0: földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézusom,
1: bízom benned.
5: Szent Faustina nevér,
1: könyörögj érettünk.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Uram.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretet lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, és a Megértő Gondozás Kulcsa című adásunkat szerkeztem dr. Kis Gabriellával, akit köszöntök ezúton is. Dicsértessék Jézus Krisztus, köszöntelek, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy-nagy szeretettel köszöntelek, kedves Tünde, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat.
0: Kedves Gabriella, egy újabb adáshoz érkeztünk, és úgy tudom, hogy ismét van egy kedves meghívottad, ezért őt is köszöntöm.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Elzeszer Márta vagyok, az otthonnak egyik lakója.
0: Mindörökké ámen, köszöntöm Márta nénit. Még volt Márta néni az adásunkban, ezelőtt
2: igen,
0: egy pár hónappal.
2: Igen.
0: Köszönjük, igen, hogy visszatérő vendégünk.
2: Én is szívesen örömmel jöttem.
0: Kedves Gabriella, milyen témát hoztál a mai adásba?
1: Hát ma egy különleges alkalomról fogunk beszélni, hiszen október 1-e az időseknek a világnapja, amikor világszerte az idősek életútját, bölcsességét és emberi méltóságát ünnepeljük. Azonban ebben a hónapban nem csak az idősekre figyelünk, hanem a lélekre is, hiszen október a szűzanya hónapja, a rózsafűzér imádságnak az ideje, egy olyan imádsági, amely összekapcsolja a generációkat, és aki rendszeresen végzi, én úgy érzem, hogy kimondom, hogy gyógyulást, békét és reményt talál. És egy különös öröm számomra, hogy bemutathatom a mai rádió műsorunk alkalmával a önöknek az idősek otthonában újonnan megalakult idősek tanácsát, amely azért is jött létre, hogy a lakók hangja még erősebben hallatszódjon, és úgyhogy az otthon életében, a mindennapjaiban még inkább részesei legyenek az idős lakók, hogy jobban tudjunk figyelni a vágyaikra, a tapasztalataikra, és a saját életük szervezésébe, úgy alakulásába legyen beleszólásuk. Úgyhogy egy ilyen műsorral készültünk a mai Mária Rádiós adásra. Mai vendégem az idősek tanácsának elnöknője, Elzeszer Márta néni, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök. Márta néni, elnöknő asszony, először is szeretettel gratulálok az idősek tanácsának a megalakulásához. Mit jelent ez az idősek számára, és hogyan fogja Márta néni segíteni az időseknek a mindennapját?
2: Mindenképpen az idősek érdekeit fogom képviselni. Meglátogatom az ágyban fekvő betegeket, meghallgatom a javaslataikat, ha problémájuk van, közlöm az ápolás vezetővel és az igazgatónővel. Együttműködök és támogatni fogom az időseket. Segíteni fogok az otthonban lévő események szervezésében és lebonyolításában. Kb. Most csak ennyire gondoltam.
1: Kedves Márta néni, mi volt az a legfontosabb szempont, ami miatt így az otthon lakói szükségét érezték, hogy egy ilyen tanácsot létrehozzanak?
2: Régebben is működött idősek tanácsa itt az otthonban, egy németországi minta szerint. Ezt megtudtam az igazgatónőtől, és őszintén ő biztatott, hogy vállaljam el. Én nem nagyon akartam, de nagyon biztattak. A lakotársakat is megkérdezték. Már betöltöttem a 80. életévemet, nem gondoltam, hogy képes leszek rá. Féltem is tőle, de remélem, sikerülni fog.
1: Hogy tetszik érezni, hogy hogyan is fog működni az idősek tanácsa, vagy milyen ügyekbe tudnak majd dönteni, vagy javaslatot tenni?
2: Hát minden hónapban az otthon vezetőségének a gyűlésén részt veszek. Közösen megbeszéljük az észrevételeket, és bármi, ami a lakókat érinti, én azt képviselni fogom. Az otthonban 162 lakó él, mi öten vagyunk az idősek tanácsában, minden részlegről van egy-két személy. Az első ülést a héten fogjuk megtartani. Most a szüreti bárra készülünk, de november 19-ig az otthon 30 éves jubileumára készülünk. Lesz tennivaló bőven.
1: Hát tudjuk azt, hogy az otthonban a hitélet, tehát a minden vasárnapi szentmise az rendszeresen van, ahova az idősek el tudnak menni, hogyha fizikailag is úgy érzik magukat, hanem működik az otthonban egy kihangosító, ahol aki nem tud elmenni szentmisére, hallgathatja, belekapcsolódhat a szentmise áldozatba. Nagyon, nagyon fontos számunkra, hogy azok az idősek, akik az otthonunk lakói, a hit életük gyakorlását minden nap tudják mélységesen megélni, tehát erre van lehetőség, tehát egyénileg is, de akár csoportosan, akár szintenként, részlegenként, amikor összegyűlnek. Október a szűzanya hónapja, és tudom, hogy az otthonban a rózsafűzér imádkozása különösen fontos. Mit jelent ez a közös imádság az időseknek? Hogyan erősíti a közösséget? Hogy tetszik látni, Márta néni kedves?
2: Minden délben elvégezzük az úrangyalát, ami ezen a vidéken hagyomány. Minden délután 4:30-kor hosszabban imádkozunk, ilyenkor végezzük a rózsafűzért is. Havonta 13-án a fátimai engesztelésre is sor kerül. A rózsafűzér imádkozása erőt ad, megerősíti az idős embert, a személyzetet, a közösséget.
1: Márta néni, ha úgy visszatetszik gondolni az életére, és akár így hát most október a szűzanya hónapja, hogy mi jut eszébe, mi az, amit úgy az életéből, mint tapasztalatot, mint bölcsességet, úgy meg tudna osztani a Mária Rádió hallgatókkal, amit személyesen átélt, vagy akár úgy az életéből olyan eseményt, amiben úgy tetszett érezni, hogy úgy, mintha a szűzanya kötényébe tartaná.
2: Az én életemet végig kísérte az imádság. Olyan családban nőttem fel. Mindig nagy szeretettel imádkoztam és odaadással. Minden pillanatban érzem a szűzanya segítségét, sőt, a Jóisten segítségét is. Én nem nagyon mondhatom azt, minden egy imádságom se volt úgy, hogy ne hallgasson meg a Jóisten. Mindig éreztem. Októberben a születésnapom is van, és ezért ilyenkor többet szoktam imádkozni. Talán ez az, ami úgy októberhez kötődik, hogy olyankor mindig erősebb lelki életet éltem, mint máskor.
1: Amikor az idősekről beszélünk, idősek világnapja, hát nem mindig tudatosul az emberben, hogy telik az idő, és mindannyian öregszünk. De hogyha például visszatetszik gondolni a szülőkre, tehát úgy akár a gyermekkorra már felnőttként alakul az élet, hogy úgyha egy picit úgy visszatetszik időbe menni, onnan milyen emlékek jutnak eszébe Márta néninek, amit akár a Mária Rádió hallgatók példának vehetnének, hogy családon belül mennyire fontos ugye a hitéletnek a gyakorlása, mert hogy emögött, a hitélet mögött annyi minden rejlik.
2: Hát én azt hiszem, a múltkor is elmondtam, amikor itt voltam, hogy én olyan családban nőttem fel, ahol az ima kötelező volt. Nem csak úgy, hogy kisgyerekek nem tudják azt, hogy most imádkozok. Azt mondja a szülői édesanyám, imádkozzál, imádkozik. De azután a rendszeres ima nagyon elmélyül az emberbe. szinte megszokottá válik és hiányzik. Úgyhogy kell imádkozni. Hát én a szülő, édesapám meghalt a háborúba, úgyhogy én rá nem is emlékszem egyáltalán. Édesanyám nevelt fel egyedül hármunkat, még van két testvérem, és ő nagyon szigorúan nevelt minket. A gyerekkorom, hát az, azt hiszem, hogy minden embernek a legszebb a gyerekkora. Ott minden emlék, ott nincs az, hogy ez vagy az vagy az. Minden, ha kellemetlen volt, ha most nagyon meg van szépülve. Az idővel megszépülnek, amikor hát kellemetlenségek egy gyerek életében, az, hogy megszidják, megfenyítik, szóval na, és ez nálam is megvolt, de különösebben semmi az ima, az rendszeres ott nálunk a családban.
1: Igen, én is olyan könnyen tudok kapcsolódni ehhez az érzéshez, a rendszeres imádsághoz, a szűzanya tiszteletéhez, hiszen tehát nálunk is hasonló volt, és az ember a gyermek korából táplálkozik, és hogyha visszagondolok, tehát nálunk is esténként, tehát úgy sokszor visszacseng a fülembe, hogy közösen édesanyámmal, édesapámmal is, ahogy együtt imádkoztunk és végeztük az esti imádságot. Nagyon mély benyomást tett rám, és én azt gondolom, hogy az egész életemet meghatározta, hogy bármilyen nehézség volt, mert minden embernek van az életébe. Itt is látjuk, tehát, hogy van 162 idős személy, 162 életút, és 108 munkatárs, 108 munkatársnak 108 féle életútja. De hogyha megtanuljuk időben, hogy van egy kapaszkodó számunkra, akkor ebben a kapaszkodóban nem csalatkozunk. Tehát minden, még a nehézségek is valahogy úgy alakulnak az életünkbe, hogy végül, hogyha visszatekintünk, akkor hát én személyesen, hogyha magamról beszélek, tehát valahogy úgy érzem, hogy mindaz, ami nehézség volt az életemben, szükségem volt rá, hogy alakítson, mert hogy...
2: Hogyha... Ez határozottan. Az ember azt gondolja, hogy ezt a bajt hogy fogom elviselni, ezt a... És a végén rájön arra, hogy ezzel milyen jót tett vele a Jóisten, hogy ezt adta. Mert visszafordult jóra a végén. Szükség volt rá.
1: Igen, tehát tehát át is alakulhat igen. Az életünk.
2: Igen.
1: És tetszett mondani Márta néni drága, hogy nagyon gyakran látogatja az ágyba fekvő betegeket. Mi az, amit tetszik tapasztalni? Hogyha például arra gondolunk, hogy minden emberben, minden beteg emberben Jézus Krisztust láthatjuk, tehát őt fedezhetjük fel, hogyha ezzel az érzéssel megy be a szobába egy beteghez, mi az, amit úgy tetszik érezni?
2: Elsősorban a szenvedő betegeket nagyon sajnálom. És próbálom erősíteni. Van, akinek nagyon segít a hit. Van, akinek nem. Azt hiszem, azon túl van már. Vagy nem volt vallásos, vagy túl van már rajta azon, hogy tudjon imádkozni. Mert olyan is van, hogy az ember nem tud imádkozni. És ilyenkor kérjük a szűzanyát, hogy imádkozzon helyettünk, vagy helyette. De én nagyon-nagyon sajnálom a betegeket. Engem megvisel ez a dolog. Én érzem, hogy este sokkal-sokkal nem is kimerültebb, hanem valahogy nem vagyok olyan reményteljes, mint máskor, amikor nem, nincs valami ilyen élménye. Engem megvisel.
1: Mert hogy sajnálattal tetszik rájuk nézni.
2: Igen. És arra is gondolok, hogy ki tudja velem is, hogy lesz ilyenkor.
1: Viszont ha az az érzés, ezt azért az ápolónőknek is szoktam mondani, és számomra is mindig megerősítés volt annak idején. Tegzes Katalin segítőnővér indított el erre az útra, tehát még 1994-ben is az ő hangja is mindig visszacseng, és erőforrás számomra, hogyha nem a sajnálattal, nem sajnáljuk a beteget, hanem együtt érzünk, de hogy ez a segítő szándék, a segítés, hogy akár tudok adni egy pohár vizet, akár megsimogatom, akár a párnát megigazítom a feje alatt, hogy a segítésnek az öröme erősebb kell legyen, mint a sajnálat, mert hogy igazából akkor tudunk segíteni, hogyha együtt érzőek vagyunk a betegekkel, viszont ha nagyon sajnáljuk, akkor lehet, hogy elgyengít, abban a pillanatban akár gyengébbnek is érezhetjük magunkat, mert ez az emberi érzés.
2: Nem vagyok egy gyengülős típusú, egyáltalán. Én eléggé erős ember vagyok. De nagyon sajnálom akkor a beteget, amikor látom, hogy el is van keseredve.
1: Ez az. Igen.
2: Látom, hogy a lelke is erősen beteg. És az mindig nagyon jó érzéssel tölt el, ha érzem, hogy tudtam valamit is segíteni neki. És amikor azt mondják, hogy a Jóisten áldja meg minden lépését, az mindennel a világon, ami nagy felér. Nagy boldogság az. Ezt másképp nem lehet elérni, ezt az érzést.
1: Olyan szép, amit most tetszik mondani, és én látom most Márta néninek az arcát, sajnálom, hogy a Mária Rádió hallgatók nem látják, de hogy az az érzés, ami most átjött, ez a boldogság, ez az örömérzés, ez valóban felülmúl mindent, amit az ember, akár úgy a sajnálattal is, amit átélünk, mert olyan csodálatos, amikor megfogjuk egy beteg ember kezét, támogatást tudunk nyújtani, és az is, amit az előbb tetszett mondani, hogy vajon velem majd mi lesz. Tehát, hogy sose tudjuk, és hogy milyen csodálatos erőt kapunk ehhez a Jóistentől, a szűzanyától, hogy tudjuk bátorítani azokat a betegeket, akik akár magányosak, akik egyedül vannak lelkileg, mert itt is például egy közösségben vagyunk, vagy egy ágyfekvő betegnek is, ott a szobatársán nővérek mennek be, bemegyünk, beszélgetünk, Márta néni is rendszeresen látogatja, de az, amit én kihangosítanék, az az egyedüllét, amit lelkileg él meg valaki, amikor lehet, hogy az egyedüllét egy olyan fájdalommal társul, ami nem oldódott meg. És itt akár a családdal való kapcsolat, amit én úgy kiemelnék, hogy mennyire fontos és milyen nagy erőforrás tud lenni a családdal való kapcsolat és a békés kapcsolat. Tehát, hogy az, amikor érzi az ember, hogy több segítségre van szüksége, mint amit akár a család tudna nyújtani, viszont mégis érzi a családnak a jelenlétét, a családnak a támogatását, és egy olyan, mondhatjuk úgy, hogy egy olyan kapcsolódást, ami ezen az úton, életének a végső szakaszában meg tudja tartani. Tehát el tudja kísérni, meg tudja tartani a beteg embert, azt, aki valóban úgy érzi, hogy lelkileg egyedül van. És hogy emellett nem mehetünk el, mert ez olyan fontos, annyira lényeges, mivel hogy minden ember a saját életért, a saját létéért felel, viszont mégis egy közösségben élünk, és egymásért is felelősséget hordozunk.
2: Igen. Én a nővéreknek is elmondtam, vagy gondozok, vagy ápolok, vagy nem tudom ki, hogy amit csinálnak, az imádság, ha szívvel csinálják. Az a legkomolyabb imádság, ami létezik. Ott teljesen a tettekben nyilvánul meg mi a szeretet.
1: Igen, ez olyan csodálatos, és
2: nagyon szép mesterségük van, vagy munkájuk van, ez biztos. De nehéz, nagyon.
1: Azt szoktam mondani, hogy az ápolónőknek a Jóisten olyanok, mint az angyalok, és mindenki, aki beteget ápol, akár a saját otthonába, hogy nem látjuk, de mintha tényleg volna két szárnya, és az, valahogy úgy érzem, hogy ezen az úton csak a szűzanya segítségével lehet haladni, mert onnan jön az erő, ha eléggé nyitottak vagyunk. Mert hogy vállaljuk a betegeknek a gondozását, és aki a saját családjába gondoz idős beteget, annak a számára is nagyon fontos,

0: hatalmas erőforrás, mert itt egy nagy család él együtt, akik különböző helységekből jönnek be, és mégis össze tudunk kapcsolódni, és mint ahogy a rózsafűzérnek a kis gyöngyszemeit látjuk, ahogy összekapcsol, ugyanúgy kapcsol minket is.
1: Igen.
0: Márta nénédes, ha egyetlen üzenetet küldhetne ugye az időseknek, az idősek világnapja, a betegek világnapja alkalmából, úgy mi lenne az?
1: Hát az, hogy bízzanak a jó Istenben, és bízzanak szilárdan az otthon vezetőségében is, akik mindent megtesznek azért, hogy a rájuk bízott életet minél elfogadhatóbbá tegyék. A Mária Rádió hallgatóit is szeretettel köszöntöm. Érezzék magukat nagyon jól a család melegében, s ha magányosan érzik magukat, jöjjenek bátran a mi otthonunkba. Egészen biztos, garantált, hogy jól fogják érezni magukat.
0: Kedves Mária Rádió hallgatóink, én szívből köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a lélekemelő beszélgetésen. Az idősek világnapja arra is emlékeztet bennünket, hogy az idősek nem csupán a múltat hordozzák, hanem a jelenben is értéket, bölcsességet és szeretetet adnak mindannyiunknak. És az idősek tanácsának a megalakulása azt üzeni, hogy minden életkorban nagyon-nagyon fontos a hangjuk, a véleményük, és az, hogy közösségben élhessenek. A szűzanya hónapjában pedig a közös imádság összekapcsolja az otthonlakóit, a munkatársakat, összekapcsolja a hitéletet élő híveket, a Mária Rádió hallgatókat is, és én hiszem azt, hogy ez egy olyan szeretetlánc, amelyben minden szem egy-egy emberi történetet, egy-egy életútat képvisel, és ez egy közös imádság, amelynek óriási értéke és megtartó, életadó ereje van. Mindenkinek kívánunk áldott, békés és szeretetteljes szűzanya hónapot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen! Nehéz megszólalni ezek után. Én köszönöm szépen, kedves Gabriella és kedves Márta néni, ezt a tartalmas beszélgetést. Én csak hallgattam, füleltem, mint a kisgyermek, mikor leül akár a nagymamája mellé, és azokat a régi történeteket felelevenítik. Olyan jó volt hallgatni. Köszönöm szépen. A Jóisten áldását kérem munkátokra, életetekre, hogy sok ember életébe örömöt vigyetek, és természetesen a szűzanya oltalmát is kérem.
0: Istenem, hallgassa meg, köszönjük szépen!
2: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben dr. Kis Gabriellát hallották Elzeszer Márta nénivel beszélgetni az idősek napja kapcsán. További jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi Szentlélek templomból, ahonnan szentségimádást fogunk közvetíteni. István Fiszilárd atya és a plébánia hívei vezetésével imádkozzanak velünk.

Szeretett Mária Rádió hallgatók, Krisztus mindnyájunkat meghívott az ő asztalához, ahol testét és vérét adja a világ életéért. Ezért most lélekben arra hívunk mindenkit, közel és távol a világ minden részén, akik bekapcsolódnak plébániánk szentségimádásába, hogy az előimádkozott részre majd közösen feleljük, Krisztus égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, élő Isten fia, te azt parancsoltad, hogy emlékezetedre üljük meg az eukarisztikus lakomát, szent titkait hűséges ünneplésével, tedd gazdagabbá most egyházadat. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus a magasságban Isten egyetlen főpapja. Te áldozatod bemutatását papjaidra bíztad. Törzsd el szívünket mindazzal, amit rendelésed szerint ezekben a jelekben ünnepelnek. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, mennyei manna, te egy testé teszed azokat, akik az egy kenyérből részesülnek, ápold minden benned hívőben a békét és az egyetértést. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, mennyei orvosunk, te a halhatatlanság orvosságát és a feltámadás zálogát adott kenyeredben. Add vissza az egészséget a betegeknek, és az élő reményt a bűnösöknek. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, eljövendő királyunk, te azt parancsoltad, hogy halálod szent titkát ünnepeljük, míg csak el nem jössz. Tedd feltámadásod részeseivé a benned elhunytakat. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Amen.

Te mindig egyedül vagy a tabernákulumban. Mi meg szana szét az utcán, otthon, az iskolában, a hivatalban. Itt vagy köztünk, és mégis úgy tűnik, mintha messze volnál, mert kevés a szeretetünk, és nem képes felfogni téged. Pedig ha az, amit parancsoltál, elevenen élne testvéreidben, nem volna az az érzésük, hogy elhagynak téged, ha kilépnek a templomból. Az utcák és a tabernákulumok ugyanoda vezetnének, Isten országába, az emberek között. Táplálj, Uram, testeddel minden reggel, de adj készséges szívet is nekünk, hogy mielőbb eljöjjön az az idő, amikor életünk minden pillanatában jelenléteddel táplálhatsz. Nem, a föld nem maradt hideg és puszta, hiszen te nálunk maradtál. Mi is lenne életünkből, ha nem rejtenének téged a tabernákulumok? Te egyszer eljegyezted az emberiséget, és hű maradtál hozzá. Imádunk téged, Urunk, a világ összes tabernákulumában. Köztünk vannak, értünk vannak itt. Nincsenek olyan távol, mint a csillagok az égbolton, bár azokat is nekünk adtad. Mindenütt találkozhatunk veled, csillagoknak és minden teremtménynek királya. Hála neked, Uram, ezért a mérhetetlen ajándékért. A menny leszállott a földre. A csillagos ég kicsi, a föld nagy, mert tele van hintve az eukarisztiával. Isten velünk, Isten közöttünk, Isten értünk.

Jézusom, olyan jó itt melletted lenni, téged egyedül, csak téged szeretni. Szent kegyelmet fénye a lelkembe ragyog, Jézusom, ilyenkor nagyon boldog vagyok. Szent szíved itt dobog, és úgy megért engem, a teremtményekhez miért tapadna lelkem? A te hajlékodban elég egy kis sarok, ahonnan nézhetlek, s akkor boldog vagyok. Nincsenek terveim, semmit nem kívánok, csak szeretni forrón, csak szeretni vágyok. Mint a szűzi lelkek, a szentek, a nagyok, Jézusom a vágytól nagyon boldog vagyok. Gyenge, gyarló vagyok, a jó kevés bennem. Taníts, jó mesterem, hogyan, mit kell tennem? Szólj, mit kívánsz tőlem? Érted, mindent hagyok. Csak te légy az enyém, s akkor boldog vagyok. Csak te légy mindenem, a szívem égjen. Lángoló szerelmed, csak folyton emészen. Védj magadhoz, Jézus, hogyha majd meghalok, örökké mondhassam, nagyon boldog vagyok.

Maradj velem, Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne feledjelek. Tudom, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van a te erődre, hogy el ne essek annyiszor. Maradj velem, Uram, mert te vagy az én életem, és nélküled csökken az én buzgóságom. Maradj velem, Uram, mert te vagy az én világosságom, és nélküled a sötétségben vagyok. Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem a te akaratodat. Maradj velem, Uram, hogy halljam a te hangodat, és kövesselek. Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni, és mindig veled lenni. Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád. Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom, a te számodra a vigasz helye, a szeretet fészke legyen. Maradj velem, Jézus, mert már késő van, és a nap lenyugvóban. Múlik az élet, közeledik a halál, az élet, az örökké valóság, és szükséges, hogy megkettőzem az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések, és mennyire szükségem van rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján. Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakáján szükségem van rád. Tedd, hogy úgy ismerjelek, mint a tanítványok a kenyérszeléskor, vagyis az eukarisztikus egyesülés legyen a világosság, mely fenntart engem, és egyetlen boldogsága legyen szívemnek. Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is valójában a szent áldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által. Maradj velem, Jézus! Nem kérem a te isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a te szentséges jelenlétedet. Maradj velem, Uram, téged kereslek, a te lelkedet, a te szeretetedet, a te irgalmadat, a te szívedet, mert szeretlek tégedet, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeretni téged, egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szeresselek az örökké valóságban.

Szeretet és dicsőség, Atya, védj meg engem, hogy elzárt kertként és lepecsételt forrásként őrizzem tisztaságom szentélyét. Hadd találjalak meg téged ebben a szentélyben, Istenem. Hadd szorítsalak magamhoz, hadd maradjak mindig veled. Add, hogy lelkem minden erejével, éjjel, nappal éberen virasszak, hogy soha ne találj engem álomba merülten. Hitem és lelkem szabad elé siet. Szívem legyen éber, de testem aludjék, nehogy saját káromra elkezdjek virasztani a bűnben. Szavadat tett pecsétként a szívemre és a karomra, hogy minden érzésemben és tettemben egyedül te ragyogj, én pedig egyedül te rád nézek, és te rólad beszéljek. Amen.

Mi atyánk, aki az oltári szentségben valóságosan jelen vagy, szenteltessék meg a te neved, ismerje meg minden ember ezt a nagy szentséget, és itt elrejtőzött végtelen szeretetedet. Szentelje meg szívét és életét mindenki azzal, hogy élő hittel megismer és megszeret téged. Jöjjön el a te országod, az oltári szentség országa, és minden lélek hódolva imádjon téged, isteni szereteted fönséges titkában. Teljesedjék a te szent akaratod, hogy minden ember imádja egy csodálatos kenyér színe alatt istenségedet és emberségedet. Sokasodjék az imádók és az áldozók száma szent asztalod előtt, hogy minél többen megízlelhessék a mennyei gyönyörűségek előízét, miként az ég angyalai szent örömmel énekelnek a szeplőtelen bárány előtt, ami lelkünket is járja át, isteni jelenléted kimondhatatlan gyönyörűsége. Add meg nekünk mindennapi kenyerünket, a legfölségesebb oltári szentséget. Add, hogy valahányszor magunkhoz vesszük, mindenkor méltóan fogadhassuk. Add, hogy az égi kenyér mindenkor lelkünk gyönyörűsége és a bűn kísértései ellen oltalmunk legyen. Bocsásd meg bűneinket, melyeket az imádandó oltári szentség ellen elkövettünk. Érezzük, hogy tiszteletlen viselkedésünkkel, lanyha, szórakozott és közönyös szentáldozásainkkal megbántottunk téged. Bocsásd meg bűneinket, miként mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, soha ne fogyatkozzék meg hitünk a legfölségesebb oltári szentség iránt. Távol legyen tőlünk minden kételkedés a te isteni jelenlétedben, szentségi méltóságodban. Szabadíts meg minket minden gonosztól, minden bűntől, de főként a méltatlan és szentségtörő áldozástól, a hitetlenségtől és erkölcstelen élettől. Szentségi Jézus, kérünk, add meg nekünk mindezeket, és kegyelmesen hallgass meg minket.

Uram, olyan magától érthetődő dolog, hogy minden nap kezedet nyújtod, megmentesz a pusztulástól, magadhoz ölelsz, és kenyereddel, testeddel táplálsz. Hazamegyek most, és sajnos órákra, talán napokra megfeledkezem rólad. Nem, ezt mégse enged. Nem tudom ugyan megtenni, hogy gondolatban állandóan veled foglalkozhassam, ezt nem is kívánod, de maradj velem szüntelenül, ahogyan ígérted, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Úgy éljek a világban, ahogyan te élnél, otthon, a gondok és tervezgetések között. Úgy dolgozzam, ahogyan te dolgoznál, a számok és az akták tömegében. Legyek szelíd és alázatos. Este is, ha majd fáradt leszek, és gyermekek lármáznak körülöttem. Légy velem örömeimben is, sosem csupán önmagamért, hanem mindig a szeretet szolidaritásában. Téged lássalak másik emberben, akiben ugyanúgy élsz, mint bennem. Milyen jó lenne, ha csupa Krisztus lenne a világ. De most már indulok, mielőtt fantáziám elragadna, indulok megvalósítani a bennem és a hétköznapokban állandóan megújuló halálodat és feltámadásodat.

Uram, a házad csendes magányában, itt térdelek. Átérzem, hogy a hely, ahol tartózkodom, az szent. Az oltárszekrény fehér ostjájában a te jelenléted világít, a te szeretettől lángoló szíved dobog. A kenyér színében rejtőzött isteni fölségből a kegyelem sugara árad. Ott vagy, Uram, a fenséges bazilikák oltárszekrényében, a világvárosok tabernákulumaiban, kis falvak, kolostorok, apró hegyi kápolnák szent csöndjében, s mindenütt a lelki elmélyülés, életszentség és szeretet nevelője vagy. Jó nekem itt lennem, Uram. Jó ehhez az egyházközséghez tartoznom. Jó tudnom azt, hogy plébániám mindenben, a lelkiekben, szellemiekben az örök életre való utat mutatja nekem. Milyen jó, hogy itt imádhatunk mi közösen téged, Urunk. Milyen sokan csak otthon hallgatnak téged, ebbe a szentségimádásba is belekapcsolódva. Valóban nincs nép, melyhez ilyen közel lenne Istene. Nézz rám! Nézz közösségünkre, a Szentlélek plébániára. Nézz azokra, akik hallgatnak, akik csendben vannak, akik szenvednek, akik magányosak a világ minden táján. Hallgasd meg a fiatalok, a gyermekek, az idősek, a családok imáit. Akár szavakkal, akár titokzatos érzésekkel szállnak hozzád. Szólj, Uram, hozzájuk és hozzánk, mert hallgatni akarunk te rád. Összegyűltünk itt, a te szentséges szereteted előtt, hogy ünnepélyesen a te oltalmad alá helyezzük családjainkat, és elismerjük hatalmadat családjunk felett. Mindennapi életünket szent akaratodhoz óhajtjuk igazítani, Uram. Törekedni akarunk arra, hogy minden erőnkkel, családunkban és életünkben azok az erények virágozzanak, amelyekért már itt a földön békédet és áldásodat ígérted. Távol akarjuk tartani magunktól a világi a szellemet, amelyet kárhoztattál. Te uralkodjál értelmünkön, hitünk egyszerűségében, és szívünkön is osztatlan szeretetedben. Jézus szentséges szíve, légy a mi keresztény családjaink pártfogója, védelmezd meg minket, szeretteinket, közösségeinket, iskoláinkat, családjainkat, plébániáinkat, egyházunkat, minden szükségünkben. Őrizd meg a félelemtől és aggodalomtól, hogy rád hagyatkozzunk, Urunk. Szenteld meg szórakozásunkat és örömeinket, a szenvedésben pedig légy vigasztalunk. Ha pedig valaki közülünk megbántana téged, ó Jézus szentséges szíve, emlékeztesd arra, hogy te az őszinte bűnbánóhoz mindig kegyes és irgalmas vagy. És ha üt az elválás órája, és a halál gyászba borítja családjainkat, akkor mi valamennyien távozók is itt maradtak, készségesen belenyugszunk szent akaratodba. Ez az élet, ez a földi élet. Vigasztaljon majd akkor az a gondolat, hogy eljön még a nap, amikor a mennyben egész családunk ismét együtt lesz, és együtt dicsőítheti, magasztalhatja majd jó téteményeidet. Urunk, légy áldott mindenért, amit kapunk tőled. Annyi mindent szeretnénk mondani, kérni, megköszönni neked, Urunk, de te vagy egyedül, aki ismered szavak nélkül is minden lelki sóhajtozásunkat, hálánkat és pillanatnyi lelki állapotunkat. Fogadj el bennünket így, ahogy vagyunk. Áld meg ezt az egyházközséget, és a világ minden templomán keresztül erősítsd hívő népedet. Amen.

0: Uram, irgalmaz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Menj, bíj, Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szentlélek, Úristen!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten, élő kenyér ki az égből szállott alá, irgalmaz nekünk. Elrejtett Isten is üdvözítő, irgalmaz nekünk. Választotta gabonája,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szüzeket nevelő bor,
1: irgalmaz nekünk.
0: Csodás kenyér királyok gyönyörűsége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szüntelen tartó áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Tiszta felajánlás,
1: irgalmaz nekünk.
0: Legtisztább asztal,
1: irgalmaz nekünk.
0: Angyalok eledele,
1: irgalmaz nekünk.
0: Elrejtett manna,
1: irgalmaz nekünk.
0: Isten csodáinak emlékezete,
1: irgalmaz nekünk.
0: Természet fölötti kenyér,
1: irgalmaz nekünk.
0: Testélet ige,
1: irgalmaz nekünk.
0: Velünk lakó szent ostya,
1: irgalmaz nekünk.
0: Áldásnak kelyhe,
1: irgalmaz nekünk.
0: A hitnek titka,
1: irgalmaz nekünk.
0: Magasztos tisztelendő szentség,
1: irgalmaz nekünk.
0: Legszentebb áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Engesztelő áldozat élőkért és holtakért,
1: irgalmaz nekünk.
0: Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Minden csodák csodája,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete,
1: irgalmaz nekünk.
0: Minden bőséget meghaladó ajándék,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az Isten szeretetének legnagyobb emléke,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az isteni bőkezűség túláradása,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szentséges és felséges titok,
1: irgalmaz nekünk.
0: Halhatatlanság orvossága,
1: irgalmaz nekünk.
0: Félelmetes és éltető szentség,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az ige minden hatóságával testté vált kenyér,
1: irgalmaz nekünk.
0: Vérontás nélkül való áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Étel és vendég,
1: irgalmaz nekünk.
0: Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Kegyesség szentsége,
1: irgalmaz nekünk.
0: A szeretet köteléke,
1: irgalmaz nekünk.
0: Bemutató és bemutatott ajándék,
1: irgalmaz nekünk.
0: Tulajdon kútfeje minden lelki édességnek,
1: irgalmaz nekünk.
0: Tiszta lelkek tápláléka,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az Úrban meghalók úti eledele,
1: irgalmaz nekünk.
0: A jövendő dicsőség záloga,
1: irgalmaz nekünk.
0: Isten, irgalmaz nekünk. Isten, irgalmaz nekünk. Uram, kegyelmez nekünk.
1: Uram, kegyelmez nekünk.
0: Isten, irgalmaz nekünk.
1: Isten, irgalmaz nekünk.
0: Uram, hallgass meg minket.
1: Uram, hallgass meg minket.
0: Szent tested és véred méltatlan vételétől, ments meg, Uram, minket. A test kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket.
0: A szemek kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Az élet kevésségeitől,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Minden bűnalkalomtól,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Vágyakozásod által, amellyel a húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad, ments meg, Uram, minket. Nagy alázatosságod által, melyel a tanítványok lábát megmostad, ments meg, Uram, minket. Nagy szereteted által, melyel az isteni szentséget szerezted,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Kiontott véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Szentséges tested öt sebe által, melyeket értünk fölvettél,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket. hogy a csodálatos szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál, kérünk téged,
1: hallgass meg minket.
0: Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az oltári szentség gyakori vételére vezetni méltóztassál,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei úti jeleddellel bátorítani és erősíteni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jézus Istennek fia, kérünk téged, hallgass meg minket. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk, Uram. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
1: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen az Isten.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Szatmári Meti Szentlélek templomból, melyet István Fiszilárd atya, a plébániai fiatalja és a hívek vezetésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy ezen a mai estén is együtt lehetünk a Jóistennek a jelenlétében. Áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzom a helyszínről. Szűcs Timaját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg
1: bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra, amen.
0: Negyedik szentitok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
0: Fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
6: akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
6: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a holtüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,

0: országos szűzanyának. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amely

0: fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyai boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg, Mária!
0: Új irgalmas szűzanya, keserét a húnak bajnak, eloszlatni ma a hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imái gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária!
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái. Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya bejelentette, hogy az elkövetkező napokban műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta. Leó pápa beszéde a múzeumi igazgatókhoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. A pápa a Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. Amoris Laetitia tanácskozás, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata. Kérdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Vasárnap délben az úrangyala elimádkozásról mondott beszédében, 14. Leó pápa arra buzdított katekézisében, hogy legyünk Krisztus örömének hirdetői. Az Úr arra választott ki bennünket, hogy vele együtt legyünk az élet hordozói. Leó pápa az évközi 28. vasárnap evangéliumi szakaszához, a királyi mennyegzőről szóló példabeszédhez fűzte elmélkedését. A mai evangéliumban Jézus egy mennyegzői lakomáról szól, amelyet egy király a fiának készített, kezdte beszédét a Szent Atya, utalva rá, hogy egy gyermek esküvője minden család számára különleges pillanat, és az evangéliumi szakaszban szereplő boldog apa mindenkivel meg akarja osztani örömét. Egy mennyegzői lakomát rendez, amelyre sok embert meghív. Aquinói Szent Tomás ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a jó természeténél fogva terjed, bonum dicitur diffusivum sui. A jóról azt mondják, hogy önmagát árasztja. Idézett Leó pápa a 13. századi itáliai egyházdoktor Summa Theologiae, a teológia összegzése című fő művéből rámutatva, hogy a példaveszélyben elhangzott történet képe is egy konkrét élethelyzet kapcsán erről a valóságról szól. Amikor valami jó történik, felgyullad egy fény, amely másokat is bevon a saját boldogságunkba. Azonban a meghívottak egy ilyen szép meghívással szemben, ahelyett, hogy csatlakoznának az ünnepléshez, szétszélednek, és inkább a saját ügyel törődnek. Néhányan pedig bosszankodnak, megsértik, sőt egyesek meg is ölik a király küldötteit. Sajnos előfordul ez is, hogy a jót, amit felkínálunk, nem mindig értékelik, nem ismerik fel, vagy nem becsülik, sőt, néha félreérték és elutasítják. De ez nem bátortalaníthat el bennünket, hangsúlyozta a pápa. A király a visszautasítás ellenére sem mondja le az esküvőt és az ünnepést, sőt, szolgáit kiküldi az útkereszteződésekre, és még több embert hív meg, hogy az ifjú pár öröme mindenki számára ajándék legyen. Ekkor felteszük magunknak a kérdést, hogy kiket képviselnek a történet főszereplői. Szent Jeromos a királyt a mennyei atyával, a vőlegényt Jézussal, a mennyasszony pedig az egyházzal azonosítja. Emlékeztetett az egyház tanító Máté evangéliumához fűzött kommentárjára a pápa. Tehát mi is ott vagyunk a főszereplők között. Az Úr választott ki minket arra, hogy megosszuk vele életünket, és vele együtt az élet hordozói legyünk. A mennyegző a miénk, a mennyegzői lakoma terme pedig nem más, mint templomaink, otthonaink és lakóhelyünk. Azok helyek, ahová a királyfia Jézus Krisztus nap mint nap eljön, hogy kinyilvánítsa irántunk érzett szeretetét, és várja a mi igen válaszunkat. Ezeken a helyeken találkozunk vele mi is, a mennyasszonyhoz hasonlóan a keressé fehér ruhájába öltözve, s a jótettek ékszereivel díszítve, amelyek közelebb visznek minket Istenhez és egymáshoz. Az az öröm, amelyet hirdetünk, tehát nem mesterséges,
1: la gioia che annunciamo allora non è artificiale,
0: hanem mély, kézzelfogható, valóságos, olyan szép, mint azoknak az embereknek az arca, akikkel találkozunk. Valódi, mint a munka, a mosolyok, a könnyek, a készfogások és a jó cselekedetek, amelyek mindennapjainkat megtöltik. és mindez Isten ajándék a világ üdvösségére, mondta katekézisében Leó pápa, azért fohászkodva Máriához, az Úr édesanyjához, hogy segítsen nekünk növekedni ebben az örömben, hogy az mindig és mindenhol, még ott is, ahol nem értik meg, nagylelkűen, bátran és hittel hirdessük.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozását követően Leó pápa utalt rá, hogy szombaton Mantovában a boldogok sorába iktatták Maria Ignácia Iszaki nővért, az Azolai Jézus Szent Szíve Orsaita nővérek kongregációjának alapító nőjét. Boldog Maria Ignácia a 19. század vége és a 20. század eleje között bátor szeretettel szolgálta a rászorulókat és a hátrányos helyzetűeket. Az Ukrajnában dúló háború továbbra is szenvedést okoz, még messze a határain túl is, főleg a legszegényebb országokban, ahol sokan a gabonaimporttól függenek, állapította meg Leó pápa, majd szívből jövő felhívásra fordult a konfliktusban álló felekhez. Tegyék lehetővé a gabona biztonságos szállítását a Fekete-tengeren. Milliók mindennapi kenyerét nem tarthatja túszként a háború. Leó pápa üdvözölte a római híveket és zarándokokat, elsőnek a Rómában élő perui híveket, a Csodák Ura testvériség tagjait, és mindazokat, akik részt vettek a keresztre feszített ikon kíséretében tartott körmeneten, megköszönve a közelgő, novemberben esedékes perui apostoli látogatásáit mondott imáikat. A Csodák Ura ünnepének hagyománya Perúból származik, a Robert Francis Prévost több mint 20 éven át misszionárusként szolgált. Az úrangyalai elimádkozása és a köszöntések után a pápa bejelentette, hogy a közelmúltban néhány vizsgálat során az orvosok egy körülhatárolt gócot fedeztek fel tüdejében. A jól körülhatárolható elváltozást nagyon korai stádiumban észlelték. Az orvosok célszerűnek tartják a beavatkozást, így Leó pápa, elfogadva tanácsaikat a műtét mellett döntött, hogy az elváltozást eltávolítsák. A beavatkozásra az elkövetkező napokban kerül sor. A pápa imáikban bízva megköszönte a hívek lelki közelségét. A Szent Atya ezekkel a szavakkal tájékoztatta a híveket egészségi állapotáról.
1: Carissimi!
0: Kedves barátaim! A közelmúltban végzett néhány orvosi vizsgálat során az orvosok egy jól körülhatárolható gócot találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolható. Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozása van szükség. Tanácsukat követve ezért úgy döntöttem, hogy alávetem magam a góc eltávolítását célzó műtétnek.
1: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: A beavatkozást már előjegyezték a következő napokra. Köszönöm lelki közelségeteket, és imáitokra bízom magam. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A felépülés várhatóan egy hetet vesz igénybe.
2: Leó pápa a múzeumok igazgatóihoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. Október 10-én délelőtt Leó pápa a világ legrangosabb múzeumainak vezetőit fogadta az apostoli palota Kelemen termében. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház számára a művészet nem csupán esztétika, hanem az evangélium hirdetése, amely a szépségen keresztül Istenhez vezet. A múzeumok az emlékezet, a szépség és a történelem helyei, amelyek elősegítik a nemzedékek közötti találkozást, előmozdítják a kultúrát és az emberi kreativitást, szólt a múzeumok igazgatóinak 70 fős csoportjához Leó pápa. Emlékeztette őket, hogy az egyház az évszázadok során különleges figyelemmel követte és értékelte a művészet különböző formáit. A művészet által az ember saját tehetségével formálja és alakítja az anyagot, vagyis a teremtett világot, amelyben Isten képmásaként él. A találkozón a Szent Atya az anyag témájáról, a tárgy és a műalkotás közti kapcsolatról elmélkedett. Úgy fogalmazott, az anyag nem más, mint egy ránk bízott ajándék.
3: Indeed, it is a gift entrusted to our care.
2: Ezt a művész mesteri tudásával átalakítja és mások számára is ajándékká teszi. Így válik a teremtés szépsége a kultúra fejlődésévé. A teremtés védelemről szóló Laudato Si kezdetű enciklikát idézve a pápa emlékeztetett, hogy maga Jézus is a kezével dolgozott. Naponta érintette az Isten által teremtett anyagot, hogy kézműves tudásával formát adjon neki. Az anyag képlékeny, így lehetővé teszi, hogy a művész elképzelése szerint formálja, kifejezze intuícióját és alkotásán keresztül testet öltsenek érzelmei, álmai. A művészet valójában olyan kreatív folyamat, amelyen keresztül az emberiség Isten teremtő művét utánozza, miközben transzcendens jelentéssel tölti meg az anyagot. A szépség egyben az Istenhez vezeti az emberiség szívét és elméjét. A Szentatya beszédében arra is kitért, hogy az anyag emlékezet. A múzeumokban őrzött művek történelmi korokról tanúskodnak, nemzedékekről nemzedékekre kihívások elé állítják az emberiséget. A múzeumi tárgyak a múlt bölcsességét őrzik meg a jelennek. Éppen ezért az egyház a művészetet nem puszta esztétikaként értelmezi, hanem az evangélium hirdetésének formájaként, amely a szépségen keresztül valósul meg. Leó pápa beszéde végén gratulálta a múzeumok igazgatóinak, és megköszönte, hogy értékes munkájukkal védik az emberiség örökségét. Sok sikert kívánt a kezdeményezéseikhez, és az Úr áldását kérte rájuk, szeretteikre és munkatársaikra. A találkozón jelen volt Barbara Jatta, a vatikáni múzeumok igazgatója, valamint Gian Domenico Spinola, művészeti tudományos igazgatóhelyettes.
0: Leó pápa Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. A Szentatya hétfőn délben a konzisztórium teremben fogadta a Szent Péter kör tagjainak mintegy 800 fős küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a kör hármas karizmája, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségéről elmélkedett. Beszéde kezdetén Leó pápa felidézte a Szent Péter kör létrejöttét, amikor 1869-ben az Egyesület tagjai a pápa nevében számos rászorulónak nyújtottak segítséget Rómában, felajánlva naponta kiosztott ételeiket, éjjeli menedéket a hajléktalanoknak, szállást a nehéz helyzetben lévő családoknak és más egyéb szolgáltatásokat. Dicséretes munka ez, amely tanúságot tesz az evangéliumról a szegények és a rászorulók között. A Szent Atya a kör hármas karizmáját, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségét méltatta röviden. Először is az ima a szeretet alapja,
1: la preghiera è il fondamento della carità,
0: amely az Isten kapcsolatot ápolja. Csak azt adhatjuk, amit mi magunk is kaptunk. Az ima pedig pontosan az a kapcsolat, amelyen keresztül ugyanazt a szeretetet kapjuk, amelynek adására hivatottak vagyunk. Ezért arra buzdítja őket, forduljanak mindig Isten igéjéhez és az imához, mint szolgálatuk kimeríthetetlen forrásához. Mottójuk második szava a cselekvés, azt a távlatot jelöli, ami felé az Istentől kapott szeretet irányul. Az ima ugyanis akkor válik hatékonnyá, amikor mások felé fordul. A Szentlélek által létrehozott caritas, Istennek a szeretete, amely a szívünkbe áradt, olyan szeretet, amely az élet és a szolgálat iránti elkötelezettségé válik. Ennek a szeretetnek kell életünk céljává, stílusává és értelmévé válnia. És végül a harmadik karizmájuk az áldozat, amely a szeretet lényegére utal, jelezve az ima és a cselekvés közötti egyensúlyt. Igazi áldozat, ahogy Szent Ágoston értelmezi, minden olyan munka, amelyen igyekszünk szent közösségben egyesülni Istennel. És bár ember végzi, mégis valamiképp isteni mű. Az áldozat révén ugyanis Krisztus művében veszünk részt, aki szeretett minket és életét adta értünk. A szeretet legyen mindig imádságunk forrása,

0: átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó 3. napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretett teljes kapcsolatok lehetőségében. Costa atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
2: Hozzád száll fel, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te nekéd. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beleplántáltál.
0: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkembe. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltözted jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.

ami bennetek van, abból adjatok alamizsnát, és akkor minden tiszta lesz számotokra. Amikor Jézus ezeket a szavakat mondja, nem csupán a pénzre gondol. Arra hív, hogy adjunk abból, amit Isten belénk helyezett. Figyelemből, időből, megbocsátásból, irgalomból, vigasztalásból. Az alamizsna tehát nem pusztán pénzbeli adomány, hanem a szeretet kézzel fogható cselekedetem. Amikor önmagunkból adunk másoknak, egyre inkább Krisztus lelkülete formálódik ki bennünk. A nagy lelkűség megtisztítja a szívünket az önzéstől. Te mit kaptál Istentől, amit továbbadhatsz másoknak? Mit tudnál ma adni a körülötted élőknek? Talán egy bátorító szót, egy figyelmes meghallgatást, egy megbocsátó gesztust, vagy pedig anyagi segítséget. Kérdezd meg a Szent Lelket, hogy mire hív. A szeretet soha nem fogy el attól, hogy megosztod. Minél önzetlenebbül továbbadod azt, amit kaptál, annál inkább megtapasztalod Isten bőséges kegyelmét. Ne félj adni, mert az Úr soha nem marad adósa a nagy lelkű embernek. Aki mások számára áldássá válik, annak életét maga az Úr tölti be újra és újra szeretetével. Maga Jézus mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Amikor önzetlenül adsz, nem csak a másik ember élete változik meg, hanem a saját szíved is. Egyre szabadabb leszel a birtoklás vágyától. Egyre érzékenyebbé válsz mások szükségletei iránt. És egyre inkább Krisztus szeretete formálja a gondolkodásodat. Ezért hagyd, hogy ma rajtad keresztül is megtapasztalja valaki Isten jóságát, szeretetét és irgalmát. Lehet, hogy számodra csupán egy apró gesztusnak tűnik, de a mindenható kezében ez egy ember életének fordulópontjává válhat.

Iszomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát is egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet.

0: Isten erősíti reményünket, amikor megadja nekünk az örömet, hogy a reggeli órában dicséretet mondhatunk neki. Ezért bizalommal kérjük, neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk. Istenünk, üdvözítőnk Atya, fogadd köszönetünket a tudásért és a halhatatlanságért, amit ő általa adtál nekünk.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Adj szívünkbe alázatot, hogy Krisztus félelmében alázatosak legyünk egymás iránt.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Árazd belénk lelkedet, hogy testvéri szeretetünkben ne legyen semmi alakoskodás.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Te meghagytad az embernek, hogy munkájával hódítsa meg a földet. Engedd, hogy munkánk a te dicsőségedre és testvéreink megszentelésére szolgáljon.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket.

0: Növeld bennünk, Istenünk, a beléd vetett hitet. Add, hogy tökéletes legyen ajkunkon dicséretet, és hozzon mindenkor mennyei gyümölcsöket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Úgy vegyük ki részünket a jövő alakításából, mintha minden rajtunk múlna. És úgy bízunk Istenben, mintha minden rajta múlna. Mondta Szent Ágoston.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt. A pontos idő 6 óra 52 perc, folytatódik reggeli ébresztő műsorunk a Csalogány kedves hangjával. Ébresztjük Önöket és hívjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, rövid tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezem. Kedves hallgatóink, hamarosan a örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botont Pálos atyától hallhatjuk, ezt követően majd az úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat. Az úrangyala elimádkozása után majd hírek és programajánlóval jelentkezünk, hallhatnak a nap szentjéről, illetve kalendárium rovatunkkal is jelentkezünk. 7 óra 30 perctől folytatódik a műsorunk a nap témájával, majd egy zenés köszöntő lesz itt az ébresztő műsor keretén belül, köszönhetik a nap ünnepeltjeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, és elérkezünk a műsorunk végéhez, mindezek végén, és tiszteletre méltó Márton Áron püspök atyától választott gondolattal fogjuk zárni mai ébresztő műsorunkat. 7 óra 55 perctől pedig igéző lesz hallható. Nyolc órától szentmisét közvetítünk Maros Ludasról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az Önök imakéréseit, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk elimádkozni. 10 órától jelenünk és jövünk, műsorunkkal jelentkezünk. 11 órától jó tanás címmel Ferenc Emese tart Önökkel Kolozsvárról. 11 óra 30 perctől lelkélet és hitmétés címmel Giossano Leonard atya jelentkezik Nagyváradról. 12 órakor visszakapcsolunk ide Csíksomjóra, az úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, és a Zsolozsmából a napközi imaórára. Mindezek végén 12 óra 15 perckor veszi kezdetét déli magazin rovatunk, melynek második részében majd a Krisztus világa októberi számmal a lapszemlével jelentkezik dr. Darvas Kozma József Espres plébános atya, a főszerkesztő. Ha tehetik, akkor is és addig is tartsanak velünk, további jó ébredést, jó rádiózást kívánok kedves mindannyiuknak, a nap örömhíre következik.

0: ti farizeusok. Tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek. Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Talán lehet, hogy Jézus éppen provokálni akarta a farizeusokat, ezért nem mosott kezet. Nyilván ezt nem feltételezhetjük, de valami tanítás biztos, hogy volt ebben, hiszen tudta nagyon jól, hogy ezt meg fogják jegyezni. És hogyha ezt nem teszi, akkor nem lesz annyira szembetűnő, nem lesz annyira, mondjuk így, a ütős az ő tanítása, amit elmond a farizeusoknak. Mégpedig azt, hogy a belsővel kell foglalkoznunk elsősorban, és ezáltal lesz a külső is tisztává. A mai világban nagyon sokszor azt hangsúlyozzák körülöttünk különböző eszmék, politikai irányzatok, társadalmi berendezkedések, hogy ha körülöttünk szépen rendbe tesszük a dolgokat, akkor rendben lesz minden. Jézus azonban nagyon sokszor arról beszél, hogy bennünk, a belső világunkban kell rendet tenni, ott kell harmóniát teremteni, és csak így leszünk képesek arra, hogy a körülöttünk lévő dolgok is harmóniába kerüljenek. Ez azért sokkal nehezebb feladat, mert hogy ilyenkor meg kell keresni a csendet, talán ennek nagyon fontos eszköze maga a bőjt is, a megtartóztatás, nagyon fontos része ilyenkor a szeretett szolgálat is, az alamizsnálkodás, odafigyelés másokra, és szép lassan az ember belülről kezdi megérteni, hogy mit is jelent az a fajta külső rend, vagy tisztaság, vagy harmónia. Kérjük a mindenható Istent, hogy segítsen bennünket, hogy ezen az úton tudjunk haladni. Minden imádságunk, minden elcsendesedésünk, a szentmisén való részvételünk, akár egy csodálatos szentségimádás. Isten igéjének az olvasása behatol a szívünkbe, és egyre inkább rendet tesz, a békétlenséget megszünteti, és békét ad. Így leszünk ebben a világban békesség hordozók, így tudunk másokat is segíteni. Ehhez adjon az Úr mindannyiunknak kegyelmet.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhével fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Ima a hivatásokért.
1: Urunk Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme, szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívő szavad nélkül senki az oltár szolgái közé ne lépje. Add meg a papi és szerzetes hivatás kegyelmét, áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántat, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Ott, hogy minden munkájukba egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Ott, hogy papjainkat, a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsa, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
0: Ébredjen a Mária Rádióval!

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. október 13-án az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyó stúdió mikrofonjainál
1: Ferenc Kornélia
0: és Margelit köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 8 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a három úti templomban tartanak örökös szentség imádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békért és a lelkek megmentéséért. Szent mise és körmenet a fatimai Szent Szűz tiszteletére.
0: A boldogsága Szűz Mária fatimai jelenésének megemlékére a szilágysomlyói és a váradi esperesség papjai és hívei ma délután 5 órakor rózsafűzért, 6 órakor szentmisét tartanak a nagyváradi székesegyházban, ezt követően pedig körmenetet a Szent Szűz szobrával a püspöki palota kertjében. A szentmise főcelebrása Nagy Tibor szilágysomlyói esperes lesz, a szónok pedig Tóth Attila Levente, tasnádi plébános. A nagyváradi római katolikus püspökség májustól októberig minden hónap 13-án zarándoklatot szervez a székesegyházhoz a fatimai Szent Szűz köszöntésére. Mária köszöntő Szárhegyen.
1: Közös Mária köszöntőre kerül sor holnap este 6 órától a Szárhegyi Ferences templomban, amelynek keretében ünnepélyes rózsafűzér lesz. Emlékedésekkel és énekekkel úgy, mint ahogyan Csíksomlyon szokott lenni. És szentmise, amelyre szeretettel várnak minden egyes imádkozni vágyó, Szűz Máriát szerető lelki.

0: előadás Székely udvarhelyen.
1: Mennyire irányítjuk a gondolatainkat, az érzelmeinket, a döntéseinket, és mennyi múlik az agyunk biológiai működésén? Mit jelent valójában a szerotonin, a dopamin és az adrenalin szerepe? Hogyan befolyásolják a hangulatunkat, a motivációinkat, az alvásunkat és a figyelmünket? Mennyire képes változni az agyunk felnőtt korban, és mit tehetünk a működésének támogatásáért? És végül mit nevezünk normálisnak? Többek között ezekről a kérdésekről beszél az agyunk működése és a befolyásunk határai című előadásában dr. Felog Benedek György, ideggyógyász, főorvos csütörtökön este 7 órától a Székelyudvarhelyi társalgóban. A részvételi díj 30 lej, amely fogyasztást is tartalmaz. Helyet a társalgó közösségi oldalán vagy a 0740 007 465-ös telefonszámon lehet foglalni.

0: Papi találkozó Nagyváradon.
1: Pénteken délelőtt 10 órai kezdettel tartják őszi korona gyűlésüket a nagyváradi római katolikus egyházmegye papjai a püspöki palota második emeleti üléstermében. A találkozó első részében Pék Sándor általános helynök tart előadást a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének legújabb iránymutatásairól és azok lelkipásztori vonatkozásairól. Ezt követően a résztvevők Böcskei László megyés püspök vezetésével az egyházmegye életét érintő időszerű lelkipásztori és adminisztratív kérdéseket vitatják meg, különös figyelmet fordítva a közös feladatukra és az előttük álló kihívásokra.

0: tiszteletre méltó Márton Áron püspökre emlékeznek Rómában.
1: Október 18 és 19-én Rómában két rangos egyházi és diplomáciai eseményen emlékeznek meg tiszteletre méltó Márton Áron püspökről, a hitvalló főpásztorról, aki a 20. század embert próbáló történelmi időszakában az evangéliumi hűség és a lelkiismereti szabadság bátor tanúja volt. Vasárnap este 6 órakor a római Santa Maria del Anima templomban tisztelete méltó Márton Áron püspök emlékére mutatnak be ünnepi szentmisét. Október 19-én este 6 órakor a Római Román Akadémián Márton Áron püspök a Keresztény Európa tanúja és jelképe címmel rendeznek konferenciát George Bologán szentszéki román nagykövet kezdeményezésére. A tanácskozást a Patakik Quartet zenei műsora zárja. Mindkét eseményen részt vesz Böcskei László nagyváradi megyés püspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is. Tiszteletre méltó Márton Áron életpéldája ma is arra emlékeztet, hogy a keresztény hitből fakadó bátorság, az igazsághoz való hűség és az emberi méltóság következetes védelme nem csak az egyház, hanem az egész Európa számára maradandó értéket képvisel.

0: Jótékonysági könyvvásár Marosvásárhelyen.
1: Jótékonysági könyvvásárra hívja a könyvek kedvelőit és a segítő szándékú érdeklődőket a Solaris Egyesület október 28 és 30-a között Marosvásárhelyre. A kezdeményezés célja, hogy a könyvek közösségteremtő erejét a rászorulók támogatásával kapcsolja össze, és élelmiszer formájában segítséget nyújtson a hideg időszakban. A háromnapos rendezvénynek a Szolidáris Egyesület székhelye ad otthont, ahol az érdeklődők délelőtt 10 és este 8 óra között válogathatnak a könyvek között. A szervezők arra biztatják a közösség tagjait, hogy látogassanak el a vásárra, fedezzenek fel új olvasmányokat, és részvételeikkel támogassák az egyesületi rászoruló támogató programjait a téli hónapokban. A kezdeményezéshez könyvadományokkal is hozzá lehet járni. Az egyesület jó állapotban lévő könyvet fogad október 26-áig. És most néhány szóban az időjárásról.
0: A meteorológusok szerint ma délelőttig Munténia túlnyomó részén, Olténia délkeleti felében és a Kárpát-kanyar vidékén a csapadék mennyisége elérheti a 20-30 litert, helyenként pedig akár a 40-50 litert négyzetméterenként. A riasztás a fővárosra és Árgyes, Buzau, Kölörás, Dümbovica, Gyurgyu, Jalomica, Ilfov, Olt, Prahova és Teleormán megye teljes területére, valamint Brassó, Kovászna és Vráncsa megye egyes részeire érvényes. Jelentősen lehűl az idő Romániában a hétvégi szokatlan meleg után. Hétfőn, október 12-én havazott az Omu csúcson. A csapadék mellett átmenetileg a szél is megélénkül. A széllökések sebessége általában 45-50 km per óra körül alakul a keleti és a délkeleti régiókban, míg a magashegyi területeken elsősorban a déli Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban a szél sebessége a 70-90 km per órás erősséget is elérheti. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parciumban és a Bánságban. Fograson 9 fok van, Brassóban, Sepsiszentgyörgyön, Kézivásárhelyen, Baróton és Székelyudvarhelyen egyaránt 8 fokot mérnek. 7 fok van Csíkszeredában, Gyergyóalfaluban és Maroshévízen. 8 fokot mérnek Dicsőszentmártonban. 9 fok van Marosvásárhelyen és Tordán. 7 fokot mértek Kolozsváron, 8 fok van Nagycsármáson. 7 fok van Besztercén és Dézsen, 6 fokot mérnek Aknasugatagon, 7 fok van Máramarosszigeten, 5 fokot mérnek Nagybányán, 2 fok van Szatmárnémetiben, 6 fok van Zilahon, 5 fokot mérnek Bánfihunyadon, 8 fok van Nagyváradon és Aradon, 7 fokot mérnek Temesváron, 6 fok van Lugozson, 7 fokot mérnek Resicabányán, Petrozsénben és Déván, 8 fok van Gyulafehérváron és Szászsebesen, míg végezetül 10 fok van Balázsfalván és Nagyszebenben, ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss híreken, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mareradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mareradio.ro e-mail címünkre.
2: Ébredjen a Mária Rádióval!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Sziléziai Szent Hedvig, hercegnő. Amikor negyedik Bertold és felesége 5 éves kislányukat, Hedviget, a kitzingeni bencés apácákra bízták, nem az volt a szándékuk, hogy véglegesen otthagyják a kolostorba apácának. Hedvignek meg kellett szereznie a bencés apácák között a rangjához szükséges műveltséget. A kitzingenben töltött évek Hedvig számára mégis sokkal többet jelentettek egy puszta iskolánál. A bencés élet ritmusa, az Isten jelenlétében élő testvéri közösség megragadta a gyermek lelkét. Az 1300 körül írt legenda az általános erények felsorolása mellett feljegyezte Hedvigről 2 sajátos jellemvonását. Szorgalmasan tanulmányozta a Szentírást, és mindenben a Szentlélek volt különleges tanítómestere. 1186 körül az akkori 12 éves Hedviget kiragadták a békés kolostori környezetből, mert a család meglelte a vőlegényt, Henriket, a sziléziai herceg fiát. A német főúri családok és a lengyel piasz család között addig is sok rokoni szál szövődött, Hedvig szívét mégsem derítette fel a gondolat, hogy követnie kell vőlegényét egy idegen országba. Szilézia földjét szlávok lakták. 1163-tól önálló hercegség volt a lengyel tartományuk között. A földlakói Hedvig számára ismeretlen nyelvet beszéltek. Erkölcseik és szokásaik is idegenek voltak, mert a kereszténység éppen akkor kezdett gyökeret verni a lengyel nép szívében. A 12 éves grófnőre igen nagy feladatok vártak ebben az idegen környezetben. Első éveiről csak annyit tudunk, hogy a férjét Istenben szerette, mint erényes és népe javát kereső embert, és 7 gyermekkel ajándékozta meg. 1201-ben meghalt első Boleszláv herceg, és Henrik lett az utóda. A sziléziai hercegség addig soha nem látott fénykort ért meg. Henrik óvatosan és okosan kormányozta megnövekedett országát. Uralkodói erényei közül kitűnt óvatossága és az, hogy alattvalóival szemben szelíden igazságos volt. Úgy gondolta, hogy országának gazdasági és kulturális felemelkedését szolgálja, ha német telepeseket hoz. Ennek eredményeként Sziléziában mindenfelé telepes falvak és városok keletkeztek. Hedvig pedig, akinek eleinte semmi része nem volt ebben a tisztán politikai meggondolásból fakadó telepítésben, feladatának tekintette, hogy idegenbe került honfitársait vigasztalja, és szükségükben mindenben segítségükre legyen. Férjét elkísérte országjáró útjaira, s ha a bírói székébe ült, Hedvig mellette foglalt helyet. Ilyenkor a legszegényebb és a legelhagyatottabb emberek is tudták, hogy kérésük eljut a herceg füléig. Hedviget segítőkészsége és határtalan jósága miatt méltósága ellenére a szegények is megtalálták, s ő ezzel hamarosan megnyerte a lengyel nép szívét. A hercegnő hamarosan belátta, hogy az országban nagyon hiányzik az a kovász, amely a kereszténység hatását nagy mértékben tudná segíteni. A női kolostor intézménye. Henrik elődei férfi szerzeteseket már megtelepítettek az országban, de egyetlen női kolostor se volt, ami azt jelentette, hogy a leányok számára nem volt nevelési lehetőség, és életüket sem szentelhették egészen Krisztusnak. Hedvig megkérte a férjét, hogy saját vagyonukból alapítsanak egy kolostort a cisztercai apácáknak. 1202-ben meg is történt a kolostor alapítása, Trebnikában. Ezzel valóra vált Hedvig vágya, Mivel azonban ciszterci apácák sem cseh, sem Lengyelország területén nem éltek, Bambergből hívták a nővéreket. Élükön Petrusszával, aki korábban Hedvig mesternője volt Kitzingenben. Hedvig számára később Trebnica volt az a hely, ahol otthonra lelt. Itt neveltette egyik fiának jegyesét, prágai Szent Ágnest. Ő maga soha nem tett szerzetesi fogadalmat, akkor sem, amikor özvegyként beköltözött a kolostorba, melynek ekkor már egyetlen életben maradt gyermeke, Gertrúd volt az apátnője. Tudta és elfogadta, hogy az ő helye a hercegi udvarban van. A szemlélődés azonban egyre nagyobb teret foglalt el az életében, és alapja lett minden tevékenységének. Napjait az irgalmasság lelki és testi cselekedetei töltötték ki. Bármit tett, soha nem önmagáért tette, mert tekintete állandóan Krisztusra figyelt, és a hite fele barátaiban is az Urat elevenítette meg. Két csoport különösen közel állt a szívéhez. A papok és a szegények. A szegényekben is Krisztus szolgálta. Ez abban nyilvánult meg, hogy 13 szegény állandóan volt a környezetében, akikkel egy asztalnál evett. Ezek a szegények akkor is követték, ha úton volt férjével az országban. S ha megérkeztek egy várba vagy más szálláshelyre, először mindig róluk gondoskodott. Nem egyszer a neki készített finom ételeket tálalta fel nekik. Ezért az udvari emberek körében elterjedt a mondás, inkább vagyok koldus a hercegnő asztalánál, mint vendég a hercegnél. A hősiesség azonban, amellyel Hedvig a fele barátainak szolgált, csak külső burok volt, amely elrejtette Krisztushoz egyre hasonlóbbá való belső életét. Lépésről lépésre követte az Urat a kereszt hordozásában. Fegyelmezettsége az étkezésben, a ruházkodásban és általános életformájában felülmúl minden elképzelést. És feltűnő, hogy mindebben semmi különös támaszt, lelki vezetést nem kapott, sőt a környezete épp az ellenkező irányba befolyásolta volna. Ahhoz azonban elég alázatos volt, hogy kapott köpenyét kicserélje, mikor egy egyszerű apáca figyelmeztette. Nem méltó hozzá, hogy a hercegi fogadásokon így jelenjék meg. De amikor a boroszlói főesperes szemrehányást tett neki bőjtölése miatt, annak csak annyit mondott. Eszem annyit, amennyi nekem elég. 7 gyermeke közül 6 a szeme láttára halt meg. 1238-ban pedig elvesztette a férjét is, itt a földön. Különösen érzékenyen érintette Henrik fiának halála, akinek követnie kellett volna atyját a hercegi trónra. 1241-ben ugyanis a tatárok nem csak Magyarországot pusztították, hanem heves viharként végigdulták Lengyelország déli területeit is. Henrik, a fiú egy kisebb lovas sereggel vonult fel, és Legnicánál megütközött velük. A csatát elvesztette. Maga is holtan maradt a csatatéren. Hedvig korábban megjövendölte fia halálát. Hedvig 1243. október 15-én halt meg, majdnem 60 éves korában, a trebnikai kolostorban. A kolostor templomában temették el. Tisztelete azonnal megkezdődött, és a sírja körül történt csodák hatására hamarosan megindították a szenté avatását. Az adósok börtönében sínylődők közül sokan Hedvig váltságdíjának köszönhették a szabadulásukat. Döntő módon avatkozott be abba a testvérháborúba, amely 1229 tavaszán a férje és első Konrád mazovai herceg között robbant ki. Henrik 2 csatában is legyőzte Konrádot, s miután bevette Krakkó városát, elbocsátotta a katonáit. Ám egy misa alkalmával a krakkói lovagok rajta ütöttek a hercegen. Elfogták, és Konrád fővárosába, Plokba hurcolták. A fogoly herceg fia Henrik azonnal sereget gyűjtött, hogy kiszabadítsa atyát. Hedvig azonban ellenezte az újabb vérontást, s magára vállalta a férje kiszabadítását. Elindult Plokba, személyesen tárgyalt Konráddal, és kiszabadította a férjét. Két unokája később Konrád fiaihoz ment férjhez, s ezzel tartós lett a családok közti béke.

0: Ébredjen a Mária Rádióval.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon, október 13-án Csíkdelnei Csató Kálmán Jenőre emlékezem, aki Budapesten született, ott is hunyt el. A nemesi származású Csíkdelnei Csató család sarja. Legfontosabb munkái a Te csak pipálj, Ladányi, a Varjú, a Toronyórán, a Katalin fürdő, a Szép juhászné, Barátom Bálint, Családfa, Linának szerencséje akadt, jelent meg az Új idők gondozásában 1944-ben. A mai napon emlékezem Dajka Margitra, aki szintén október 13-án született, Nagyváradon 1907-ben és Budapesten hunyt el 1986-ban. Dajka Margit, Kossuth díjas magyar színművésznő, érdemes és kiváló művész. Végezetül szeretettel emlékezem Kovács Piroskára, aki Máréfalván született 1932-ben, és 2016. október 13-án hunyt el Székely-Szentléleken, előadást tartott ebben a faluban, és akkor hunyt el a kiváló tanár, néprajzgyűjtő. A Máréfali faragott kapuk megőrzésért végzett munkájáért 2012-ben Európa Nostra kulturális örökség védelmi nagydíjjal jutalmazták. Munkái a fába rótt oklevelek, a háborús hőseink emlékére, Székelykapuk Máréfalván, Orbán Balázs kapui, örökségünk a Székelykapu, Orcád verítékével és két tájház füzet jelent meg, nagyapáink, nagyanyáink mindennapi ruházata, illetve virágos kenderem kiázott a tóban. Székely udvarhelyén jelent meg mindkét munka.

0: Halló?
1: Halló?
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
0: Nagy szeretettel köszöntöm Bara Gyula urat Bukarestben. Abból az alkalomból hívtam fel, hogy nem sokára elzarándokolnak Csíkszentdomokosra Márton Áron szülőfalujából. Bukarestből indulnak, erről kérem, hogy számoljon be néhány szóban, előtte viszont szeretném hallani, hogy mi késztette arra, hogy ezt a zarándoklatot megszervezze a bukaresti híveknek.
1: Azzal kezdeném, hogy lehet, hogy a kedves hallgatók nem tudják, de elképzelhetik, hogy itt Bukarestben a bukaresti magyar katolikusok, hát az ország minden pontjából ide sereglett emberek, akik itt dolgoznak, itt tanulnak, de Magyarországúak is. Tehát nagyon, nagyon vegyesek vagyunk, de a templomunkban, hát a székely többség, mi folyamatosan minden vasárnap, minden szentmise után azért imádkozunk, hogy Márton Áron püspökünk szentté avattossék. Hát ez az általános alap. A másik dolog az, hogy bennünket folyamatosan érdekelt a dolog, és el kell mondanom, hogy van nekünk egy Szent István egyesületünk, és ezeknek a rendezvényein is voltak olyan rendezvények, amikor meghívtunk például Nagy Mihály történészt, és a könyvéről számolt be, és arról, hogy a püspök szenvedéseiről a 50 évek alatt. Egy sorozatot is közöltünk már a Reményben erről. Tehát volt alapja. Úgyhogy amikor a parlament eldöntötte, hogy ez a 2026-os esztendő Márton Áron emlékév lesz, akkor nagyon dobbant a szívünk, hogy hát akkor segítsünk ezt megtölteni itt Bukarestben is. Ezt az évet emlékezetessé tenni, nem csak a magunk számára, mert hát kötődéseink által tudunk róla, és benne vagyunk, de főként azoknak a román testvéreinknek, akik lehet, hogy kevesebbet hallottak Márton Áronról és az ő cselekedeteiről. Nos, akkor hát azt terveztük az egyesületben, hogy hát legyen egy zarándoklat, azt is terveztük, hogy az érsekséggel együtt megpróbáljuk az imalapokat és ismertető füzeteket osztogatni a havasalföldi plébániákon. Ezért fordultunk az érsekséghez, ahol az érsek úr támogatta ezt az ötletet, és miután meglátogatta Kovács Gergely érsek urat Gyulafehérváron, hozott nekünk 500 magyar nyelvű és 500 román nyelvű imalapot, úgyhogy ezt a dolgot ebben a dologban is segített az érsek úr. A harmadik dolog, amiben gondolkoztunk, az, hogy a vándorkiállítást, amit Lázár Csilláék szerveznek, és ami 26-án itt lesz Bukarestban, a Liszt intézetbe kiállítva, hogy azt is felállítsuk például a Székesegyházba, ahol a katolikus hívek talán közelebbről megszemlélhetik, láthatják az információt. És hát akkor így megbeszélve Lázár Csillával a Csíkszentdomokoson Cümpu Krisztinél plébános vezetésével október 24-én hajnalban elindulunk, egy szentmisét, egy múzeumlátogatást, és azt tervezzük, hogy Bara Ferenc atyával, aki Csíkdánfalván szolgál, így vigyük, és tőle meghallgassuk az emlékeit Márton Áron püspök utolsó éveiről. Hát ezek volnának nagyjából.
0: És hogy gyűltek össze a hívek, románok és magyarok egyaránt, vagy itt vannak többségben?
1: Igen, tehát mi Somlyóra is így szoktunk zarándokolni, tetszik tudni. Tehát a Csíksomlyós zarándoklaton általában úgy indulunk, hogy péntek este, vagy péntek késő este, hajnalban ott vagyunk, Kálvária, és délután fordulunk. Úgyhogy ez egy megszokott dolog, hogy együtt utazunk, együtt imádkozunk.
0: Milyen az összetétel, fiatalok?
1: A fiataloknak a tanuló ifjúság nem lesz velünk, mert ők ugye hát ők nem iratkoztak fel, de fele-fele arányba leszünk. Vagy fiatalabbak és idősebbek. Ez a tervünk, igen.
0: Hát köszönjük szépen a beszámolót, és áldott szép kegyelmekben gazdag zarándoklatot kívánunk. A Jóisten segítse magukat.
1: Nagyon reménykedünk mi is ebben. Köszönöm szépen, hogy hívott és érdeklődött. Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
0: Köszönjük a beszámolót. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ámen.

0: Ébredjen a Mária Rádióval!
1: Kedves hallgatóink, megyünk tovább ébresztő műsorunkban. A pontos idő 7 óra 43 perc. Zenés köszöntő résszel folytatódik műsorunk. A mai napon az Ede nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltesse a zenévre hallgató kedves hallgatóinkat, és nagy szeretettel szeretném megragadni az alkalmat és köszönteni Csont Ede plébános atyát névnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben. Amennyiben önök is szeretnék köszönteni szeretteiket, telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámok, valamelyikén most élőadásba juthat a hallgató, szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk.

0: Halló, halló, Mária Rádió.
1: Köszönjük az Úr Jézus.
0: Mindenek, amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Gellér magukat. Picsomjon. Szeretném köszönteni Gyük Madarasszony a férjemet. Tegnap jött haza a kórházból születésnapja, 85 éves születésnapja. A Jövistennek legyen hallani, hogy gyógyul, hazajött. Köszöntik őt, két leánya menye, 5 unókos, 4 szép dédunókos családjuk, felesége. A Jóisten érzesse sokáig, mi köszünk. A Jóistennek bőséges áldása legyen életem minden napja. Gyógyuljon meg, mert még nagy szükség van rá a Jóisten érzesse. Köszönöm szépen a lehetőséget. Dicsérte szépen Jézus Krisztus jönnek.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen mi is azt, hogy tetszett telefonálni. Áldott napot kívánunk, és férjének pedig nagyon boldog születésnapot. Isten éltesse előben, egészségben, még jó hosszú éveken keresztül.

nincsen telefonáló és üzenetünk sincs ebben a percben, így egy nagyon szép dallal folytatódik műsorunk, majd tiszteletem Méthó Márton áron püspökatyától gondolattal fogjuk zárni ébresztő műsorunkat, tehát itt tartsanak velünk.

Kedves hallgatóink, a nap gondolata tiszteletre méltó Márton Áron püspök úrtól így szól. Istennél lehetségesnek kell tartanunk azt, ami az embernél lehetetlen. Természetesnek azt, amire mi képtelenek vagyunk. Hogy ismeretébe belemondja, szeretetébe beleadja a lényegét.

0: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 54. percébe érkezünk bele. Egy rövid tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni mai ébresztő műsorunkat. Ezt követően majd igéző lesz hallható, 8 órától pedig szentmisét közvetítünk Maros Ludasról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk. 11 órától Jó tanász Cimmel Ferenc emese tart önökkel Kolozsvárról. 11 óra 30 perctől Giussano Leonardo jelentkezik Nagyváradról a Lelkélet és Hitmétés című műsorával. 12 órakor visszakapcsolunk ide Csíksomjóra, az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. 12 óra 15 perckor veszi kezdetét majd Déli magazin rovatunk, melynek második részében a Krisztus világa októberi szám lapszemléjével Darvas Kozma József esperes plébános atya, a főszerkesztő jelentkezik. Ha tehetik, akkor is és addig is tartsanak az Erdélyi Máre Rádióval. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönünk az Erdélyi Máre Rádió Csíksomi stúdiójából. A mai reggelen önökkel volt
1: Ferenc Kornélia
0: és Pál Gellért. Áldott napot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten egészen konkrét módon gondoskodik rólam, jól sikerülnek a vizsgák, hogy megadja a szellemi erőket, feltételeket, megadja azt, hogy leküzdjem a repüléstől való szorongásomat, ami teljesen elmúlt, sőt, mert nagyon szeretek repülővel utazni. Egyszer véletlenül korábban érkeztem Szentmisére, és teljesen profán gondolatom volt az oltári szentség jelenlétében, hogy bárcsak lenne valami hús, étel elkészítő a házba, ha hazamegyek, mert időnként a nővérek kitettek az asztalra számunkra ilyen finom falatokat, és elszégyeltem magam, hogy hú, hát ilyen hétköznapi gondolatom van Jézus jelenlétébe, és amikor hazaértem, akkor az egyik nővér úgy adta át a szobakulcsomat, hogy egy alufóliával lefedett tálon volt ez, és amikor bementem a szobába, és kinyitottam, akkor sült krumpli, háromféle hús volt elkészítve, és ilyenkor mindig azt érzem, hogy Isten a legapróbb dolgoktól kezdve mindenre figyel ránk, és ez több alkalommal megéltem ehhez hasonló dolgokat.

Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Marosludasról, a Mária Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, melynek főcelebránsa Ambros Vilmos nyugalmazott esperes, igét hirdet Portik hegyi kelemén főesperes plébános. A kántori szolgálatot ellátja Pál Attila. Lélekbe kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek

A Szent Háromság Egyisten nevében köszöntöttem a jelenlévőket és a Mária Rádió hallgatóit. Különösképpen emlékezzünk ebben a szentmisében azokra, akik gondokkal küzdenek, mindenek előtt a házhoz, ágyhoz kötött betegekre. Az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedése, halála, feltámadása erősítse mindnyájunkban az örök élet hitét. Adjon nekünk életkedvet, bízva a mindenható Isten segítségében. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétköm. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjed minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és ural.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt levélből. Testvéreim, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra szolgaság igájában hajtsanak titeket. Én, Pál, mondom nektek, ha csupán az ószövetségi törvényt tartjátok meg, Krisztus semmit sem használ nektek. Ismét kijelentem, hogy mindaz, aki a körülmetléssel vállalja az ószövetségi törvényt, kötületkes azt maga teljesítségében megtartani. Ha a mózesi törvény által akartok Isten előtt kedvessé válni, elszakadtatok Krisztustól, és elvesztettétek kegyelmét. Mi azonban a Szentlélektől vezetve a hittől várjuk megigazulást, és reméljük annak beteljesedését. Jézus Krisztusban ugyanis nem számít, hogy valaki a körülmértékedéssel vállalta-e az ószövetségi törvény megtartását vagy sem, hanem csak a hit, amely a szeretet által tevékeny. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szabadságot.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyik beszédében, beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá. Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek. Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánat. Kedves Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett kedves hívek! Mai Szent Leckében Szent Pál apostol Galatákhoz írt leveléből olvastunk és elmélkedésünket is innen indítjuk. Folytatódik a tegnap elkezdett Galatákhoz írt levélnek a része. Egy nagyon fontos kérdés irányítja az apostol a figyelmünket. A megigazulásra, vagyis hogy hogyan válhatunk Isten előtt kedvessé, mi szükséges az üdvösséghez, hit vagy cselekedetek. Tudjuk, hogy a protestáns egyházak jelszavai közé tartozik csak a hit, csak a kegyelem, csak a Biblia. Mi is sokszor azt gondoljuk, hogy akkor vagyunk jó keresztények, ha elvégezzük a vallási kötelességeinket, részt veszünk a szentmiséken, imádkozunk, megtartjuk az egyház előírásait, kifizetjük az egyházi hozzájárulást. Hát mindezek fontosak, de vajon elégségesek-e a megigazulásra? Jézus a ma felolvasott evangélium részben kiemeli a tettek fontosságát. Adjátok inkább oda rászorulóknak azt, amitek van. És akkor majd mindjárt tiszták lesztek. Ez az evangéliumi rész kiemeli a tettek fontosságát. Élő hit nem maradhat pusztán a szívünkben, vagy a szavainkban, hanem a szeretetben és a jó cselekedetekben kell, hogy megmutatkozzon. Most nézzük meg, hogy Isten előtt vagy mi számít. Jézus korában is voltak, ahogyan hallottuk az evangéliumban, olyan emberek, akik nagyon ügyeltek a vallási előírásokra. Megtartották azokat, aprólékosan igyekeztek mindenre odafigyelni. Kívülről tiszták, rendezetnek, vallásosnak látszottak. Jézus azonban figyelmeztette őket, mert miközben külső tisztaságra ügyeltek, a szívükben ott volt az önzés, a kapzsiság, a közömbösség. Sokszor beleeshetünk mi is ebbe a hibába, elvégezzük azt, amit úgy az egyházunk elénk tár, amit hallottunk, tanultunk, de vajon közben hogyan élünk, hogyan beszélünk családtagjainkkal, hogyan bánunk azzal, aki megbántott bennünket. Észreveszünk-e az idős embert, a magányost? Gondolunk-e arra, akinek nincs kivel beszélgetnie, akinek egy jó szó többet jelentene bármilyen ajándéknál? Jézus nem azt mondja, hogy a vallásos gyakorlatok fölöslegesek, ellenkezőleg azt akarja, hogy azok belülről fakadjanak és alakítsák az életünket. Keresztény ember nem elég, hogyha keresztet hordoz a nyakába, s közben kereszteket rak mások vállára. Nem elég azt mondani, hogy szeretem Isten, ha közben érzéketlen vagyok a mellettem levővel szemben. Nézzük meg most, mit jelent a hit. Szent Pál apostol tanítása szerint nem saját érdemeinkből kapjuk a hitet. Isten kegyelme, Isten ajándéka. Isten előbb szeret bennünket. Ő megbocsát, ő ad lehetőséget az újrakezdéshez. És mi hittel válaszolhatunk erre, ami mondhatjuk azt is, hogy Isten ajándéka, és a válaszunkban is Istennek a segítségére szorulunk. Mit jelent hinni? Nem azt jelenti, hogy a hit, nem hogy csupán, hogy elfogadjuk, hogy Isten létezik, nem ezt jelenti csupán. A hit azt jelenti, hogy rábízzuk magunkat Istenre. Elhisszük, hogy az ő útja akkor is jó, amikor nehézségek vesznek körül bennünket. Bízunk benne akkor is, amikor nem értjük, miért enged meg nehézségeket, gondokat, bajokat. Hinni azt jelenti, hogy Krisztusra építjük az életünket. Amikor valaki megbánt bennünket, a hit indít arra, hogy ne bosszút forraljunk, hanem keressük a megbocsátás útját. Amikor igazságtalanságot szenvedünk, hit segít, hogy ne veszítsük el a reményt. Kedves testvérek, a hit nem jelenti azt, hogy mindig erősek vagyunk. Soha nem kételkedünk, hogy nem hibázunk. Hit azt jelenti, hogy a gyengeségeinkkel együtt is Isten felé fordulunk. És itt van a lényeg. Nem a jó cselekedeteinkkel érdemeljük Isten szeretetét, hanem azért teszünk jót, mert már megtapasztaltuk Isten szeretetét, az ő segítségét. A jó cselekedetek segítenek bennünket, hogy közelebb kerüljünk hozzá és embertársainkhoz. Most milyen szerepe van a tetteknek? Hallottuk Szent Pál szavait, Jézus Krisztusban csak a hit számít, amely a szeretet által tevékeny. A kettő együtt. Ez a mai elmélkedésünk központi gondolata. Nem elegendő azt mondani, hogy hiszek Istenben. Fontos, hogy az a hit mire késztet bennünket. A hit segíti, hogy több türelmem legyen. Segíti a megbocsátásban, megtanít-e figyelni a másik emberre. Gondolhatunk egy ilyen példára. Hasonló esetről Jézus is beszél. Egy ember, aki minden vasárnap ott van a templomban, rendszeresen imádkozik, ismeri a Szentírást is. Egyik alkalommal az úton találkozik egy idős emberrel, aki nehezen viszi a nehéz batyuját. Az illető azonban siet, ezért tovább megy, közben arra gondol, nekem is megvan a magam baja. Eszembe jut egy fiatal ifjús lánynak az esete, nagyon kételkedett Istenbe, a hit olyan gyenge volt, ahogy ő mondta, inkább nem hit, mint hit. Hazafele menet, találkozott egy idős nénivel, aki csomagokat cipelt, azt hallotta, a többiekkel is többször beszélgettek, hogy mennyire fontos segíteni egymásnak. És odalép a nénihez, megkérdezi, messze kell-e mennie? Hát igen, hol erre? Hát pont az ellenkező irány, ahol ő lakott, de segítette hazavinni, elbeszélgetett. És amikor már visszafordult hazafele, hát akkor azt érzem, minden hittel kapcsolatos kérdése eltűnt. Biztos volt a hitében. A hit akkor válik láthatóvá, amikor szereteté alakul a mindennapi életünkben. Nem kell nagy dolgokra gondolnunk, elég a hétköznapi kis tettek. Szeretet nem mindig látványos, sokszor csendben történik, és talán senki sem veszi észre. Ugyanezt húzza alá Jézus, amikor azt mondja, adjátok inkább oda a rászorulóknak, amitek van, és megtisztultok. Igen, álhatatosnak kell lennünk, az jó elhatározásunkban, ki kell tartanunk, adhatunk az időnkből, meghallgatunk azt, akit nincs, aki meghallgasson, bátoríthatjuk a csüggettet, néha egy őszinte bocsánatkérés többet gyógyít, mint hosszú magyarázkodás. Sokszor egyetlen mondat, ne félj, nem vagy egyedül, számíthatsz rá, új reményt ad az embertársunknak. A keresztény ember nem azért ad, hogy mások megdicsérjék, és nem azért segít, hogy Istennek tartozást teremtsen, azért ad, mert felismeri mindaz, amilyen van ajándék Istentől. És ebből az ajándékból másoknak is részesülniük kell. Testvéreim, most tegyük fel a kérdést. Mire kell nekem jobban odafigyelnem? Miben kell megváltoznom a mindennapi életemben? Miben kell fejlődnöm? Lehet, hogy rendszeresen imádkozom, de kevés a türelmem. Valakinek a hosszú, már ismert mondani valójának a meghallgatására, de nincs, aki meghallgassa. Hallgassam meg, hallgassak oda. Lehet, hogy sokszor úgy érzem, hogy kevés vagyok, nem tudok eleget tenni, nem tudok mindenkinek megfelelni. Ilyenkor emlékezzek arra, hogy Isten nem a tökéletességet vár el tőlem, hanem nyitott szívet és hűséges, kitartó választ. És nem sikerült, kezdjem újra. Megigazulás Isten ajándéka, a hit által befogadjuk ezt az ajándékot, és a szeretetben végzett cselekedetet, jó cselekedeteink pedig megmutatják, hogy ez az ajándék formálja az életemet. Ne feledjük, nem a jó cselekedeteink tesznek bennünket Isten gyermekeivé, hanem Isten kegyelme, ingyenes ajándéka ez, de ebből kifolyólag az életemben megteremnek a szeretet gyümölcsei. Befejezésül vigyük magunkkal Szent Pálnak a szavait, a hit, amely szeretet által tevékeny. Ne válasszuk szét a hitet és a jó cselekedeteket. A hit imádságra indít, közelebb visz Istenhez, az Istennel való kapcsolat pedig képessé tesz bennünket arra, hogy jobban szeressük embertársainkat. Legyen ezért a mi hitünk olyan, mint a lámpás, amely fényt ad, olyan, mint a forrás, amelyből mások is meríthetnek, és olyan, mint a jó fa, amely jó gyümölcsöt terem. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus meg akar minket óvni a farizeusi álszent csillogástól, nehogy üres, tartalmatlan, értéktelen emberekké silányuljunk. Mi bensőséges lelkülettel könyörögjünk Urunkhoz, Istenünkhöz.
2: Segítsd, Urunk, egyházad vezetőit, püspökeinket és papjainkat, hogy szolgálatuk által tevékeny, áldozatos és hiteles keresztényeké alakuljunk.
1: Kérünk, hallgass meg minket!
2: Add, hogy a családi otthonok a gyermekek számára a szeretet iskolái legyenek.
1: Kérünk, hallgass meg minket!
2: Add, Urunk, hogy a szeretet gyakorlásával másoknak is jó példát adjunk a tevékeny keresztény életre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Óvd meg minket a külsőségnek, a tartalmatlan ürességnek, még a látszatától is.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy a földi életből távozott testvéreink a szenvedés helyéről szereteted országába jussanak.
0: Jézus szíve, szeretet lángoló tűzhelye, tedd a mi szívünket a tiédhez hasonlóvá, add, hogy a szeretet nagyművének megvalósításában társaid lehessünk, aki élsz és szeretsz örökkön örökké.
1: Jézus

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el a szív kezedből az áldozatot, menjen is életére Jézus kísérlére, mindannyiunk és a
0: Urunk Istenünk, fogadd el híveit, könyörgéseit, és ezeket a felajánlásokat,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt.
0: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent

0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise

0: Kedves hallgatók! Szent misét közvetítettünk Maros Ludasról, a Mária Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból. Főcelebrált Ambrus Vilmos nyugalmazott esperes, és igét hirdetett Portikhegyi Kelemén főesperes plébános. A kántori szolgálatot ellátta Pál Attila. A mikrofonnál Pál Piroskát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Maros-Lúdasi Mária Magyarok Nagyasszonya plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Maros-Lúdas, Maros megye nyugati részének központja, Marosvásárhelytől 45 kilométerre fekszik. A Maros két partján húzódik végig, a mezőségi patak és a Maros egybefolyásánál, Nagysármás, Kissármás útkereszteződésénél. A régi lakótelep a Maros jobb partján, a meredek dombok közelében, az új negyed pedig a Maros bal partján foglal helyet. A települést 1333-ban említik először a gróf Kemény József aranyos gerendi kastélyában őrzött okmányban. 1960-ban várossá nyilvánították. A település központjában a magyar történelmi egyházak templomai, a református és római katolikus templomok állnak. A Maros-Ludasi egyházközség 1909-ig a mezőszentgyeli plébániához tartozott, és ekkor lett önálló plébánia. Korábban házi kápolnában, majd az Andrássy telepi iskolában miséztek. A maros-lúdasi katolikusok körében a templomépítés gondolata már a 19. század végén, a telepek létrehozása előtt felmerült. Maros-lúdas területi terjeszkedése a 19. század végén, a 20. század elején szorosan fűződik a magyar állam telepítési politikájához. A magyar királyi kincstár 1901-ben ifjú gróf Andrássy Gyulától és Albisi Ecken Sándor nagybirtokostól földterületeket vásárolt. Ludas községben 1902-1905 között összesen 4 telep alakult, az Andrássy, Ecken, Mezőalbis és Belső telep. Ezek benépesítése 1903 őszén kezdődött és 1905-ben fejeződött be. 141 család érkezett a 4 telepre, 14 bukovinai székely család Andrásfalváról, Hadikfalváról és Istensegicsről, 62 család a Királyhágon túlról, 65 pedig az erdélyi részi vármegyékből. A telepesek elhelyezése felekezeti csoportok szerint történt azért, hogy egy telepén lehetőség szerint azonos vallású családok éljenek. Így az Andrássy telepen 36 római katolikus és 34 református család, Mezőalbis, Ecken és Belső telepen pedig reformátusok telepedtek le. A Maros-Lúdasi Katolikus Egyháztanács 1899. október 13-i gyűlésének fő témája a templomépítés volt, a gyűlésen Majlát Gusztáv Károly, az erdélyi római katolikus egyházmegye püspöke is részt vett, és az egyház tagjait teljes támogatással biztosította. Megbízták Vajda Vincét és Ince Antalt a templom helyének kiválasztásával, amely az ifjú gróf Andrássy Gyula telkére esett, de 1901. március 2-án ezt a területet elcserélték a földművelősügyi minisztérium által biztosított telekre. 1901. szeptember 1-én bemutatták a templom és a papilak épületének tervét. A templomot Hübs Kálmán építész tervezte, 1906-ban fejezték be, és ebben az évben szentelték fel Mária Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Az első világháború alatt a templom 3 harangját katonai célokra használták fel, csak egy 110 kg-os harang maradt meg. Az elveszett harangok pótlása adományokból történt. 1926. májusában megérkeztek a nagyszebeni síelöntödéből az új harangok, amelyeket 1926. május 14-én szenteltek fel. Maros-Lúdas 1909-től lett önálló plébánia. Az andrási telepi hívek nagy távolságot megtéve ide jártak szentmisére. Több mint 100 éves álma valósult meg a Marosrudashoz tartozó andrási telep római katolikusoknak, új templom épült a 300 lelket számláló és a ludasi templomtól 4-8 kilométerre lakó hívek számára. A Marosludasi Egyházközség 7. plébánosa, Ambrus Vilmos, aki 1986-tól plébános Marosludason, az egyháztanáccsal úgy döntött, hogy templomot építenek az andrási telepen. 2004. november végén sikerült megönteni a templom alapzatát. Az új templom tervét Esztán Győző csíkszeredai műépítész készítette. A templom bástya vár jellegű, a hit és az anyanyelv utolsó bástyájának jelképe. Az alapkövet dr. Círják Árpád érseki helynök áldotta meg 2005. április 30-án. Az egyházközség az épülő templom égi patronájául Boldog Gizella királynét választotta, hogy a családoknak egy keresztény édesanyja legyen a példaképe és közbenjárója. Az isteni gondviselésben bízva segítőkész, adakozókra találva épült fel a templom. Ez a vágyuk 2009. május 16-án beteljesedett, így a katolikus lelkipásztori ellátása hívek számára előnyösebb lett. Az elkészült Boldog Gizella templomot dr. Jakubinyi György érsek szentelte fel. A Marosludasi templom búcsú október 8-án Mária Magyarok nagyasszonya ünnepén van, míg az andrási telepi Boldog Gizella templom búcsúját május 7-én tartják, örökös szentségimádási nap február 7. Marosbogát, Liziói Kisszenterész filia 14 lélek számmal, ellátó plébánia Maroslúdas és az Aranyos Torda főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsús ünnepét október 1-én tartják, örökös szentségimádási nap december 24. Mezőszentgyel Marosvásárhelytől 33 kilométerre nyugatra a Lúdas patak mellett fekszik. A mezőszentgyeli ősi templom a reformáció idején eltűnt. A templom építésre 1785-ben került sor, a plébániát 1881-ben építették. 1986 óta Marosludasról oldallagosan ellátott plébánia, titulusa Szent István király és a búcsús ünnepe augusztus 20, örökös szentségimádási nap február 9. Mezőszentgyel filiái Mezőtóhát Marosludastól 14 kilométerre fekszik. Mezőzách Marosvásárhelytől 34 kilométerre északnyugatra. Mezőbodon Marosvásárhelytől 28 kilométerre nyugatra fekszik, Bugusalja, Dobratanya, Sándortelep és Urszaja telep tartozik hozzá. Mezőszakál ugyancsak Mezőszentgyel filiája. Itt 1919-ig római katolikus templom állt, és akkor felgyújtották. Az utána épült kis templom 2003-ig használatban volt. Amikor az utolsó római katolikus hívet eltemették, akkor hozták el a kis harangot és az erekjét. Kis Szent Teréz védnöksége alatt állt a templom. Mezőszentgyel filiái is egyházilag az Aranyos Torda főesperesi kerülethez tartoznak. A műsor a Marosludasi Mária Magyarok Nagyasszonya plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, innen az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, 2026. október 13-án a pontos idő 9 óra és 1 perc, és a következő negyed órában fogadjuk az önök ima kéréseit és ima szándékait, meghívjuk és kérjük önöket tartsanak velünk műsorunkban, majd imádkozunk együtt közösen az elhangzott és el nem hangzott szándékokra. A műsorban együtt önökkel leszünk.
1: Csatlós Éva.
0: És Csatlós Róbert, telefonszámaink a 0

0: 0659 420 555 és a 0359 420 555. SMS számunk a 0758 420 555, és e-mailben is írhatnak nekünk ima kérést, ima szándékot a www.mararadio.ro címen, az ima szándékra kattintva a weboldalunkon. Az általános ima szándékok között a mai napon is imádkozunk a pápai és büspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedély betegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért is.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. A rózsafüzér imákat és szentmiséket felajánlom hálából a szűzanyának, minden kapott kegyelemért, családom élő és elhunyt tagjaiért, Isten fizesse. Felajánlom a rózsafüzért Gizella, Levente és Edith teljes gyógyulásukért, Uram, legyen minden a te akaratod szerint, töltsd el szereteteddel őket a gyógyulás útján. A rózsafüzéreket és a szentmiséket felajánlom idős szomszédaim gyógyulásukért, gyermekeim megtérésüért, testvéri szeretetért, egymásra odafigyelésért. A rokonaimért, halottaim lelki üdvükért és megnyugvásért Isten fizesse. Imád kérek Imre és Klára lelke üdvükért, Csíkszeredából szeretteit tartanak velünk, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Emma testvérünk gyógyulásáért imádkozom, a Benkes és a Korpos család élő és elhunyt tagjaiért Gyergyószárhegyről tartanak velünk. Imáimat ajánlom kedves Teréz lelke üdvérneve napja alkalmából, aki a Csobotfalvi temetőben nyugszik, nyugalma legyen csendes, Anikó tart velünk, Isten nyugtassa. Imád kérek egészségért és sikeres vizsgáimért, Jézusom, bízom benned. A héten elhangzó rózsafüzért és szentmiséket felajánlom Erdély Teréz lelke üdvért névnapja alkalmából, aki a csíkszeredai állomás melletti lévő temetőben nyugszik, nyugalma legyen csendes, Isten fizesse Csíkszeredából Mária. A mai rózsafüzér imád felajánljuk egy éve elhunyt Kristó Rózália lelke üdvért, a jó Isten adjon csendes, békés, örök nyugodalmat neki, az örök világosság fényeskedjék neki. Imádkozik érte, szerető családja, jó Isten, hallgasson meg minden kimondott imakérést, és mindazokat, amiket szíveink mélyén megfogalmazunk.
0: Holnapunkra érkezett imakérésekkel folytatnám. Ezt a Szent Rózsa fűzért fel szeretném ajánlani hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, gyerekeimért, Márkért és Júliáért, szüleimért és a világ békéért. A mai imákat, szentmiséket felállom családomért és a problémák megoldásáért, egy délvidékről anyuka írja nekünk.
1: És betelefonálót köszöntünk. Halló! Mindörökké, amen!
2: A rózsafűzért, a szentmiséket, az imákat főszeretném ajánlani, meg a szüleimért, a Jóska testvéremért, világbékén a gonosz távozásáért, családunkat, az unoka testvéreimért, betegek gyógyulásáért, bizony a szándékát, kapott a szerzetesüket, szerzetesüket, pápának a gyógyulásáért,
1: mindörökké, amen, arra hívjuk Önt is, tessék velünk tartani a közös imába is.
0: Hálából ajánlom fel a mai napi imákat, édesanyám egészségért és édesapám lelki üdvért, külföldről egy hallgatónk írja. A Hargitáról írja szintén egy hallgatónk az összes imát, kérem magamért. Én nagyon fontos szándékra, Isten kérlek, hallgass meg, szűzanyám, te tégy csodát, Jézuson bízok benned, köszönöm mindenki imáját. József írja Kovásznáról, felajánlom a mai szentmisét és rózsafűzér gyermekem jó helyzetükbe, hogy helyre álljanak. Egy hallgató írja Hargitáról, az összes imát kérem magamért, én nagyon fontos szándékra, Istenem kérlek, hallgass meg, szűzanyám, tégy csodát, Jézuson bízom benned, köszönöm mindenki imáját.
1: Újabb hallgatót köszöntünk, halló! Halló, halló! Mindörökké, amen.
3: Ezt a mai rózsafűzőt...
1: Halló? Valamiért megszakadt a kapcsolat. erre a szándékra is hittel, bizalommal imádkozzunk.
0: A mai összes rózsafűzét felállom gyerekeimért, hogy jó döntéseket tudjanak hozni, és jó úton haladjanak. Ugyanakkor a gonosz távoltartásáért Szent Mihály arkangyal védelme, Szűzanyám, bízom benned. Ildikó írja Kovásznáról a mai szentmisét és rózsafűzért, felállom a testvérem gyógyulásáért. Az egész heti rózsafűzéreket felállom a Szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyerekeinkért, egy fontos szándékért, és az összes hívekért, Nagyváradról egy mindennapos hallgató. Háromszékről névtelen hallgatónk írja. Arra kérlek, vedd el testi fájdalmam, tudjak dolgozni, tisztítsd meg testem a csomóktól, hogy nagyon ne fájjon. Isten, fizesse, gyógyítsd meg férjemet, és hallgass meg kérésem. Kovásznáról írja Zsuzsa nekünk, a heti rózsafűzért és imánkat felállom párom és a szüleim egészsége védelmért. Kérlek, Uram, hallgass meg kérésem, amen.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló, halló.
4: Köszöntünk az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt a mai rózsafűzést és a mai szemmisét szeretném felajánlani drága szomszédasszonyért Toma közön, Rosler Juditért, aki a mai napon ünnepli születésnapját. A Jóisten éltesse sokáig erőben, egészségben, kicsi családja körében, szívvel minden szeretetével köszöntöm. Én nem tudok adni neki egyebet, csak imád és szeretetet. Valamint szeretném felajánlani minden hozzám tartozó jó szándékú emberért, a drága jó szomszédaimért, a Mária Rádi összes dolgozójáért. Egy áldott szép napot kívánok önöknek, csomag közül voltam egy mindennapos hallgató, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen, kedves Erika, köszönjük, hogy velünk tartok közös imába is.
0: SMS-ekkel folytatnám, Istenem, bocsáss meg bűneimet, elvesztettem munkahelyem, adj erőt, mert nagyon el vagyok keseredve. Bízom benned, hogy megsegítesz, hogy kapjak egy új munkahelyet. Jézusom, bízom benned. Ezt a szent olvasót és minden mai imát fel szeretném ajánlani családom egészségért, fiam élete jobb alakulásáért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védőpalástjával, Isten fizesse egy édesanyám. Gyémesből én is ezt a rózsafűzért felajánlom Balogh Irma lelki üdvért, akit a szenvedés földi keresztjétől megszabadulva 15 éve, hogy visszaadta lelki teremtőinek, jó Isten nyugtassa békében a középloki temetőben. Emlékeznek gyermekei, rokonjai, Renáta, Réka, nyugodjon békében Jézus szent nevében. Ezt a rózsafűzért, egészségét, békességét, férjem örök nyugodalmáért, lányom családi gondjai, megoldásáért, fiam munkáért, sikerért ajánlom fel. Köszönöm szépen, áldott napot kívánok, szeretettel.
1: Még mindig a füzetből olvasók ajánlunk imáinkat, hivatalos ügyünk sikeres elbírálásáért. Kérjük a Szűzanya közbejárását ezen ügyér is. Isten fizesse meg mindenki imáját. És betelefonálót köszöntünk. Halló, halló.
5: Kicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: A rózsafűzést és a napi szemmisiket el szeretném ajánlni az én egészségemért, fiam családjának egészségét. Kérjem örök nyugodalmáért, valamint Olá Kálmán névnapjára, aki a Csíkszeredai Kalász negyedi temetőben nyugszik nyugodjék békességbe az Úr Jézus szent nevébe. És komasszonyom és Reketés Terézért, szintén névnapjára, aki a Csíkszaplőszei temetőben nyugszik nyugodjék békességbe az Úr Jézus szent nevébe, imádkozik érte komasszonya Jutka Csíkszeredából. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Jézusom, bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Minden nap imákat és szentmiséket felállom hálából a jókaratú emberekért és a gonosz távozásáért. Isten fizesse meg mindenki imáját. Ezt a rózsafűzért és a mai összes imád szentmiséket szeretném felajánlani édesapám Antal János Cakó lelki üdvért. 6 éve költözött a mennyek országába, a Jóisten adjon örök nyugodalmat nekim. Amálangzó rózsafűzért felállom orvosokért, ápolókért és mindazokért, akik a betegek felgyógyulását és felépülését segítik, mindennapos hallgató, írja Csíkszeredából. Ezt a rózsafűzért felállom gyermekem sikeres műtétért, hogy minden rendben legyen, és az orvosokért. Ezt a rózsafűzért felállom a kapott kegyelmekért, sok mindent kértem, és sok mindent megadott, köszönök mindent, Szűzanyám.
1: Újabb hallgatót köszöntünk, aki időközben letette, kérjük szépen tessék visszahívni, várjuk szeretettel.
0: Következő. Következő imakérés SMS-ben gyermekeinkért, az élőhit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanyja kéri SMS-ben. Szüleim gyógyulásáért ajánlom fel a mellangzó rózsafűzért, névtelen hallgatónk írja SMS-ben. Felajánlom a rózsafűzért hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, gyerekeimért, családi békért, az úton levőkért, fontos ügy megoldásáért. Isten fizesse mindenki imáját, egy édesanyja írja nekünk. A rózsafűzért és a mai nap minden imáját felajánljuk egy nagyon nehéz ügy megoldásáért és a jó emberekért. Jézusom, kérlek, könyörülj meg rajtunk. A héten elhangzó összes imát felállom hálából az eddig kapott kegyelmekért, fiamért, az ő családjáért, hogy a gonosz távozzon családjukból, lányom családjáért, betegeinkért, és az összes halottaimért Isten fizesse mindenki imáját. Jézusom, bízom benned, egy édesanyja. Minden imát és szentmiséket, rózsafűzéreket felállom hálából, családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget és gyógyulást. Jézusom, bízom benned. A már hangzó imákat, szentmiséket, rózsafűzéreket felállom édesanyám egészségért, lába gyógyulásáért, családomért, egészségemért, cukorbetegségem és lábam gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
6: Dicsértessék a Jézus!
1: Minden rakjámmel!
6: A mai szentmiséket és a szentől olvasót felajánlom Vitéz Bálint István lelkiüdvért, akit a Mániugárda kegyetlenül főbelőtt Karcfalván 1944-ben. Isten fizesse.
1: Imádkozzunk az ő lelke üdvért, és azért, hogy többet ilyen igazságtalan dolgok ne történjenek, ne forduljanak elő. Köszönjük, hogy velünk tetszik imádkozni.
0: A mállangzó rózsafűzért felállnom családomért, fiaimért, testvéreimért, az ő családjukért, hivatalos ügyünk mielőbbi megoldásáért és anyósom örök nyugodalmáért. Csíkból egy mindennapos hallgató tart velünk. Önökkel együtt imádkozom minden nap a szent rózsafűzéreket, imákat felállnom családom egészségért, kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért és a betegekért. Jézusom, bízom benned, köszönöm. A mai rózsafűzért felállnom családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, a már a rádió dolgozóért, hallgatóért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, egy ismerősöm családjáért, és az összes elhunyt rokonokért, Péter Hajnal Szentegyházáról.
1: És egy utolsó betelefonálót tudunk köszönteni. Halló, halló!
7: Halló, dicsértessék a Jézus!
1: Mindörökké, amen!
7: Ezt a rózsafűzést szeretném ajánlani férjemé Pál Kálmáné, aki 7 éve testvéreimért, szüleimért, nagyszüleimért, és mindenkiért, akiért imádságra tartozik. Három gyermekemért, 9 unokámért, és az ők családjukra. Éljenek bőkösnek a szeretetet. Nagyon szépen köszönjük, akarsz.
1: Nagyon szívesen, jó Isten, hallgassa meg kéréseit, szándékait önnek és mindannyiunknak. Arra hívjuk a kedves hallgatókat, ha tehetik, kapcsolódjanak önök is a közös imába, elcsendesedve imádkozzunk minden elhangzott szándékra. Műsorba voltunk
0: Csatlós Robert
1: és Csatlós Éva. Áldott szép napot kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Feltámadásod és mennybe menetelőd számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

tökéletet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi

0: meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.

0: korájánam, nem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: Bocsánd azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafüzér első szent titka, aki érettünk vérrel verítékezett. A mi Urunk Jézus Krisztus az olajfák hegyén imádkozott, előre átélte szenvedését, és ezért vérrel verítékezett. A bűn okozta, az én vétkeim is kisajtolták-e véres verítéket. Utáljuk meg a bűnt, és Jézus iránti szeretetből kerüljünk is minden vétket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Hajánna mém, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézus!

0: irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér második szenttitka, akit érettünk, megostoroztak. A mi urunkat, Jézus Krisztust Pilátus házában kegyetlenül megostorozták. Végtelen kínokat szenvedett. Szent testét teljesen összemarcangolták a kegyetlen katonák. Szent vére patakokban ömlött a földre, és minden borzalmas kínokat türelemmel, megadással viselte el.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: pásztor. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony...

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszony...

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: A

0: Maján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Az

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szemtitka, akit érettünk tövissel koronáztak. A mi urunkat Jézus Krisztus tövissel megkoronázták, szúrótövisből font koszorúval is kínozták. Még ez a rettenetes példa sem indítana meg minket, és ne készítetne őszinte bűnbánatra. Viszonzásul áldozatul kell adnunk akaratunkat, óhajtásainkat és vágyainkat. Önmegtagadást kell gyakorolnunk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztok.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztok.
1: Asszony!

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztok.
0: Az

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztok.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztok.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visszel koronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visszel koronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Nap irgalmadra. A fájdalmas rózsafüzér negyedik szentitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Miután Jézust halálra ítélték, vállára helyezték a súlyos keresztet. Üdvözítőnk pedig szeretettel karolta át, és vitte a Kálvária hegyére. Értem tette mindezt. Az ő példája nyomán nekem is békével kell tűrnem minden fájdalmat és viszontagságot.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi

0: De szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Az

0: Kegyelem már tárjás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk

A kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

óráján, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Mária, a kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!

0: annak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, akit érettünk keresztre feszítettek. Jézust a Kálvária hegyén szűzanyja szeme láttára felfeszítették a keresztre. Üdvözítőnk és szentanyja mérhetetlen fájdalmat viselt el értünk. Ám még ennél is nagyobb volt irántunk való szeretetük. Szörnyű kínjai között Jézus bocsánatot kért számunkra a mennyei atyától, és anyát rendelt nekünk Szűz Máriában, ő pedig fiává fogadott minnyájunkat. Nagy szeretettel kell viszonoznunk megváltónk és édesanyja jóságát. Lelkeket kell mentenünk Jézus számára, szűzanyját pedig meg kell örvendeztetnünk jámbor és hűséges életünkkel. Megfeszített Jézusom, add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsak irántad és szűzanyád iránt. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Az

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőrség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézus!

0: tűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Páduai Szent Antal litániája, Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária!
0: Könyörög érettünk!
2: Istennek Szent Anyja!
0: Könyörög érettünk!
2: Szüzek Szent Szüze!
0: Könyörög érettünk!
2: Páduai Szent Antal!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal Isten hűszolgája!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal szerzeted ékessége!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal az egyház oszlopa!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal Isten szíve szerinti férfiú!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal a sértetlen tisztaság lilióma!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal a szegénység kedvelője!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal az alázatosság mintaképe!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal az engedelmesség hőse!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal a türelem tükre!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal az életszentség csillaga!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal apostoli hithirdető!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal a szomorúak vigasztalója!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal a bűn buzgó írtója!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal a gonosz lélek félelme!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal a jövendők látója!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal a holtak föltámasztója!
0: Könyörög érettünk!
2: Szent Antal a szükségben szenvedők segítője,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Antal a foglyok kiváltója,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Antal az elveszett dolgok megtalálója,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Antal, te hatalmas szószóló,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Antal, te nagy csodatevő,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Antal, szerető pártfogónk,
0: könyörög érettünk.
3: Légy irgalmas,
0: Uram, kegyelmezz nekünk.
3: Légy irgalmas,
0: Uram, hallgass meg minket.
3: Minden gonosztól
0: ments meg, Uram, minket.
3: Minden bűntől
0: ments meg, Uram, minket.
3: Az ördög cseleitől
0: ments meg, Uram, minket.
3: Az örök haláltól
0: ments meg, Uram, minket.
3: Szent Antal érdemeiért
0: ments meg, Uram, minket.
3: Szent Antal hősies erényeiért
0: ments meg, Uram, minket.
3: Szent Antal szeráfi szeretetéért
0: ments meg, Uram, minket.
3: Szent Antal buzgóságáért
0: ments meg, Uram, minket.
3: Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért
0: ments meg, Uram, minket.
3: Szent Antal dicső haláláért
0: ments meg, Uram, minket.
3: Szent Antal csodatetteiért
0: ments meg, Uram, minket.
3: Az ítélet napján
0: ments meg, Uram, minket.
3: Mi bűnösök
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy minket igaz bűnbánatra indíts.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy szeretetet tüzét bennünk felgyulasszad.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tégy.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy Szent Antal közbenjárásáért minden gonosztól megoltalmaz minket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy minden szükségben megsegíts minket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy halálunk óráján megvédj bennünket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy országodba felvegyél minket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmaz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy minket meghallgass.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Jézus Istennek fia.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmez nekünk.
3: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
3: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmaz nekünk.
3: Imádkozzál érettünk Szent Antal,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk szelid és kegyes Jézus, te páduai Szent Antalt, a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük. Aki érsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen. Uram, hallgass meg könyörgésünket.
3: És a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
4: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.

Hadi Endre, sorsunk. Van az életben egy-egy pillanat. Erősnek hisszük szerfelett magunkat. Lelkünk repül, száll, magával ragad, búsakodalmak mint hiába húznak. Csalóka álmok léghajóján a vihar szépen felnegekbe tüntet. Míg lenn a földön kárőrvendő gúnyos kacajjal, röhögnek bennünket. Van az életben egy-egy pillanat, hogy nem várunk már semmit a világtól. Leroskadunk bánat terhe alatt. Szívünk mindenkit megátkozva vádol. Míg porba hullva megsíratjuk, mi porba döntött. Sok keserű álmunk, nincs egy szem, amely könnyet ejtsen, míg teste töltött fájdalmakká válunk. Ez a mi sorsunk. Mindörökre ez. Szívünk a vágyak tengerén evez. Hajónkat szélvész vihar összetépi, de egy zord erő küzdelemre készti. Bolyongunk, égünk lelkesedbe vágyva, nincs egy reményünk, mely valóra válna. Míg sírba visz az önvád, néma átka.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban az adakozásnak a bibliai alapjairól szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Korintusiakhoz írt levél, második levélben olvashatjuk, 8. fejezetben, hogy erejük felett is adakoznak. Sőt, könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be őket. Három dolgot említenék meg. Elsőként a sáfárság és az adakozás közötti kapcsolatot, másodszor pedig az adakozás mögött meghúzódó igazságot, és harmadszor az adakozás akadályai. A sáfárság és az adakozás közötti kapcsolat, az adakozás és a sáfárság nagyobb, átfogóbb témájának csupán egy része, mert a sáfárság egy sokkal szélesebb körű elv, és minden olyan dolog ide számít, amit Isten a hívőknek adott. Mind az anyagi, mind pedig a lelki dolgok ide tartoznak, mint például a lelki ajándékok, ismeret és képességek. A sáfárság átfogó témájában azzal foglalkozunk, hogyan használjuk mindezeket a dolgokat Istenért és Isten munkájára. Az adakozás a sáfárságnak csupán egyik szempontja, amely kifejezetten a pénzügyi dolgokat érinti. A lényege, mit ad Isten a hívőnek, és annak mely része kerül vissza az Úrhoz az ő munkájának támogatására. Az adakozás kapcsolata a sáfársághoz tehát abbannál, hogy az adakozás része a sáfárság nagyobb és átfogóbb témájának. A második, az adakozás mögött meghúzódó igazság, ez a Jakab levél első fejezet 17. versére alapuló igazságnak a kiemelése. Ebből a versből három dolgot tudhatunk meg. Először is azt, hogy minden Istené. Másodszor, hogy Isten mindenek teremtője, alkotója és adója. Harmadszor, a hívő adakozáskor annak egy részét adja vissza, ami különben is Istenhez tartozik. És nem szabad a következő alapvető igazságról sem megfeledkeznünk, amikor a hívő adakozik, annak egy részét adja vissza, ami különben is Istené. És az adakozás akadályai, itt öt akadályt vitatunk meg. Az első akadály, ami visszatartja az embereket a biblikus adakozástól, az a tizedről való elképzelés. Egyesek annyira ragaszkodnak a tizedhez, szerintük csak is a 10%-ot kell odaadniuk, és amikor a bevételük 10%-át odaadják, úgy érzik, eleget tettek az Istennel szembeni minden pénzügyi kötelezettségüknek. Ezért a tized fogalma akadálya lehet a biblikus adakozásnak. A második akadály a kegyelmi adakozás megértésének a hiánya. Mivel sok hívő nem érti a kegyelmi adakozás fogalmát, ez akadályá válik az adakozásban. Az adakozás harmadik akadálya a fogyasztói életforma. A hívők sokszor egyre több időt töltenek a barátaikkal és szomszédjaikkal, és egyre több pénzt költenek anyagi dolgokra, mint Isten munkájára. Hihetetlen, hogy a fogyasztói életstílusban milyen gyakran válik a kívánság hirtelen szükséggé. Szükségük van egy új autóra, bár még a régi is jól szuperál. Szükségünk van egy új tévére, bár még a régi modell is jól fogja az adást. Szükségük van egy filmfelvelőre, igazság szerint nincs is igazán szükség semmire se. Természetesen mindenkinek abszolút jogában áll spórolnia arra, amit szeretne. Vigyázni kell azzal, nehogy összekeverje a kívánságot a szükséggel. A fogyasztói életforma gyakran arra alapul, amit akarnak, ahelyett, amire szükségük van. Ez az életforma így módon akadálya lehet az adakozásnak, ha túlzott jelentőséget tulajdonítanak neki. Az adakozás negyedik lehetséges akadálya az, hogy ha az adóból levonható igazolást adnak. Mind amellett vagyunk, hogy az adóból levonható igazolásokat kapjunk.
Az akadály azonban az, hogy egyesek kizárólag olyan célra adakoznak, ahol kapnak az adójukból levonható igazolást az ajándékokért. De természetesen, ha valaki levonhatja az adójából, amit ad, akkor tegye meg. Hiszen így még többet fordíthat az Isten munkájára, mint úgymond a császár munkájára. Ennek ellenére előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor valakinek adakoznia kellene, de nem kaphat róla az adójából levonható igazolást. Tételezzük fel, hogy valakire nagy hatást gyakorol egy független misszionárius munkája, aki valami oknál fogva nem tagja egyetlen missziós szervezetnek sem. Ám ez a misszionárius remek munkát végez, és hatékony szolgálattal bír. Talán ne adjunk az ilyen misszionáriusnak egyszerűen azért, mert nem vonhatjuk ezt le a jövedelemadónkból. Bár az adóból levonható igazolások jó dolgok, de ha valaki csak is ilyen esetekben adakozik, akkor ez akadályá válhat. És az adakozás ötödik akadálya az egyszerű kapzsiság. Ez szorosan kapcsolódik a fogyasztói életformához, ám attól függetlenül is fennállhat. Aki sok mindenre vágyik, rendszerint ezeknek a dolgoknak a megvásárlására fordítja az energiáit. A kapzsiság is akadálya lehet az adakozásnak. A kapzsi ember azt az elvet követi, amit a Lukács evangéliumában is olvashatunk, a 12. fejezet 15. versben, amennyiben úgy érzi, hogy az élete a vagyonnal való bővelkedésben van, Szent Pál rámutat szintén arra, hogy a fösvénység bálványimádás és mindenképpen kerülendő.

csupán egy lépést kellene megtenned, ahhoz, hogy elérd, mi életre kelt benned. De te csak állsz, és másoktól várod, mit életre keltett benned büszke álmod. Csupán egy lépés még a hosszú úton, hogy a lelked végre vágyott célba jusson. Személyesen átéld, mit álmod teremtett, aminek szikrája csiholódott benned. Milliónyi lépést megtettél korábban. Hittél, reménykedtél a múltban, a mában. Ha hited megőrzött, elérheted célod. Ha visszafordulnál, sohasem lennél ott. Csupán egy lépést kellene megtenned, erőt merítened, lélegzetet venned, remélned, s eltépni a célod szép jelző szallagját, megélni a vágyad reád mért darabját. Egy lépésre vagy. Hát kell a kitartásod, legyen lelki erőd, ne is legyen másod. Lásd a teremtésed, lásd a reményed, létező valóság. Hiszen megfordulni hiába valóság.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatókat. Tovább megyünk most az adakozás elveivel, amelyet három részben tárgyalunk. Az alapvető elvek, másodszor a Korintusiakhoz írt második levél 8. fejezetben található elvek, és harmadszor szintén ebben a fejezetben, bár a Korintusiakhoz írt második levél 9. fejezetében található elvek. Nézzük meg az alapvető elveket. Ugye a biblikus adakozásnak 5 alapelve van. Először is az adakozás az egyén Isten iránti szeretetének a mércéje. Másodszor az adakozás az egyén hitének a kifejezője. Harmadszor a hívő sosem adhat túl sokat Istennek. Negyedszer az adakozásnak titokban kell történnie. Az ötödikkel pedig az, hogy a hívőnek hajlandónak kell lennie a munkára azért, hogy többet adhasson. Hát akkor nézzük meg az adakozás, mint az egyén Isten iránti szeretetének a mércéje az alapvető elvek közül. Tehát az első alapelv az, hogy a hívő adakozása az Isten iránti szeretetének a mércéje. Ahogyan és amilyen százalékot a hívő ad, gyakran megmutatja Isten iránti szeretetének a mértékét. Máté evangéliumában azt tanítja, hogy a hívőnek a mennyekben kell kincseket elraktároznia, mert ahol a kincse, ott van a szíve is. Ha a hívő itt a földön raktároz kincseket, akkor a hívő szíve a földi dolgokon van. Ha a hívő azonban a mennyben gyűjt kincseket, a szíve is mennyei dolgokkal foglalatoskodik. Ezen felül Timóteus azt tanítja, hogy a gazdagnak Istenben kell reménykednie, és készen kell állnia arra, hogy gazdagságából adakozzon. A jó módú hívőknek is emlékezniük kell arra, hogy a reményük nem a gazdagságukban van, hanem az Úristenben. Készségesen adniuk kell a gazdagságukból az Úr munkájának támogatására. Ha valaki nem adakozik, olvashatjuk János evangéliumában is, akkor az a kérdéses, hogy miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Ha valaki nem adakozik, valójában megkérdőjelezhető, hogy Isten szeretete valaha is benne volt-e. A második alapelvet Jakab levél második fejezet 15-17-es versoraiban találjuk, hogy az adakozás a hit kifejezője. Jakab itt azt tanítja, hogy a hívő a cselekedetei által mutatja meg a hitét, és az egyik mód, ahogyan a hitét megmutathatja, az adakozáson keresztül történik. A hívő nem cselekedetek által üdvözül, ám megváltott állapotát a cselekedetek bizonyítják. És az egyik ilyen cselekedet az adakozás cselekedete. A harmadik alapelv, a hívő sosem adhat túl sokat Istennek, sosem adhat többet, mint amennyit kapott. A nagyobb adakozás eredménye az, hogy több mindent fog kapni. A hívő bizton számíthat erre az Istentől jövő ígéretre. Lukács evangéliuma szerint adjatok, és nektek is adni fognak. A Filippi levél azt tanítja, hogy ha a hívő ad, Isten gondoskodik a szükségeiről. A hívőnek nem kell aggódnia a szükségei felől, mivel Isten gondoskodik mindezekről. Inkább az adakozással kell törődnie, hiszen az adakozásra eredménye az, hogy Isten betölti a hívő szükségeit. A negyedik alapelv az adakozásban az, hogy titokban kell történnie. Nem magamutogatásból, Máté evangéliuma szerint. A hívőnek nem szabad kérkednie az adakozásával. Titokban kell tartania azt, és az ötödik alapelv az adakozásban az, hogy a hívőnek hajlandónak kell lennie dolgoznia azért, hogy többet adhasson. Az apostolok cselekedetei azt tanítja, hogy Pál azért dolgozott, hogy adhasson. Az efezusi tanítás szerint másoknak is követniük kell Pálnak a példáját, vagyis nekünk.

Mikor a szív fázik, gyújts egy apró lángot, segíts megtalálni így a boldogságot. Legyél fény a ködben, hagyd hatni a szépet, amely megmutatja, mitől szebb az élet. Neked is jól esik, ha mást melegítesz, mikor örömöket meglátni segítesz, mikor a sötétben gyúl szeretet vágya, és az éhes lélek végre megtalálja. Ahol hiány vannak szeretetnek, fénynek, mutasd meg az útját éledő reménynek. Engedd a magányost közelebb a tűzhöz, ne lehessen többé, akit a sors üldöz. Segítsd, hogy álmait válthassa valóra, hogy az ő élete nem szól csak is róla.

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk. Tehát vettük az adakozás elveit, azon belül az alapvető elveket vettük, azon belül pedig az adakozás, mint Isten szeretetének a mércéje, az egyén Isten iránti szeretetének a mércéje, az egyén hitének a kifejezője az adakozás, az adakozás eredménye a nagyobb adomány, a negyedszer az adakozásnak titokban kell történnie, és az adakozás hajlandóságot hoz létre a munkára. Tehát ezek voltak az alapvető elvek az adakozás elvein belül. Most pedig tovább megyünk a korintusi levélben, a 8. fejezetben található elvekhez. Az adakozás elveinek megnézünk számos olyan elvet az adakozással kapcsolatban, amelyeket a korintusi levélben találhatunk, és Pál ezekben a versekben az elvek megfogalmazása során 8 pontot emel ki. Az első pont az, hogy a korintusiakat intették a makedónok példájának a követésére, akik a szegénységüket nem használták fel kifogásként arra, hogy ne adjanak. Tudtotokra adjuk pedig Istennek azt a kegyelmét, amelyet a Makedónia közösségeivel közlött, hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett. Tehát ebből észrevehetjük, hogy a makedónok nem voltak jómódú emberek. Az első vers szerint kegyelmi adakozást gyakoroltak, amit később vitatunk meg, egyelőre annyit jegyezzünk meg, hogy a makedónok által használt módszer nem a tízet fogalma volt, hanem kegyelmi adakozás. Ráadásul a második vers felfedi, hogy igen nagy szegénységükből hajlandóak voltak bőkezően adni. Szegénységüket nem használták kifogásként arra, hogy ne adjanak, helyette inkább a kegyelmi adakozást gyakorolták. Igen, nagy szegénységükből bőkezően adtak. Az adakozás elveiben a második pont az, hogy az adakozásra keresendő lehetőségként tekintettek. Mert bizonság erejük szerint, sőt erejük felett is adakoznak, sőt könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jó téteményébe és közösségbe fogadjuk be őket. Tehát ezeknek a hívőknek az adakozás lehetőség volt. Az adakozásra úgy tekintettek, mint megragadandó, keresendő alkalomra. Tehát aktívan keresték az adakozás módjait. A harmadik vers szerint erejük felett adtak, saját szabad akaratukból. A negyedik vers szerint feltárták a szükségeket, és minden tőlük telhetőt megtettek azok megválaszolásáért. Pál harmadik pontja az 5. versben található, és nem amiképpen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is az Isten akaratából. Tehát emiatt a vers miatt voltak képesek azt tenni, amit az első 4 versben leírtak, hogy önmagukat adták először az Úrnak. Amikor az Úrnak odaszánták magukat, érzékenyé váltak Isten akaratára. Isten akarata volt számukra az adakozás, és adtak is. A 4. pont az, hogy az adakozás szeretetük bizonyítéka volt a 6., 7., 8. versek szerint. Hogy kérnünk kellett Tituszt, hogy amiképpen elkezdte, azonképpen végezze is be nálatok a jó téteményt is, azért, miképpen mindenben bővelkedtek, hitben, beszédben, ismeretben, és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy a jó téteményben is bővelkedjetek. Nem parancsképpen mondom, hanem hogy mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Pál felhívja a korintusiak figyelmét itt arra, hogy nem áll szándékában megparancsolni nekik az adakozást. Nem ad apostoli parancsolatot az adakozásra, ám rámutat, hogy ha valóban szeretik Istent, természetes lesz számukra az adakozás. Az adakozás az Isten iránti szeretetük bizonyítéka volt. Itt is cselekedetek által mutatja meg az egyén a hitét,
és ebben a szöveg összefüggésben a hitet bizonyító cselekedet az adakozás cselekedete volt. Pál 5. pontjában a nagy adakozónak, magának a messiásnak a példáját említi meg a 9. versben. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegennyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tehát a messiás önmagát adta. Pál rámutat arra, hogy a messiás a mennyben gazdag volt, ám a megtestesülésekor szegényé lett. Nem csak az emberi válásával lett szegény, hanem azáltal is, hogy egy szegény családba született. Azért volt hajlandó szegényé válni, hogy a hívők meggazdagodjanak, de ez nem anyag értelemben vett gazdagság. Pál már elmondta, a korintusiak nem anyag értelemben voltak jómódúak. Azért tette ezt Jézus, hogy lelkileg jómódúvá váljanak. Így Jézus az adakozás legnagyszerűbb példája. A messiás önmagát adta. A messiás gazdag volt, de szegényé lett azért, hogy a hívők meggazdagodjanak. És a 6. pont az, hogy a 10-11. versekben hajlandóak voltak elkötelezni magukat. Tanácsot is adok-e dologban, mert hasznos az néktek, akik nem csak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek. Most hát a cselekvést is vigyétek végbe, hogy amiképpen az akarás készsége, úgy a végrehajtás is ahhoz képes legyen, amitek van. Tehát a hívők hajlandók voltak kötelezettséget vállalni, amelyet egy éven belül teljesítettek. A hitbeli ígéret adakozás, vagy a kötelezettség vállalás a biblikus minta, és a korintusiak is ezt tették. És a 10. vers kijelenti, hogy egy évvel korábban hajlandóak voltak kötelezettséget vállalni, és a 11. versben bátorítást kapnak arra, hogy teljesítsék a vállalásukat. A 6. dolog, amit Pál tanít, az, hogy anyagi vállalást tenni helyes dolog. Hajlandónak kell lenni ilyen anyagi kötelezettségvállalásra. És még hajlandóbbnak kell lenni a vállalás teljesítésére, ha Isten megadja. A 7. pont a korintusiak hajlandósággal adtak a 12. vers szerint, mert ha a készség megvan, az szerint kedves az, amilyen, akinek kinek van, és nem az szerint, amilyen nincs. Tehát hajlandóságuk az adakozásra kedvessé tette ezt Isten előtt. Mindenki, aki készséggel ad, tetszik Istennek, és Isten elfogadja ezt a készséges ajándékot. Ha valaki vanakodva ad, ajándéka így is segítség az ajándék elfogadójának, ám az Úr előtt az ilyen adakozó nem kedves. Isten szempontjából az ilyen ajándék nem elfogadható. A 8. pont ebben a részben az, hogy az adakozásnak nem szabad elszegényítenie az adakozót, hanem a 13-14-15-ös versek szerint az egyenlőségre kell törekedni. Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, nektek pedig nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint. Mostan időben a ti bőségetek pótolja azoknak fogyatkozását, hogy azoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozásatokat, hogy így egyenlőség legyen, amint megvan írva. Aki sokat szedett, nem volt többje. Aki keveset, nem volt kevesebbje. Tehát Pál nem arra kéri őket, hogy elszegényedjenek, nem azt kéri, hogy saját asztalukról adják oda az ennivalót, vagy a gyermekeik ruháját. Az adakozás nem az elszegényedésig, hanem az egyenlőségig tegyék. A 13. vers kijelenti, hogy adakozások miatt nem szegényedhetnek el. Sőt, a 14. versben azt mondja, hogy a jövőben a megajándékozottak elégíthetik majd ki az ajándékozó szükségeit. Most az adakozó gondoskodik valaki másnak a szükségeiről, de elérkezhet az a nap, amikor az a valaki képes lesz adni az adakozónak. A 15. versben Mózes második könyvében, a 16. fejezet 18. versben található ószövetségi elvet idézi, ami rámutat arra, hogy a pusztai vándorlás során mindenkiről kellően gondoskodtak. Ha a hívők az egyenlőség elve szerint adnak,
akkor Isten mindannyiunkról gondoskodik és ellátja a szükségeinket.

egy gyülelés az magával ragad. Az ölelésben jól érzed magad. Feltöltődsz, mint egy lemerült elem, s a jó érzés lesz urrá lelkeden. Az ölelésben lélektársra lelsz, és az is boldog, akit átölelsz. A lelketeket álmokkal megtelik, és így maradnál akár estelik. Hisz egyé válni olyan nagyszerű, van benne béke, álom és derű. Egy ölelést oly könnyű adni rád, megélhetővé válik a világ. S lám, feléledhet tőle a remény, és ellágyul a szív, mikor kemény, és hitet ad, hogy élni érdemes. Egy ölelésért szívünk is repes. Ne legyen hát nap, mikor kihagyod, hisz boldoggá tesz kicsit és nagyot. Ölelj bátran, s engedd csak hatni rád, mert öleléstől szebb lesz a világ. Légy olyan, aki élni mer, s valóra váltja álmait. Ha szíved szép vágy tölti el, megkapod majd, mi ott lakik. Ne ráncson földre vélemény, mely nélkülő szép álmokat, de csak hidd el, tiéd lehet, és váltsd valóra álmodat. Ne halld meg irigyek szavát, hit nélkül élni nem szabad. Benned csírázik szép csodád, tedd teremtővé önmagad. Ne figyelj arra, ki lehúz, és azt mondja, azt nem lehet. Hisz nincsenek is álmai, hát nem tudsz árnyalni veled. Hány csodát adtak álmodók, így fejlődött a tudomány. Ők voltak a reményt hozók, s a titkukat már tudomám. Addig-addig fogtak bele, míg csak végül sikerült, s az álmok fogaskereke egyszer csak helyére került. Hisz minden álom működik, s a hit táplálja, a remény. Amíg a szellem ügyködik hajtó erejét érzem én, általad lehet több a lét, élhetőbb, élőbb majd a föld, mert vágyat leteszi eléd, amiért szellemed tündökölt.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a Korintusiakhoz írt második levél 9. fejezetben található adakozási elvek. Pál itt is 8 pontot emel ki, amelyek közül néhány ugyanaz, mint az előző részben, néhány pedig új. Az első pont az, hogy az adakozás során az egyén azt aratja, amit vetett. Tehát azt mondja Szent Pál, aki szűken vett, szűken is arat, aki bőven vett, bőven arat. Ez ugyanaz az elv, amelyre korábban rámutatott, hogy az ember sohasem adhat többet Istennél, mert ha valaki többet ad, többet is kap. A második, a 7. versben található, ki, ahogyan eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből. Tehát az ember úgy adjon, ahogyan azt ő eltökélte saját képessége szerint. Az apostolok cselekedetei 11. fejezetében is találunk hasonló pontot. Tehát az egyénnek képessége is saját szabad akarata szerint kell adnia, vagy ahogyan azt ő előre eldöntötte. És ahogyan a korábbi rész is rámutatott, amikor valaki kénytelenségből vagy szomorúan ad, az ajándékuk segít ugyan a megajándékozotton, ám Isten előtt nem elfogadható ajándék. A hívőknek tehát a képességeik szerint kell adakozniuk, és hajlandósága, jó kedvel és nem szomorúan. A harmadik pont, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ez azt jelenti, hogy a hívő jókedvűen adjon. Itt az itt használt szó görögben az egy erőteljesebb, mint a jókedvű. Itt azt jelenti rendes fordításban, hogy túláradóan vidám. Tehát a hívőnek túláradó vidámsággal kell adnia, ennyire kellene örülnie annak a lehetőségnek, hogy adhat. Tehát ez a helyes hozzáállás az adakozásban. A 4. pont, hogy Isten gondoskodik az adakozó szükségeiről. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk háladást szerez az Istennek. Tehát minél többet ad valaki, annál többet kap. Minél többet kap valaki, annyival többet adhat. A Filippiekhez írt levél 4. fejezet ígérete azt tanítja, hogy Isten megelégíti minden szükségünket az ő dicsőségének gazdagsága szerint. Tehát figyeljük meg, milyen szöveg összefüggésben találjuk ezt az ígéretet. Isten az adakozás összefüggésében gondoskodik az egyén szükségeiről. Ha az ember hajlandó adakozni, Isten kielégíti a szükségeit. És annak a hívőnek, aki adakozik, nem kell aggódnia a szükségei felül az életben. Minél többet ad valaki, annál többet kap azért, hogy még többet adhasson. Az 5. pont az, hogy az adakozás az imádat egyik formája. Mert ez a szolgálat nem csak a szentek szükségét elégíti ki, hanem sok háladással bőséges az Isten előtt. Sokszor abban az értelemben gondolunk az imádatra, hogy ugye dalokat énekelünk az Istennek, vagyis dicsérjük őt. Ezek természetesen részei Isten imádatának. Mám az nem csupán ebből áll. Az adakozás tette is Isten imádatának egy formája. Nem csupán az imádat egyik formája, hanem még több imádatot hív életre, mert az adakozás azoknak a szükségeit tölti be, akik az Úr munkájában foglalatoskodnak. Azok, akik ezeket az ajándékokat megkapják, sok hálaadással teljesek az Úr előtt. És mivel ők hálát adnak és Isten dicsérik, Isten imádata is sokasodik. Minden alkalommal, amikor Isten gondoskodik a szükségeinkről, akkor azt mondjuk, hogy dicsőség az Úrnak. Hálát adunk az Úrnak ezekért az ajándékokért, és ez is hozzátesz Isten imádatához. A 6. pont ebben a részben az, hogy a hívő adakozása Isten iránti szeretetének bizonyítéka, és dicsőséget szerez Istennek. Amennyiben a szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent, a ti Krisztus evangéliumát valló engedelmességetekért, és a ti hozzájuk és mindenkihez való adakozó jószívűségetekért. Ezt már többször kihangsúlyozta, és ugyanennek a dolognak az újbóli kihangsúlyozása kiemeli a téma fontosságát. Az elv tehát az, hogy a hívő a szeretetét és a hitét a cselekedetei által mutatja meg. Az egyik legnagyobb bizonyítéka annak, hogy a hívő valóban szereti Istent, az adakozás.
és ez a tett dicsőséget szerez Istennek. Nem tudjuk ettől erőteljesebben kihangsúlyozni ezt annak fényében, hogy az írás többször megismételte, az adakozás tette az Isten iránti szeretet mértéke. A hetedik pont az, hogy az adakozás a többi, nem jelenlévő hívővel való közösség egyik formája. A hívők közösségére általában úgy gondolunk, mint azokkal a hívőkkel közösségben lenni, akikkel fizikailag is együtt lehetünk. Ennek ellenére szerint a vers szerint nem csupán ez tartozhat a közösség kategóriájába. Amikor valaki olyan szolgálatnak ad, amely több száz vagy ezer kilométerre van, olyan hívőkkel van közösségben, akik nincsenek jelen az adott pillanatban, tehát akik nincsenek jelen, amikor bárki a saját földrajzi helyzetek kívüli helyre ad, a közösség egy formáját gyakorolja azokkal, akik nincsenek jelen. És a nyolcadik pontban a következtetést látjuk, hogy az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Mi Isten kimondhatatlan ajándéka? Isten a saját fiát adta ajándékul, aki szegényé lett, hogy a hívők meggazdagodjanak. Ez a legnagyobb ajándék, amit Isten adhatott. Gondoskodott az üdvösségről, ám ez neki is belekerült valamibe a fia életébe. Valóban, s hívő adakozása is belekerülhet valamibe, de ahogy Isten elküldte a fiát, az ő szeretetének mértékét mutatta a világ iránt. A hívőnek is az adakozással kell bizonyítania szeretetét Isten felé.

Bajza József a reményhez. Nincs halandó szemnek égibb, mint bájképedó remény. Na de minden, amit ígérsz, gyarló földi tünemény. Kába én, hogy úgy öleltem szív igéző álmodat, melyet égbe építettem, összedultad a hidat. Most a fény honból kizárva, hol örök tavasz virul, messze végtelenbe sírok, búshazámnak, partirós írgalomnak nincs hajója. A sötét sors tengerén, mely áttenne oly világba, hol való lesz a remény?

el, hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai délelőttön a mikrofonnál Ferencemessét hallják. Hát ha hiszik, hanem kedves hallgatók, elérkeztünk Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című műsor, című könyvének a végéhez. Tehát ez az adás már az utolsó fejezeteket fogja magában hordozni. Remélem, hogy ez az utazás, amit közösen végigjártunk az elmúlt időszakban, az segített egy picit közelebb kerülni hozzá is, meg egyáltalán a szenvedéshez is. Ugye a fő gondolat köré épül, hogy az embernek szüksége van valamire, amiért érdemes élni. Ez a könyv erről szól, és remélem, hogy azáltal egy picit betekintettünk, sikerült másképp vagy máshogyan értelmezni akár a szenvedést, az élet értelmét is magát. A végső jelentés vagy végső értelem szükségszerűen meghaladja az ember véges intellektuális képességeit. A logoterápiában ebben az értelemben használjuk a szuperjelentés kifejezést. Az embertől nem azt várjuk el, amit azt egyes egzisztencialista filozófusok tanítják, hogy megbirkozzon az élet értelmetlenségével, hanem inkább azt, hogy elviselje. Nem rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy racionális fogalmaival meg tudja ragadni ezt a feltétel nélküli jelentőséget. A logosz mélyebbre hatol, mint a logika. Az a pszichiáter, aki túllép a szuperjelentés elméletén, előbb vagy utóbb kínos helyzetbe fog kerülni a paciensei előtt. Jó magam is így jártam, amikor a lányom 6 éves korában megkérdezte tőlem. Miért szoktuk azt mondani, hogy jó Isten? Néhány hete, amikor kanyaros voltál, feleltem, a Jóisten gondoskodott róla, hogy meggyógyulj. De ezzel nem elégedett meg. De apa, mondta, eredetileg is éppen ő intézte úgy, hogy elkapjam a kanyarót. Mindezzel együtt nyugodtan állíthatjuk, hogy ha egy páciens Isten hívő, akkor semmi akadálya, hogy szilárd hitét is felhasználjuk a gyógyulása érdekében, hiszen ilyenkor a terápia az ő spirituális erőforrásaira is hagyatkozhat. Ehhez a pszichiáternek esetleg a páciens helyébe kell képzelnie magát. Egyszer magam is így jártam el. Egy kelet-európai rabbi keresett fel, és megosztotta velem az élete történetét. Mint elmondta, a felesége és 6 fia is az auschwitzi koncentrációs táborban lelte halálát. Elgázosították őket. Újból megházasodott, de aztán kiderült, a második felesége terméketlen. Az életnek nem az az egyetlen célja, hogy gyermekeket nemzünk, jegyeztem meg, hiszen ha így gondolnánk, akkor azzal magát az életet fosztanánk meg az értelmétől. Márpedig, ha valami értelmetlen, akkor az a folyamatos ismétlődéstől sem nyerhet értelmet. A rabbi nem hallgatott a tanácsomra. Legnagyobb fájdalma az volt, hogy ortodox zsidó létére nem lesz saját fia, aki elmondhatná a kaddist halála után. De nem adtam fel. Rákérdeztem, bízik-e abban, hogy a mennyországban majd viszont láthatja a gyermekeit. Ettől elsírta magát, és kiderült, mi bántja igazán. Mivel az ártatlan gyermekei mártírhalált haltak, úgy vélte, nyilvánvalóan a mennyország legelőkelőbb helyén lakoznak, miközben ő, öreg, bűnös emberként nem is számíthatna arra, hogy hasonló helyre kerül. Még mindig nem adtam fel. Talán épp azért élte túl a gyermekeit, rabbi, vetettem ellen, mert a szenvedés évei alatt meg fog tisztulni, így pedig, még ha nem is lesz olyan ártatlan, mint a gyermekei, lehetséges, hogy végül csatlakozhat hozzájuk a mennyben. Hát nincs megírva a Zsoltárok könyvében, hogy te számon tartod bolyongásomat, gyűjtsd könnyeimet, tömlődd be, legyenek benne könyvedben? Elképzelhető, hogy nem hiába szenvedtél. Sok évi szenvedés után a szerencsétlen ember első ízben könnyebbült meg, mert egy új nézőpontból vehette szemügyre az életét, amely nézőpontot én nyitotta meg a számára. Az életet nem csak a szenvedés foszthatja meg az értelmétől látszólag, hanem a halál is. Mindig azt szoktam mondani, hogy az életben csupán a lehetőségek mulandóak. Mihelyt valóra váltották őket, realistává válnak, és a múlt biztonságába kerülnek, ahol már nem érintheti őket a változás. A múltban semmi sem vészel nyomtalanul, minden megőrződik.
Ennek megfelelően az élet átmeneti jellege semmiképpen sem jelenti azt, hogy jelentéktelen lenne, sőt, épp emiatt tartozunk felelősséggel érte. Minden azon múlik, felismerjük-e azokat a mulandó pillanatokat, amikor kihasználhatjuk a lehetőségeinket. Folyamatosan számos eshetőséget kell áttekintenünk, döntenünk kell, mely lehetőségekkel élünk, és melyeket üzzük el a feledés homályába. Vannak döntések, amelyek örökre nyomot hagynak a világban, de ki tudhatja, hogy melyek azok. Az embernek előbb-utóbb döntenie kell, és ezzel fog a maga léte után nyomot hagyni, de hogy miért, azt nem feltétlenül tudhatja. Az egyén általában csak a jelenbeli, átmeneti csírákra figyel, és figyelmen kívül hagyja a múltbeli, szárba szökkent mezőket, amelyeket addig művelt, az addigi cselekedeteit, örömeit, nyomorát. A múlton nem lehet változtatni, már semmit sem lehet meg nem történtté tenni. Mondhatom, hogy a lezárult múltban lakozik a legnagyobb bizonyosság. A logoterápia ismeri az emberi létezés alapvetően átmeneti állapotát, ám nem pesszimista, hanem inkább aktivista hozzáállást képvisel. Képletesen szólva, a pesszimista olyan ember félelemmel és szomorúsággal veszi tudomásul, hogy a fali naptáron egyre csak fogynak a napok, holott ő maga tépi le őket egyesével minden nap. Másfelől, aki aktívan áll az élethez, az olyan emberre hasonlít, aki ugyancsak minden egyes lapot letép, de aztán szépen elrendezi őket egy irattárolóban, és a hátoldalukra futólag feljegyzi aznapi élményeit. Örömmel és büszkeséggel tekint ezekre a jegyzetekre, mert eddigi életét a lehető legjobban kihasználta. Mit számít, hogy megöregedett? Ugyan mi oka lenne irigykedni a fiatalokra, vagy borongósan nosztalgiázni saját ifjúsága fölött? Talán mert a fiatalok előtt még számos jövőbeli lehetőség áll? Nem, köszönöm szépen, gondolja majd. Lehetőségek helyett valós múltbeli élményekkel rendelkezem, és nem csupán az elvégzett munka és a szerelem emlékével, hanem a bátran viselt szenvedésével is. A szenvedés az, amire személy szerint a legbüszkébb vagyok, ám bár ez az, amit bizonyosan senki fenn fog irigyelni tőlem. A félelmet, amennyiben valós alapja van, mint például a halálfélelemnek, nem vagyunk képesek feloldani úgy, hogy pszichodinamikusan értelmezzük az érzést. Ellenben a neurotikus félelmet, például az agorafóbiát sem vagyunk képesek filozófiai megközelítés révén eloszlatni. A logoterápia speciális technikát kínál ezeknek a problémáknak a megoldására. Ahhoz, hogy megértsük, mi történik, amikor ezt a technikát alkalmazzuk, először egy olyan állapotból kell kiindulnunk, amellyel igen gyakran találkozhatunk neurotikus esetekben. Az antiparikus szorongásból. Ennek legfőbb jellemzője, hogy pontosan azt idézi elő, amitől a páciens fél. Így például, ha valaki attól tart, hogy elpirul, amikor benyit egy zsúfolt szobába, hajlamosabb valóban elpirulni ilyen helyzetben, mint aki nem tart ettől. A félelem tehát ilyenkor, mint egy kiváltó okává válik a reakciónak. Ironikus módon ahhoz hasonlóan, ahogyan a félelem épp azt idézi elő, amitől a páciens fél, az erős vágy valami iránt éppen azt teszi el lehetetlenni, amire az illető olyan erősen vágyik. Ez az akarat túltengést nevezem hiperintenciónak, és kiváltképp a szexuális szorongásra találom jellemzőnek. Minél inkább törekszik rá egy férfi, hogy bizonyítsa a potenciáját, vagy egy nő arra, hogy megtapasztalja az élvezetet, annál valószínűbb, hogy sikerrel járnának. Az élvezet nem más, mint egy melléktermék, egy mellékhatás. Mihelyt ezt tesszük meg célunknak, ezáltal el is rontjuk, vagy megsemmisítjük. A túltengő akarat mellett meg kell említenünk a figyelem túltengést is, amely szintén lehet patogenikus, vagyis betegséghez vezethet. Az alábbi klinikai beszámolóban tisztán látszik, hogy mire gondolok. Felkeresett egy fiatalasszony azzal a panasztal, hogy frigid. A kortörténetből kiderült, hogy gyermekkorában az apja szexuálisan zaklatta. De csak hamar világossá vált, hogy nem ez a traumatikus élmény vezetett a neurózis létrejöttéhez, hanem az, hogy a páciens a maga pszichológiai ismeretterjesztő olvasmányainak hatására folyamatosan attól retteget, hogy mit fog belőle kiváltani az átélt trauma.
Ez az anticipatórikus szorongás végül ahhoz vezetett, hogy saját nőiségét túlzott akarással kívánta bizonyítani, illetve túlzottan, kényszeresen figyelt, de nem a partnerére, hanem saját magára. A logoterápia ezt a módszert a paradox intencióra alapozza, arra a két tényre, hogy egyfelől a félelem éppen azt idézi elő, amitől az illető fél, másfelől, hogy a hiperintenció lehetetlenné teszi, hogy valaki elérje, amire vágyik. A paradox intenció elméletét német nyelven már 1939-ben közreadtam. A módszer sajátossága, hogy a fóbiás páciens szándéka, még ha csak egy pillanatra is, de pontosan arra irányul, amitől fél. Hadd idézzen fel egy esetemet. Egy fiatal orvos azzal keresett föl, hogy retteg az izzadástól. Ahogy észrevette, hogy kiütközik rajta a verejték, az anticipatórikus szorongás hatására még erősebben izzadt. Azt tanácsoltam neki, annak érdekében, hogy kiléphessen ebből az ördögi körből, a legközelebbi alkalommal próbálja meg bemutatni másoknak, hogy milyen erősen tud izzadni. Egy héttel később jó hírekkel tért vissza hozzám. Arról számolt be, hogy amikor találkozott valakivel, akinek a társaságában rátört ez a tünet, azt mondta magának. A múltkor csak 1 liternyi verejték távozott belőlem, no lehet, hogy most meg lesz 10 is. Ennek eredményeképpen pontot tudott tenni 4 évnyi szenvedés végére, egy héttel az első foglalkozás után. Az olvasó bizonyára észrevette, hogy az eljárás arra épül, hogy a páciens attitűdjét a visszájára fordítsuk, és ezáltal a félelmét paradox vágyakozás váltja föl. Ennek a kezelésnek a segítségével egyszerűen kifogjuk a szelet a szorongás vitorlájából. Ehhez a kezeléshez azonban elengedhetetlen az önmagunktól való eltávolodás specifikusan emberi képessége, mely elválaszthatatlan a humortól. Ez az alapvető emberi képességünk, mármint az, hogy képesek vagyunk önmagunktól eltávolodni, aktualizálódik a paradox intenció logoterápiai módszerének alkalmazásakor. A páciens mindemellett a saját neurózisát is képes bizonyos távolságból szemlélni ilyenkor. Gordon V. Allport az Egyén és a vallása című könyvében egy az előbbiekhez nagyban hasonló megállapításból találkozhatunk. Az a neurotikus, aki megtanul önmagán nevetni, jó úton halad az önállósodás irányában, sőt elképzelhető, hogy már a gyógyulás útjára lépett. A paradox intenció módszere nem más, mint Allport állításának empirikus igazolása és az orvosi alkalmazása. Néhány további esetről beszámolva talán világosabbá tehetem a módszer miben létét. Egy könyvelő paciensünk számos orvosnál is kórházban megfordult már, mielőtt felkeresett volna bennünket, de sehol nem tudtak rajta segíteni. Amikor hozzánk került, rettenetesen kétségbe volt esve, és bevallotta, hogy már öngyilkosságot fontolgatott. Évek óta írógörcs gyötörte, mely az utóbbi időben olyannyira súlyosra fordult, hogy félő volt, elveszíti miatt a munkáját. Nyilvánvaló volt, hogy azonnal cselekednünk kell, és gyorsan kell megoldanunk a problémát. Dr. Éva Kozdera kezdésként azt javasolta neki, hogy épp az ellenkezőjét tegye annak, mint amivel rendszerint próbálkozik, vagyis ne törekedjen szép olvasható írásképe, hanem próbálja meg a lehető legcsúfabb firkát létrehozni, amit csak el tud képzelni, és közben mondogassa magában. Most aztán mindenkinek megmutatom, milyen jó írnok vagyok. És amint elszánta magát arra, hogy firkálni kezd, egyszeriben képtelen volt megtenni, ahogy másnap beszámolt róla, egyszerűen nem volt rá képes. A kezelésnek köszönhetően 48 óra után megszabadult az írógörcstől, amely még abban az időszakban sem tért vissza, amelyben bent tartottuk megfigyelésre. Boldog emberként tért vissza a munkájához. Egy hasonló esetben a páciensnek inkább a beszéd okozott problémát, nem az írás. A beteget egy kollégám irányította hozzám a Bécsi Poliklinika gégészeti részlegéről, azt mondta, hogy bár sok éve praktizál, de ilyen súlyos dadogással még soha nem találkozott. A páciens világéletében dadogott. Egész addigi életéből csupán egyetlen olyan alkalmat tudott felidézni, amikor nem gyötörte a beszédhibája, többet nem. Ez az esemény 12 éves korában következett be. Éppen blitzelni próbált a villamoson, amikor nyakon csípte a kalóz. Megpróbált benne szánalmat kelteni, úgy gondolt, hogyha kiderül, hogy ő csupán egy szegény, dadogós kisfiú, a kalóz megenyhül és futni engedi. Ahogy kinyitotta a száját, hogy neki kezdjen a dadogó esdeklésnek, képtelen volt rá.
Anélkül, hogy tudott volna róla, a paradox intenció módszeréhez folyamodott, igaz, korántsem terápiás céllal. Az előbbiekből azonban nem szabad arra a következtetésre jutnunk, hogy a paradox intenció csak monoszimpótiás esetekben működik. Ennek a logoterápiás technikának az alkalmazásával a munkatársaim képesek voltak segítséget nyújtani még az igen régóta súlyos, kényszerneurózisban szenvedő betegeknek is. Egy 65 éves nőbeteg például életének utóbbi 60 évében kényszeresen mosta a kezét. Dr. Éva Kozdere a paradox intenció módszerét választotta a terápiához, a beteg pedig 2 hónappal később már normális életet élhetett. Mielőtt megkezdtük volna a kezelést, saját bevallása szerint pokol volt az élete. Kényszerbetegsége és baktériumfóbiája miatt egy idő után már egész nap ki sem kelt az ágyból, és a házi munkát is képtelen volt végezni. Nem állíthatjuk, hogy már a tökéletesen tünetmentes lenne, mert olykor még mindig elkapja a kényszer, de ezt képes elviccelni, vagyis röviden szólva képes a paradox intenció módszerének alkalmazására. A paradox intenció módszere alvászavarok esetén is hatékonynak bizonyul. Az álmatlanságtól való félelem az előbbi esetekben hasonlóan az elalvásra irányuló hiperintencióvá válik, ennek megfelelően gátolni fogja a pácienst az alvásban. Tehát meg kell szabaduljon ettől a félelemtől. Éppen ezért, aki ilyen problémával küzd, annak általában azt tanácsolom, ne próbáljon meg aludni, sőt törekedjen az ellenkezőjére. Igyekezzen fennmaradni, amíg csak tud. Az elalvásra irányuló hiperintenciót, amely abból az anticipatórikus szorongásból fakad, hogy nem lesz képes elaludni, a fennmaradásra irányuló paradox intenciónak kell felváltania. Ha ez megvan, csak hamar beköszönt az álom. Minden korszaknak megvan a maga kollektív neurózisa, ennek megfelelően pedig minden kornak szüksége van a maga pszichoterápiájára, hogy leküzdhesse a neurózist. Az egzisztenciális vákumot, napjaink neurózisának okozóját a nihilizmus egy személyes formájának is tekinthetjük, hiszen a nihilizmust úgy is leírhatjuk, mint az értelmetlen léttel való küzdelmet. A pszichoterápia azonban képtelen megküzdeni ezzel a tömeges jelenséggel, ha nem tartja magát távol a mai nihilista filozófia befolyásától, ha hagyná, hogy hassanak rá ezek az irányzatok, nem gyógymód lenne, hanem csupán a tömegneurózis egy újabb tünete. Ebben az esetben a pszichoterápia nem csupán a nihilista filozófia szócsövévé válna, hanem egy olyan eszközzé, amely ugyan kelletlenül is után, de mégiscsak karikatúrává változtatná a pácienst, ahelyett, hogy hozzásegíthetné, hogy emberi mivoltában teljesedjen ki. A veszély mindenek előtt abban a felfogásban rejtőzik, amely szerint az ember csak annyi, amennyi, abban az elméletben, amely szerint nem vagyunk többek, mint biológiai, pszichológiai, szociológiai körülmények termékei, vagy épp a származásunk és a környezetünk határoz meg bennünket teljes mértékben. Ezek az emberképek csak hajlamosabbá teszik a neurotikust, hogy elfogadja, amit már egyébként is hisz. Hogy ő csupán egy báb áldozat, amely tehetetlenül hányódik a külső hatások és belső állapotai között. Ezt a neurotikus fatalizmust erősíti az a fajta pszichoterápia, amely tagadja, hogy az ember szabad. Tény, hogy az ember egy végső létező, a szabadsága pedig korlátozott. A szabadság nem mentesíthet a körülményektől, éppenséggel arra jogosít fel, hogy az ember képes legyen mit kezdeni a körülményeivel. Ahogy azt egyszer megfogalmaztam, 2 szakterület professzoraként, neurológusként és pszichiáterként pontosan tudom, hogy az embert mennyiben befolyásolják a biológiai, pszichológiai és szociológiai körülményei. Mindenhez hozzá kell tennünk, hogy nem csak professzor vagyok, hanem túlélő is. 4 koncentrációs tábort jártam meg, így szemtanúja lehettem annak, hogy milyen hihetetlen mértékben képes az ember elviselni az elképzelhető legrosszabb körülményeket is. A pszichiátria már túl régóta, ami azt illeti teljes fél évszázada puszta mechanizmus gyanánt értelmezi az emberi elmét, a mentális betegségek gyógyítását pedig jobbára technikai kérdésként kezeli. Úgy vélem, hogy ennek a felfogásnak leáldozott. A jövő nem a pszichologizáló gyógyászaté, hanem a humanizált pszichiáteré. Az az orvos, aki még mindig valamiféle technikusnak tekinti magát, hamar beismerheti, hogy a betegében sem lát többet, mint gépet. Nem látja meg a beteg ember mögött magát az embert. Egy emberi lény nem csupán egy dolog a sok közül. A dolgok természetüknél fogva egymást határozzák meg, míg az ember önmagát határozza meg.
amivé az egyén lehetőségeihez és környezetéhez mérten válik, senki másból nem fakad, mint önmagából. A koncentrációs táborokban, ezekben az élő emberekkel kísérletező laboratóriumokban például szemtanúi lehettünk annak, hogy egyes rabtársaink úgy viselkednek, mint a disznók, mások pedig akár a szentek. Az ember számára mindkét út nyitva áll, az pedig, hogy melyiket választja, éppenséggel az ő döntése, vagyis nem a körülményeken múlik. A mi generációnk realista. Rádöbbentünk, milyen is valójában az ember. Végtére is az ember találta föl az auschwitzi gázkamrákat, de ugyanúgy az ember volt az, aki emelt fővel belépett ezekbe a kamrákba, a Smá Izrael imájával, az ajkán. Kedves hallgatók, ezzel be is fejeztük Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvét. Hosszú út volt ez, amit együtt közösen bejártunk. Remélem, hogy segített, használt. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Van-e olyan?

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Lelki élet és hitmélyítés. Giossano Leonardo atya műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Máriát, de minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és továbbra is folytatva a mi közös útunkat a lelkiélet útján. És az utóbbi pár alkalommal a lelki vezetésről volt szó. A mai műsorban összefoglalom az eddigieket, illetve a témát zárni is fogom újabb gondolatokkal, nem mintha nem lehetne róla beszélni, hiszen mint sok más komoly területen könyveket, sőt mondhatjuk azt szinte könyvtárnyi könyveket írtak különféle szakemberek, adott esetben még nem beavatottak is, de írtak. A lényeg az, hogy az irodalomról az bőséges. Kérdés az, hogy az ember mennyit szeretne konkrétan vele foglalkozni, milyen formába is, mi az, ami egy rádióműsoron keresztül segít bárkinek. Tehát lelki vezetésről volt szó, és alapdolgokat tárgyaltunk természetesen, hiszen nagyon nem lehet belemélyülni. Nem is interaktív a műsor, hogy bárki a saját problémáiról beszéljen, akár névtelenül is, és akkor próbáljon választ találni. Tehát nem. Alapelveket. Ezeket tárgyaltuk, és ezt próbáljuk úgy megérteni, hogy hasznossá váljon az életünkben. Mindenek előtt a lelki vezető meghatározásánál elhangzott az, hogy mik a főbb jellemző, az alapok, a jellemzők, amik kell, hogy a lelki vezető és lelki vezetett között, mint egy létezzen, megtörténjen, amitől lehet lelki vezetésnek nevezni. Az első és a legfontosabb, hogy hagyatkozzunk a Szentlélek Úristenre, a valódi vezető ő. Egy lelki vezető, az mondhatjuk úgy, mint egy tanácsadó, olyan, mint egy segítő, aki próbálja a lelki vezetetnek a lelki világa mélyéről előhozni, hozatni azokat az eltemetett, vagy nagyon fájó dolgokat, amiket még saját magával se beszél meg az ember. Ez természetesen, hogy hat rá, legtöbbször negatíve, és nem tudja, mi a probléma. Lelki vezető pedig egy segítő, de a végső döntő a helyzet változásában az maga lelki vezetett, tehát a személy, és az, aki az egészet mint egy irányítja, az nem más, mint a Szentlélek. Ha a Szentlélek, tehát a vallásos részét kihagyjuk az egészből, akkor az már nem lelki vezetés, az egy pszichológiai konzultáció, egy rendelés, egy világi szakemberrel való beszélgetés pusztán. Ha a vallásos oldala megvan, akkor beszélünk tényleg lelki vezetésről. A másik alap jellemző, ami kell létezni ilyenkor, imádság és ráhagyatkozás. Az imádság mindkét részről, tehát nem a lelki vezető kell, illetve a lelki vezetett kell legyen pusztán egy imádkozó lelkületű, és a lelki vezetőnél mindegy, szó sincs róla. Mindkettő imádságos lelkületű kell legyen, így tud igazán ráhagyatkozni, és a Szentlélek Úristennek az irányítását megérezni, megérteni, életbe fektetni. A jó lelki vezetőnek az ismérvei, erről is tárgyaltunk, egyen egy alapvető felkészültsége, tehát hittudás és élettapasztalat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy valaki tízessel végezte az egyetemet, tehát a tudást, amit magába szívhatott, azt mindent meg is ejtett, és onnan már ő egy ragyogó valaki, mert tele van tudással. Önmagában a tudás nem elég. Itt kell az élettapasztalat is. Amikor megtapasztalja a pozitív hozzáállásnak a gyümölcseit, de bizonyára van már úgy saját bőrén, mint másnak az életén látta, hogy mik a buktatók, mik azok a helyzetek, amik nem engedik, hogy valami jó megvalósuljon. Tehát ezért kell az élettapasztalat, nem elég maga a könyv. Továbbá a személyes találkozás, meghallgatás, egymás meghallgatás, ez kölcsönös kell, hogy legyen.
Tehát nem, és itt sarkítok egy kicsit, nem olyan, hogy a lelki vezetett elmegy, elmondja tőmondatba az ő problémáját, és onnan pedig a lelki vezetőből ömlik az elmélet. Nem. Az se jó, amikor fordítva van, hogy a lelki vezető csak hallgat, és engedi, hogy a másik kibeszél magát. Nem. Mindenféleképpen kell egy reakció, akár pozitív, akár negatív a lelki vezető részéről. Annak függvényében természetesen mi hangzik el. Tehát mindenképp szükségeltetik a párbeszéd, egymás meghallgatása, aminek az alapfeltétele, mint egy háttérbe, és egyáltalán magába burkolva ott van a diszkréció. Vagyis ami ott elhangzik, az nem fog elhangzani sehol máshol, egyik részről sem. A lelki vezető részéről azért, mert senkit nem érdekel, hogy egy másik valaki mivel küszködik, és hogyan győzte le. A lelki vezetett részről azért nem, mert ami jó neki, nem biztos, hogy jó másnak. Nem lehet úgymond önjelölt lelki vezető, nekem így sikerült, hogy legyőzzem, mert így is így ezt és ezt tanácsolták, és akkor köveste is ezt. Nem. Nincsenek olyan receptek, aminek következtében azt mondjuk, hogy na, ez aztán mindenkinek megfelel, közzétesszük, média segít, rengeteg ágazata van, és mindenki ez eljut, és akkor senkinek sohasem semmilyen fajta problémái, nehézsége nem lesznek. Tehát ilyen sajnos nincs. Mindenképp kell a személyes lelki vezetés, és ez pedig igényli a diszkréciót. És nem utolsó sorban itt a jó lelki vezetőnek az ismérveinél azt is hozzá kell tenni, hogy megvan benne az imádságos háttér. Nem csak ott imádkozik a lelki vezetettel, tehát egy közös imát vagy több közös imát elvégeznek, ez édes kevés lenne. Az ő élete át kell legyen szőve az imádságtól, az imádsággal. Továbbá beszéltünk arról, hogy a vezetetnek a feladatai micsodák. És itt csak címszavakba ismertetem újra. Elsőben egy őszintesség önmagával és a kísérővel szemben. Ez szinte természetes, nem is kell tárgyalni, hanem őszinte, akkor az egész hátonyra szalad. A másik, egy aktív részvétel a saját lelki élmények és imák megosztása területén. Tehát amikor beszél önmagáról, és őszintén természetesen, akkor nem egy valamit kiragad az életéből, és azt akar, hogy arra legyen az egész építve, vagy abból kiindul legyen minden rossz lerombolva, hanem őszintén kell beszélni minden egyes folyamatról, ami benne véghez megy. Elsősorban természetesen igazi lelki élmények és imádság területén. Ennélkül szintén zátonra szaladhat minden. A harmadik, nyitottság az elmélyülésre és a cselekvésre. A lelki vezetett soha nem azért keres fel egy lelki vezetőt, hogy őt alátámassza az ő elméletében, az ő magatartásában, jól várom, vállon veregesse, és azt mondja, jól van fiam, jól van lányom, így tovább. Nem. Hanem azzal is számol, hogy bizonyos feladatokat kell, hogy felvállaljon, és azokat teljesíteni kell. Azok nem tetszőlegesek. Természetesen a feladat nem arról van szó, hogy menjen és ásson fel egy két hektáros kertet, és rendbe jön. Nem. A feladatok azok mindig racionálisak, és azzal kapcsolatos, ami a lelki vezetetnek a problémája, tehát valamiképpen segít neki abból kimozdulni. Tehát mindenképp kell egy cselekvés, nem tud a lelki vezető cselekedni senki helyett, tehát a lelki vezetett kell felvállaljon az, hogy cselekszik. A lelki vezetés területén, ha szeretnénk jobban elmélyülni ebben a témában, akkor talán szempontok lehetnének a következők, hogy olyan fajta irodalmat keresünk,
amit nem az interneten látjuk, hogy rengetegen lájkoltak, talán el se olvasták, vagy pedig sokan hozzászóltak, pedig szintén el se olvasták, vagy nem értenek hozzá, hanem olyat, amit tényleg valaki illetékes nekem ajánl, és azt veszem alapul, vagy legalábbis segítő anyagként, hogy felhasználjam. Tehát különféle lelki irodalmat csak is úgy választok, vagy úgy fogadom el, hogyha valaki illetékes nekem azt ajánlja. Ugyanakkor megtörténhet, hanem egy módszer arra, hogy lelkileg előbbre juthassak. Igaz, ez nem személyes vezetés, de segít abban, hogy legalább elinduljak valahol, a különféle lelkiségi mozgalmakban való részvét. Ami azt jelenti, aktívan bekapcsolódok egy-egy olyan közösségbe, amely többet akar a hétköznapi életnél, lelki életnél természetesen, és az már nekem buzgóságot és lendületet ad, hogy többet törődjek önmagammal is. Ez is lehet egy kiinduló pont. Nem utolsó sorban fordulhatok elsősorban világi szakemberhez is, úgynevezett pszichológiai tanácsadáshoz vagy kezeléshez, hogyha már valamilyen fajta betegség is kialakult bennem a rengeteg szorongás, megoldatlan probléma és ilyesmi miatt, de nem várhatok el attól egy végleges megoldást, hanem mindent, ami nélkül folytatnom kell egy lelki kezeléssel, mert a fizikum, hogyha helyre is jön az elmével, a szellemmel együtt, a lélek nem maradhat üresen. Egyszerűen nem lesz célra vezető számomra. És nem utolsó sorban tárgyaltunk eddig arról, hogy hogyan találjunk jó lelki vezetőt. 4 jó tanács áll rendelkezésünkre, ahhoz, hogy ezt a célunkat elérjük. Mindenek előtt a lelki vezetőnek a kiben létét, miben létét kell ott tisztázni. Lelki vezető egy olyan személy, akinek nem az a dolga, hogy mint valami főnök nekem megmondja, hogy mit tegyek, hanem az, hogy segítsen, felismerjem, és elfogadjam Isten működését és akaratát életemben. Ha a lelki vezetőt így keresem, aki Isten felé irányítja az én tekintetemet és központi érdeklődésemet, akkor nem tévedek, akkor jó irányba keresek lelki vezetőt. Hogyha az illető személy semmiképp se törekszik, vagy csak néha-néha megemlíti szójárásként magát az Istent, természetesen nem káromulva, nem szidva, az még nem lelki vezető. Még egyszer mondom, az egy világi szakember lehet, aki elsőben az elmével foglalkozik, mint olyan, nem rossz, de nem elegendő. Ahhoz, hogy lelkileg én helyre jöjjek, kell ténylegesen a vallásos lelki vezető. Továbbá érdemes átgondolni, hogy milyen embert keressek. Ha lehet így címszavakba összefoglalni, akkor körülbelül ezeket kell elmondani egy jó lelki vezetőről: bölcs, kiegyensúlyozott, gyakorlati érzékkel rendelkezik, jól tud meghallgatni másokat, mer hozzájuk őszinte lenni, tehát nem kertel, nem utal, hogy hát ha megérti a lelki vezetet, nem, tehát tud néha kertelés nélkül is nyersen, ha nem is nyersen, de a valóságot a maga lényegében megragadva ismertetni, mer közeledni, tehát nem fizikai közeledésről van szó, hanem lelki, meri felvállalni az illető személyt, mint egy lelki társnak, akit csak úgy tudok segíteni, hogyha közelítek hozzá, és felemelem az elesettségből. Tehát gondoljunk arra, távirányításra nem tudok én 10 méterről valakit felemelni, hogyha elesett. Oda kell menjek hozzá konkrétan, és fel kell emeljem. Tehát ez a közeledés, lelki közeledés, fizikai példával érzékeltetve. És nem utolsó sorban az illető tudja úgy
rávezetni a lelki vezetettet, aki egy alapvető bizalommal érkezik a lelki vezetőhöz, hogy minden gátlásait levetve tudjon őszinte lenni elsőbben önmagához és a lelki vezetőhöz. Miért fontos ez az utóbbi gondolat így kiemelve? Mert nagyon sokszor mi egy képet, egy világot építünk fel önmagunkról, ami nem mindig helyes. Lehet, hogy pont itt vannak a problémák, azt azért betegedtem meg, vagy azért vagyok nehézségbe lelki szempontból, mert van egy lelki, illetve egy elképzelésem a lelki életemről, ami távolról se azonos azzal, ami vagyok én valójában. Tehát önmagamat csaptam be folyamatosan, talán már túl régóta is. És ilyen esetben, hogyha az ember nem tud megnyílni, nem tudja elmondani a hátteret, a régi folyamatokat, a régi élményeket, akkor a lelki vezető nem fog rátalálni arra, hogy mi is a baj, honnan kéne előszedni, vagy honnan kéne kiindulni. Ezért fontos, hogy az ember már a lelki vezetett, minden további nélkül őszinte legyen, elsőbben önmagához, de ha ez még nincs meg, akkor a lelki vezető tudja ezt ehhez segítségét nyújtani. Továbbá a lelki vezetőn látszania kell az, hogy lelkesedik Isten ügyéért, Isten országáért teszi, a lélek üdvösségéért, nem valami statisztika felállításáért, hogy bármikor el tudja mondani, ő már 15 vagy 200 embernek segített ahhoz, hogy nem. Nem mennyiségre megy soha. Ahogy szokták mondani, a lelkélet más területén, de egy örök igazságnak tűnik, nem szentírási gondolat, de megfontolandó. Ha csak egy lelket is megmentettem életem során, már nem éltem hiába. Tehát a lelki vezető arra törekszik, hogy lelkeket mentsen meg. És nem egy, mert azért vállalkozik, hogy többnek. Tehát minél több lelket tudjunk megmenteni, a fizikumot megmentik mások, orvosok, bizonyos szakemberek, ez az ő dolguk. Itt a lélekmentésről van szó. A fizikum amúgy is csak addig kell, amíg itt a Földön élünk. Utána pedig a fizikumunk megy vissza a Földbe, ahonnan vétetett, a lélek az, ami örök, amit fel kell készíteni ahhoz, hogy az örök életet tudja boldogan felvállalni. A harmadik út, amin járni kell, és immár harmadjára vagy negyedjére ismétlődik el a mai gondolatsorban, az, hogy imádságra van szükség a lelki vezető és lelki vezetett kapcsolatában is. Nem úgy, hogy na mondjon el otthon egy miatyánkot, és mondjál el 5 óra, akkor én is akkor mondom, és akkor az a lelki együttlét majd segít. Nem csak feladatként adjuk egymásnak, vagy megbeszéljük, hogy na, ön mikor imádkozik, én ekkor, akkor én is akkor fogok, és akkor minden jó lesz. Nem. Elsőbben szükség van a közös imádságra. Ott, helyben. Ez nem olyan alkalom, hogy akkor imádkozunk, és kevesebb idő van másra, akkor nem kell vele foglalkozni. Ha már valaki így gondolkodna eleve, most egy abszurd példát próbáltam kiemelni, akkor az menjen is másra foglalkozni, legyen lelki vezető, aki alig várja, hogy tudja kitölteni az időt, és menesse az ő lelki vezetetjét. Nem. De mint olyan megtörténhet, hogy ilyesmivel is találkozik az ember. Ne legyen, de megtörténhet. Tehát benne kell legyen az igény a kettőjük találkozásában, hogy imádkozzunk együtt. Menj el, ha te mindent tudsz. Tudod, mire van szükség még, mielőtt kérnénk. Világosítsál fel, hogy mi is megértsük, mi az, amire szükségünk van. Minden imádságnak ez kéne legyen valahol a lényeg, a háttere. Nem csak az, hogy kérünk és követelőzünk, megfigyeljük imáinknak nagy részét, szinte követelőzés, igaz, hogy nyájas gondolatok mögé bújtatva, de követelőzés, ami nem mindig a legjobb, de nem is a minden további nélkül elítélendő, ilyen gyarlók vagyunk mi emberek. De
amire, ha megtanuljuk azt, hogy tényleg Istenre hagyatkozunk, és őt kérjük, hogy Uram, világosítsál fel, olyan mindent szeretnék, olyan sok mindent szeretnék elérni, világosítsál fel, hogy mi az, amire összpontosítsak, mi az, ami tényleg kell nekem. És az Isten jeleket küld, személyek által, események által, rengeteg jelet kapunk a mindenható Istentől a mindennapi életben, mi nekünk csak ezeket fel kell ismernünk, fel kell fedeznünk. Tehát el kell jutnunk arra szintre, amikor ráhagyatkozunk az Istenre. Ez a közös imádságnak egyik alapja kell legyen. És nem utolsó sorban, negyedszer, kezdjünk el keresni. Tehát ne csak óhajtsuk, és milyen jó lenne, ha vezesse minket, hanem kezdjük el szó szerint keresni. Jó, ha először egy papot keresünk fel, mert a papnak a személye mindenek előtt a tudása, a beosztása révén egy nagyobb garancia arra, hogy több mindenben tud segíteni, mint bárki más, de nem kizárólagos. Attól, hogy elvégezte a teológiát, attól, hogy nap mint nap Isten szolgálatában áll, lehet, hogy mégis vannak olyan testi, lelki vagy szellemi inkompatibilitások, milyen szép magyar szót használtam, tehát összeférhetetlen, vagy nem jó a kifejezés, tehát nem vagyunk ugyanazon a hullámhosszon, és hiába ő a legnagyobb jó szándéka szeretne segíteni, én meg a legnagyobb figyelemmel próbálom az ő gondolatait és tanácsait követni, lehet, hogy nem találkozik a két út. Ilyen is megtörténhet. De nagy részt a lelki vezetők soraiban papokat találunk. Igaz, hogy más is lehet lelki vezető, de az azon kritériumoknak kell megfelelni, amiket az imént már felsoroltam. A bölcsesség, a felkészülés, tehát nem sorolom újra. És ezt nem találunk bármilyen, az élet bármilyen területén. Van, aki nagyon jó mérnök, és legyen minél több, és sőt, minden mérnök legyen jó a maga területén, hiszen így tudunk igazán újakat és szépeket alkotni, mi emberek, de egyáltalán teljesen suta a lélek területén. Nem tud mit kezdeni bárkivel. Hiába megyek hozzá, hiába tanult ember, lehet, hogy egy könyvtárnyi anyag van már a fejébe, vagy több, de nem tud segíteni, nem ez az ő területe. Ugyanakkor se garancia, ha valakinek van 3 doktorátusa, itt megint túlzok, mert ez ritka, attól, hogy valaki agyon tanulta magát, és itt elnézést kérek azoktól, akik tényleg sokat tanultak, ez nem egy sértő akart lenni ez a kifejezés, agyon tanulta magát, de így szokták mondani, amikor valaki túlságosan, nem úgy túlságosan, aki sokat tanult. De lehet, hogy sokat tanult, lehet, hogy sok területen lediplomázott, és a legfelsőbb diplomát, a doktorátus szerezte meg, de szintén ugyanúgy nem tud segíteni. Ugyanakkor lelki vezető tud lenni az az egyszerű ember is, akinek nem a tanulmányai nem a tanulmányairól tud sok diplomát felmutatni, nem is az, hogy milyen nagy házakat épített az idők során, mekkora bankszámlát tudott felduzzasztani, nem, hanem akinek az élet tapasztalata, lehet, hogy valamikor ő is, vagy most is lelki vezetett volt, és sikerült úgy megtalálni a saját életének az egyensúlyát és célját, hogy most már ő maga is tud segíteni. Tehát a lelki vezető széles skálán mozog, mint felkészültség, bárhonnan lehet, de elsősorban, mondom, ezzel kezdtem, elsősorban a papság köréből. A találkozások személyesekkel, hogy legyenek, tehát olyan valaki, akivel effektíve tudok találkozni. Hiába választok én egy úgymond vezetőt, vagy egy bölcs tanácsadót magamnak Amerikából, mert mai technika segít, hogy lássuk és egymást halljuk is egymást szinte spontán módon, tehát egy pár másodperc, sőt jó internet kapcsolat mellett még annyi sem. Ha nincs meg a személyes találkozás,
ami mindig egészen más, mint egy telefon vagy egy internetes kapcsolat, akkor az egész nem jól indul, bizonyára is fog jól végződni, és sokszor csak egy, nem mondom, hogy fölösleges, de mindenképp egy üresbe pörgő motorhoz hasonlít. Működik a motor, nem is arról van szó, csak éppen üresbe. Nincs kihasználva az, hogy neki van húzó ereje vagy toló ereje. Tehát lelki vezetőt keresek, akivel tényleg tudok találkozni. Ha töprengek azon, hogy ki is legyen az én lelki vezetőm, akkor kezdjem talán ebben a sorrendben egy lelkipásztor, vagy több, mert nem kell leragadni egynél, egy szerzetes, aki lelki életnek a mélységére törekszik egy élete során, ezért vállalja a szerzetes életet, egy régi tanár, pedagógus, aki már eledve foglalkozása révén sok mindent tapasztalt, és nem egy-két éves tanár. Bárki, akiről én felismerhetem, hogy igen, előbbre van, mint én. Nem egy lépéssel, jóval több lépéssel, de előbbre van, mint én. Második János Pál pápa például annak idején bevallotta, hogy egyetemista korában neki nem egy pap volt a lelki vezetője, hanem egy civil. És nem történt semmi baj ebből. Életének egy bizonyos időszakában egy civil volt a lelki vezetője, és segített neki az előbbre haladásban. Tehát amikor keresünk, akkor keressük azt, aki minden tabi nélkül előbbre van, mint én. A legfontosabb az, hogy mi ne erőltessük rá magunkat senkire. Minden további nélkül meg kell kérdezni, vállal-e engem. És nem is az első reakció fontos, hogy azt, hogy igen, rendben, hanem engedjük meg a választási lehetőséget még azutánra is, amikor legalább egyszer találkoztunk és beszélgettünk. Mert akkor tudja igazán eldönteni, hogy képes-e rá vezetni engem, vagy nem. Tehát engedjem meg, hogy az, akit én választok, ne legyen föltétlenül az, aki lesz is igazán, mert tehát visszautasíthat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, erdészerte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az Úrangyala imában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött

fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen!
0: Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Ósd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel állt, szívünket békét járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Amen. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Szent és igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben.
1: Szigorú végzéseidet igazságban hoztad, és teljes hűségben.
0: Szinte elsorvaszt a buzgalom, mert ellenségeim ígédet elfelejtik.
1: Szavad tűzben kipróbál tiszta beszéd, azért szereti új szolgád.
0: Szánandó, kicsiny és megvetett vagyok, de nem felejtem el parancsaidat.
1: Színigazság a te örök igazságod, a te törvényed örök hűség.
0: Szorongatás és bánat vesz körül, és parancsaid megörvendeztetnek.
1: Szilárd örök bizonyság a te igazságod, adj értelmet, hogy éljek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek.
1: Imádságom jusson színed elé, Uram. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok.
0: Imádságom jusson színed elé. Hallíts füledet kérésemre.
1: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
0: A sírba szállók közé számítanak. Olyan ember vagyok, aki a végét járja.
1: A holtak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
0: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
1: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
0: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Imádságom jusson színed elé, Uram. Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ismerőseimet távol tartott tőlem. Utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen. Szemem elsorvad a kíntól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel? Vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak?
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban? Vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben? Vagy igazságodat a feledés földjén?
0: Te, én hozzád kiáltok, Uram. Már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem?
1: Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek, és nem elérhetetlenek számodra. egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzászabhatod tetteidet.
0: Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Uram.
1: Ösvényemen csak ez világít.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljunk minden cselekedetünkkel. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozták velünk az Úrangyali imát és a Zsolozsmából a napközi imaórát. Ha tehetik, továbbra is hallgassák szeretettel az Erdélyi Mári Rádiót, egy nagyon szép ének után Déli Magazin rovatunk veszi kezdetét.

0: Daily Magazin a Mária Rádióban.
1: október 23-án 12:16 köszöntjük kedves hallgatóinkat, nemzetünk egyik legnagyobb kettyáérő Csíksomjóról, akik ma önökkel lesznek.
2: Vízi Katalin
1: és Pál Gellért. A Déli Magazin témája 2026. október 13-án kedden. Hamarosan híreket és időjárás jelentést hallatnak kedves hallgatóink. Ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botond Pálos atya fűz majd gondolatokat. A Déli Magazin második részében majd dr. Darvas Kozma József Esperes plébános atya a Krisztus világa Erdély katolikus keresztény családok havilapjának októberi számával jelentkezik. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk kedves hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk, további kellemes rádiózást!

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra 17 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Tarisznyás est, Gyergyó Szent Miklóson.
1: Idén is folytatódik a Tarisznyás estek sorozat a Gyergyó Szent Miklósi Tarisznyás Márton Múzeumban. Az érdeklődők minden hónap második keddjén különböző területek és szakemberek kutatási eredményeivel izgalmas térségünket is tágasabb környezetünket érintő tudnivalókkal ismerkedhetnek meg. Az októberi alkalmat ma este 6 órától tartják. Nagy Zsolt, gyergyói származású néprajzkutató, a budapesti MTA Néprajztudományi Kutatóintézetnek tudományos munkatársa tart előadást a Medve ember együttélés kulturális mintázatai címmel. Az Európában védett barna medve populációjának tekintélyes részei Románia, ezen belül Erdély területén az előadó az erdélyi magyar medve folklórnak, az úgynevezett medvés találkozás történeteknek napjainkban dokumentálható megújuló formáit, a medvékkel kapcsolatos népi ismeretelemeket és tévhiteket, a medve ember együttélés kulturális mintázatait mutatja be nagyrészt helyi példákon keresztül. Énekmondók klubja.
0: Holnaptól kezdődően minden hónap második szerdáján este 6 órától vers zenesítők találkoznak az Orfeumban. Az Énekmondó klubja a műfaj népszerűsítését kívánja szolgálni. Az első este az októberben született, illetve elhunyt költők Balassi Bálint, Reményik Sándor, Szabó Lőrinc verseire, Ferenc Csaba, Márk Attila, Miklós Olga és Attila, valamint a Mácsafej zenekar dalai csendülnek fel. A belépés díjtalan, adományokat elfogadnak. Író-olvasó találkozó Sepsi Szentgyörgyön.
1: Csütörtökön este 6 órától a Székelyföld napok keretében a Bot Péter megyei könyvtár Gábor Áron termében író-olvasó találkozóra kerül sor Bán Mórral, a népszerű Hunyadi regény sorozat szerzőjével. Az eseményen az íróval, Magyarusi Sándor történésszel, a Székelyföld folyóirat szerkesztőjével és Mátrai László színművésszel, Demeter László történész, a Baróti Tortoma kiadó vezetője beszélget. Bán Mórral Baróton is találkozhat a közönség pénteken este 6 órától. Fotókiállítás a Marosvásárhelyi várban.
0: Csütörtökön este 6 órától Huszár Szilamér vízbevető című fotókiállítása nyílik meg a Marosvásárhelyi vár Csűszök bástyájában. A tárlat egy európai szinten is egyedülálló székely néphagyományt a Székely Tamás falván és Szörcsén élő vízbevető hétfői szokást mutatja be, amelyet a fotóművész több éven át fényképeken keresztül dokumentált. Az alkotó számára ezek a felvételek nem csupán egy különleges népszokás megörökítését jelentik, hanem annak a közösségi emlékezetnek a megőrzését is, amelyben a hagyomány, az emberi kapcsolatok és a székely kulturális identitás szorosan összefonódik. Birmálás Nagyváradon.
1: Vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise keretében Böcskei László nagyváradi megyés püspök 10 fiatalnak szolgáltatja ki a birmálás szentségét a Várad újvárosi Szent László templomban. A birmálás a keresztény beavatás egyik szentsége, amelyben a megkeresztelt ember a Szentlélek ajándékai által megerősítést kap arra, hogy hitét egyre tudatosabban élje meg, Krisztusról tanúságot tegyen és felelősséggel kapcsolódjon be az egyház életébe. Ezért is nevezik gyakran a keresztény nagykorúság szentségének. A birmálkozókat Kovács Zsolt plebános készítette fel. Nagyvárad velencei magyar közösség napjai.
0: A közösségi értékekre, a közösség megtartó erejére hívja fel a figyelmet a Nagyvárad velencei magyar közösségek napjai rendezvény, amelyet szombaton este 6 órai kezdettel szerveznek meg a felújított Várad-Velencei Római Katolikus Kultúrházban. A harmadik alkalommal megszervezett egyházi kötődésű esemény célja a cselekvő közösségi formálás, amely hozzájárul a városrész halványuló öntudatának felélesztéséhez és fejlesztéséhez. Az idén különös figyelmet kap a Római Katolikus Plébánia 290 éves és a Római Katolikus Kultúrház 90 éves évfordulója. A hagyomány teremtő szándékkal elindult rendezvény színes kulturális műsort, a városrész múltjához kötődő könyvbemutatót, illetve előadást, folyóirat bemutatót és így tovább tartalmaz. Vasárnap délután 5 órától a legendás nagyváradi Metropol Group rock együttes műsorára kerül sor, ugyancsak a kultúrházban, ahol egykoron első koncertjüket is tartották. A rendezvény főszervezője a Nagyvárad-Velencei Római Katolikus Plébánia, valamint társszervezője a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a közös ünneplésre, a találkozásra és az emlékek felidézésére. Hírenk végén a várható időjárásról.
1: A meteorológusok szerint a csapadék mellett ma átmenetileg a szél is megélénkül, a széllökések sebessége általában 45-50 km/h körül alakul a keleti és délkeleti régiókban, míg a magas hegyi területeken, elsősorban a déli Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban a szél sebessége a 70-90 km/h sebességet is elérheti. Holnap napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra délkeleten lehet számítani. Az északias szelet többfelé élénk, keleten északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel mínusz 5, plusz 7, délután 10-19 fok között alakul.
0: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason, Brassóban, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Székelyudvarhelyen egyaránt 10 fokot mérnek, 9 fok van Baróton és Csíkszeredában, 8 fokot mérnek Maros-Gyergyóalfaluban, 9 fok van Maros-Hévízen, 10 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 13 fok van Marosvásárhelyen, 12 fokot mérnek Nagycsármáson és Tordán, 11 fok van Kolozsváron és Dézsen, 10 fok van Bánfihunyadon, 13 fokot mérnek Besztercén, 11 fok van Aknasugatagon, 12 fokot mérnek Máramarosszigeten, 11 fok van Nagybányán és Szatmárnémetiben, 10 fok van Zilahon, 11 fokot mérnek Nagyváradon, 13 fokot mértek Aradon, 15 fok van Temesváron, 10 fok van Resicabányán, 11 fokot mérnek Petrozsénben, 9 fok van Lugozson, 13 fokot mérnek Déván és Gyulafehérváron, 12 fok van Szászsebesen és Balázsfalván, míg végezetül 10 fokot mértek Nagyszebenben ma délben 12 órakor.

0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb, holnap reggel jelentkezünk.
1: Honlapunkon a www.marerádió.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@marerádió.ro e-mail címünkre.

0: Kedves testvérek, a mai napon Szent Lukács könyvéből a 11. fejezet 37. verstől a 41. versig olvasom föl az evangéliumi szakaszt. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: ti farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek. Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Talán lehet, hogy Jézus éppen provokálni akarta a farizeusokat, ezért nem mosott kezet. Nyilván ezt nem feltételezhetjük, de valami tanítás biztos, hogy volt ebben, hiszen tudta nagyon jól, hogy ezt meg fogják jegyezni. És hogyha ezt nem teszi, akkor nem lesz annyira szembetűnő, nem lesz annyira, mondjuk így, a ütős az ő tanítása, amit elmond a farizeusoknak. Mégpedig azt, hogy a belsővel kell foglalkoznunk elsősorban, és ezáltal lesz a külső is tisztává. A mai világban nagyon sokszor azt hangsúlyozzák körülöttünk különböző eszmék, politikai irányzatok, társadalmi berendezkedések, hogy ha körülöttünk szépen rendbe tesszük a dolgokat, akkor rendben lesz minden. Jézus azonban nagyon sokszor arról beszél, hogy bennünk, a belső világunkban kell rendet tenni, ott kell harmóniát teremteni, és csak így leszünk képesek arra, hogy a körülöttünk lévő dolgok is harmóniába kerüljenek. Ez azért sokkal nehezebb feladat, mert hogy ilyenkor meg kell keresni a csendet, talán ennek nagyon fontos eszköze maga a bőjt is, a megtartóztatás, nagyon fontos része ilyenkor a szeretet szolgálat is, az alamizsnálkodás, odafigyelés másokra, és szép lassan az ember belülről kezdi megérteni, hogy mit is jelent az a fajta külső rend, vagy tisztaság, vagy harmónia. Kérjük a mindenható Istent, hogy segítsen bennünket, hogy ezen az úton tudjunk haladni. Minden imádságunk, minden elcsendesedésünk, a szentmisén való részvételünk, akár egy csodálatos szentségimádás, Isten igéjének az olvasása behatol a szívünkbe, és egyre inkább rendet tesz, a békétlenséget megszünteti, és békét ad. Így leszünk ebben a világban békesség hordozók, így tudunk másokat is segíteni. Ehhez adjon az Úr mindannyiunknak kegyelmet.
1: Kedves hallgatóink, amely nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhattuk, köszönjük szépen!

0: kedves hallgatóink, ahogy a bevezetőben is említettem, déli magazinunk második részében Krisztus világa az erdélyi katolikus keresztény családok októberi számának lapszemléjével jelentkezik a főszerkesztő, dr. Darvas Kozma József esperes plébános atya. Köszöntöm szeretettel!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Krisztus világa októberi számának szemléjén. A gyermek útja Isten felé. Vezércik a család meghatározó szerepére irányítja a figyelmet, a gyermek szeretetre, hitre és maradandó értékekre való nevelésében. Hangsúlyozza, hogy a hit továbbadásának leghitelesebb módja a szülők mindennapi tanúságtétele, az imádság, a megbocsátás és az egymás iránti szeretet megélése. A család így válik az első otthonná, ahonnan a gyermek elindulhat az örök szeretet Isten felé vezető úton. Legnagyobb a szeretet. Monsignor Tamás József nyugalmazott segédpüspök evangéliumi elmélkedésében arra keresi a választ, teszi az embert igazán emberré. Rámutat, hogy az értelem és a szabad akarat mellett leginkább a szeretet ad értelmet emberi létünknek. Jézus fő parancsa szerint Istent teljes szívünkből kell szeretnünk, fele barátunkat pedig úgy, mint önmagunkat. A püspök atya hangsúlyozza, hogy az Isten szeretet nem választható el embertársaink szeretetétől, hiszen hitünk a mindennapi kapcsolatainkban is meg kell mutatkozzon. Az írás végső üzenete, hogy a szeretetért élni szebb, a szeretetet pedig megélni a legszebb. Mint a Szent Pál apostol szeretet himnuszának kibontását olvasnánk. Az irgalmasság lelki cselekedetei. Hoffer József jezsuita szerzetes az irgalmasság lelki cselekedetei közül a megbocsátás fontosságára irányítja figyelmünket. Rámutat, hogy a megbocsátás nem jelenti a sérelmek letagadását, vagy a bántó viselkedés felmentését, hanem a fájdalom feldolgozásának és a lelki gyógyulásnak a folyamatát. A harag és a neheztelés elengedése felszabadít bennünket a múlt terhei alól, és segíti emberi kapcsolataink helyreállítását. A keresztény ember számára a megbocsátás Isten irgalmának megélését is jelenti, hiszen Jézus tanítása szerint nekünk is meg kell bocsátanunk embertársainknak, ha mi magunk is bocsánatot remélünk Istentől. 30 éve halt meg Godó Mihály jezsuita szerzetes. Őrá emlékezünk. A börtönbeli helytállása a rendíthetetlen hit és a lelki erő példája. Az 1952-es letartóztatása után kínvallatásokkal, alvás megvonással és fenyegetésekkel próbálták rábírni, hogy rendtársai ellen valljon, de ő hű maradt az egyházhoz és nem árulta el társát. 18 évet töltött börtönbe, ebből 8 évet töltött a hírhet Rumnukus szaráti börtön magánzárkájában, hütette embertelen körülmények között. A teljes elszigeteltség, az éhezés és a súlyos megpróbáltatások ellenére imádkozott, tanult, nevetett, és még rabtársait is igyekezett lelkileg erősíteni. Szabadulása után lelkipásztorként és a fiatalok tanítójaként folytatta küldetését, példát mutatva hitből, kitartásból és áldozatkészségből. helytállása az bizonyítja, hogy a testi szenvedés és a szabadság elvesztése sem tudta megtörni hitét, lelkiismeretét és Krisztus iránti hűségét, így foglalja össze életútját Virt László szociológus a 6.-tól 9. oldalig terjedő cikkében. Út a felnőttség felé. 19. rész. Tanulás. Muszáj kényszer? Mi leszek, ha nagy leszek? Julián Edith pedagógus a tanulás fontosságára és a muszáj szemlélet meghaladására hívja fel a figyelmet. A szerző szerint nem kötelező minden tantárgyat szeretni, de érdemes felfedezni mindegyikben az értéket, a szépséget és az örömet. Minden gyermekben rejlik valamilyen tehetség, amelynek felismerésében a szülők és a pedagógusok segítsége, valamint a sikerélmény meghatározó lehet. A tanulás így nem pusztán kötelesség, hanem a képességek kibontakoztatásának és a jövőbeli hivatás megtalálásának útja. Szent Ferenc atyánk boldog halála, tranzitusa, Barsi Balázs atya írása, Szent Ferenc boldog halálán keresztül arra tanít, hogy a békés elmúlása már földi életünk során Krisztusnak átadva önmagunkat kell felkészülnünk. A tranzitus ünnepe arra hív, hogy a hitben, önátadásban és Isten iránti szeretetben megélt élet elvezessen bennünket a Krisztussal való egyesülésre. És írását a dicsőd Szent Ferenc Krisztus jó szolgája kezdetű vallásos énekkel zárja, amelynek szövege Szent Ferenc alázatosságát, szegénységét, tisztaságát és Krisztus követését dicséri. A Canzionale Catholicum 1719-es kiadásában is megtalálható ez az egyházi ének. Az élet kenyere, miként él bennünk? Marco Bennini írása az Eukarisztia mély titkát tárja fel. Krisztus az élet kenyereként önmagát ajándékozza nekünk, hogy hitünket táplálja és életünket átformálja. A szent áldozásban nem csupán mi fogadjuk be Krisztust, hanem ő alakít bennünket önmagához, és az egyház élő tagjává tesz. Az Eukarisztia szeretetének ereje napról napra növekedésre hív, hogy mi magunk is másokat tápláló, erősítő és szeretetet sugárzó emberekké váljunk. A német szerző írását Bács Béla János fordította magyarra. Assisi Szent Ferenc. A kvíz játékos formában kínál lehetőséget a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferenc életével kapcsolatos ismereteink elmélyítésére és tudásunk ellenőrzésére. A kérdések segítenek feleleveníteni a hitünkhöz, az egyház életéhez és hagyományaihoz kapcsolódó fontos tudnivalókat. Kitöltése nem csak szórakoztató időtöltés, hanem egyben tanulási lehetőség is, amely közelebb visz hitünk gazdagságának és a népszerű szent megismeréséhez. Derűs oldal. Hát fontos a mosoly, a nevetés az életünkben. Ezt maga Godó Mihály atya a 8 évi magánzárkában gyakorolta. Az iskolában kérdezi Pistikét a tanítónéni, mondd meg szépen, mikor élt Petőfi Sándor? Nem tudom, tanítónéni. De hát ott áll feketén-fehéren a tankönyvbe. Jó, tanítónéni, azt hittem, az a telefonszáma. Keresztrejtvény. János evangéliuma elejéről egy idézet rejlik, készítette néhai Korodi Zoltán. Mivel októberben van az őrangyalok ünnepe, ezért a lap Kempis Tamás ima az angyalokhoz című versével szárul. Minden kedves Mária rádió hallgatónak és a Krisztus Világ alap olvasójának jó olvasást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, köszönjük szépen. Dr. Dalvas Kozma József Esperes plébános atyának, a Krisztus Világa Erdély Katolikus Keresztény Családok havilapjának főszerkesztőjének a lapszemlét az októberi számnak. Hát délutánt kívánunk önnek és minden kedves hallgatónak.

kedves hallgatóink, a lapszemle után nem maradt más a Déli Magazin rovatunkból, mint hogy ismertessem önökkel, hogy mit is adnak itt a továbbiakban. Kedves hallgatóink, hamarosan 13 órától az ima szándékok fogadására kerül sor. 13 óra 15 perctől rózsafűzét közvetítünk a Máre Rádió magyar családjával. 14 órától Fészek Meleg műsorra jelentkezik Kertész Mária és Tibor. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perckor Medjugorje üzenet Vidikán Lokodi Tünde szerkesztésében. 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Könnyítse lelkeden címmel Karácsony Tibor atya várja önöket. 16 órától igéző lesz hallható. Óra 5 perctől hitünk és életünk felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben lesz hallható. 17 órától fogadjuk az önök imakérését, 17 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzét imádkozzuk. 18 órától a szentmisét közvetítünk Kézdi Szent Keresztről, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 19 órakor az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, 19 óra 5 perctől Kiutak a szenvedélybetegségekből címmel a Bónusz Pásztor Alapítvány műsora lesz hallható. 19 óra 30 perctől majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket búcsúzom a Csíksomi stúdióból. A mikrofonnál Pál Gellértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. A hónap 13. napja van, és ugyan megszokhatták, minden hónap 13-án a Mária Rádió világcsaládjával imádkozzuk közösen a rózsafűzért. Összekapcsolódva a négy magyar nyelvű Mária Rádióval közösen fogunk imádkozni majd, de előtte most fogadjuk az ima szándékaikat. Felajánlhatják ezt a nagy közös rózsafűzért, kéréseikért, szándékaikért, hiszen ugye minden magyar nyelvű Mária Rádióban, a négy magyar nyelvű rádióban ez a rózsafűzér fog szólni, tehát több millión fogunk együtt imádkozni, és azt hiszem ez egy nagy-nagy érték, amit ki kell használjunk. Biztatom önöket, hívjanak, írjanak 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 az SMS számunk, és már is telefonálót köszönhetünk, aki itt van velünk.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus
1: Krisztus. Mindenekkel
2: ment. Köszönöm a Mária Rádió kedves munkatársait. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, Mária és Jézus védő palástáért, szüleim, nagyszüleim, barátaim, elhunyt ismerőseim lelkvidvéért, minden kismamáért, akik babát várnak, a kispapokért, akik most végzik a szemináriumot, adjon nekik erőt, hogy végig tudják járni az elindult, elkezdett utat. Minden betegért és rászorulóért, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, a Mára Rádió nagy családjáért, és a háború mind hamarabbi megszűnéséért. Sok szeretettel, egy állandó új hallgatók voltam is az imádról, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökkel, mert nagyon szépen köszönjük a hívását, és együtt fogunk imádkozni hamarosan mindezen szándékért.
0: Érkeztek üzenetek, minden imád és szentmisét felajánlok Simó Dénes és Péter Dénes lelke üdvéért, nyugodjanak békében, Jézus szent nevében, imádkozik érte a család és a szomszédok Betlen falváról. Gyermekeimért és az élő hit kegyelmért is, hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, egy édesanyja írja. Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, a gyermekeimért, az unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért, tisztán látásért, halottaim lelke üdvéért, nyugodjanak békében. Imádkozzunk együtt.
1: És egy újabb kedves hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
3: Tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Világ rózsafüzérét fel szeretném ajánlani, hallabuló kapott kegyelmekért, a meghalt híváink lelke üdvösségét, de az összes meghalt hívőnkért. Lányomnak az egészségéért, hogy gyógyuljanak meg a fülei,

0: És egy nagyon fontos ügy megoldását kérem a jóságos Jóistentől. Isten fizette meg, hallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott minket. Jóisten hallgassa megkéréseit.
2: Családi békért, minden gondom megoldásáért kérek minden elhangzó imát. Ezt a rózsafüzét felajánlom Lézői Kisszent Teréz tiszteletére, és kérem a Szent Ritának közbenjárását, hogy gyógyítsa meg a fülemet, hogy térjen vissza a hallásom. Imádkozom a családom gyógyulásáért, a magyar nemzetért, a világ békéért. Erzsébet írja ezt az üzenetet. Rózsafüzét felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen az imákat. Nehéz munkai gondjaim megoldásáért kérem a Szűzanya Szent Antal segítségét, valamint imádkozom, hogy a fiamnak forduljon jóra az élete, Isten áldásáért, szerencséért és fontos szándékokért, egy édesanya írja.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
3: Halló!
1: Igen.
3: Halló!
1: Igen, halljuk Önt.
3: Mária Rádió.
1: Igen.
3: De... Nagy szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt. Én ezt a mai imákot és a hónapit felajánlom. Csorba Ilona halálának hónap temetik a Kalász negyedik temetőbe, hogy a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat. A sok szenvedése után, mert olyan rég, hogy szenved. Jóisten megsegítette imma, hogy túlesett ezen a nagy napon. Köszönöm szépen a bejutást, vertem magót a tenőszparatot.
1: Mi is köszönjük szépen a hívását, együtt fogunk imádkozni, és imádkozzunk együtt ugyancsak az összes testvérünk lelki üdvéért.
2: Majd rózsafözért felajánlom a kisfiam egészséges fejlődéséért, szüleimért, egészségünkért, anyagi gondok megoldásáért és egy jó társért. Köszönöm. Rózsafüzét és a nap minden imáját feljárom az unokám jó fejlődéséért, hogy minden rendben legyen vele. Szűzanyám takarja be védő palástjával, Jézusom, bízom benned. Minden imát és szentmisét felajánlok Svédországba elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért, nyugodjanak békében. Imádkozom Iluska gyógyulásáért, Uram, hallgasd meg a kérésemet. Ezt a rózsafüzét felajánlom a gyermekeimért, unokáimért, problémáim mi hamarabbi megoldásáért, halottaim lelke üdvéért, békességért és egészségért a családunkban. Isten fizesse az imáikat.
1: Újabb hallgatót köszönhetünk, halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Felajánlom ezt a rózsafüzért a közös halottjainért, és még felajánlom a Mária Rádió fennmaradásáért, és a felsorolt szándékért, amit elmondtak, és a világ békéért, a magyar nemzeté, a fiatalságé, a papjainkért, s minden jó akaratú emberé. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel vagyok, mindig egy állandó hallgató imádkozókért.
1: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk van, s velünk imádkozik.
2: A mai rózsafűzéreket felajánlom a hitben való megerősödését, lelki békért, családom minden tagjáért, lányom pálya és párválasztásáért, anyagi gondok megoldásáért, fontos szándékokért. Jézusom, bízom benned, Csíkszeredából jött az üzenet. Felajánlom a rózsafűzért a mennyei atyának és a szűzanyának hálából minden kapott kegyelemért, alpár testi lelki gyógyulásáért. Ezt a rózsafüzét felajánlom lelki békéért, Isten fizesse az imáikat.
1: És egy újabb hallgatót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
4: Köszönjük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt a szent rózsafüzét szeretném felajánlni a szűzanyának és az ő szent jának hálából a kapott kegyelmek itt a sok áldásért, mert szeretném felajánlani a papbácsim gyógyulásáért, a szüleim, nagyszüleim, nővérem lelki üdvösségükért, a Mária Rádió megmaradásáért és minden szenvedő emberért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Magukkal imádkozom. Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, mert mi is köszönjük, hogy hívott minket. A Jóisten hallgassa meg kéréseit.
2: A szüzanya közbenjárását kérem, kisunokám egészséges növekedésért, egy nagymama írja ezt az üzenetet. Egy beteg édesanyja gyógyulásáért ajánljuk fel ezt a rózsafűzért. Minden imákat és szentmiséget felajánlok el, hogy szeretteimért és minden rokonomért nyugodjanak békében, Jézus szent nevében. Udvarhelyről jött az üzenet.
1: Újabb telefonálót kapcsolunk, halló, Mária Rádió.
5: Kétessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzést felajánlom hálából az Úr Jézusnak a megsegítő kegyelmekért. Saját magam egészségé, bűneim bocsánatáért, a családom élős elhunyt tagjaiért, tisztított tűzbe szenvedő lelkekért. Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.
2: Ezt az imád felajánlom, hogy a rosszul létem szűnjön meg, mert nagyon rosszul éreztem magam. Imádkozom a családomért. Jézusom, bízom benned. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, anyagi gondok megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekekért. Jézus szentsége, szíve remélek és bízok benned. Férjem gyógyulásáért, a betegségből ajánlom fel a szent rózsafűzért, és kérem a szűzanya gyógyító kegyelmét. Minden imát és szentmiséket felajánlok Fábián Teréz és Bálint Matéd lelke üdvéért, nyugodjanak békében. Betlen falváról imádkozik értük egy hallgató.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
6: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Hát a Jézus Krisztus az egész nap imád felajánlom. Kapott kegyelmekét a bűneink bocsánat arra a családom betegeinek és az én gyógyulásomért, testi-lelki gyógyulásomért, a gyermekeimért, családjukért, családi békéért, unokaimért, minden betegét, a világ békéért, az úton lévőkért, halottaink lelki küzdőre. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus. A Mária Rádió munkaközösségét, megmaradásáért.
1: Nagyon szépen köszönjük mindörökké, amen, imádkozzunk ezen szándékokért is.
2: Ezt az imád felajánlom a gyermekeimért, Jézusom, vigyázz a családomra.

0: Még egy hallgatót köszönhetünk, halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Én is a rózsafűzért, az elkövetkező rózsafűzért hálából szeretném felajánlni a kapott sok-sok kegyelemért, családom minden tagjának egészségéért, jó orvosi eredményekért, munkahelyi problémák megoldásáért, nagyon sok feladat vár ránk, és a mennyei atyokkal járjunk közbe, hogy jól alakuljanak a dolgok, és fontos szándékokért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, mert nagyon szépen köszönjük, imádkozunk együtt ezen szándékokért is.
2: Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Most arra hívjuk önöket, hogy összekapcsolódva a négy magyar nyelvű Máli Rádióval közösen imádkozzuk a fájdalmas rózsafűzért. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér imádságot a magyarországi budapesti stúdióból mondjuk. Kérem, imádkozzanak velünk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Isten fiának halálfélelme és vére engesztelésé válik a világ bűneiért. Ó, a haldokló Jézus, bocsásd meg kemény szívűségünket. Jóságos atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus imáját, halálfélelmét és véres verejtékét engesztelésül bűneimért.
3: homlokvíz.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig. Jézus vérét ontja az ostorozás titkában a világ üdvösségéért. Megostorozott Jézus, tisztíts meg minden bűntől. Irgalmas atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztusnak ostorozáskor kiömlő vérét, engesztelésül bűneimért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták. Üdvözlégy zsidó királya! Közben leköbdösték, fogták a nádat és verték a fejét. És Jézus alázatosan és csendesen ad elégtételt Isten megsértéséért, amelyet a világ bűnei által okoznak. Meggyalázott Jézus, gyógyítsd meg büszkeségemből és összeretetemből, irgalmas atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus megaláztatását, engesztelésül bűneinkért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Megállítottak egy szirenei embert, Simont. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. A misztikus testtel való egységünk megköveteli, hogy engeszteljünk nem csak saját, hanem mások bűneiért. Azokért, akik nem hisznek és nem tartanak bűnbánatot. Keresztet hordozó Jézusom, emelj fel elbukásaimból. Jóságos atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus keresztútját engesztelésül, saját és minden elesett ember bűneiért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Isten azonban azzal tett tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, mikor még bűnösek voltunk. Jézus kereszthalála engesztelő áldozat és jó átétel az egész világ bűneiért. Ez az engesztelés egyetlen és kimeríthetetlen forrása. Kereszten haldokló Jézusom, bocsásd meg bűneinket, és szenteld meg halálomat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A fájdalmas rózsafűző titkainak első titkát a felvidéki stúdióból, a második titkát a budapesti stúdióból, a harmadik titkát Erdélyből, a negyedik titkát Budapestről, az ötödik titkát a délvidékről közvetítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenökké, amen!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdély Mária Rádió hallgatóit. Önök a Fészek Meleg című családpasztorációs rádió műsort hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő és a családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársa Kertész Tibor. Amikor megszületik egy gyermek, sok mindenre felkészülünk. Beszerezzük a kiságyat, a ruhákat, megtanuljuk, hogyan kell megfürdetni, megnyugtatni, gondoskodni róla. Aztán, ahogyan növekszik, egyre több olyan kérdés érkezik, amelyre már nincs ilyen egyértelmű válaszunk. Mikor legyünk határozottak, és mikor engedjünk? Hogyan segítsük, hogy felelősen döntsön? És hogyan adjuk tovább neki a hitünket úgy, hogy egyszer valóban a sajátjává váljon? Mai műsorunkban először a gyermeknevelés céljáról gondolkodunk. Arról, hogy mit szeretnénk igazán útravalóul adni gyermekeinknek. Aztán egy egészen gyakorlati kérdéshez érkezünk. Hogyan segítheti a családi imádságot egy otthon kialakított imasarok, vagy ahogyan sokan nevezik, családi oltár? Kérem, hogyha tehetik, tartsanak velem!

Azt hiszem, hogy sok szülő felsóhajtott már, milyen jó lenne, ha a gyermekhez használati utasítást is kapnánk. Egy kis olyan füzetet, amelyből megtudhatnánk, hogy mit jelent a sírása, hogyan kezeljük a dac korszakát, és mit mondjunk, amikor kamaszként becsapja maga mögött az ajtót. Ugyanis a nevelés tétje óriási, közben pedig sokszor menet közben tanuljuk, hogyan legyünk édesapák és édesanyák. Persze voltak elképzeléseink. Talán azt mondtuk, hogy én biztosan türelmes leszek, nálunk nem lesz kiabálás, mi mindent meg fogunk beszélni. Aztán jött egy átvirasztott éjszaka, egy nehéz munkanap, a már harmadik vita ugyanarról, és egyszer csak olyan mondat hagyta el a szánkat, amelyet soha nem akartunk kimondani. És ilyenkor könnyen el is bizonytalanodunk. Mások hogyan csinálják? Miért tűnik úgy, hogy náluk minden egyszerűbb? És akkor tanácsot keresünk, könyveket olvasunk, előadásokat, podcasteket hallgatunk, megkérdezzük a nagyszülőket, a pedagógusokat, egy másik szülőt, és ez nagyon jó és szükséges is lehet, de előfordul, hogy a sok tanács között még tanácstalanabbak leszünk. Mielőtt újabb módszert keresnénk, éppen ezért érdemes feltenni egy alapvető kérdést, hogy hová szeretnénk eljutni. Mit jelent számunkra a sikeres nevelés? Azt, hogy a gyermekünk jól tanuljon, legyen egy jó szakmája, biztos megélhetése, tudjon alkalmazni,

alkalmazkodni, legyen udvarias, megbízható. Ezek fontos dolgok. Szülőként természetesen szeretnénk, hogy boldoguljon, de keresztényként ennél messzebbre is tekintünk. Arra vágyunk, hogy megtanuljon szeretni, különbséget tenni jó és rossz között, felelősséget vállalni azért, hogy felismerje az élete ajándék, amelynek Istennél célja van. Gyermekeink nem pusztán a mi terveink megvalósítói. Isten szeretett gyermekei ők, akiket egy időre különösen is a gondjainkra bízott. Ezért a keresztény nevelés fontos célja, hogy segítsük őket kibontakozni, válaszolni Isten szeretetére. Hogy egyszer majd szabadon, személyes meggyőződéssel tudjanak igent mondani rá. Igen, ehhez hozzátartozik a keresztség, a hittan, a szentmise, de a hitre nevelés ott is történik, ahol talán észre sem vesszük. Amikor a gyermek hallja, hogyan beszélünk egymással. Amikor látja, hogy mit kezdünk egy tévedéssel. Amikor megtapasztalja, hogy nálunk lehet bocsánatot kérni. Nálunk lehet újra kezdeni. Érdemes tehát két kérdést egymás mellé tenni. Hogy mit szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek? És mit mutat ebből a mindennapi életünk? Ha azt mondjuk, hogy fontos az őszintesség, de ő hallja, hogy egy kellemetlen helyzetből hazugsággal menekülök, abból is tanul. Ha szeretetről beszélek, de a házastársammal rendszeresen megalázó hangon szólok, annak is nyoma marad. Ez nem azt jelenti, hogy csak hibátlan szülők nevelhetnek jól. Ilyenek nincsenek. A gyermekünknek azonban látnia kell, hogy vállaljuk a felelősséget. Néha egy egyszerű mondat nagyon sokat helyreállít. Türelmetlen voltam veled. Nem kellett volna így beszélnem. Bocsáss meg, mondhatjuk neki. És közben figyelnünk kell arra is, hogy kit bízott ránk Isten, mert két testvér is lehet egészen különböző. Az egyik azonnal elmondja, mi bántja, a másikhoz idő kell, csend kell, talán egy közös séta kell. Az egyik könnyen nekivág az újnak, a másik meg sok biztatást igényel. Az alapvető értékek ugyanazok, de a hozzájuk vezető utat a gyermek személyiségéhez kell igazítanunk. Ebben segíthetnek a könyvek, szakemberek, segítséget kérni a szülői felelősség része. Azt is el kell fogadnunk, hogy a gyermekünk szabad ember. Nem tudjuk minden döntését meghozni helyette, és a nevelés eredményét sem mérhetjük le egy bizonyítványból vagy egy nehéz életszakaszból. Az evangéliumban a Jézus mellett keresztre feszített bűnbánulator története is arra emlékeztet, egy ember életének utolsó fejezetét nem mi írjuk. Isten kegyelme akkor is megnyithat egy utat, amikor mi már alig látunk reményt. Ezért is fontos, hogy ne mondjunk le a gyermekünkről. Felnőttként már másképpen vagyunk mellette. Kevesebb irányítással, több meghallgatással, szabadságának tiszteletével, és továbbra is imádkozhatunk érte. Isten nem hagyott magunkra ebben a küldetésben. Kérhetünk tőle bölcsességet, türelmet, bátorságot, akár ilyen egyszerűen, hogy Uram, segíts ma jobban értenem a gyermekemet. Mutasd meg, hogyan szerethetem úgy, hogy az valóban a javát szolgálja. Most egy rövid zenei szünet következik. Közben meg gondolkodjunk el ezen. Mi az, amit leginkább szeretnék továbbadni a gyermekemnek? És vajon ő mit tapasztal ebből otthon?

Az előző részben arról gondolkodtunk, hogy a nevelésben a mindennapi példánknak különösen nagy ereje van. A gyermek abból is tanul, amire időt szánunk, amihez újra meg újra visszatérünk. Ez a hit továbbadására is igaz. Innen érkezünk el a családi imádsághoz, és azon belül egy nagyon egyszerű lehetőséghez, a családi oltárhoz. Az elmúlt hónapokban többen is érdeklődtek egy korábbi műsor kapcsán, amelyben a családi oltárról beszélgettünk. Sokan kérdezték, hogyan néz ki egy családi oltár, mit érdemes rátenni, hol legyen, valóban fontos-e egyáltalán. És most erről szeretnék néhány gondolatot megosztani. Ha belépünk egy római katolikus templomba, szinte ösztönösen tudjuk, hol van a középpont. Nem kell senkinek megmutatni. A tekintetünk előbb-utóbb az oltárra vagy a keresztre szegeződik. Mert már maga a tér is azt üzeni, hogy itt Isten jelen van. Érdekes kérdés, hogy vajon az otthonunkba belépő ember mit érez? Mi az első, amit meglát? Televíziót? A könyves polcot? A családi fényképeket? Vagy van-e olyan pontja a lakásnak, amely csendesen azt mondja, hogy ebben az otthonban Krisztus a család középpontja? Régen ezt sok családban természetesnek tartották. Szinte minden házban volt egy feszület, mellette egy Mária kép, egy szentírás, egy rózsafűzér, nem azért, mert ez önmagában megszentelte volna a lakást, egy biblia, egy rózsafűzér, nem azért, mert ez önmagában megszentelte volna a lakást, hanem mert emlékeztette az ott élőket arra, hogy Isten nem vendég ebben a családban, hanem házigazda. A katolikus egyház nagyon szép kifejezést használ a keresztény családra. Azt mondja, család egyház. Szent II. János Pál pápa adta ezt a szép nevet a családnak, Ecclesiola, kis egyház. Mintha a nagy anyaszent egyházat becézgetni. És valóban, ha a kis egyház küldetését közelebbről megvizsgáljuk, az egyezik a nagy egyházéval. A családunk kis egyház, család egyház. Ahogy az oltári szentség minden apró darabkájában a teljes szentségi jelenlét megvalósul, a családi otthonokban is él az egyház szentségi, közösségi dimenziója. Ez azt jelenti, hogy a hit nem csak a templomban él, hanem otthon is. A szülők nem csak nevelők, hanem gyermekeik első hitoktatói is. És a gyermek legtöbbször nem a hittankönyvből tanulja meg ki az Isten, hanem abból, amit nap mint nap lát a szüleinél. És ebben segít a családi oltár is. Nem kell nagy dologra gondolni. Nem egy külön helyiségről van szó, bár lehet, hogyha van hely erre. És nem is valamilyen különleges berendezésről. Sokszor elég egy kisebb polc, vagy egy komód teteje. A lényeg nem a mérete, hanem az üzenete. Jó, ha a középpontban egy feszület áll, hiszen Krisztus keresztje emlékeztet bennünket arra a szeretetre, amellyel Isten szeretett minket. Mellette helyet kap egy biblia, mert Isten nem csak képek által akar megszólítani bennünket, hanem az ő leírt igéjén keresztül is. Sokan elhelyeznek egy Mária szobrot vagy képet is, hiszen nincs jobb példakép a keresztény családok számára, mint a szűzanya, aki teljes szívvel igent mondott Istennek. Aztán ott lehet egy rózsafűzér, egy mécses, gyertya, esetleg szentelt víz is, de fontos, hogy ez a hely valóban az imádság helye maradjon. Ne váljon olyan polccá, ahová idővel kulcsok, pénztárcák, számlák, vagy mindenféle apróságok kerülnek.
Mert hogy a családi oltár nem tároló hely, hanem találkozási pont. És talán felmerül a kérdés is, hogy hol legyen. Én azt gondolom, hogy ott, ahol él a család. Ne legyen eldugva egy ritkán használt szobában. Jó, ha naponta többször is elmegyünk mellette. Egy nappali vagy egy családi szoba sokszor ideális hely lehet erre. Nem azért, hogy díszként szolgáljon, hanem hogy újra és újra emlékeztessen bennünket, mielőtt elindulsz dolgozni, mielőtt beírsz az iskolába, mielőtt lefekszel aludni, állj meg egy pillanatra Isten előtt. Sokan azt mondják, nincs idejük hosszasan imádkozni, és lehet, hogy így van. De talán van idejük egy keresztvetésre, van idejük egy mi atyánkra, van idejük arra, hogy este a gyerekekkel együtt hálát adjanak három dologért, ami aznap történt. A családi oltár éppen ezt segíti, hogy az imádság ne különleges esemény legyen, hanem természetes része a mindennapoknak. És van még valami, ami talán ennél is fontosabb. Hogy a gyermekek emlékezni fognak ezekre a pillanatokra. Lehet, hogy felnőttként már nem tudják felidézni, milyen színű volt a nappali fala, vagy milyen bútorok álltak a lakásban, hol volt a tévé vagy az Xbox, de arra emlékezni fognak, hogy hol gyűlt össze a család imádkozni. Adventben meggyújtották a gyertyát. A májusi estéken együtt imádkozták a rózsafűzért. Hogy ott vizsga előtt együtt kérték Isten segítségét, és amikor valami öröm érte őket, ugyanott adtak hálát érte. Mert hogy lassan ezek a közös imák bele szövődnek a család történetébe. A családi oltár így nem egyszerűen csak egy bútor, vagy egy szépen berendezett sarok lesz, hanem annak a helye, ahol a család újra és újra találkozik Istennel. Azt is nagyon fontos hozzátenni, hogy a családi oltár nem helyettesítheti a templomot, nem helyettesíti a szentmisét vagy a szentségeket, de segít abban, hogy a templomban megélt hit haza költözzön az otthonunkba. Hogy Krisztus ne csak a vasárnapjaink, hanem a hétköznapjaink ura is legyen. Ha még nincs ilyen helye az otthonotoknak, talán jó alkalom lehet ez az ősz, még az adventi karácsonyi ünnepek előtt, hogy ezt közösen kialakítsátok. Nem kell hozzá sok minden. Egy kereszt, egy biblia, egy mécses, és természetesen egy család, amely szeretne időről időre megállni Isten előtt. Hát végül nem a kis házi oltár szépsége, annak a díszei számítanak, hanem az, hogy mennyi őszinte ima hangzik el mellette. Isten áldja meg minden család otthonát, és adja meg a szükséges kegyelmet, hogy valóban házi egyházzá, eklesziólává váljon, ahol a hit nem csak szó, hanem megélt valóság.

Kedves hallgatóink, mai Fészek Meleg műsorunkban a gyermeknevelés céljáról és az otthon megélt hitről beszélgettünk. Szülőként szeretnénk jól végezni a feladatunkat. Ehhez tanulnunk kell, figyelnünk a gyermekeinkre. Időnként jó, ha segítséget kérünk, és őszintén szembenézünk a saját hibáinkkal is. Közben pedig bízhatunk abban, hogy Isten velünk van. A hit továbbadásában sokat jelentenek az egyszerű, ismétlődő pillanatok. Egy esti hálaadás, egy közösen elmondott ima, egy bocsánatkérés, egy nyugodt beszélgetés, amelyben a gyermekünk valóban figyelmet kap. Arra hívok minden családot, hogy a mai műsor után válasszanak egy megtehető lépést. Beszélgessenek házastársukkal arról, hogy mit szeretnének továbbadni gyermekeiknek. Vagy szánjanak ma este néhány percet a közös imádságra. Befejezésül pedig most forduljunk Istenhez. Mennyei Atyánk, köszönjük a ránk bízott gyermekeket. Kérünk, adj bölcsességet, hogy megértsük őket, adj türelmet, hogy meghallgassuk őket, és adj alázatot, hogy felismerjük, amikor változnunk kell. Segíts, hogy otthonainkban helye legyen az imádságnak, a megbocsátásnak és az örömnek. Rád bízzuk gyermekeinket, a közel élőket és a távol lévőket is. Vezesd őket, és taníts bennünket úgy szeretni, hogy egyre jobban megismerhessenek téged. Amen. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Az Erdélyi Mária Rádió Fészek Meleg című családpasztorációs műsorát hallották. Isten áldja meg önöket és családjaikat. A következő találkozásig szeretettel búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. A szombat évnél hagytuk abba. Ugye elolvasnám még a hetedik évet is, mert nem csak szombatnap volt, hanem a hetedik évet is meg kellett ünnepelni. És ez annyira ismerjük ezt az igét, azt látjuk, hogy Izrael egyszer sem tapasztalhatta meg ezt a csodát, hogy Isten három évre való termést ad, mert egyszer sem voltak hajlandók megünnepelni a szombat évet. Ezért volt a babiloni fogság, Isten egyszerre kiadta a földnek a szombatjait, 70 évet együtt pusztaság lett, és megülte a föld a szombatját, de mit vesztett Izrael, hogy nem tapasztalta meg egyszer sem, hogy Isten rájuk bocsátja az áldását. Sőt, volt egy különös év, a 7x7, a 49. év. Nem csak az volt a szombat év, hanem az 50. év is. Ugyanabban a részben van leírva, számlálja azután 7 szombat esztendőt, 7x7 esztendőt, úgyhogy a 7 szombat esztendőnek ideje 49 esztendő legyen. Akkor fúvasd végig a riadó kürtöt a 7. hónapban. Akkor elmondja tovább az ige, hogy ekkor el kellett engedni mindenkinek minden tartozást, és visszaadni mindenkinek az ő házát, a földjét, mindenét, amit korábban eladott. Ekkor 2 szombat év volt egymás után, a 49 meg az 50. Istennek ígérete volt rá, hogy ha mi Isten törvényében járunk, mondjuk így, most Isten igéje szerint, az Isten országát keressük, az odafent valókat keressük, nem a földieket, megtapasztaljuk, hogy Isten gondoskodik a földiekről. Nem kell nekünk állandóan mindig lótni, futni. Az átok, hogy hangzott, fáradtságos munkával egyed a te kenyeredet. És mondjuk így, a 7. évben, az ünnepévre, meg a 7. napra Isten mint egy felfüggesztette ezt az átkot. Megadta előre bőségesen, hogy az átoktól mentesítve az ember most csak vele foglalkozzon. Van közöm Istenhez, Istennek is van köze hozzám, és most meg akarom valahogy élni, hogy szeret engem Isten. Valamit tőle akarok kapni, hogy teszi hozzá hasonlóvá az életemet, hogy vagyok kiválasztva, mert a Szent az azt jelenti, hogy elkülönített mindenkitől, hogy Istené vagyok, mit akar most nekem az Úr mondani. Ezeknek a szombatoknak ez az egyik mondani valója, hogy keressétek először az Isten országát, és annak igazságát. A másik üzenet ennek a szombatnak az volt, hogy tanulja meg az ember hinni és bízni az Úrban. A telhetetlenség mellett biztos, hogy hitetlenség is volt Izraelben. Mert már itt azt mondta az Úr Mózes által, hogy ha azt mondja valaki közületek, mit eszünk a 7. évben, sőt már a mannánál is voltak telhetetlenek, akik szombaton is kimentek, hogy keressenek mannát, nem hitt el a nép, hogy Isten képes rájuk árasztani az ő áldását, 3 évre valót, hogy teremjen a föld. Nem hittek Istennek, nem hitték, hogy nem lesznek szegényebbek, nem hitték, hogy Isten meggazdagít, nem hitték, hogy úgy a jó, ahogy Isten mondja. Hát ez a szombat is azt jelenti a mi számunkra, ha meg tudunk nyugodni, ha Isten ígéreteiben tudunk járni, hogy hiszünk, és erre tanít bennünket, hogy higgyünk Istennek minden ígéretének, amit mond. Keressük a másik ember javát. Tehát van még egy üzenete ennek a szombatnak, amit még ide szeretnék én tenni. Az, hogy amikor nem vagyunk telhetetlenek, egyúttal nézzük meg a másik embert, hogy vajon a másik ember milyen helyzetben van. Ne csak magunkkal foglalkozzunk, hanem másokkal is. Így fejezi ki az új szövetségben az ige, hogy ne nézze ki a magáét, a maga hasznát, hanem a másokét is. Mert a szombat, a szombat év, és az 50. év, a 7x7 szombat után való év nem csak annyi volt, hogy akkor nem kellett dolgozni, hanem így olvassuk, hogy a 7. esztendő végén elengedést művelj, ez pedig az elengedésnek a módja, hogy minden kölcsönadó ember engedje el, amit kölcsönadott az ő fele barátjának, ne hajtsa be az ő fele barátján, és mert elengedést hirdetett mindenért az Úr,
ha mégis szegényé lesz valaki, a fele barátod közül, valamelyikben a te kapuid közül a te földeden, amelyet az Úr a te Istened adott neked, ne keményítsd meg a szívedet, ne zárd be a kezedet a te szegény fele barátod előtt, hanem örömest nyisd meg a kezedet neki, örömest adj neki kölcsön, amennyi elég az ő szükségére, ami nélkül ugye szűkölködik. Tehát vigyázz magadra, hogy ne legyen a te szívedben valami istentelenség. Tehát közelget a 7. esztendő, az elengedésnek esztendeje. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy még többet imádkozzatok, addig, amíg a szívetekben nem érzitek a megbocsátás szentségét. A családokban szentségnek kell lennie, mert gyermekeim, a világnak nincs jövője szeretet és szentség nélkül, mert szentségben és örömben adjátok magatokat a Teremtő Istennek, aki mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Ezért küld engem hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. január 25-i üzenetet hallottikei üzenetet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűzírét fogjuk imádkozni minden kérésünkért és szándékunkért. 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758-420-555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, hogy közösen imádkozhassunk minden kérésért és szándékért. Minden imád szentmisét felajánlok kis Ildikó és szülei lelke üdvéért, testvérem gyermekei megtérésükért, ellenségeimért, a hitetlenekért. Uram, segítsd meg őket! Egy önkéntes írja az üzenetet. Ezt a rózsafüzét felajánlom a fiamért, gyógyulásért, munkáján való jó teljesítésért, lányom családjáért, férjemért, valamint egészségért. Köszönöm!
1: És telefonálót köszönhetünk, halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Az irgalmasság szent rózsafüzérét fel szeretném ajánlani, hallabolok kapott kegyelmekért, a meghalt hívánk lelkaügyességért, lányomnak az egészségért, kérem a keresztel feszített Úr Jézus Krisztus az ő szent anyjával, ez Máriával együtt segít meg a lányomnak, a lányomat, hogy legyen egészsége. Isten fizesse meg, hallgattam, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, köszönjük hívását, imádkozzunk együtt!
0: Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, test és lelki gyógyulásért, egy ismerősömért, aki beteg, anyagi gondjai megoldásáért, azokért, akik értem imádkoznak, elhunyt szeretteim lelkeüdvéért nyugodjanak békében, Mária Rádió minden dolgozójáért, s fennmaradásáért, fontos szándékokért, valamint az elhangzott kérésekért. Felajánlom a rózsafűzért, a betegségemért, a családomért, a papjainkért, a papi hivatásokért, Ferenc pápáért, férjem lelke üdvéért, a világ békéért, és azokért a lelkekért, akiknek imával tartozom, kérem Szent Antal közbenjárását. Gyermekeimért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanya írja.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék, Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: A rózsafűzét, a szentmisét ajánlom a Mária Rádió és egy dolgozójáért, és a bemondott imákért. A ledénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a látásomért, a lelki-testi gyógyulásomért, és a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a gonosz emberekért, és a haragosaimért is, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a szüleimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjemére, az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békébb a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe. Köszönöm szépen a megértését, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt az összes elhangzott szándékért.
0: Imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekemért, és azért, hogy ellen tudjunk állni minden rossznak, minden kísértésnek, és ne engedjük meg, hogy a gonosz az életünkbe lépjen. Ezt az imád felajánlom a gyermekeimért, Jézusom, vigyázz a családomra. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom önökért, fájdalmai menyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és a közös halottaim lelke üdvéjét is imádkozom. Felajánlom a rózsafűzért családunk betegeinek a gyógyulásáért, egészségért, vejem gyógyulásáért, gondjaink megoldásáért. Rózsafűzért felajánlom a tisztító tűzben szenvedő lelkekért és magam bűneinek a bocsánatáért.
1: Újabb hallgatót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
4: Kértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a drága műsorvezetőket, és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom hálából a jó Istennek, minden nap a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, hitünk erősödéseért, családom minden egyes tagjáért, egészség, szeretet, békesség legyen a családban, halottaink lelküzvéért, Mária Rádió nagy családjáért, világbékéért, lelki testvéreimért, és mindenkiért a nagy világban, Isten áldását kérve, mindenki életére, családjára áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse a lehetőséget.
1: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük a hívását, és azt, hogy velünk imádkozik. A jó Isten hallgassa meg kéréseit.
0: Rózsafűzét felajánlom drága gyermekemért, aki ma tölti a 18. életévét. Köszönöm a jó Istennek, hogy adta nekünk, és kérjük, hogy vezesse őt a jó úton. Felajánlom a Szent Rózsafűzért családunk betegeinek a gyógyulásáért, egészségért, a fiamért, hogy forduljon jóra az élete, áldásért a munkájára, és anyagi gondok megoldásáért, egy édesanya írja. Rózsafüzet felajánlom a családom fontos szándékaiért, Jézusom, bízom benned, köszönöm.
1: Újabb hallgatót kapcsolunk, halló, Mária Rádió.
5: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani a családomé, testi lelki gyógyulásunkért, Isten való növekedésünkért, a hozzám tartozó meghalt szívekért, a világ békéért, és önökért köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
1: Mi is nagyon szépen köszönjük, imádkozzunk együtt.
0: Felélem a rózsafüzét a magam és családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelke üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességét a családban és a világban, Szentlélek járadásáért, mindannyiunkra, Isten agradában való megnyugvásért. A mai összes rózsafűzét felajánlom drága édesanyám gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzét felajánlom a kapott kegyelmekért, családi békéért, és az alkohol elhagyásáért, egy mindennapos hallgató írja.
1: Halló, Mária Rádió.
6: Köszönjük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: A rózsafűzét szeretném ajánlni a testi lelki gyógyulásom és a kezem gyógyulásáim átszerött a kezem két hát. Megvan mit, ezt kérem, hogy a Jóisten adjon kitartás, hogy tudjam túlélni ezt a nagy fájdalmat. Hogy tessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen. Önnel együtt imádkozunk kitartásért, gyógyulásért.
0: Lányom és menyem lába gyógyulásáért kérem a Szent Anya segítségét. Az elhangzó imákat felajánlom elhunyt Ferenc Viktor lelke üdvéért, évfordulója jóságáért. Jóisten jutalmazza a mennyországban, és a család többi halottaiért imádkozom, nyugodjanak békében. Minden imád szentmisét felajánlok elhunyt szeretteimért és rokonomért, megnyugvásért, békéért, és fontos szándékokért.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
7: Kérdezzék a Jézus Krisztus.
1: Tessék szíves lenni, lehalkítani a készüléket. Megköszönjük.
7: Igen, na lehalkítottam.
1: Köszönjük
7: ezt
1: szépen.
7: Ezt a rózsafűzét szeretném felajánlani, hálából a kapott gyermekét. Az egészségem javulásai, lábaim gyógyulásáért, a családomért, halottaim lelki üdvét, Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért, minden betegét és külföldön dolgozó gyermekeimért. Köszönöm szépen, tetszett hallani, ugye?
1: Persze, hogy hallottuk, és együtt fogunk imádkozni. Köszönjük, hogy tetszett minket hívni.
7: Köszönöm szépen, mit értették az Úr Jézus?
1: Mindörökké, amen.
0: A fatimai szűzanya áldása legyen a borzonti híveken, hogy lélekben is megújulva térhessünk vissza a felújított templomunkba, Isten fizesse az adományokat. Mai rózsafűzőreket felajánlom Ülkébe, Anna néni gyógyulásáért. A Jóisten adjon neki erőt és jobbulást, hogy még számos alkalommal tudjuk meghallgatni a kedves szavait, Csíksomlyói szűzanya takarja be védő palástjával. Az összes imád felajánlom testvéremért, Kajtár Bencéért, aki ma 18 éves, Isten éltesse és vigyázzon rá. Imádkozzunk együtt!

Továbbra is várjuk a hívásaikat, és várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk.

0: Ezt a rózsafőzet felajánlom a békéért és a betegek gyógyulásáért. Köszönöm. Ezt a rózsafőzet felajánlom a családomért, hogy távozzon a rossz a családból. Lányom és menyem lábai gyógyulásáért kérem a Szent Szűz anya segítő kegyelmét, egy édesanya írja.
1: Újabb hallgatót köszöntöttünk volna, megkérjük, hogy tárcsázzon újra.

0: Szentmihály arkangyal védelmét, oltalmát kérem az ellenségeimért, a békéért, kérem a kis családunk minden tagjáért, egy édesanyja írja, gyermekeim gyógyulásáért kérem az imát. Minden imát és a szentmiséket felajánlok Iluska tökéletes gyógyulásáért, Uram, hallgass meg a kérésem, Udvarhelyről jött az üzenet. Rózsafűzért felajánlom Balog Irma lelke üdvéért, a hit a szenvedés földi keresztjétől megszabadulva 15 éve, hogy visszaadta a lelkét a Teremtőnek, a Jóisten nyugtassa békében, a középloki temetőben emlékeznek rá a gyermekei, Renáta és Réka, nyugodjon békében, imádkozzunk együtt. Nyimes felsőlokon Veronka néniért ajánlom fel a rózsafűzért, a Jóisten nagyon erőt és egészséget, sokszámos boldog nyugdíjas esztendőt. Rózsafűzért a szentmiséket felajánlom családom élő és elhunytjaiért. Köszönöm. Az érgalmasság rózsafűzérét felajánlom a házasságomért, valamint egy fontos szándékért, Jézusom, hallgasd meg az imámat. Köszönöm.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió, igen. Hallgatjuk.
2: Képesség a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Én van egy barátnőm, aki nagy beteg, Sepsiszentgyőrről vagyok. Ő írta, először is ő írta, szeretném felajánlani. Az elhunyt családtagjaimért, férjemért, gyermekemért, szüleim mindannyiukért, akikért imádkozni tartozom, a családom élő tagjaiért, a békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a pápáért, mert műtétre van bevívve a kórházba. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, mert nagyon szépen köszönjük a hívását, és együtt imádkozunk minden egyes betegért.
0: Majd rózsafűzét és minden imádságot felajánlok a gyógyulásomért, a férjem egészségért, és hogy alakuljon jól a fiam élete, találja meg az igazi társát, köszönöm, egy édesanyja írja.
1: Újabb hallgatót köszöntünk.
2: Az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzétbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, különösen édesanyámnak, akinek ma volna a születésnapja, és mindenkiért, aki őszinte és szeretettel viszonyul hozzám, akik segítenek, akik imádkoznak értem, Isten áldása legyen rajtuk, valamint minden dolgozójáért a Mária Rádiónak, önkénteseiért, a Jóistenke segítse őket mindenben, valamint felajánlom a világ békéért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, mert mi is nagyon szépen köszönjük gondolatait, és azt, hogy velünk és együtt imádkozunk.
0: Rózsafűzért felajánlom hálából minden kegyelemért, hozzám tartozó betegekért és hozzám tartozó halottak lelke üdvéért. Mai rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért és édesapám ikertestvére, Csáki Ferenc volt Szatmár Görbedi lakos lelke üdvéért, aki ma 23 éve adta vissza lelkét teremtőjének, nyugodjon békében, emléke legyen áldott fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk, és imádkozunk a drága nagytatámért, Évike és Sanyika Színervárajáról. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességét, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjainak a megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel, köszönöm szépen, áldott napot, imádkozzunk együtt.
1: Újabb hallgatót köszönöm. kötöttünk volna újból. Hát, ha még gyorsan tárcsázik, s akkor el tudja mondani kérését, szándékát.
0: Felajánlom ezt a rózsafűzért. A betegek gyógyulásáért Péter írja a szóvátáról.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Jóisten meghallgatja ki mondott és ki nem mondott kéréseinket is. Hozzuk most ezeket szívből elé, és imádkozzuk együtt az Irgalmasság rózsafűzérét, mai délutánon a Hám János iskola diákjainak vezetésével. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
0: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Emlékszem, milyen volt első találkozásom Freddyvel. Áldogált a járókájában a gyámügyi hivatalban, ahol dolgoztam. Szélesen rám mosolygott. Milyen szép baba, gondoltam. Nevelőanyja felvette őt. Ugye talál családot Freddynek. Ekkor vettem észre, Freddynek mindkét karja hiányzott. Olyan okos. Még csak 10 hónapos és már jár, sőt beszél is. A nő megcsókolta. Mondd Blair néninek, hogy baba. Freddy rám mosolygott a nevelőanyja válla fölött. Ne légy rossz, kisfiú Freddy, mondta az asszony. Nagyon barátságos, tette hozzá, igazán jó kisfiú. Eszembe jutott a saját fiam, amikor annyi idős volt, mint Freddy. Ugyanilyen sötét fürtjei voltak, ugyanilyen barna szeme. Ugye nem felejti el őt? Nem fogom elfelejteni. Felmentem a lépcsőn, és elővettem a nehezen elhelyezhető gyerekek adatait tartalmazó legfrissebb listát. Freddy 10 hónapos, vallásos fiú. Angol, illetve francia szülőktől származik, szeme barna, haja sötét barna, bőre fehér. Karok nélkül született, de ettől eltekintve teljesen egészséges. Nevelőanyja szerint kimagaslóan intelligens. Tud járni, és néhány szót beszél is. Kedves gyerek, vér szerinti anyja lemondott róla, és örökbe adná. Ezzel készen volnán, gondoltam, de vajon ki az, aki kész őt örökbe fogadni? Délelőtt 10 óra volt, besütött a nap. Az irodában mindenütt párok ültek, interjúkon vettek részt, gyerekekkel találkoztak, családok születtek meg. Az itt megjelenő párok szinte egytől egyik ugyanarra vágynak. Olyan gyereket szeretnének, aki lehetőleg minél jobban hasonlít rájuk, minél kisebb, és ami a legfontosabb, nincs vele probléma. Ha azután lesz gond, hogy már nálunk van, ugyanúgy vállaljuk a kockázatot, mint bármelyik más szülő. De hogy olyan gyereket vigyünk haza, akivel eleve probléma van, az már nem. No persze, kivethet rájuk követ. Nem csak én egyedül kerestem szülőket Freddy számára. Minden alkalmazottunk abban reménykedett, hogy majd csak megtetszik valamelyik örökbefogadó házaspárnak. De a nyár őszbe fordult, és Freddy nálunk ünnepelte első születésnapját. Freddy, na Donald, mondta nevetve. Aztán egyszer csak megtaláltam őket. A szokásos módon kezdődött. Személytelen bejegyzések, a naplomba egy újabb eset, újabb családlátogatások, egy házas bár, aki gyereket akar. Került is az asszony 41 éves, a férfi 45. Háztartásbeli és teherautósofőr. Meglátogattam őket. Egy apró, fehérre meszelt, favázas házikóban laktak, mely egy hatalmas napos, öreg fákkal szekélyezett udvar közepén állt. Mindketten elém jöttek a kapuhoz, tele igyekezettel és rettegéssel. A nő gőzölgő kávéval és sütőben melegített süteménnyel kedveskedett. Szemben ültek velem a kanapén, szorosan egymás mellett is fogták egymás kezét. Rövid hallgatás után a nő beszélni kezdett. Ma van a házasság évfordulónk. A 18. Szép évek voltak, mondta, leszámítva. Igen, vette vissza a beszélgetés fonalát az asszony, leszámítva, mindig az a leszámítva. Körbenézett a szobában. Túl nagy rend van, mondta, érti? Eszembe jutott a saját nappalim és benne 3 tinédzser korú gyerekem. Igen, mondtam, értem. Lehet, hogy túl öregek vagyunk? Elmosolyogtam. Maguk nem úgy gondolják, és mi sem.
Mindig azt hiszük, hogy majd most, azután, hogy majd a jövő hónapban, panaszkodik a férfi. Ilyen meg amolyan vizsgálatok mindig újra meg újra, mégse történik semmi. Az ember egyre csak reménykedik, az idő meg szalad. Már próbálkoztunk örökbefogadással, mondja azután. Az egyik ügynökség azt mondta, túl kicsi a lakásunk, ezért költöztünk ebbe a házba. Aztán egy másik ügynökség azzal érvelt, hogy nem keresek eleget. Erre úgy döntöttünk, hogy feladjuk. De egy barátjuk ajánlotta önöket, és úgy gondoltuk, teszünk még egy utolsó kísérletet. Nagyon örülök, mondtam. A nő büszkén nézett a férjére. Ha választhatunk, akkor egy fiút szeretnénk a férjemnek. Megpróbáljuk, feleltem. Milyen fiúra gondoltak? Miért? Milyen fiúk vannak? Egyszerűen egy fiút. A férjem nagyon sportos. Gimnazista korában futballozott, azután kosárlabdázott, futni is járt. Jó lenne egy fiúval. A férfi rám nézett. Tudom, hogy nehéz pontos dátumot mondania, de legalább valami támpontot tudna adni, hogy mégis nagyjából mikor. Olyan régóta várunk már. Elgondolkodtam. Ezt a kérdést mindig felteszik. Talán a jövő nyáron magunkkal vihetnénk a tengerpartra, jegyezte meg a nő. Olyan sokáig kell várnunk. Nincs esetleg most valaki, biztos akad egy kisfiú. Némi szünet után hozzátette. Persze nem tudunk neki annyit nyújtani, mint mások. Nincs sok megtakarított pénzünk. De van egy csomó szeretetünk, mondta a hölgy. Abból nagyon is sokat félretettünk. Nos, mondtam óvatosan, volna éppen egy kisfiú, 13 hónapos. Ó, lelkendezett a nő, hiszen ez a legszebb kor. Van róla egy képen. Mondtam, miközben az irattárcám után nyúltam. Odaadtam neki Freddy fényképét. Csodálatos kisfiú, de kar nélkül született. Csendben tanulmányozták a fényképet, majd a férfi a feleségére nézett. Mi a véleményed? Focizhatnál vele, megtaníthatnád focizni. A sport nem olyan lényeges, mondta a férfi. Megtanulhatja használni a fejét. Kar nélkül lehet élni, fej nélkül soha. Mehet egyetemre, majd összegyűjtjük az árát. Egy fiú az mégiscsak fiú, tiltakozott a nő. Kell neki a játék. Megtaníthatod őt. Jó, jó, megtanítom. A karok nem olyan fontosak. Talán műkarokat is szerezhetünk neki. Megfeledkeztek rólam. Talán a nőnek igaza van, gondoltam. Talán később kaphat műkarokat, hiszen megvannak a csonkok, amikhez hozzá lehet őket illeszteni. Akkor meglátogatják? Rám néztek. Mikor hozhatjuk el? Úgy gondolják, tetszeni fog? A nő a szemembe nézett, tetszeni? Hogy tetszeni fog-e? El akarjuk őt hozni, mondta a férje. A nő újra a képbe mélyedt, és hozzászólt a képhez. Te ránk vársz, ugye? A Freddynek hívják, mondtam, de adhatok neki másik nevet is. Nem, mondta a férfi. Freddy Pearson, ez jól fog hangzani. Ennyi volt. Persze el kellett még intézni a hivatalos formaságokat, és mire kitűztük a nagy napot, már karácsonyi fények világítottak az utcákon, és az ajtókra kikerültek az adventi koszoruk. A várószobába fogadtam Pearsonéket, mindkettőjük kabátján hópihék csillogtak. A fiú már várja magukat, mondtam. Menjünk fel, majd oda viszem őt. Én úgy izgulok, aggodalmaskodott a nő. Mi lesz, ha nem talál minket rokon szenvesnek? A karjára tettem a kezemet. Mindjárt hozom, mondtam. Freddyt
A nevelőanyja új szült, magyalágakkal mintázott fehér rovácskába öltöztette, a gallérián piros hímzést díszelgett, fényes fekete fürtjei csillogtak. Hazamegyünk, mondta a gyerek mosolyogva, amikor a nevelőanyja a kezembe adta. Azt mondtam neki, magyarázta az asszony, hogy az új otthonába megy. Megcsókolta, és könyvbe lábadt a szeme. Szervusz, kicsim, légy jó kisfiú. Jó kisfiú, mondta a gyerek vidáman, megy haza. Felvittem őt a kis szobába. Mielőtt kinyitottam az ajtót, letettem, hogy a saját lábára álljon. Boldog karácsonyt! Freddy bizonytalanul kissé imbolyogva áldogált, és nagy szemeket meresztett az előtte álló két emberre. Azok szinte itták magukba a látványt. Gyere ide a papához. A gyerek hátra nézett rám, majd megfordult, és lassan feléjük lépdelt. Kitárták a karjukat, és magukhoz ölelték.

dolog igazán fontos az ember életében. Az első a jóság, a második a jóság, a harmadik a jóság. John egy reggelen becsoszogott az életembe. Elhanyagolt külseje volt, másoktól levetett, túl bőrruhákban és viseltes, a varrásoknál szakadt cipőben jött. Fekete, vándorló, munkás szülőktől származott. Akik nem régiben telepedtek le a kis észak-karolinai városban az alma szüret idejére. Ezek a munkások a legszegényebb réteghez tartoztak, alig tudták fenntartani családjaikat. Amint megpillantottam Johnt, miközben jelentést tettem a második osztály heteseként, igencsak nyomorúságos látványt nyújtott. Lépésről lépésre ment ki a tanárnőnk elé, beírta nevét az osztálykönyvbe. Nem tudtuk hova tenni magunkat a rongyos külsei jövevényt, de egyre másra rosszalló suttogásokat lehetett hallani a sorok közül. De ez meg kicsoda. Valaki nyissa ki az ablakot, kuncogott egy lány. Tanító ránk emelte a tekintetét olvasó szemüvege mögül, mire a mora jelült, és ő visszatemetkezett az osztálynaplóba. Gyerekek, ő John, jelentette be a tanítónéni, és megpróbált lelkesnek látszani. John körülnézett és elmosolyodott, azt remélve, hogy valaki majd visszamosolyog rá. Senki nem mosolygott vissza, de az ő arcáról így sem fagyott el mosoly. Lélegzett visszafolytva ültem, nehogy a tanítónő észrevegye a mellettem lévő üres helyet. Sajnos észrevette, és ujjával arra felé bökött. John rám nézett, és becsusszant mellém a padba. Én mélyen lesütöttem a szememet, nehogy azt hihesse, hogy bennem úgy barátra lelhet. Az első hét végére John szilárdan megvetette a lábát az iskola társadalmi létrájának legalsó fokán. Az ő baja, mondtam anyámnak egy este a vacsoránál, még számolni is alig tud. Anyám esti beszámolóim alapján egészen jól megismerte Johnt. Mindig figyelmesen végighallgatott, de általában nem szólt hozzá, csak elmilázva hümmögött. Leülhetek mellét? Kérdezte John az ebédlőben, vigyorogva, tálcával a kezében. Körülnéztem, hogy kilátja, majd félénken azt feleltem, oké. Néztem, ahogy eszik, hallgattam, ahogy fecseg, és egyszerre átvillant az agyamon, hogy nincs is rajta semmi nevetséges. Kifejezetten kellemes volt a társasága, rendkívül élénk beszélgető partner volt. Ebéd után egyesült erővel bevettük a játszóteret. Ide-oda kalandoztunk a mászókák, a hinták és a homokozók között. Amikor felsorakoztunk a tanítónő mögött, hogy visszatérjünk az osztályterembe, elhatároztam, hogy nem hagyom barát nélkül. Mit gondolsz? Miért bánnak olyan csúnyán a fiúk Johnnal? Tettem fel a kérdést egyik este anyámnak lefekvés előtt. Nem tudom, felelte szomorúan. Lehet, hogy csak így tudnak viselkedni. Mama, holnap lesz a születésnapja, és nem fog kapni semmit. Se tortát, se ajándékot, semmit. Senki se törődik vele. A mamám és én mindketten tudtuk, hogy amikor valakinek születésnapja van, akkor az anyukája az egész osztálynak hoz pudingot és süteményt. Az én anyám is minden évben teli szatyrokkal vonult be az iskolába, az én és a nővérem születésnapján. John anyja azonban egész nap dolgozott a gyümölcsösben. A fia születésnapja sem volt kivétel. Ne aggódj, mondta anyám, és jó étpuszit nyomott az arcomra. Biztos vagyok benne, hogy minden jóra fordul. Életemben először ébredt fel bennem a gyanú, hogy téved.
Másnap a reggelinél bejelentettem, hogy rosszul érzem magam, és otthon szeretnék maradni. Van ennek valami köze John születésnapjához? Kérdezte anyám. Arcom hirtelen vörös pírja, elég egyértelmű válasz volt. Te mit szólnál hozzá, ha az egyetlen barátod nem jelenne meg a születésnapodon? Kérdezte gyengét hangon. Egy pillanatig elgondolkodtam, azután búcsúcsókot nyomtam az arcára, és elindultam otthonról. Talán nem is lesz olyan rémes ez a nap, reménykedtem. Délutánra már csak nem elhitettem magammal, hogy a születésnap nem is olyan nagy dolog. Aztán, amikor a tanítónő matematikai egyenleteket írt a táblára, egyszer csak ismerős hangot hallottam a lépcsők felől. A hang a születésnapi köszöntő dalt énekelte. Néha néhány pillanattal később betoppant anya, kezében egy tálca süteménnyel és égő gyertyákkal. A hónallat szépen becsomagolt ajándékot szorongatott, tetején piros masnival. A tanítónő magas hangja csatlakozott anyáméhoz, miközben az osztály döbbenten és értetlenül bámult rám. Anya odament Johnhoz, aki úgy nézett ki, mint egy hirtelen reflektorfénybe került űzött vad. Letette elé a süteményeket meg az ajándékot a padra. Boldog születésnapot, John! A barátom nagy lelkűen mindenkivel megosztotta a süteményt. Türelmesen körbehordozta a tálcát az egész osztályon. És észrevettem, hogy anyám figyel engem. Mosolygott és integetett, amikor beleharaptam a csillogó csokoládé bevonatba. Ma már nem nagyon emlékszem a gyerekek nevére, akik részt vettek azon a születésnapi ünnepségen. John nem sokkal később elköltözött, és azóta sem hallottam felőle. De akármikor meghallom a születésnapi dalt, mindig eszembe jut az a nap, amikor a legszebben csengett. Hallom anyám énekét, látom a csillogást annak a fiúnak a szemében, és érzem a számban a legeslegédesebb születésnapi sütemény ízét.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Olyan vettem Isten hívását, hogy Rómában tanuljak. Ő megerősítette az ő szavaival, mert valahogyan már az utam elején, és utána többször ez volt az evangélium, amit éppen a Szent Misében felolvastak. Ez a 72 tanítvány elküldéséhez kapcsolódó. Sokszor azt éltem meg, hogy Isten egészen konkrét módon gondoskodik rólam. Jól sikerülnek a vizsgák, hogy megadja a szellemi erőket, feltételeket, megadja azt, hogy leküzdjem a repüléstől való szorongásomat, ami teljesen elmúlt, sőt, mert nagyon szeretek repülővel utazni. Egyszer véletlenül korábban érkeztem Szentmisére, és teljesen profán gondolatom volt az oltári szentség jelenlétében, hogy bárcsak lenne valami hús, étel elkészítve a házba, ha hazamegyek, mert időnként a nővérek kitettek az asztalra számunkra ilyen finom falatokat, és elszégyeltem magam, hogy hú, hát ilyen hétköznapi gondolatom van Jézus jelenlétébe, és amikor hazaértem, akkor az egyik nővér úgy adta el a szobakulcsomat, hogy egy alufóliával lefedett tálon volt ez, és amikor bementem a szobába, és kinyitottam, akkor sült krumpli, háromféle hús volt elkészítve, és ilyenkor mindig azt érzem, hogy Isten a legapróbb dolgoktól kezdve mindenre figyel ránk, és ezt több alkalommal megéltem, ehhez hasonló dolgokat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdett.

0: szeretén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol TV kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Lassan végére érünk annak a témakörnek, amelyben a katolikus egyház katekizmusa Jézus Krisztusra vonatkozóan azt a fontos hitbeli igazságot tárja fel számunkra, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, Jézus Isten ember, egységben van benne, mégpedig keveredés nélkül az istenség és emberség. Erről gondolkodtunk, amikor a 476. 477. pontot ismertettük, és ebben Jézus valóságos testére és annak ábrázolhatóságára irányítottuk a figyelmet. Mert valóban a megtestesülés által az Úr Jézusnak valóságos emberi teste volt, nem csak látszat test, nem valami szellemi megjelenés, hanem éppen olyan emberi teste volt, mint nekünk, mert mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Mivel az ige testé lett és valódi emberi természetet öltött magára, Krisztus teste valóságos emberi test volt, és ezért Jézus arca megfesthető, ábrázolható. Sokan úgy vélekednek, akár még az ószövetségi szemléletre utalva, vagy más megközelítésben, hogy ez nem helyes, hogyha ábrázoljuk Jézust. Tehát úgy gondolják, hogyha kegytárgyakat készítünk, vagy képeket készítünk Jézusról, vagy a szentekről, hogy az valamiféle bálványimádás. A hitújítók úgy gondolták, vagyis egyes hitújítók a 16. században, hogy az oltári szentség is bálványimádás, hogyha az elé letérdelünk, vagy imádjuk az Urat a szentségben. Tehát ezek nagyon mély hitbeli kérdések, és éppen ezért fontos az Anyaszentegyháznak biztos tanítására figyelnünk, és arra építeni a gondolatainkat, a meggyőződésünket. Nem nekünk kell kitalálni azt, hogy ki volt Jézus, és milyen volt Jézus, hanem az egyház hite, amit megőrzött számunkra 2000 éve, és amit mindig megerősítettek a tanácskozások, vagyis a zsinatok a Szentlélek vezetésével, ezek alapot biztosítanak arra, hogy helyesen gondolkodjunk Jézus Krisztusról, és ne ítéljük el azt, hogy Jézust lehet ábrázolni. Hát mi nem ítéljük el, most nem is magunkra gondolunk, akiknek a templomai tele vannak szebbnél szebb képekkel, szobrokkal, sőt, keleti testvéreink, nem mondom azt a jelzőt, hogy túlzás, vagy túlzottan, de mert ez nem igaz, én csodálom a keleti testvéreink templomait, az ikonosztázionokat, a képfalakat, ahol számtalan ikon, szent kép, sok szentet, angyalt ábrázol. Csodálatos, olyan, mintha a mennyországban lenne az ember, ahol ott vannak már azok az ábrázolt személyek, meg a szent angyalok. Tehát ezek az emberi lélekre hatnak, az érzelmeinkre hatnak, és nem ellenkeznek a hitünkkel, hogy az Isten láthatatlan, és nyilván mindenki a józan eszével is tudja azt, hogy akik elköltöztek ebből a földi világból, most jelenleg láthatatlanok, még az elhunyt szeretteink is, mivel hogy halhatatlan lelkük elköltözött a testükből és ebből a földi kategóriából, de attól még tudjuk, hogy ők vannak, és azért elővesszük szeretteink fényképét, vagy ott őrizzük a szobánk falán, vagy felidézünk akár most már videófelvételeket, meg egyéb megörökített eseményeket, és tudjuk, hogy az már nem ő, csak a róla készült kép vagy felvétel, de érzelmileg abban erősít minket, hogy gondoljunk azokra, akikkel most is összetartozunk a szeretetben. Mert halhatatlan lelkeinkkel összetartozunk, és ehhez segítséget nyújt az ábrázolás, a képmás. Ez csak egy kitérő volt arra vonatkozólag, hogy a szent képeket is miért tisztelhetjük, vagy a szobrokat. Sokszor az érintése, tudjátok jól, hogy aki járt Rómában még inkább tudja, hogy Szent Péter szobra, egy ülő trónon ülő Szent Péter szobor a Szent Péter bazilikában, már ki lett szolgáltatva az zarándokoknak, és annyira simogatták a lábfejét a szobornak, hogy már teljesen elkopott, ugye, és ugyanígy van az, hogy az ember elmegy Názáretbe, és ott van egy bronz szobor Szent Józsefről, aki, hát szegény, ott úgy van ábrázolva, hogy ugye abban az elesett állapotában, hogy hát töpreng azon, hogy hogyan történhetett az, hogy a jegyese gyermeket vár, és akkor még nem kapta meg az álmában a felvilágosítást, de ahogy így töpreng, akkor megkapja is a szobor aljára, talapzatára, oda van írva, hogy ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. De hát az ábrázolás egy ilyen nagyon magába roskadó férfiút mutat, akit nagyon sajnálnak az odaérkező zarándokok, és megsimogatják a szobrot, megsimogatják a térdét, ami immár nem egy bronz szobor, hanem egy ilyen kifényesedett, ilyen szép fényes, tükörfényes fém felület, amely mutatja, hogy az emberek szeretik megérinteni az ilyen jellegű emlékeket, vagy kegytárgyakat, vagy kézzelfogható valóságokat. A Szentföldön amúgy is mondom, hogy azt a helyet is bátran érintsék meg az zarándokok, ahol arra gondolunk, hogy na, itt született Jézus. Még ha tudjuk azt, hogy nem biztos, hogy éppen méterre, centire azon a helyen, de ott őrzik az emlékét, ez a születési hely. Vagy más helyütt itt nyugodott Jézus teste, és akkor a Szent Sírt is megérintik az emberek, vagy leborulnak arra a kőlapra, ami mutatja, hogy ez Jézus sírja. Hát nyilván ez egy későbbi emlék, de akkor is. Ezek a fizikai dolgok mind azért fontosak, mert mi is testben élünk, és ezért lett testé az ige, és az ő vele való kapcsolatunk még ilyen módon is ápolható. Ez érzelmi kérdés, nem hitbeli kérdés, hogy most mindenáron ilyen kézzelfogható dolgokhoz ragaszkodjunk, és ez nem az, mint amikor aranyborjút öntött a zsidó nép, és azt körültáncolta, és azt tartotta Istenének. Mi nem a szobrokat tartjuk Jézusnak, vagy az Istenünknek, hanem magát Jézust. És az ő rendelkezése szerint az ő eukarisztikus testét és vérét. Igen, az szentségi dolog, és azt imádjuk, és az kézzel fogható. Az oltári szentséget imádjuk, a szobrokat nem imádjuk. Azok csak érzelmi és áhítatra késztető jelek. De ez mind azért lehetséges számunkra, mert az Isten fia testé lett, verbum caro factum est, tehát hussá lett, testé lett az ige. Tehát ezekről tárgyalt a zsinat. Na de most jön egy másik nagyon szép fogalom, a szív. Tudjuk jól, hogy a szív az egy jelkép. De mégis az emberi személyiséget jelzi, az ember egész belső világának, érzelmi világának, szándékainak, emberi adottságainak valamiféle összefoglaló jelképe, mert hiszen ha egy adakozó emberről beszélünk, akkor azt szoktuk mondani, hogy jó szívű. Ha valaki szigorú, vagy ilyen önző ember, és nem szívesen segít másoknak, az meg kemény szívű. És Jól ismerjük a szíveknek az ábrázolásait, hát jó, manapság az a divat, hogy a szerelmesek ilyen lakatokat raknak föl, mit tudom én, a bizonyos kerítésekre, vagy korlátokra, vagy rácsokra, ahol éppen vagy megismerkedtek, vagy valahol együtt töltöttek egy utazást. Na de hát régen azért az erdőben sétálva, és hát ugye az Úr előtt a természet szépségeiben szerelmüket megvalva egymás iránt, tehát akkor egy fakérgébe esetleg belevésték a szívjelét, meg a nevüket. Hát ott is a szív, a szeretet jelképe. Hát még a modern technikai eszközeinken is az ilyen úgynevezett piktogramok, vagy ilyen kis jelecskék, magyarul inkább ezt mondom, ott is van, hogy elég megnyomni egy piros szívecske gombot, hogyha válaszolni akarunk az SMS-ben valakinek, hogy köszönöm, meg szeretlek, meg ilyesmi, nem kell annyit írogatni, oda nyomnak egy szívet, és akkor már üzennek is a mobiltelefonon a szív jelével és jelképével. Vagy hát a jó mézes kalácsosok is tudják, hogy a búcsúban azért mennyire kelendő egy mézes kalács szív. Ráadásul a tükrös szív, hogy még bele lehet nézni a szív közepébe, és akkor ott látja az ember magát, meg azt, akit szeret. Tehát ez a szív, és hát mi pedig nagyon szépen és nagyon áhítatosan tiszteljük a legfontosabb lelki szeretteinknek a szívét, az Úr Jézusét, meg az ő édesanyjáét. Ennek külön kultusza van a katolikus egyházban, meg olyan ábrázolás is, ahol a két szív egymás mellett szerepel. A liturgikus rendünkben az első pénteken Jézus szívére gondolunk, első szombaton Jézus édesanyjának, a szűzanyának a szív, szeplőtelen szívére. Tehát ez a kultusz, ez valójában Jézus emberi személyiségének a foglalata, amit ő meg is fogalmaz, hiszen azt mondja Jézus, jellemezve önmagát, hogy gyertek, tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Természetesen annak is fontos jelentőséget tulajdonítanunk, hogy a testi értelemben vett szívünk is jó állapotban legyen, tehát ezért mindenki vigyázzon a szívére, és legyen ilyen értelemben is jó szívű. De most itt az eszmei szívről beszélünk. Eddig csak én beszéltem, de most az Anya Szent Egyház tanítása áll előttünk a 478-as pontban. A megtestesült ige szíve. Jézus élete folyamán, haláltussájában és szenvedésében mindannyiunkat együtt és egyenként ismert és szeretett, és mindegyikünkért odaadta önmagát. A Galata levélben olvassuk a 2:20-ban, Isten fia szeretett engem, és föláldozta magát értem, írja Szent Pál. Ő mindannyiunkat emberi szívvel szeretett. Ezért Jézus szentséges szíve, melyet bűneink sebeztek meg, és üdvösségünkért szúrtak át, kiváltságos jele és szimbóluma annak a szeretetnek, melyel az isteni megváltó, az örök atyát és minden embert szüntelenül szeret. Azért ezt az átszúrt szívet és annak jelenetét, eseményét idézzük most fel János evangéliumából a 19. fejezetből. Na most éppen ott nyílt ki a Szentírás, a Biblia. Mégpedig a 19. fejezet 34. verse. Megnyitják Jézus oldalát, hát a halál utáni jelenet már, amikor Jézust keresztre feszítették, szenvedett a keresztfán, de sorsot vetettek ruhájára, nem vágták szét köntösét, hanem sorsot vetettek arra, és aztán rendelkezik édesanyjáról és a szeretett tanítványról, majd pedig meghal a kereszten, kimondja azt, hogy beteljesedett, aztán lehajtotta a fejét és kilehelte lelkét. Ezután János evangéliuma 19. fejezetében a 31. verssel kezdődik ennek leírása, és Jánosnak az ott lévő szeretett tanítványnak a tanúságtétele arról, hogy megnyitották Jézus oldalát. Az előkészület napja volt. A zsidók arra kérték Pilátust, töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről, nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a holttestek. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. El is mentek a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle. Aki látta, azt tett róla tanúságot, és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek, mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az írás. Csontját ne törjétek. Van egy másik, vagy egy másik helyen. Föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Tehát nyilván itt a húsvéti bárányra is gondolhatunk, illetve hát a régi írások, zsoltárok szavaira és jövendőlésekre, amelyek beteljesedtek az Úr Jézus Krisztusban. A keresztre feszítés nagyon kegyetlen kivégzési mód volt. Sokszor inkább arra gondolunk, hogy hát fájhatott, amikor átszögezték Jézus testét, nem csak, hogy fájhatott, hát ez iszonyú fájdalom volt. De aztán a keresztre feszítésnek olyan módja is volt, hogy oda kötözték, nem a keresztfához, mert ennek a kegyetlenségnek a lényege az volt, hogy fulladásos halált okozott, mert akik így föl voltak feszítve, hát egyre kevésbé tudtak lélegezni, talán azért is tettek esetleg valamilyen lábtartót még alá, hogy kicsit még tudja magát emelni a lélegzéshez, de aztán azért törték össze a lábszárukat, hogy már erre ne legyenek képesek, hát előbb következzék be ez a fulladásos halál. Az Úr Jézus már meghalt, amikor a katonák ezt akarták ezt elvégezni, de nyilván a jövendőlés szerint is csontot ne törjetek benne, ez is megvalósult. Tehát föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak, és ez a halál megállapításának volt a módja, hogy az egyik katona egy lándzsát szúrt Jézus oldalába, amelyből vér és víz folyt ki. De itt már az eszmei szférába emelkedünk ennél a jelenetnél, bár ez egy fizikai, meg egy biológiai ábrázolás és valóság, amit leír maga János evangélista, de mégis már az eszmei dolgokra gondolunk, és már is hitbeli valóságot, szentségi valóságot fűzünk magyarázatként ehhez a jelenethez, mert hogy ez a lándzsa valóban a biológiai értelemben Jézus testi szívéhez ért el, de ebben a testi szív megsebzettségében már felfedezzük, ahogy a katekizmus ezt elmagyarázta az imént nekünk, hogy felfedezzük azt, hogy a mi bűneink sebzik meg Jézus szívét, vagyis hálátlanul a szeretete ellen vétkezünk. Ezt lehet így mondani, így lehet kifejezni, hogy a bűneink megsebzik Jézus szívét, mert ő meg szeret minket, életét adja értünk, mi meg ismételten vétkezünk, vagyis megsebezzük a szívét, a szeretetét, hálatlansággal viszonozzuk azt. Vagyis itt van az, hogy ez a biológiai és fizikai cselekmény eszmei üzenetet hordoz. A szerető szívet, amely értünk dobogott Jézusban, mint emberben, az emberi szíve, az emberi testében, az a láncsa átdöfi. De Jézus még ennek ellenére is, hogy hálátlan az ember, újabb ajándékot ad, és az oldalából vér és víz folyik ki. Vagyis ez a szentségi magyarázat szerint megint csak egy eszmei jelkép, ahogyan az eukarisztikus prefáció a misekönyvben ezt szépen megfogalmazza, hogy pontosabban nem az eukarisztiáról végzett mise, hanem a Jézus szíve misének a szövege, ha jól emlékszem, az, hogy onnan jöjjenek elő a szentségek, ebből az átszúrt szívből, amit mi tisztelünk Jézus szíve ünnepén, illetve a minden első pénteken, erre gondolunk, Jézus szíve napja, minden első péntek, ez pedig Alakok Szent Margit puszkósága nyomán van ez az a hagyomány, ami katolikus ünnepi rendünkben. De milyen szentség jön elő? Az eukarisztia meg a keresztség. Jézus vére folyik ki az oldalából. Meg a víz, az pedig a megtisztító erő, a keresztség szentsége. És az eukarisztia szentsége. A protestáns testvéreink ezt tartják, ezt a két szentséget alapvetően, a hét szentségből ezt fogadják el, ami bibliai alapon itt áll előttünk, bár számunkra a többi szentségnek is van bibliai alapja, de mégis azt kell mondanunk, hogy ezek az alapvető szentségek, a keresztség és az eukarisztia, számunkra még a bérmálás, a harmadik beavató szentség, és hát még van ezen kívül négy másik, amit mi katolikus hitünkben szentségként emlegetünk, olyan élethelyzet, olyan kegyelmi forrás, olyan külső jel, amely Isten kegyelmét közvetíti szentségi rangban. Jézus oldalából vér és víz folyt ki. Tehát látjuk, hogy a szív immár, mint jelkép, azt mondja, hogy szimbólum idegen szóval, a szeretetnek a jelképe, Jézus szeretete irántunk, ez a szív. Ebben a jelképben ott van, hogy az Isten fia azért lett emberré, mert olyannyira szeretett minket az Isten, hogy egyszülött fiát adta értünk. És Jézus ezt a küldetést vállalta, és ő is megmutatta a szeretetét, elhozta az Atya szeretetét. Azért halt meg értünk, hogy mi is visszatérjünk az Atyához, csak általa térhetünk vissza az Atyához. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam, ezt maga Jézus mondta. Mert az én vagyok egy kijelentésében, az egyik én vagyok kijelentésben azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem juthat el az Atyához, csak általam. Tehát ez a szeretetének az útja, a szenvedése, haláltussája, ebben mind az ő szeretete mutatkozik meg irántunk. Mert mind halálig engedelmes volt, és ezáltal az Atya iránti szeretetét is megmutatta a hűségben és engedelmességben, meg az irántunk való szeretetét is. Hát az a legszebb ebben az egész eszmerendszerben az, hogy Jézus nem csak parancsokat osztogatott, hogy az a szeretet parancsa, hogy szeresd uradat, Istenedet, és szeresd embertársadat, mint magadat, és akkor ez a fő parancs, és tessék, teljesítsétek ezt a parancsot, hanem azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket, ezt viszont meg kellett, hogy mutassa. És ebben megmutatta az Isten iránti, az Atya iránti szeretetét a Szent áldozatában, meg az emberek iránti szeretetét azért, hogy meghalt értünk. Vagyis szeretett engem, és föláldozta magát értem. Erre kell rádöbbennünk, miként Szent Pál apostol is rádöbbent a Galata levél második fejezete, 20. verse szerint. A szíve, amelyet bűneink sebeztek meg, az üdvösségünkért szúrták át, ezért szentséges szívről beszélünk. És olyan szépek azok a fohászok, amelyeket külön is elmondunk, Szent Pió atya buzdítása szerint, hogy Jézusom szentséges szíve, remélek és bízom benned. És aztán egy külön litániánk is van Jézus szívéről, azt se felejtjük el. Az még inkább részleteiben is kibontja azt, hogy mi mindent köszönhetünk Jézus szeretetének, a vétkeinkért átszúrt szív, vagy átdöfött szív. Ez csak az egyik fohász, de ott sok minden szerepel a Jézus szíve litániában, az Úr Jézus irántunk való szeretetéről. A mai alkalommal mindösszesen egy pontot emeltünk ki, vagy elemeztünk a katekizmusból, a 478-as pontot, és majd ezt követi az összefoglalás, amelyre ma már nem kerül sor, de hát azért haladunk előre az ismereteink bővítésének útján, hogy Jézushoz kerüljünk egyre közelebb, de azért nem lehet ezt csak felületesen értelmezni, ezt a közeledést, hanem minden részletében fontos, hogy megismerjük Jézust és az irántunk való szeretetét, és ma is ezt tettük meg. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a Jóisten áldását kérem minnyájatokra, a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Hétfői műsorunk témái. Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya bejelentette, hogy az elkövetkező napokban műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta. Leó pápa beszéde a múzeumi igazgatókhoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. A pápa a Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. Amoris Laetitia tanácskozás, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata. Kérdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Vasárnap délben az úrangyala elimádkozásról mondott beszédében, 14. Leó pápa arra buzdított katekézisében, hogy legyünk Krisztus örömének hirdetői. Az Úr arra választott ki bennünket, hogy vele együtt legyünk az élet hordozói. Leó pápa az évközi 28. vasárnap evangéliumi szakaszához, a királyi mennyegzőről szóló példabeszédhez fűzte elmélkedését. A mai evangéliumban Jézus egy mennyegzői lakomáról szól, amelyet egy király a fiának készített, kezdte beszédét a Szent Atya, utalva rá, hogy egy gyermek esküvője minden család számára különleges pillanat, és az evangéliumi szakaszban szereplő boldog apa mindenkivel meg akarja osztani örömét. Egy mennyegzői lakomát rendez, amelyre sok embert meghív. Aquinói Szent Tomás ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a jó természeténél fogva terjed. Bonum dicitur diffusivum sui. A jóról azt mondják, hogy önmagát árasztja. Idézett Leó pápa a 13. századi itáliai egyházdoktor Summa Theologiae, a teológia összegzése című fő művéből rámutatva, hogy a példabeszében elhangzott történet képe is egy konkrét élethelyzet kapcsán erről a valóságról szól. Amikor valami jó történik, felgyullad egy fény, amely másokat is bevon a saját boldogságunkba. Azonban a meghívottak egy ilyen szép meghívásra szemben, ahelyett, hogy csatlakoznának az ünnepléshez, szétszélednek, és inkább a saját ügyeikkel törődnek. Néhányan pedig bosszankodnak, megsértik, sőt egyesek meg is ölik a király küldötteit. Sajnos előfordul ez is, hogy a jót, amit felkínálunk, nem mindig értékelik, nem ismerik fel, vagy nem becsülik, sőt néha félreérték és elutasítják. De ez nem bátortalaníthat el bennünket, hangsúlyozta a pápa. A király a visszautasítás ellenére sem mondja le az esküvőt és az ünnepést, sőt, szolgáit kiküldi az útkereszteződésekre, és még több embert hív meg, hogy az ifjú pár öröme mindenki számára ajándék legyen. Ekkor felteszük magunknak a kérdést, hogy kiket képviselnek a történet főszereplői. Szent Jeromos a királyt a mennyei atyával, a vőlegényt Jézussal, a mennyasszony pedig az egyházzal azonosítja. Emlékeztetett az egyház tanító Máté evangéliumához fűzött kommentárjára a pápa. Tehát mi is ott vagyunk a főszereplők között. Az Úr választott ki minket arra, hogy megosszuk vele életünket, és vele együtt az élet hordozói legyünk. A mennyegző a miénk, a mennyegzői lakoma terme pedig nem más, mint templomaink, otthonaink és lakóhelyünk. Azok helyek, ahová a király fia Jézus Krisztus nap mint nap eljön, hogy kinyilvánítsa irántunk érzett szeretetét, és várja a mi igen válaszunkat. Ezeken a helyeken találkozunk vele mi is, a mennyasszonyhoz hasonlóan a keresztség fehér ruhájába öltözve, s a jótettek ékszereivel díszítve, amelyek közelebb visznek minket Istenhez és egymáshoz. Az az öröm, amelyet hirdetünk, tehát nem mesterséges,
1: la gioia che annunciamo allora non è artificiale,
0: hanem mély, kézzelfogható, valóságos, olyan szép, mint azoknak az embereknek az arca, akikkel találkozunk. Valódi, mint a munka, a mosolyok, a könnyek, a készfogások és a jó cselekedetek, amelyek mindennapjainkat megtöltik. És mindez Isten ajándék a világ üdvösségére, mondta katekézisében Leó pápa, azért fohászkodva Máriához, az Úr édesanyjához, hogy segítsen nekünk növekedni ebben az örömben, hogy az mindig és mindenhol, még ott is, ahol nem értik meg, nagylelkűen, bátran és hittel hirdessük.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az Úrangyalra elimádkozását követően Leó pápa utalt rá, hogy szombaton Mantovában a boldogok sorába iktatták Maria Ignácia Iszák kinővért, az Azolai Jézus Szent Szíve Orsait a nővérek kongregációjának alapítónőjét. Boldog Maria Ignácia a 19. század vége és a 20. század eleje között bátor szeretettel szolgálta a rászorulókat és a hátrányos helyzetűeket. Az Ukrajnában dúló háború továbbra is szenvedést okoz, még messze a határain túl is, főleg a legszegényebb országokban, ahol sokan a gabonaimporttól függenek, állapította meg Leó pápa, majd szívből jövő felhívásra fordult a konfliktusban álló felekhez. Tegyék lehetővé a gabona biztonságos szállítását a Fekete-tengeren. Milliók mindennapi kenyerét nem tarthatja túszként a háború. Leó pápa üdvözölte a római híveket és zarándokokat, elsőnek a Rómában élő perui híveket, a Csodák Ura testvériség tagjait, és mindazokat, akik részt vettek a keresztre feszített ikon kíséretében tartott körmeneten, megköszönve a közelgő, novemberben esedékes perui apostoli látogatásáit mondott imáikat. A Csodák Ura ünnepének hagyománya Perúból származik, a Robert Francis Prévost több mint 20 éven át misszionárusként szolgált. Az Úrangyalra elimádkozása és a köszöntések után a pápa bejelentette, hogy a közelmúltban néhány vizsgálat során az orvosok egy körülhatárolt gócot fedeztek fel tüdejében. A jól körülhatárolható elváltozást nagyon korai stádiumban észlelték. Az orvosok célszerűnek tartják a beavatkozást, így Leó pápa elfogadva tanácsaikat a műtét mellett döntött, hogy az elváltozást eltávolítsák. A beavatkozásra az elkövetkező napokban kerül sor. A pápa imáikban bízva megköszönte a hívek lelki közelségét. A Szent Atya ezekkel a szavakkal tájékoztatta a híveket egészségi állapotáról.
1: Carissimi!
0: Kedves barátaim! A közelmúltban végzett néhány orvosi vizsgálat során az orvosok egy jól körülhatárolható gócot találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolható. Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Tanácsukat követve ezért úgy döntöttem, hogy alávetem magam a góc eltávolítását célzó műtétnek.
1: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: A beavatkozást már előjegyezték a következő napokra. Köszönöm lelki közelségeteket, és imáitokra bízom magam. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A felépülés várhatóan egy hetet vesz igénybe.
2: Leó pápa a múzeumok igazgatóihoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. Október 10-én délelőtt Leó pápa a világ legrangosabb múzeumainak vezetőit fogadta az apostoli palota Kelemen termében. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház számára a művészet nem csupán esztétika, hanem az evangélium hirdetése, amely a szépségen keresztül Istenhez vezet. A múzeumok az emlékezet, a szépség és a történelem helyei, amelyek elősegítik a nemzedékek közötti találkozást, előmozdítják a kultúrát és az emberi kreativitást, szólt a múzeumok igazgatóinak 70 fős csoportjához Leó pápa. Emlékeztette őket, hogy az egyház az évszázadok során különleges figyelemmel követte és értékelte a művészet különböző formáit. A művészet által az ember saját tehetségével formálja és alakítja az anyagot, vagyis a teremtett világot, amelyben Isten képmásaként él. A találkozón a Szent Atya az anyag témájáról, a tárgy és a műalkotás közti kapcsolatról elmélkedett. Úgy fogalmazott, az anyag nem más, mint egy ránk bízott ajándék.
3: Indeed, it is a gift entrusted to our care.
2: Ezt a művész mesteri tudásával átalakítja, és mások számára is ajándékká teszi. Így válik a teremtés szépsége a kultúra fejlődésévé. A teremtés védelemről szóló Laudato Si kezdetű enciklikát idézve a pápa emlékeztetett, hogy maga Jézus is a kezével dolgozott. Naponta érintette az Isten által teremtett anyagot, hogy kézműves tudásával formát adjon neki. Az anyag képlékeny, így lehetővé teszi, hogy a művész elképzelése szerint formálja, kifejezze intuícióját és alkotásán keresztül testet öltsenek érzelmei, álmai. A művészet valójában olyan kreatív folyamat, amelyen keresztül az emberiség Isten teremtő művét utánozza, miközben transzcendens jelentéssel tölti meg az anyagot. A szépség egyben az Istenhez vezeti az emberiség szívét és elméjét. A Szentatya beszédében arra is kitért, hogy az anyag emlékezet. A múzeumokban őrzött művek történelmi korokról tanúskodnak, nemzedékekről nemzedékekre kihívások elé állítják az emberiséget. A múzeumi tárgyak a múlt bölcsességét őrzik meg a jelennek. Éppen ezért az egyház a művészetet nem puszta esztétikaként értelmezi, hanem az evangélium hirdetésének formájaként, amely a szépségen keresztül valósul meg. Leó pápa beszéde végén gratulálta a múzeumok igazgatóinak, és megköszönte, hogy értékes munkájukkal védik az emberiség örökségét. Sok sikert kívánt a kezdeményezéseikhez, és az Úr áldását kérte rájuk, szeretteikre és munkatársaikra. A találkozón jelen volt Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeumok igazgatója, valamint Gian Domenico Spinola, művészeti tudományos igazgatóhelyettes.
0: Leó pápa Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. A Szentatya hétfőn délben a konzisztórium teremben fogadta a Szent Péter kör tagjainak mintegy 800 fős küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a kör hármas karizmája, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségéről elmélkedett. Beszéde kezdetén Leó pápa felidézte a Szent Péter kör létrejöttét, amikor 1869-ben az egyesület tagjai a pápa nevében számos rászorulónak nyújtottak segítséget Rómában, felajánlva naponta kiosztott ételeiket, éjjeli menedéket a hajléktalanoknak, szállást a nehéz helyzetben lévő családoknak és más egyéb szolgáltatásokat. Dicséretes munka ez, amely tanúságot tesz az evangéliumról a szegények és a rászorulók között. A Szentatya a kör hármas karizmáját, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségét méltatta röviden. Először is az ima a szeretet alapja,
1: la preghiera è il fondamento della carità,
0: amely az Isten kapcsolatot ápolja. Csak azt adhatjuk, amit mi magunk is kaptunk. Az ima pedig pontosan az a kapcsolat, amelyen keresztül ugyanazt a szeretetet kapjuk, amelynek adására hivatottak vagyunk. Ezért arra buzdítja őket, forduljanak mindig Isten igéjéhez és az imához, mint szolgálatuk kimeríthetetlen forrásához. Mottójuk második szava a cselekvés, azt a táblatot jelöli, ami felé az Istentől kapott szeretet irányul. Az ima ugyanis akkor válik hatékonnyá, amikor mások felé fordul. A Szentlélek által létrehozott caritas, Istennek a szeretete, amely a szívünkbe áradt, olyan szeretet, amely az élet és a szolgálat iránti elkötelezettségé válik. Ennek a szeretetnek kell életünk céljává, stílusává és értelmévé válnia. És végül a harmadik karizmájuk az áldozat, amely a szeretet lényegére utal, jelezve az ima és a cselekvés közötti egyensúlyt. Igazi áldozat, ahogy Szent Ágoston értelmezi, minden olyan munka, amelyen igyekszünk szent közösségben egyesülni Istennel. És bár ember végzi, mégis valamiképp isteni mű. Az áldozat révén ugyanis Krisztus művében veszünk részt, aki szeretett minket és életét adta értünk. A szeretet legyen mindig imádságunk forrása, cselekedeteink lelke és lelki áldozataink kifejeződése. A pápa hálás a Péter Filérek gyűjtésében nyújtott szolgálatukért, amelyen Róma püspökének szeretett szolgálatát támogatják, majd a Szent Péter kör tagjai Czűz Mária a Salus Populi Romani oltalmába ajánlotta.
4: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás tizedik évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Costa atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni, minden kérésért és szándékért, amelyekért a mai napon is szeretnénk közösen imádkozni. 0259 420 555 és 0359 420 555, ez

0: Szentmisséket felajánlom testvéreim, gyermekei megtérésükért. A Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért nyugodjanak békében. Mai rózsafüzért szeretném felajánlani rákos betegekért, adjon a Jóisten nekik lelki erőt és kitartást, Csíksomlyói Szűzanya könyörüljön rajtuk, imádkozzunk együtt. A rózsafüzét fel szeretném ajánlani egy fontos szándékért, Jézusom, bízom benned.
1: És telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
2: Dicsekessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a szent olvasót és az esti szent ünnepséget felajánlom a Szűzanyának és az Ifjúfiának, a Vigyázzatok Kapitánynak is. Kérünk további segítségét. És a távol jövő fiamelegő családjáé, az unokáké, a Jóisten, óvjékük minden bajtó veszélytől, és a betegekért, a gonosz távozásáért, a hozzám tartozó halottakért, és minden jókorotú emberért, a világ békéért, és önöket imádkozunk, és önökért is. Nagyon szépen köszönöm, hogy csütessük a Jézus.
1: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük hívását, imádkozzunk együtt mindezen szándékért.

0: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió. Halló. Halló, mi halljuk Önt?
1: Halló.
0: Halló, igen.
1: Halló. De kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A Szentolvasót fel szeretném ajánlani a súlyos beteg fiam gyógyulásáért. A drága szívanyát kérem a közbenjárásáért ebben életedben. De kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.
2: Minden imád szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlunk hálából Kápolnás faluban Benedek Kálmán bátya névnapjára, az ő lelke üdvéért a Jóisten nyugtassa az anyaföldben, nyugodjon békében, az örök világosság fényeskedjék neki, Benedek Dénes és családja, írja. Ezt az imád felajánlom magamért, István Róbert egészségért, egy jó munkalehetőségért Németországban, egy jó lelki társért, nekik a szűzanya takarja be őket védő palástjával, egy édesanya írja az üzenetet. Szűzanyám, adj gyógyító kegyelmet a lányomra. Mai rózsafüzet felajánlom az unoka húgom sikeres műtétjéért, valamint az elhunyt szüleim lelke üdvéért, Isten fizesse.
0: Telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: A rózsafüzet a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, minden rossz akaratú emberért, és az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, és a család békességért, a szüleimért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását, imádkozzunk együtt.
2: Felajánlom a rózsafűzért, a családomért, bűneink bocsánatáért. Ezt az imát felajánlom férjem gyógyulásáért, enyhítsd a fájdalmam, Jézusom, hallgass meg a kérésem. Ezt a rózsafüzét felajánlom Attiláért, egészségért, aki külföldön dolgozik, egy jó munka lehetőségért, arra kérem a szűzanyát, vigyázzon rá mindig, Ildikó írja ezt az üzenetet.
0: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió. Halló, halló. Halló, mi halljuk Önt?

0: Na de a kedves hallgató nem hall minket, úgyhogy megkérjük szépen, hogy újból tárcsázzon, és akkor elmondja a szándékát.
1: Én is felajánlom a rózsafőzdét a betegségemért, a családomért, a papjainkért, papi hivatásokért, Ferenc pápáért és még a férjem lelke üdvéért, a világ békéért, azokért a lelkekért, akiknek imával tartozok. Kérem a Szent Antal közbenjárását, hogy tegye a fülem hallását értelmesebbé. Köszönöm, Gyimesből jött ez az üzenet. Mai rózsafőzdét felajánlom hálából a szűzanyjának és az ő szent fiának, önökért, hogy vannak nekünk. Ezt az imát felajánlom férjem gyógyulásáért, kicsi lányunkért és szüleinkért, akik a Madévfalvi temetőben nyugszanak, nyugodjanak békében.
0: Újabb hallgató van a vonalban, halló, Mária Rádió. Halló? Mi halljuk Önt? Na hát nem tudjuk, hogy vajon mi történik, még próbálkozzon a kedves hallgató.
1: Ezt a rózsafőzdét felajánlom a hozzám tartozó halottaim nyugalmáért és békéért. Rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, a gyermekeim és unokám egészségért, és hálából mindenért köszönöm. Egy újabb kedves telefonáló is itt van velünk.
0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Mindörökké amen. Mindörökké amen.
2: Szeretnék imádkozni a szűzanyához, hogy adjon segítségedelmet, erőt egészséget nekem, a bérjem egészségét, tekémnek az egészségét, a húgom egészségét, három fiúcsának az egészségét. Kérek a szűzanyától segítségedelmet, erőt egészséget, édesapámnak, édesanyámnak, erőt nyugodalmat, a gonosz lélek távozásától kérem az bizonyámat, hogy hallgassa meg kérésemi, Isten fizesse, hogy meghallgassa, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, és imádkozzunk együtt mindezen szándékért is.
1: Gyermekeimért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, egy édesanya írja. Felajánlom a rózsafűzét, a férjem lelke üdvéért, a gyermekeimért, nehéz munkahelyi gondok megoldásáért, egy fontos ügy megoldásáért és békéért, valamint önökért, egy édesanya írja. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából, amennyiért atya dicsőségére, minden kegyelemért, erőért, elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, férjemért és az ő szüleiért és családom minden tagjáért, Magdi írja a Máréfalváról.
0: Újabb hallgatót köszöntünk, halló, Mária Rádió. Halló. Halló, halló.
1: Nem halljuk a kedves telefonálót, nem tudom, mi lehet a gond. Imádkozunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Letette a kedves telefonáló, de a jó Isten hallgassa meg az ő kéréseit is.

0: még van pár perc a mostani imaszándék fogadásból. Ha most tárcsázzák a vonalainkat, vagy írják meg az üzeneteiket, akkor lehetőségük lehet bejutni a műsorba, és elmondhatják, hogy kiért is szeretnének imádkozni ezen a mai délutánon.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Halló.
1: Igen.
2: Halló.
1: Halljuk
2: Én már szeretnék kérni az Ágmunt férjemé, a Ágmunt szüleimé, és az Ágmunt nagyszüleimé. Köszönöm szépen, hogy bejutotta.
1: Mi is köszönjük, hogy hívott minket, imádkozzunk együtt.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló. Köszöntenénk a kedves telefonálót. Halló. Nem tudom, mi lehet a gond, hogy miért nem halljuk a betelefonálót, de a jóisten hallgassa meg az ő kéréseit is, és mivel nincs több telefonáló és üzenetünk sem, ezért lezárom itt ezt a mostani imaszándékfogadást. Jóisten meghallgat kimondott és ki nem mondott kéréseket is. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért. Mai délutánon a Szentlélek templomból érkeztek hozzánk néhányan, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermeked érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitott az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a holtak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket,

0: Taríts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akiért értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Első szent titok, aki érettünk, vére verítékezett. Mindent érettünk tettél, Uram Jézus, mégis passiód az, amelyet a leginkább nyilvánvalóan értünk, a mi bűneink miatt és a mi üdvösségünkért vállaltál. És tudom, hogy gondoltál rám vérrel verítékezésed éjszakáján.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. Második szent titok. Akit érettünk, megostoroztak. Eddig lélekben gyötrődtél, most meg neked esnek, és brutálisan meg is vernek azok, akikért a földre jöttél. Add meg nekem azt a kegyelmet, hogy a kísértések idején hallhassam ezeket az ostorcsapásokat, s legalább lélekben láthassam, értem kifolyó véredet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szent titok, akit érettünk, tövissel koronáztak. Nyilvánvalóan nevetségessé akarták tenni a te örök királyságodat. Micsoda kisszerű, undorító színjáték! Könyörülj meg rajtuk, Uram, és minnyájukon, amikor eljössz nagy hatalommal ítélni élőket és holtakat.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Negyedik szent titok, aki érettünk, a keresztet hordozta. Utolsó utad a földön, ezt mi jelöltük ki neked. Te pedig nem csak válladra, hanem szívedre veszed a világ összes bűnét, hogy a keresztút zsák utcájának végén, szent haláloddal és föltámadásoddal, lerombolva a válaszfalakat, utat nyis nekünk, fölfelé az Atyához.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ötödik szent titok, akit érettünk, keresztre feszítettek. Uram Jézus, emlékezzél meg rólam is, mint ahogy egykor a jobb latorról, a te dicsőséges országodban. Köszönöm utolsó szavaidat. Soha nem akarom elfelejteni, hogy haldokolva is imádkoztál értem, hogy Máriát, édesanyámá rendelted, engem meg az ő fiává, és hogy mindent beteljesítettél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap

0: kétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen.
3: Ó Mária édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője. Ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Rózsafűzér királynéja,
0: könyörög érettünk.
3: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
3: Mária rádió királynéja,
0: könyörög érettünk.
3: Most segíts meg, Mária.
0: Ó, ér-

0: törik meg. Ő imáját gyermekednek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Gáspár Ildikó önkéntest hallják. Szent misét közvetítünk a Kézdi Szent Kereszti Szent Kereszt megtalálása plébánia templomból. A Szent misét bemutatja főtisztelendő Tódor Attila plébános. A kántori szolgálatot Cika László kántor látja el. Meghívom a kedves rádióhallgatókat, hogy közösen kapcsolódjunk be a Szent misébe.

0: teje, legyen mindnyájatukkal,
1: és a terelkeddel.
0: Igen nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik itt a templomban, valamint az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán keresztül ünneplik velünk a ma esti szentmisét. A mai evangéliumban az Úr Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy ne csak a külső tisztaságra és a látszatra ügyeljünk, hanem arra is, ami a szívünkben él. Mert hiába őrizzük a vallásosság külső formáit, ha hiányzik belőlünk a szeretet, a megbocsátás és az irgalom. Kérjük most az Urat, tisztítsa meg a szívünket önzésünktől, haragunktól és közömbösségünktől, hogy méltó lélekkel ünnepeljük szent titkait, és a hitünk valóban a szeretet tetteiben váljék láthatóvá. Bánjuk meg a bűneinket, és kérjük Isten irgalmas szeretetét. Ma esti szentmise áldozatunknak a kegyelmeit Keresztély Erzsébet lelke üdvéért ajánljuk fel halálának az évfordulóján. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

Szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt levélből. Testvéreim, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság jugájába hajtsanak titeket. Én, Pál mondom nektek, ha csupán az ószövetségi törvényt tartjátok meg, Krisztus semmit sem használ nektek. Ismét kijelentem, hogy mindaz, aki a körülmetéléssel vállalja az ószövetségi törvényt, köteles azt a maga teljességében megtartani. Ha a mózesi törvény megtartása által akartok Isten

előtt kedvessé válni, elszakadtok Krisztustól, és elveszítettétek kegyelmét. Mi azonban a Szentlélektől vezetve, a hittől várjuk a megigazulást, és reméljük annak beteljesedését. Jézus Krisztusban ugyanis nem az számít, hogy valaki a körülmetélkedéssel vállalja-e az ószövetségi törvény megtartását vagy sem, hanem csak a hit, amely a szeretet által tevékeny. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: ti farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek, hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi.

0: Krisztusban, kedves testvéreim, kedves Mária Rádiót hallgatók! Van egy különös ellentmondás az emberi életünkben. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy többet törődünk azzal, hogy milyennek látnak bennünket mások, mint azzal, hogy milyenek vagyunk valójában. Fontos számunkra a rendezett külső, a tiszta ruha, a szép otthon, a mások előtt megőrzött jó hírünk. Mindezzel nincs semmi baj. De mi történik akkor, ha kívül minden rendben van, miközben belül harag, irigység, sértettség, önzés vagy szeretetlenség lakik a szívünkben? Lehet-e tiszta a pohár külseje, ha belül szennyezett a tartalma? A mai evangéliumban az Úr Jézus éppen erre a kérdésre irányítja rá a figyelmünket. Hallottuk, hogy egy farizeus meghívja őt étkezésre, majd megütközik azon, hogy Jézus nem mosott kezet az étkezés előtt az előírt szertartás szerint. Az Úr Jézus azonban nem a külső formaságra helyezi a hangsúlyt, hanem az ember szívére. Hallottuk, ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Kemény szavak. Kemény szavak ezek, de nem azért, mert Jézus meg akarja szégyeníteni az embert. Ő nem a bűnöst akarja eltaszítani, hanem a képmutatás fogságából akarja kiszabadítani. Arra hív, hogy ne csupán a látszatra legyünk fallásosak, hanem engedjük, hogy a jó Isten valóban átformálja a szívünket. Testvéreim, kedves rádiót hallgatók, ez a mai nap egyik legfontosabb kérdése. Vajon a hitünk csak az életünk külső kereteit rendezi el, vagy belülről is megváltoztat bennünket? A Szentleckében Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében így tanít: a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Majd hozzáteszi: Krisztusban nem a külső vallási előírások teljesítése a döntő, hanem a hit, amely a szeretet által tevékeny. Drága testvérek, milyen gyönyörű meghatározása ez a keresztény életnek. A hit nem pusztán annak elfogadása, hogy a jó Isten létezzik. Nem csupán templomba járás, imádságok elmondása vagy vallási szokásaink megőrzése. Mindezek nagyon fontosak, de akkor teljesedik ki bennünk a hit, ha szeretet fakad belőlük. Ha imádkozunk, de közben nem tudunk megbocsátani, valami még hiányzik. Ha szentmisére járunk, de közömbösen elmegyünk a szenvedő ember mellett, még nem engedtük eléggé közel magunkhoz Krisztust. Ha ismerjük a parancsokat, de a családtagjainkkal türelmetlenek vagyunk, akkor a hitünk még várja, hogy szeretetté érlelődjék. Eszembe jut egy történet egy idős asszonyról, aki minden reggel korán indult a templomba, pontosan ismerte az imádságokat, hűségesen részt vett a szentmisén, és a környezetében mindenki tudta róla, hogy mennyire vallásos. Egy hideg téli reggelen azonban a templom felé menet, meglátott egy fiatal embert, aki a kapuajban ült, átfázva, elkeseredetten. Az asszony először tovább akart indulni, tovább akart menni, mert attól tartott, hogy elkésik a szent miséről. Néhány lépés után azonban megállt, visszafordult, megszólította a fiatalembert, hazakísérte, adott neki meleg ételt, és segítséget keresett számára. Amikor végül megérkezett a templomba, már elkezdődött a szentmise, csendben leült és azt mondta magában az Úr Jézusnak: Uram, ma majdnem elkéstem hozzád érkezni, mert előbb meg kellett állnom valakinél, akinek szüksége volt rád. Testvéreim, nem az a lényeg, hogy az ember emiatt elkéssen a szent miséről. A történet arra emlékeztet, hogy az Istennel való találkozásnak a felebarát iránti szeretetben is folytatódnia kell. A templomban hallott evangéliumnak ki kell lépnie velünk az utcára, be kell költöznie az otthonunkban, és jelen kell lennie a szavainkban, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Az Úr Jézus ezért mondja a farizeusnak: adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Nem egyszerűen alamizsnálkodásra szólít fel, arra hív, hogy a szívünk ne önmaga körül forogjon. A szeretet megtisztítja a tekintetünket, mert megtanít észrevenni a másik ember szükségét. Aki csak önmagát nézi, könnyen elhiszi, hogy minden rendben van vele. Aki azonban szeretni kezd, az már képes meglátni a saját mulasztásait is. Kedves testvérek, kedves rádiót hallgatók, a keresztény szabadság nem azt jelenti, hogy azt teszek, amit akarok, és senki nem szólhat bele az életembe. A szabadság nem a felelősség nélküli élet, hanem a képesség arra, hogy a jó mellett döntsek. Szabad vagyok, amikor nem a harag irányít, hanem a megbocsátás. Szabad vagyok, amikor nem az irigység vezet, hanem tudok örülni mások sikerének. Szabad vagyok, amikor nem a büszkeség tart vissza a bocsánatkéréstől, hanem alázattal ki tudom mondani: bocsáss meg. Jézus Krisztus azért szabadít meg bennünket, hogy ne a bűn, az önzés és a félelem uralkodjék rajtunk, hanem a szeretet. Nekünk is érdemes feltennünk néhány egyszerű, de őszinte kérdést a mai szentírási szakaszokon keresztül. Milyen a szívem, amikor senki sem lát? Hogyan beszélek azokról, akik nincsenek jelen? Észreveszem-e az idős, magányos embert, a segítségre szoruló szomszédot, a családtagot, aki nem tanácsot, hanem meghallgatást vár? Kész vagyok-e megbocsátani annak, akinek a nevét még mindig nehéz kimondanom? Ne féljünk ezektől a kérdésektől, mert a Jóisten nem azért világít rá szívünk sebére a Szentírás üzenetén keresztül, hogy elítéljen, hanem hogy meggyógyítsa. Nem tökéletes embereket keres, hanem olyanokat, akik engedik, hogy kegyelme munkálkodjék bennük. Különösen szép, hogy mindezt az eukarisztia, a szentmise ünneplések közben ismerhetjük fel. Az oltárnál nem a saját tökéletességünket hozzuk Isten elé, hanem a szívünket annak minden örömével, sebével és küzdelmével együtt. Krisztus önmagát adja nekünk az oltáron, hogy mi is megtanuljuk odaadni önmagunkat másokért. Ő nem csupán megtisztítja életünk külső felszínét, hanem új szívet akar ajándékozni nekünk. Drága testvérek, amikor ma este hazatérünk, vagy a kedves rádióhallgatók lefekvés előtt, nem kell nagy fogadalmakat tennünk. Elég lehet egyetlen konkrét lépés: felhívni valakit, akit régóta halogatunk, bocsánatot kérni házastársamtól, gyermekemtől, vagy aki épp ott van, elengedni egy régi sérelmet, türelmesebben meghallgatni valakit, vagy észrevenni azt, aki mellett máskor közömbösen elmennénk. Mert a hit igazi szépsége nem abban mutatkozik meg, hogy kívülről mennyire vallásosnak látszunk, hanem abban, hogy általunk mennyivel több szeretet, irgalom és békesség születik a világban. Kérjük az Urat, tisztítsd meg, Urunk, a szívünket, szabadíts meg bennünket a látszat keresésétől és az önzés forgatagától, fogságától. Add, hogy hitünk ne csupán szavakban és szokásukban éljen, hanem szeretetben váljék láthatóvá. Segíts, hogy ne csak ajkunkkal valljunk téged, Urunknak, hanem életünkkel is tanúságot tegyünk rólad. Mert végül nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy milyen képet mutattunk magunkról az emberek előtt, hanem az, hogy mennyi szeretetet engedtünk Istennek általunk ajándékozni másoknak. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus meg akar óvni minket a farizeusi magatartástól, nehogy üres emberekké silányuljunk, könyörögjünk hozzá bensőséges lelkülettel.
1: Segíts egyházadat, vezetőit, hogy szolgálatuk által tevékeny áldozatos és hiteles keresztények kialakuljunk. Add, hogy a családi otthonok a gyermekek számára a szeretet iskolai legyenek. Add, hogy a szeretet gyakorlásával másoknak is jó példát adhatjunk a tevékeny keresztény életre. Óvd meg minket a külsőségnek, a tartalmatlan ürességnek és még látszattól is.
2: Kérünk,
3: hogy a földi életből távozott testvéreink szeretett országába jussanak.
2: Kérünk, hallgass meg minket.
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye, tedd a mi szívünket a tiédhez hasonlóvá, add, hogy társaid lehessünk a szeretet nagy művének megvalósításában, aki élsz és uralkodol az Atyával és Szentlélekkel együtt, most és örökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot.
1: Nevének dicséretére és dicsősére, mindannyiunk és az egész szakaszért.
0: Urunk Istenünk, fogadd el híveit, könyörgéseit és

Valóban szent vagy, Urunk Istenünk, aki a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, hogy az ember szent legyen, miként te magad vagy a szent. Tekints, kérünk, néped adományára, és árazd rá szent lelked erejét, hogy teste és vére legyen szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Mi ugyanis már elveszettek voltunk, és nem tudtunk közeledni hozzád, te mégis nagy szeretettel szerettél minket. Fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz, halálra adta önmagát, és nem tartotta méltatlannak felfeszítetni magát értünk a keresztfájára. De mielőtt a karjait ég és föld között kitárta, a te szövetséged eltörölhetetlen jelét adva meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. Velük étkezve kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Hasonlóképpen a vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét ontva önmagában kiengesztel mindent, kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, és neked ismét hálát adva tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat védenünk, Urunk, és te vagy föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva felajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve a Szentlélek erejével egy testbe gyűjjenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szemtek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával és apostolaiddal, valamint elhunyt Erzsébet testvérünkkel, akiről ma megemlékezünk, akit a te irgalmadba ajánlunk. Akkor majd végre megszabadulva a romlás sebeitől, teljesen új teremtményé leszünk, és a te Krisztusod háláját örömmel énekelve örökké élünk.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk,
1: aki a mennyekben

0: Ismerj meg minket is sértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a lelkettel.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó.

0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenünk, te Áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jópásztora legyen.
1: Alkodj nyelvű szentei között tiszteltessünk, tanítása és példája, világító jelenjen mindannyiunk számára.
0: Amen. Az Úr angyala köszöntötte a boldogságos Szűz Máriát,
1: és Mária néven fadalász szentek őszentja, üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van tele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a lennének bűnösei is. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájában. Íme az Úr szolgálati ajánlata, legyen így a te igéd szerint. Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van vele, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te igéd szerint. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájában, és az ige testvéreink, és mindezt hozzék, üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban teve, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te népednek bűnöse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájában. Imádkozzál életünk Istennek szent anyja, hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörgünk, kérünk téged, Isten, önmelünk veszem kegyelmedet, hogy adjuk az Atya szüzete által, Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak, megtestesülését megismerjük, az örmény szenvedése is kereszt által, a feltámadás üdvösségében tessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzunk el mint testvéreinkért, mindenható örök Isten halandók élete és szentjeid öröme, esdve kérünk gyermekeidért, hogy a halandóság kötelékeiből kiszabadulva elnyerjék az örök dicsőség országát, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik,
0: nyugodjanak békében,
1: az Úr Jézus szent nevébe.
0: Ó édes Istenem, hálát neveg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem, bánatos vérkemet, szent fiadnak vélem, mossa meg kegyesen, szívemet vedélem, vihasszak fölöttem, gondviselő szemet, kérlek úgy te szégyel, tessem is lelkemet, Szűz anyám, Szűz angyal, legyetek én velem, ha kérjám, gyászó, nyugodt lesz éjjel. Amen. Istennek segítsége maradjon, legyen mindenkor velünk.

0: Napot hallgatók! Szent misét közvetítettünk a kézdi szentkereszti Szentkereszt megtalálása plébánia templomból. A szent misét bemutatta főtisztelendő Tódor Attila plébános. A kántori szolgálatot Cika László kántor látta el. Megköszönöm a kedves rádióhallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a szent mise áldozatba. Gáspár Ildikó önkéntest hallották, elköszönök a kézdi szentkereszti Szentkereszt megtalálása plébánia templomból, aki teheti, hallgassa továbbra is az Erdélyi Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk kézdi szentkeresztet, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kovászna megyében a háromszéki medencének a Bodok és Ojtozu hegység vonulatai által közrezárt északi részén a Perkő hegység keleti oldalán található Kézdivásárhelytől 9 kilométerre a Kézdivásárhely Eszternek Lemhényi út mentén. A falu a 14. században, 1332-ben az írásokban Poján néven szerepelt, jelentése erdei tisztás. Területe ősidők óta lakott. A falu valószínűleg a Kászon völgyében, Szent János dűlőben alakult ki, ahol egy kápolna romjai is láthatók, ahová 2000-ben emlékmű épült, majd alább a Perkőhöz tartozó bolygó nevű helyre települt, végül mai helyére költözött. A falunak már 1332-ben is volt temploma, melynek helye nem ismert. A trianoni békeszerződésig Háromszék vármegye Kézdi járásához tartozott. Az egyházközség története szorosan összefügg a falu történelmével. Kézdi Szentkereszt legelső települése a katrosai új jobb oldalán lévő mai Szent János dűlőbe tehető. A mai templom elődjét 1798-ban kezdték építeni, gótikus stílusban, 1802-re készült el, de a földrengés teljesen megrongálta. 1811-re építették föl újra a templomot. Méretei 35 méter hosszú, 10,5 méter széles, 12 méter magas, a torony 35 méter magas, valamikor külön épült, de a javítások alkalmával összeépítették a templommal, amiből kifolyólag földrengésekkor azt gyakran megrongálta. Az 1990-es földrengés után nyerte el a mai formáját. A nagy harang 1926-ban készült a Szentkereszt tiszteletére. Az 1848-49-es önvédelmi harcok idején elvitték a régi nagyharangot és beolvasztották, körülbelül 680 kg volt. A kisharang 1648-ból maradt fenn, 1949-ben újraöntötték. Méretei 54 cm magas, az átmérője 65 cm, 2,5 cm a kerülete. Felirata, idézem, újjáöntetett a kézdi szentkereszti hívek adományából az úrnak 1949. évében. Andreas Paksa, Szeben, idézet zárva. A főoltár 1717-ben készült barokk stílusban. Építménye faragott, festett és aranyozott. A tabernákulum két oldalán egy-egy ezüst csavart oszlop található arany fejezettel. Az oltáron Szent István és Szent László rövidmentéjű, csizmás, koronás és a királyi jelvényekkel ellátott szobrai láthatók. A középső fülkében íves fára feszített olajképen, vörös ruhában, hermelin palástban, koronás fejdísszel a fején Szent Ilona áll. Kezében nagy barna fakeresztet tart, mögötte Jeruzsálem képe látható. Szent Ilonától balra kerek, hercegi koronás pajzs, rajta Erdély címere. Szent Ilonától jobbra, szintén koronás pajzsban a magyar címer található, alatta és fölötte felirat. Az oltár közepén arany levélkeretben a donációs felirat olvasható. A felső részben egy olajkép a Golgotát eleveníti meg Máriával és János apostollal. Az oltár két oldalán Szent Imre és Árpádházi Szent Erzsébet található. Az oltár jobb és bal oldalán látható a Szűz Mária és a Jézus szíve szobor, mindkettő egy-egy kőoszlopra helyezve. Mária szobra a 18. századból származik, fa alapanyagból készült, a kék glóbuson álló alak, s a glóbusra a kígyó tekeredik. Mária jobb lábával a kígyó fejére, a ballal pedig a holdsarlóra tapos. Fehér ruhát, aranyszegélyes kék palástot visel, és fölfelé tekint. A Jézus szíve szobor a 19. századból származik, ugyancsak faanyagból készült. A középkorban az oltári szentséget a falba beépített tabernákolumban őrizték, miután átkerült a főoltárra a tabernákolum, az új templom építésekor beépítették a templomot körülvevő kerítésben. 1970-ben a kerítés javítás alkalmával került elő a hajdani templom fali tabernákoluma. Gótikus stílusú, akárcsak a korábban előkerült portálé darab, a szentélyben látható méretei 80 cm magas és 60 cm széles, a 16. században készült faragott mészkőből. Az 1990-es földrengést követően került elő a templom oldalbejáratának falából, amelyet aztán a kézdi szentléleki Bartalis testvérek javítottak ki. A medence külső oldalán 11 éves záródású levél látható. Fölötte széles sávban két simma borda közt fekvő, szív alakú palmettasor. A kézdi szentléleki bartalisok készítették egy teljes kőtömbből. Rajta úgy szintén a keresztelő medence motivumai láthatók. Alapja diófa röngből készült, méretei 1,80 cm hosszú, 0,95 cm széles és 30 cm vastagságú. Tömege körülbelül 1850 kg. 2005-ben készült el az egyetlen mellékoltár, amely évközben a lurdi, karácsonykor születési barlang, húsvétkor föltámadási sír. Fölötte a Laub testvérek által készített kőkereszt látható. Az orgona 1906-ban készült Budapesten, a Rieger fivérek orgonaépítő műhelyében. A 16. századtól 1948-ig katolikus iskolája volt, az épületben ma egy 8 osztályos állami iskola működik. A Szentkereszt megtalálása plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség kézdi orbai főesperesi kerülethez tartozik. A falu búcsús ünnepét május 3-án tartják, örökös szentségimádási nap november 29. Kézdi Szentkeresztül látják el Béla falvát. A Szent Adalbert püspök és vértanú oldalagosan ellátott plébánia a kézdi orbai főesperesi kerülethez tartozik. A Szent Adalbertnek ajánlott templom gótikus bejárói az épület középkori eredetére utalnak, a különálló harangtorony 1802-ben épült. A templom szentélye a 15. században épült gótikus stílusban. A mostani templomot 1756-ban Antal Albert pojáni plébános idejében emelték. A plébánia búcsús ünnepét Szent Adalbert püspök napján április 23-án tartják. Örökös szentségimádási nap november 30. A műsor a Kézdi Szentkereszti plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Nagy szeretettel üdvözöljük a rádió hallgatókat. A mikrofonnál Kozma Ferenc, a Bónusz Pász Alapítvány munkatársa, és meghívottam Inga. Önök a Kiutak a szenvedélybetegségekből című műsorunk újabb adását hallhatják. Az előző részben a belső gyermek gyógyítására volt szó, és beszéltünk gyerekkori családi mintákról, mint például az alkoholista szülő, vagy érzelmi elhanyagolás, szó volt túl nagy felelősségről gyerekként, és különböző traumákról, illetve bántalmazásról, és szó volt arról az önismereti folyamatról is, amely során újra kapcsolódhatunk a bennünk élő gyermeki én részünkkel, hogy feloldjuk a múltbeli sebeket és korlátozó hiedelmeket. Ezek mentén volt a beszélgetésünk Ingával, aki saját tapasztalatait, és ugyanúgy én is a saját tapasztalataimat osztottam meg. Innen folytatnánk, és néhány gondolat erejéig engedjék meg, hogy beszéljek a sérült belső gyermek tipikus jeleiről. A feldolgozatlan gyermekkori traumák és hiányok számos formában megmutatkozhatnak a felnőtt mindennapokban. Ilyen az egyik a megfelelési kényszer. Erős vágy mások elismerésére, saját igények háttérbe szorításával. Hol szólít meg ezt téged?
1: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát a megfelelési kényszer az rettenetesen. Nagyon sokszor volt az, hogy próbáltam tudatosan levetkőzni ezt, de mindig felfedeztem azt, hogy megint beleestem abba a hibába. Nagyon fiatalon teljesen az irányított. Tehát, és itt főleg ugye az emberek zöménél ez a szakmai életben köszön be a leginkább, legalábbis abban a környezetben. Jó, valószínűleg a család

0: családban is, de hogy mivel én nem házasságban éltem, nem párkapcsolatban éltem, ezért ebben a megfigyelésem nem olyan, nem mondható olyan nagy tapasztalatnak. A szakmailag viszont pontosan tudom, hogy de egyébként szerették is a mi generációnknál azt, hogy a megfelelési kényszer miatt az ember nagyon jó munkaerő lesz. Csak hogy előbb-utóbb rá fogsz menni. Mert hogy a megfelelési kényszerrel azonosítható maximalizmus, a perfekcionizmus, stb. De szóval, hogy én mindig alázatosan, én a 20 éveimben, sőt még a 30-as elején is, én mindig alázatosan követtem a vezetők utasításait, mindig úgy gondoltam, hogy az embernek igen, a ranglétrán végig kell mennie, amiből egy csomó mindennel egyet is értek, hogy az úgy kell működjön, csak közben meg a saját személyiséget kibontakozását háttérbe szorítod. Aztán, ahogy mondjuk, én vettem éles kanyart, és évekig viszont vezető voltam, tehát azért elég sok éven át, és vezetőként is megfigyeltem magamon ezt, hogy vezetőként szeressenek, ezért hajlandó voltam olyan kompromisszumokat hozni, ami egyébként a stratégiának nem tett jót. Tehát, hogy hibás vezetői döntéseket hoztam pont a megfelelési kényszer miatt. Azért, hogy az emberek szeressenek, hogy elfogadjanak, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon hibás döntéseket lehet hozni emiatt, akár vezetőként. De a kapcsolatokban is, tehát a baráti kapcsolatokban is, ha azt veszük, ott is nagyon-nagyon, hogyha elemezni kell, akkor nagyon megfigyelhető volt, hogy mindig elfogadtam azt, hogy úgy legyen, ahogy a másik akarja, hogy holott egy barátság sok mindent meg kéne bírjon, de hát mégiscsak olyasmit mondjak, és úgy mondjam, hogy tehát, hogy hogy akkor igazából ez hamissá válik, mert a valódi szembesítést, mert egy baráttól azt is vársz időnként, hogy tükröt tartson. De időnként az ember erről is lemond, pont azért, hogy megtartsa azokat a kapcsolatokat, kötődéseket, ami aztán egy idő után nem is egészséges, vagy párkapcsolatokban is. Tehát teljesen alárendelem, tehát én nagyon sok esetben megfigyeltem magamon azt, hogy alárendelem magam a kapcsolatnak. Tehát teljesen a határaim elmosódnak, és minden a másik félről szól, hogy nehogy elveszítsd. Aztán meg úgyis az lesz a vége, és akkor én azokban a helyzetekben nagyon-nagyon ki tudok csúszni. Tehát ezt most már tényleg sokszorosan megtanultam, mert állandóan ugyanazokat a köröket futottam, és igen, ezt meg kellett tanulni tudatosan, hogy már az elején az ember nagyon is fel tudja mérni azt, hogy ez a kapcsolat jót fog tenni neki, vagy nem. Tehát, hogy a határaidat feszegeted érzelmileg, vagy nem. Tehát, hogyha több rosszat kapsz belőle, mint jót. Pusztán azért, hogy egy barátnőm fogalmazott így, aki szintén ilyesfajta függőségben, hál' Istennek, nem szenved, mint én, nagyon komoly sportoló, de például kapcsolatokban ugyanezeket a köröket futja. És ő is nagyon komoly alkoholista közegben nőtt fel, és egészen sajnos az édesapja haláláig nagyon súlyos helyzetekkel találkozott, és alkohol miatt halt meg az édesapja. Tehát ő fogalmazott egyszer úgy, hogy mi olyanok vagyunk, mint valami szeretett koldusok. Tehát, hogy minden csipetnyi szeretetért képesek vagyunk feladni önmagunkat. Igen, valami ilyesmi alakul ki, azt hiszem. És hogyha ennek nem szabod meg a határokat, tehát akkor folyamatosan sérül ebben a gyermek. Mert hogy mégiscsak rossz döntéseket hozunk, és akkor előbb-utóbb dörömből, hogy de nekem ez nem jó. Nem jó. Ez egy ilyen nagy feszültség önmagadban, egy ilyen, olyan, mintha valamilyen filmszerűen beszélnénk erről, de ez valóság. Tehát, hogy olyan feszültséget tud ez belül generálni, hogy egy idő után szinte elveszíted a fejed és a kontrollt. Én legalábbis így vagyok ezzel.
1: Igen, én most nekem eszembe jutott a 2 éves kisunokám, mert már 2 évesen próbálja meghúzni a határait. Határozott nemeket mond, határozottan ellenáll, hogyha a felnőttek ezt megpróbálják megszegni, és akkor úgy beugrott az, hogy könyörgöm, hogy bárcsak én is ezt meg tudtam volna tenni. nem emlékszek vissza két évesként milyen voltam, de arra azt már tudom, hogy például 6 évesként állandó stresszben, felkészültségben voltam, mert hogy az otthoni környezet az tökéletes kellett legyen. Hát nem tudom, hogy kifelé mit mutattak a szüleim, de belül egy pontosság, tisztaság, stb. Tehát, hogy egy ilyen precizitás, nem tudom, és emlékszem, hogy 6 évesként arra kellett koncentrálnom, mert hogy ugye az alkohol nálunk is jelen volt egy bizonyos időben a családunkban, és arra kellett koncentrálnom, hogy minden rendben legyen otthon, a szüleim, főleg édesanyám, hogyha hazaér, akkor a papucs az ott legyen a helyén, a pó ne látszódjon a polcokon, a tányérok kirakva, ebédre készen, meg már, tehát, hogy, és hogyha bármi nem történt meg úgy, ahogy az meg volt szervezve, és ahogy kérték ezt főleg tőle, mert én voltam a nagy tesó, tehát, hogy a testvérem az másfél év kisebb volt, na mégis még rá is kellett mindezek ellenére figyelnem, óvodába vinni, hazahozni, ha valami csintevést tett, akkor azt valahogy elsimítani, mert ugye mindig attól féltem, hogy engem vonnak felelősségre, és ugye a félelém az be is igazolódott, mert hiába, hogy nem én követtem el bizonyos dolgokat, az én számlámra írták, és akkor ez általában különböző büntetések formájában lecsengett rajtam, tehát, hogy
0: mi még én emlékszek,
1: igen. Tehát, hogy jó, lehet, hogy akkoriban ez volt a nevelési minta, vagy nem tudom, de egy biztosan tudom, hogy most nem tudom pontosan, de egy olyan körülbelül másfél évvel ezelőtt a kicsi lányom volt egy beszélgetésünk, és akkor elmondtam neki azt, hogy figyelj, tudom, hogy velem valami gond van, és ugye szeretet kapcsán beszélgettünk el, és meg is tudom fogalmazni most ennyi év után, tehát, hogy én nem tudom, hogy mi az az igazi szeret. Én nem ebben nőttem fel, hogy engem öleljenek, hogy puszíjanak, hogy dicsérjenek állandóan, vagy én például azt, hogy ügyes voltál, Ferike, erre nagyon nem emlékszek vissza, így lehet, hogy volt, de így nem maradt meg ne bennem, vagy hogy számíthatok rád, mit tudom én, tehát, hogy valamilyen formában, hanem többnyire mindig ez a megfelelési kényszer, szorongása, hogy na most vajon jó lesz-e, vajon most idegesenné, vagy feszülten jön haza munkából anyu, vagy és akkor, hogyha ha mégis kap valamit, akkor annak mi lesz a következménye, érted? Tehát, hogy, és akkor azt mondtam, hogy ha ez a szeretet, akkor én ebből nem kérek.
0: Erőt eszembe, hogy sokáig figyeltem magamon, hogy ugye 5 szeretetnyelv van, tehát, hogy legalábbis az egyik irányzat szerint. És hogy vajon melyik az, mert hogy állítólag úgy tudunk jól szeretni, hogyha mindenkit az alap úgy szeretünk, ami neki az ő szeretet nyelve. Ugye van a figyelem, az érintés, az olyan figyelmesség, ajándékozás, együtt töltött minőségi idő, és az érintés. Az érintés, az egy nagyon fontos. Nagyon sokáig figyeltem, hogy melyik az enyém. Mert az ember, hogyha még csak meg se tudja fogalmazni, hogy melyik az övé, akkor hogyan tudna kommunikálni arról, hogy neki mire van szüksége. De hát ezt olyan kapásból azért nem olyan könnyű meghatározni. Legalábbis, aki úgy nő fel, hogy jól kommunikálnak vele, akkor valószínű, hogy meg tudja határozni, de hogy az én esetemben 2, mert hogy lehet több is, persze arányosan, az én esetemben egyértelmű volt egy ponton túl, hogy a figyelem az egyik, és milyen érdekes, amikor rájössz, hogy de ez miért is? Mert hogy soha nem kaptad meg azt a figyelmet gyerekként, amire szükséged lett volna. Vagy nem megfelelően. A figyelem, és a másik az érintés. Tehát nálam egyértelműen egy idő után, amikor úgy elkezdtem, hogy az ajándék nem, különösebben nekem nem okoz persze megköszönöm is, minden oké, de hogy nem okoz különösebb dolgot nekem. A figyelj az, hogy ha valakivel én együtt vagyok, legyen szó barátról, a fiamról, a kollégákról, egy ismerős, de ha velem van, akkor figyeljen rám. Tehát, hogy, vagy a figyelem az is, amikor valaki közel áll hozzád, és időnként csak felhív és megkérdezi, hogy hogy vagy. Tehát, hogy ez nekem ez az egyik alap. És a másik igen, tehát úgy az, hogy egy ölelés, egy bátorító készfogás, vagy bármi, tehát hogy ezeknek is nagyon erős hatása van, de hát igen, az érintésről is azért rengeteg kutatás született, hogy lényegében, mert hát már babakorban milyen rettentően fontos az, hogy egy baba ölelve legyen, simogatva legyen, tehát ez nem múlik el.
1: Igen, és ugyancsak a lányommal való beszélgetésre utalnék vissza, hogy ugye azt mondtam ott neki, hogy én nem tudom, mi az az igazi szeretet. Tehát, hogy én tudom belülről, hogy szeretem a családomat, szeretem a lányaimat is, és tehát csak éppenséggel nem tudom, hogyan kell ezt kimutatni. És hát mind ide vezethető vissza.
0: Igen.
1: Mind ide vezethető
0: de
1: vissza.
0: De azt is meg kell tanulni.
1: Igen, meg kell tanulni, hogy ez hogyan. De hogyha nem volt egy minta, egy egészséges minta, és itt hozzáteszem, mint mindig hozzáteszem, hogy azért nem maragszok én senkire.
0: Persze.
1: Én már megbékéltem a múlttal, a szüleimmel.
0: Csak azért,
1: igen, de hogy ezt inkább azért hangsúlyoznám ki mindig, hogy jó, ha felismerjük a bennünk miért. Mert ugye most a függőség esetében hol kapcsolódik? Pont ott, hogy a belső gyermeket azt meg kellett nyugtatni, azt el kellett hallgattatni, az csendben kellett tartani. És akkor nekünk mi volt a legkülönbözőbb nekem? Az alkohol. Igen. És az olyan jól esett. Mint ha megsimogatta volna, mint ha teljesen átjárt volna, és a többi.
0: Egyszer valakitől hallottam, hogy olyan, mint egy jó pihe puha paplan.
1: Igen, pontosan. Egy másik nagyon fontos jel, hogyha megyünk tovább, az a bizalmatlanság. Ugye beszéltél arról, hogy félelem az elhagyatástól, ugye? Az intim kapcsolatoktól, vagy a sebezhetőségtől. Mit gondolsz erről?
0: Bizalommal, na érdekes, mert hogy bár látod, az lehet, hogy ezen még jócskán el kellene gondolkozzak magamról, de valamiért én úgy voltam mindig, azt hiszem, hogy én elsőre azért mindenkinek a bizalmat meg szoktam adni, valamiért. Ez úgy, mert úgy gondolom, valószínűleg, mert úgy gondoltam, hogy én is szeretem, ha megkapom, és ha én megkapom, akkor úgy van rendjén, hogy megadom. És sőt, akár többször is meg szoktam adni. Az intimitás az viszont egy másik kérdés. Tehát, hogy nagyon sokszor úgy tűnik, ezt még terápiában is dolgoztunk ezzel, és sajnos ezt átadtam a fiamnak is, mert hogy neki is ugyanezt elmondta az ő a pszichológusa, hogy úgy tűnik, hogy mi úgy működünk, hogy ilyen közvetlenek vagyunk. Úgy tűnik, hogy nagyon barátságosak, beszélgetünk bármiről, aránylag jól elkommunikálunk akárhol. Tehát, hogy most kész, ha bekerülök egy teljesen új társaságba, és valahogy fel fogom találni magam. Tehát ez nem gond. De egy bizonyos körön belül akárki nem jöhet. Tehát, hogy ott van egy pont, amin belül már lezárom az utat. Pont ezért tud, tehát, hogy nagyon kevesek azok, akik, nekem soha nem is volt sok barátom, vagy párkapcsolatom se volt sok, de akit úgy érzelmileg beengedtem azon a körön belül, mert hát az intimitás az érzelem jár, ott annyiszor, mert hogy ott átengeded magad azért annak a kapcsolatnak, legyen szó barátságról, párkapcsolatról, bármiről, és hogyha ott megint sérülsz, akkor egyre jobban meghúzod azt a határt, és egyre betonbiztosabbra próbálod építeni, és egyre nehezebb oda bejutni. És igen, tehát, hogy úgy azt hiszem, hogy ez is egy komoly munka, hogy és akkor itt meg kiukadunk a bizalomnál, hogy az ember azért előző tapasztalataira alapozva azért ne zárja el az utat mások elől. Tehát, hogy valahogy a bizalmat azért mégiscsak megadni.
1: Nyilván, de nem biztos, hogy a következő ember is ugyanazt érdemli, mint az előző.
0: Igen. Szóval ez munkás, ez csak, nem csak a mi esetünkben, szerintem egy csomó más esetben is, hogy hogy amit úgy érzed, hogy csalódásként éltél meg, mert attól még a másik félnek is megvan a maga verziója, de hogy számomra ugyan csalódás volt, akkor attól még ne vonuljak vissza teljesen egy kis kuckóba, mert az igazából nekem magamnak nem lesz jó hosszú távon. Na de hát erről olyan könnyű így dumálni, tudod? Szóval ezt elmondani így könnyű, mert hogy elméletben tudom, hogy mi kéne működjön, de azért a gyakorlatban...
1: Igen, és hogyha arra gondolok, hogy valószínűleg nálatok nőknél egy kicsit másabbul működnek ezek a dolgok, tehát például a bizalom kérdése, mind a férfiaknál, ugye, van egyfajta aláfelő rendeltség egy adott ponton, tehát ugye a férfiak az dominánsabbak, ugye általában, hogy ez hogy működik, hogy ezekben az esetekben is meg tudod jó keményen húzni a határaidat, hogy nem
0: sajnos,
1: vagy.
0: Sajnos, látod, ebben is milyen kettőség alakult ki, legalábbis az én személyiségemben, hogy például vezetőként nagyon sokszor azt mondták, hogy bár ott is említettem, hogy nagyon sokszor nem jó döntéseket hoztam, de mégis attól függetlenül nagyon sokan úgy gondolták, hogy egy eléggé határozott és céltudatos vagyok. De az a szakma. A magánéletben viszont, ahol már nagyon az érzelmek dominálnak, ott mindig kicsúszott a talaj a lábam alól. Ott egyszerűen annyira, igen, ez a megfelelés, ez, hogy szeretve legyek, és az ember, hogyha a szeretet után megy, tehát hogy a szeretet éhséget próbálja ki azt a hiányt pótolni, akkor igazából nem a realitást látja, nem a valóságot látja, és sajnos olyasmiket is megtesz, amivel önmagát adja fel, és az előbb-utóbb megbosszulja önmagát, tehát hogy... Nekem legalábbis ez a tapasztalatom.
1: Egy nagyon érdekes, tipikus reakció a kritikákra vagy a kudarcokra adott aránytalan dű, vagy sírás, vagy bármilyen más formája. Ezt azért is mondom, mert noha már nagyon rég, hogy fogyasztottam alkoholt, még mindig tapasztalom azt, hogy ezek a hábes reakciók jelen vannak időnként bennem. És pont a lelki vezetőmmel nemrég ezt boncolgattuk, hogy van ez honnan? Honnan eredett? Hogy miért van? Nem csak a dű, hanem néha tényleg azt érzem, hogy elvonulnék, elcsendesednék, egyedül csak egyedül legyek, és úgy, hogy Isten igazából úgy kiöntsem a lelkemet a Jóistennek. Mindegy milyen formában, akár sírás formában is. És hogy ezek úgy, hogy valószínű, hogy egy bizonyos idő után, amikor úgy felgyülemlik sok minden, akkor az úgy megjelenik, és merősen számodra.
0: Tudod, mi az érdekes, hogy a dűről jut eszembe, hogy évekkel ezelőtt, hát az valamikor talán 2016-ban lehetett, hogy akkor úgy folyamatosan úgy a környezetem azt érzékelte, ugye a szűk baráti köröm, a környezetem, hogy túl sokat vagyok dühös, vagy indulatos vagy. És ezt én is éreztem, hogy valami úgy túlságosan jön elő is, és már próbáltam kontrollálni, de úgy maga a hangulatomra, a dolgokhoz való hozzáállásomra rányomta a bélyegét. És na akkor döntöttem először úgy, hogy oké, akkor itt az ideje elmenni terápiázni pszichológushoz. Tehát, hogy én egy ilyen tükörnek eleget tettem, úgymond. Tehát, hogy amikor azt éreztem, hogy körülöttem elkezdték ezt többen mondani, akiknek a szavában bízok, akkor azt mondtam, jó, akkor itt valami nem oké, akkor menjünk és dolgozzunk vele. És akkor tényleg jött egy ilyen lecsillapodásos időszak, és akkor azt a visszajelzést kaptam folyamatosan, hogy, hogy mennyire érződik, de, na de itt volt egy lecsendesedés annak, igen, ahogy mondod, hogy akkor jött egy ilyen befelefordulás, lecsendesedés, akkor nem is nagyon jártam ki társaságba, annyira vitt magával ez a belső munka, hogy, mi, hogy igen, tehát hogy az egy belső munka, vagy az Istennel való munka, kinek hogyan, vagy milyen szakaszában van, és ez eltartott egy darabig. Valószínűleg ott akkor nem kellett volna abba hagyjam, mert még ott kellett volna feldolgozni dolgokat, mert ugye évekkel később megint jött egy hatványozott ilyen dühkitörés, vagy nem is az, az nem dühkitörés volt, az inkább egy elfáradás volt, de ami megint utat tudott engedni annak, hogy így jöjjön valami, amihez az eszköztáram sajnos nem volt megfelelő.
1: Igen, és végezetül a társfüggőséget említenénk még meg, de ez a téma annyira széles és időigényes, hogy ebben most nem fogunk belemenni. Az arra gondolatként azt emelném ki, hogy noha a témánk, hogy a női függőségek, vagy a női alkoholhasználati zavar, de ugye azt fedeztem fel, és főleg a beszélgetésbe akaratlanul saját élményt is behoztam, hogy elválaszthatatlan, tehát, hogy igen, van egy adott pont, ami vannak sajátosságok, tehát a férfi és illetve a női függőségekben, tehát, hogy vannak különbözőségek, de egy ponton nagyon hasonlítunk. Ezt azért is mondom, mert ugye a közösségeink azok úgy vannak felépítve, hogy jelen pillanatban, hogy vegyes csoportok, tehát nők, férfiak együtt vannak, persze a függőkre gondolok, és megosztjuk tapasztalatainkban, és ugye ebben is most azt vettem észre, hogy vannak közös témáink, de azért vannak eltérő témák is. Jó, hát én nagyon köszönöm ezt a mai esti beszélgetést is, nem csak neked, hanem a rádió hallgatóknak is, akik reméljük, hogy kíváncsian és érdeklődéssel hallgattak bennünket. Köszönjük a részvételüket nekük is, és továbbra is biztatjuk, hogy legyenek jelen a következő adásaink alkalmával is. Úgyhogy itt most zárunk, és áldásokban gazdag időszakot, a nyári hónapokra való tekintettel pedig jó szabadságolást, örömteli felüdülést kívánunk minden rádióhallgatónak, és ugyanakkor én személyesen neked is ezt kívánom.
0: Köszönöm szépen.
1: Úgyhogy így búcsúzunk el. A mikrofonnál Kozma Ferencet és Kingát hallották. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Viszont hallásra.

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára a legkisebbeket várjuk a készülékek elé, az esti mese veszi kezdetét, majd a Zsorozsma esti dicséretét imádkozzuk. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől, 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával, 20 óra 30 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora, 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűszerét imádkozzuk, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől ima beszélgetések az életről, Trepszker Erika nővérrel várjuk Önöket, 22 órától pedig a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22 óra 45 perctől az Zarándok élete, Olasz Béla műsora. 23 órától Angyalok citeráján Zalder Éva Máriával, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják majd. Holnap reggel 8 órától lesz majd a Szentmise Maros Ludasról. További áldott szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, Kovács Álmos vagyok, és ma este a Pukka és az Évszakok című mesét mondom el nektek. Kapukki Pukka a kedvenc domboldalán üldögélt és dudorászott. Örült a nap a nyugtató melegnek, és csodálattal bámulta a táncoló virágokat. A nap jókedvűen ébredhetett, mert szokatlanul bőkezű volt, ami a fénysugarait illeti. Pukka nagyon szerette a nyarat, a domboldali sütkérezést, a nyár különös esti illatát. Legszívesebben kicserélte volna a tavaszt, az őszt, a telet nyára. Azon töprengett, mit is kéne tenni, hogy ez meg is történhessen. Úgy döntött, levelet ír az ősznek, tavasznak, télnek. Így szólt az ősznek írt levél. Kedves ősz, igazán hálás lennék, ha idén elkerülnél minket. Nincs most szükségünk rád. Ígérem, értesítünk, ha kell lesz. Üdvözöllek, Pukka. Tényleg megfogalmazott sorok így kezdődtek. Tisztelt tél, kissé fázósak vagyunk mostanság, ezért kérünk ne látogass meg minket idén, szeretjük a jégvirágaidat, de a nyár szebb virágokkal ékeskedik. Minden jót, Pukka. Tavasznak kigondolt levél pedig a következőképpen hangzott. Szervusz, tavasz! Köszönjük, hogy mindig felváltod a hideg teret, de a nyár sokkal melegebb nálad. Kérjük, utazz máshová, kellemes vándorlást, Pukka. Hogy elkészült a három keserű lapura írt levél, Pukka megkérte a szelet, kézbesítse ezeket a tavasznak, a télnek, az ősznek. Szél nem késlekedett, eljutatta a leveleket. Az állatok lassan készülődni kezdtek. Várták az ősz érkezését. Takarítottak, kibélelték otthonaikat, gyűjtögettek, iparkodtak, nehogy az ősz váratlanul érje őket. De hiába várták. Nem érkezett meg sem az ősz, aztán sem a tél, sőt még a tavasz sem. Az állatok belefáradtak a hosszú, perzselő nyári napokba. Nap, mintha sosem akart volna pihenni. Sütött, sütött, ahogy csak bírta. Mackó apóék, sünék egész nap megállás nélkül ásítoztak. Már rég téli álmukat kellett volna aludniuk. Senki nem értette, mi történhetett, miért késlekedik az ősz, miért nem vándorol tovább a nyár. Végső elkeseredettségükben a lombgyűrű erdői lakói összegyűltek a vadmakkék háza melletti tisztáson, hogy megbeszéljék, mit kéne tenniük. Nem értem, nem értem. Hol késik az ősz, és hol lehet a tél? Ásítozott Mackó apu. Már rég téli álmot kéne aludnunk, értetlenkedett Sűn Sámuel. Olyan forrón süt a nap, fintorgott vadmak. Egész nap melegünk van, panaszkodott Habci Franci. Már a vackunkból ki sem dugjuk az orrunkat, morgolódtak nyúlék. Nem tudunk mesét írni, mondta Manó Péter, Manó Klára, Manó Ágnes, Manó Márta, Manó Tilda, Manó Vilma, Manó Feri, Manó Teri, Manó Dezső és Manó Bokár. Mi történhetett? Ismételkedte Forté Forr, a tündér király. Én vagyok a hibás, egyedül csak én, motyogta alig hallhatóan Kapukki Pukkas, közben a feje búbját vakarkatta. Hogy te? Mit tettél? Kérdezte a kis törpe sárkány. Levedlet írtam a tavasznak, az ősznek, a télnek, ne jöjjenek többé, a lombgyűrű erdőbe, mert a nyarat jobban szeretjük, mint őket. Pukka, hogy tehettél ilyet? Kérdezte elkeseredetten Forté Forr. Az állatok zúgolódtak, a manók pityeregve csóválták fejüket, a lila tündérek azt sem tudták, mit tegyenek zavarodottságukban, csak szomorúan gubbasztottak. Pukka, hogy tehettél ilyet? Nagyon sajnálom, buta és meggondolatlan voltam, mondta Pukka legörbülő szájszélel. Azonnal helyre kell hozni a hibát, fontoskodott Forté Forr. De hogyan? Kérdezte izgatottan Pukka. Bocsánat, kérő levelet kell küldened az évszakoknak. Tündérek majd elviszik helyetted. Pukka nagyon szégyelte magát, leült a vénkőre, hogy megírja a bocsánat kérő sorokat. A lampgyűrű erdői lakóinak nem kellett sokáig várniuk, hogy Pukka befejezze az írást. Így szólt a levél. Kedves évszakok, ne haragudjatok rám, önző és nagyon buta voltam. Szükségünk van rátok, mindannyian visszavárunk titeket. Bocsássatok meg nekem. Szeretettel, Pukka. Tündérek szelek szárnyán röpültek a levéllel. Épp hopp, és már vissza is érkeztek a tisztásra, de nem egyedül jöttek. Az őszt is magukkal hozták. Az évszakok nem haragudtak Pukkára. Jót nevettek Pukka butaságán. Azóta talán már a tavasz is megérkezett a lombgyűrű erdőbe. Jó éjszakát, gyerekek! Álmodjatok szépen!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Idők forrása és Ura, hogy munkánkat segítse fény, és álmunkat borítsa éj, Te mindezt jól elrendezed!
1: Lelkünkbe árasz tiszta fényt, ha ránk az éj homálya hull, ne üssön szívünkön sebet az ősi ártó fegyvere.
0: Szunnyadjon el keblünk tüze, ne szökjön oly szikrája fel, mely érzékünknél megtapad, s elménk világát mérgezi.
1: Ezt add meg, kérünk jó atya, s atyának mása egy fia, s te szent lélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Ha elfelednélek téged, ó Jeruzsálem, száradjon el a jobb kezem. Babilon folyói mellett őtünk és sírtunk, és sírva Sionra emlékeztünk.
1: Azon a földön, a fűzfák lombja közé akasztottuk hárfáinkat.
0: Mert akik elhurcoltak minket, dalt akartak hallani tőlünk.
1: Elnyomóink öröméneket követeltek. Daloljatok nekünk Sion dalaiból.
0: Hogyan dalolhatnánk az Úr énekét idegen országban?
1: Ha elfelednélek téged, ó Jeruzsálem, száradjon el a jobb kezem.
0: Tapadjon ínyemhez a nyelvem, ha nem emlékezem meg rólad.
1: Ha nem Jeruzsálemet tartanám legfőbb örömömnek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha elfelednélek téged, ó Jeruzsálem, száradjon el a jobb kezem.
1: Angyalait színe előtt magasztallak, Istenem. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, mert ajkam igéit meghallgattad.
0: Angyalaid színe előtt magasztallak, leborulok szent templomodban.
1: Áldom szent nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és ígéretedet.
0: Amikor hozzád kiáltottam, meghallgattál, megsokszoroztad lelkem erejét.
1: A föld minden királya hálát ad neked, Uram, amikor meghallja ajkad szózatát.
0: Az Úr útjairól énekelnek, mert nagy az Úr dicsősége.
1: Valóban fölséges az Úr, irgalommal tekint a gyöngére, de a kevét messziről megismeri.
0: Ha gyötrelmek közt járok, te éltetsz engem. Ellenségeim haragja ellen kezedet kinyújtod, és jobbod megszabadít engem.
1: Az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted. Ne hagyd el kezed alkotását.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Angyalait színe előtt magasztallak, Istenem. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy ővé legyen a dicsőség és a tisztelet. Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
1: Mert a mindenséget te alkottad. Akaratot hívott létre, és teremtett mindent.
0: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a dicsőség és a tisztelet.
1: Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent éneket.
0: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
1: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
0: És mindörökké tart örömöm jobbodon
1: színed előtt, Uram.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
0: Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved.
0: Krisztus ad népének hatalmat és erőt, magasztaljuk őt és kérjük őszinte lélekkel.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Krisztus erőségünk, te az igazságra hívtad meg híveidet. Adj nekünk jóságosan hitet és álhatatosságot.
0: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Urunk, vezess szíved szerint azokat, akik a közhatalmat gyakorolják. Irányítsd gondolkodásukat, hogy békében vezessenek minket.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Te sok embert tápláltál a csodálatosan megszaporított kenyérrel. Taníts, hogy javainkból mi is segítsük az éhezőket.
0: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Add, hogy a nemzetek vezetői ne csak saját népükre gondoljanak, hanem tartsák tiszteletben valamennyi nép érdekét is.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Elhunyt testvéreinknek adj feltámadást és boldog életet, hogy amikor eljössz, megdicsőj mindazokban, akik hittek benned.
0: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Színed előtt imádkozva, Istenünk, kérve kérjük irgalmadat, add, hogy szívünkben mindig arról elmélkedjünk, amit ajkunkkal mondunk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Úgy vegyük ki részünket a jövő alakításából, mintha minden rajtunk múlna. És úgy bízzunk Istenben, mintha minden rajta múlna. Mondta Szent Ágoston.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntöm kedves Mária Rádió hallgatókat! Október 13-a van a Fatimai Szizanya napja, nagy nagy szeretettel köszöntjük a Szizanyát, hisz úgymond neki dolgozunk, ez az ő találmány, az ő rádiója, a Mária Rádió, úgyhogy a Fatimai Szizanya tiszteletére szeretnénk ezt a műsort is felajánlani, és hát a mindannyian tudjuk, hogy a Szent Atya Leó pápa kórházba került, és kérte is, hogy imádkozzunk, hát fohászkodjunk érte is, meg imádkozzunk az ő gyógyulásáért. És hát a Szent Atyával már régóta tele van a világsajtó, úgymond franciaországi látogatása még mindig nagy hullámokat kavar, és hát akik hallották az elmúlt két hétben a műsoraimat, hallották, hogy a franciai látogatással igyekeztem egy kicsit foglalkozni, mert nagyon érdekes, bizonyára mindenki látta, hogy milyen csodálatos volt a fiatalkor találkozója, ahol 80 ezer fiatal volt jelen, sok-sok szép dolog történt ott. Aztán Párizsban voltak a 800 ezeren, Lourdesben is 200 ezernél többen, vagy 300, ennyit mondanak. Tehát a francia népet is meglepte, hogy ők így mondják, hogy felbukkant, felragyogott, felbuzgott a franciák vallásossága, hite, úgyhogy hát én is egy kicsit jobban bele szeretnék nézni a francia életbe. Múlt alkalmakkal emlegettem, hogy igen, a lelkiségű mozgalmak ott voltak a háttérben, annak a 80 ezer francia fiatalnak, akik ott voltak a nagy francia stadionban. Ugye egy kicsit nézzünk csak rá Franciaországra. Franciaországnak a 2025-es év adatai szerint 68 millió 600 ezer lakója van, és azt mondjuk Franciaországról, hogy Franciaország hivatalosan egy világi laikus köztársaság, az állam és az egyház hivatalosan szétvált 1905-ben. Ez azt jelenti, hogy hivatalosan az alkotmány kimondja, hogy ország nem ismer el, és nem támogat egyetlen vallást sem. Se nem is ismeri, se nem támogat. Láttuk, hogy az államelnök, azért a miniszterelnök, azért ott volt néhány pápai programon, úgyhogy nagyon érdekes ez. Miközben mi tudjuk, hogy egy olyan államban élünk, amelyiknek van hivatalos vallása, ugye Romániának a hivatalos vallása az ortodox vallás, ez nagyon jó, mi is örvendünk neki, hisz keresztények vagyunk mindannyian. Tehát kedves már rádió hallgatók, egy ilyen országról van szó, ahol ennyien élnek, és valahogy úgy kell képzeljük, hogy majdnem fele katolikusnak mondja magát, hol többet, hol kevesebbet mondanak, majd 40%-a vallástalannak, agnosztikusnak mondja magát, és aztán muszlim, zsidó, egyéb felekezet is van. Tehát nagyon érdekes a mai helyzet, meg van ennek a történelmi háttere, vallásháborúk, modern kihívások, mai világnak a döbbenetes dolgai. Tehát így néz ki egy ilyen ország, ahová Szent Atyát meghívták, el is ment, és láttuk, hogy milyen csodálatos dolgok történtek. És hát én a francia püspöki karnak a honlapját szedtem elém, és a csodálatos dolgokat lehet olvasni. Azt mondják, ott a nagy egyházi vezetők, hogy a közösségeknek nagy-nagy szerepe van az emberek megérintésének. Tehát hallottuk, hogy legalább fele nem vallásos, fele lakosság. 30 millió és 30 millió katolikusnak mondja magát. És az szép dolgot ír, hallgassuk csak meg. Azt mondja a francia püspöki konferencia szóvivője, hogy a családok, közösségek növekedésének elsődleges oka kétségtelen az, hogy a Szentlélek rábízta őket az egyház küldetésére. Tehát a Szentlélek különlegesen dolgozik ott, ahol ilyen a helyzet, azt hallottuk, hogy

0: Az elmúlt húsvét körül majdnem 20 ezer fiatal keresztelkedett meg, tehát felnőtt keresztelés ez, akik tudatosan vállalták és kértik a keresztelést. Aztán senki sem láthatta őket előre, mindenhol, egyszerre, minden kontinensen vagy körültekintésen jelennek meg a közösségek. Kétségtelen mély lelki szomjúság jelei. Milyen érdekes, kedves Mária-Elia hallgatók, ott, hogy az emberek elkezdnek Isten felé menni, egy mély belső lelki szomjúság irányítja, ösztönzi őket. Általa fejeződik ki az egyház szelleme és küldetésnek dinamizmusa. Azt a vágyat tükrözik, hogy a hitet keresztény közösségben, más keresztény közösséggel, belétel szerzetes közösséggel is együtt éljük meg. Milyen csodálatosan fogalmaznak ezek a francia kedves már rádi hallgatók, tehát hogy a hitet közösen szeretnék megélni. Nagy vágy van bennük, szomjúság. A Szentlélek éleszt ezt. Ezek a mozgalmak távolról sem a közösségi visszahúzódás kifejeződése, hanem a küldetés sürgőssége miatt fejlődtek ki. Tehát akik rádöbbentek arra, hogy Isten ad az életükben, és ezt élik, érzik, hogy ezt tovább kell adják. Az összefogás küldetését elengedhetetlen, hogy ezt megéljék, mert a világ szomjazik, mondják. A szerzetes élet lenyűgöző vitalitásnak jelei, még Krisztus más tanítványa is mozgásba lendíti, saját alapvető tapasztalatai támaszkodva. Fenntartja őket, segíti, szóval annyira szép ez a tömény mondat, kifejezés, hogy csak még egyszer szeretném ismételni, hogy a Szentlélek indítja őket, mély lelki szomjúság jele, és azt a vágyat tükrözik, hogy a hitet keresztény közösségben, más keresztény közösségekkel, szerzetesekkel is együtt éljük meg. És ez küldetés, összefogás másnak is felkínálni. Erről beszélt a Szent Atya, hallottuk ott a párizsi beszédében is, ott más helyen is. Tehát ezeken a közösségeken keresztül az egyház új arca bontakozik ki, ez is milyen gyönyörű kifejezés, kedves Mária Ádi Agadok. Az egyház új arca bontakozik ki, a kétségtelenül érvényesül hivatások egymás kiegészítő jellege, és még inkább az egyház missziós lendülete, a keresztény közösség közössége, Franciaországban és nemzetközi szinten is egyaránt. Hú, de szép volt ez is, kedves már rádi hallgatók, a francia püspöki kar honlapján olvasható mindez, ahol bemutatkozik a francia katolikus egyház, úgymond. Tehát az egyház missziós dinamikája keresztény közösség közösségében mutatkozik meg mindenütt. Hosszú hagyományokkal rendelkezik mindez. Franciaországban a legtöbb megszentelt életintézménye ma már alapítók nyomdokaiba lépő keresztényeket látja. Tehát a megszentelt életintézményéhez tartoznak azok a közösség nem szerzetes rendek, nem mozgalmak, hanem a kettő között teljesen elkötelezetten élnek, erről is megírni, hosszasan beszélni. Aztán azt mondják, hogy a közösség kialakulása és a formák elterjedése kéz a kézben jár a családok születésével, újjászületésével. Ők sokszor a közösséget is családoknak nevezi, de csodálatos. És kedves már rádi hallgatók, engedjék meg ezen a szép estén, hogy egy kicsit, mint egy telefonkönyvet bemutassam azt, amit megjelentetnek a franciák. És ezért mi elgondolkodhatunk, hogy tartozunk-e közösséghez. Valamilyen cél lebege előttünk. Nézzük meg, hogy 9 pontban sűrítik össze a franciák, hogy milyen közösségek vannak ott Franciaországban, és úgy néz ki, hogy akik aztán tényleg élik a kereszténységet, megengedik, hogy a Szentlélek megérintse őket, és akkor csodálatos közösség, meg kisugárzás, meg dinamizmus, meg misszió alakul ki körülöttük. Ezek a közösségek sokfélék, a Szentlélek ajándékai, karizmák, mindegyik a maga céljával és tanítási módszere az egyház küldetésének egy-egy sajátos oldalát fejleszti egy társadalmi csoporttól, az élet egy oldalát, vagy lelki hagyománytól függően, nevelés, képzés, gyermeki, fiatal, család, lelkiség, egészségügy, gazdaság, szakmélet és sok-sok egyéb. Ezek a mozgalmak vagy közösség némelyike, ami a lakosság meghatározott rétegeit szólítja meg, rendszeresen találkozik, hogy kapcsolatokat építsen, és megerősítse küldetését. Ez is csodálatos mondat, kedves Mária Ádi hallgatók, azt jelenti, hogy a közösségek találkoznak, egymást megerősítik, hogy tovább tudják adni azt, amit kaptak a Szentlélektől. Erről szól a közösség. Na hát itt a franciák gyönyörűen 9 mondó összefoglalták, hogy milyen közösségek vannak, hát én itt csak felolvasom, és néhány gondolatot fűzök egyik másikhoz. Hát általános és specializált katolikus akció. Katolikus akció nagyon régen, maga az egyház hozta létre, hogy a katolikusok kezdenek akcióba lendülni. Tehát úgy mondjuk, hogy a többit mind a alulról kezdem, hogy a Szentlélek ösztönzésére jöttek létre. Persze ez is a Szentlélek ösztönzésére, de az egyház indította. Tehát, kedves Mária Ádám, ide tartozik ebbe a csoportban, van neki katolikus gyermekakciójuk. Azt jelenti, gyermekek megtérítik a gyermekeket. Csodálatosak ezek az akciók. Van katolikus nőkért való akció, ez is úgy képzeljük, ezek nagy-nagy közösségek, mozgalmak, szervezetek. Aztán független körül katolikus akciója, katolikus munkás egylet, munkásokat érintik meg, keresztény vidéki a világban, hogyan élik a vidékiek a keresztény életen. Aztán keresztény vezetők mozgalma, fiatal keresztény diákok csoportosulása, ez is egy hatalmas nagy szervezet, független keresztény ifjúság a nők részére független csoportosulás, fiatal keresztény munkások, keresztény nyugdíjasok mozgalma, keresztény ifjúság vidéki mozgalom, egy másik nagy szervezet, megosztás és találkozó, találkozzunk, az evangélium közös megélésének a mozgalma, tehát 14 olyan közösség, ami figyeltük, nagyrészt fiatalokat szólít meg, fiúkat, lányokat, családokat, nőket, férfiakat, vidékieket, és ezek, amikor gondoljunk csak bele, találkoznak, mennyi szép dolgot művelnek, tanúságtevő keresztény életet élnek. Ez volt az első csoportosulás, aztán van egy ilyen nekik, hogy gazdasági és szakmai élet, keresztényként megélni, keresztények a közoktatásban, keresztény vállalkozók, üzleti vezetők részére. Tehát, kedves Mária hallgatók, olyan is van, hogy szülők összeállnak, és bemennek egy iskolába, és ott szobálnak a saját gyermekeikkel és másokkal, és beszélnek a rózsafűzéről, egyebek. Keresztény bírák csapata, rendőrség és humanizmus, keresztény rendőrök közössége. Na, halljunk oda, kedves Mária hallgatók, Franciaországban ilyen, hogy keresztény rendőrök közössége. Ezeknek mind van egy jelvényük, itt előtte van, kár, hogy nem tévéműsor, mert tudnám mutatni, mennyi szép rajzot találtak ki, hogy kifejezzék azt, amit szeretnének élni. Francia Vasúti Dolgozó Katolikus Szakszervezete, Katolikus Színház és Zenei Unió, hát ebbe a körbe 6 közösséget emlegettünk, hát ez érdekes volt különösképpen a rendőröknek a keresztény közössége. Aztán az evangélium csoportosulásai. A keresztény közösség, ez a régi Mária kongregáció, ez a neve, most keresztény közösség, ez egy nagy-nagy világmozgalom, tehát ott jelen van Franciaországban is, Máriás világi közösségek, egyik szemben a másiknál letászta a testvériséget, ezt én se ismerem, hát mindent azért nem, itt 94 dolgot szeretnék felsorolni. A Síkság és Szent Teréz missziós testvérisége, Charles de Foucault világi testvérei, igen, ismerjük a szentet, és körülte gyűlt össze a fiú férfire is, és a női ága is. Merici Szent Angela világi testvérisége, ismerjük, gondolom, ezt a csodálatos szentet, aki ára gyermekekkel kezdett foglalkozni. Jeruzsálemi evangélikus testvériségek, aztán dominikai laikus testvériségek, tehát Franciaország több gyarmata van, ahol franciában beszélnek is, persze a franciák lelkileg is igyekszenek táplálni őket, marista testvérek, ez szerzetes rend és világi része is van. Lélek és küldetés, spirituális testvériség, ez is egy nagyon szép dolog, igen, küldetésünk van, a lelkünket kell megosztani, a bencés oblatúrák, a bencés rend világi része, Sarutlan Karmelták világi rendje, milyen szép ez. Na ebben a harmadik csoportban 14 közösség szerepel, hallgassuk meg, hogy milyen gyönyörűek, aztán jönnek a nagy mozgalmak is, mert olyan ügyesen ebben a 9 csoportban a franciák belehelyeztek mindent, ami Franciaországban megtalálható. Jön a negyedik, a szolidaritás, a Caritas, a szeretet szolgálata. Szolidáris föld, legyünk testvérek, figyeljünk oda egymás nehézségére, erről szól. Aztán a Columbus lovagrend, ez amerikai indítatású, úgyhogy nekik is itt megvan, meg nekik van külön egy másik is katolikus együttműködési küldöttség. Francia Szent Vincent csapatok szövetsége, Szent Vince, tudjuk Páli Szent Vincének a csoportja ez, de neki van még más is. Aztán egy Fidesco nevezetű szervezet is, itt van a sorba segítség a rászoruló egyháznak, ott, ahol keresztény közösségek nehézség vannak, segítenek. Tehát képzeljük el, hogy tehát ott, ahogy említettem, Franciaországban szétvált teljesen egyház és az állam, és nem is támogatja, nem is segíti őket. Megtűri, kész. Aztán a odafigyelés alapítványa, tehát Lázár háza, keleti munkacsoport, a Máltai rend Franciaországban, Jeruzsálemi Szentsír lovagrend, hallottuk, ezek mind a Caritas szeretett szolgálatban jeleskednek, Pax Christi Franciaországban, katolikus segélyszolgálatok, Szent Vince társaság, a Páli Szent Vince társaság, tehát hallottuk, hogy így a karizmatikus módon fordulnak, tehát karizma úgy értem, hogy a segítségnyújtás az legyen szívből jövő, tehát 14 csoportosulás van ebbe a összefoglalóba, ezek egyik másik a nagy-nagy szervezet, tehát gondoljunk bele egy ilyen nagy országba, 68 millió ember él, mennyi minden rászoruló lehet, és igyekeznek mindenkihez eljutni, elsősorban persze a Szent Páli tanítás szerint a hittestvérekhez, de minden rászorulóhoz. Na aztán az ötödik csoportosulásban összefoglalták a családi mozgalmakat. Családi evangelizációs akció. Családok szólítanak, meg családokat meghívják, mindig közösségről van szó, tehát kedves már rádió hallgatók, ez az egész műsor, lelkiségű mozgalma, közösségről szó. Összegyűlnek és közösen haladnak. Közös haladás azt jelenti, a kicsit, aki lemarad, oda meg, segítem, hogy ő is fölzárkozzon, táplálom, segítem, ösztönzöm a jó példámmal, és egyebek. Katolikus család egyesületek, aztán házasságfelkészítő központok, szeretet és család, egy másik szövetség szizanya szeretetében, a Notre Dame családok, hát ez itt is van, ami egyházmegyénkben, délen is jobbra-balra itt az egyházmegyében, a remény és életközösség, ez is egy családcsoport, föltámadás szizony a testvérisége, összegyeknek külön egy közösség, ahol a összegyeket keresik meg, és igyekeznek közösséget nyújtani nekik, milyen csodálatos, kedves Mária rádió hallgatók, irgalmasság annyi a Franciaországban. Szizony mindenkihez lehajol, a legszomorúbbakhoz is, akiknek fáj az élet, és várják, hogy jó, aki segítsen rajtuk. Kána misszió, ezt a semmi nő közösség készíti, családok felé fordulnak, külön ága a Sömenöv közösségnek. Franciaország újra egyesülése, családok állnak élni és szeretni. Csodálatos ez a negyedik csoport, a családok csoportjaim. Tehát 11 ilyen nagy mozgalom van. Na nézzük a következőt. A lelki élet és küldetés. Tehát a lelki életet megélem és továbbadom. Na nézzük ezt a 6 mozgalmat, a Szizanya Szövetsége, tovább szeretné adni mindazt, amit ő élt, Vallástudományi Központ, rózsafűzés csapatok, igyekeznek a Szizanyával nagyon sok embert megérinteni, és hogy imádkozzak a rózsafűzét, a Teréz Intézet, a Mária Légiója, hát ilyen itt az országban is több helye van, például Maroshévízen, Kisbácsba, Kolozsváron, Szatmár körül, szóval a Mária Légió egy csodálatos mozgalom, nagy-nagy világmozgalom, úgyhogy itt a franciáknál is élik mindezt. Jótékonysági otthonok, tehát olyan csoportok, akik otthonokat segítenek. Jézus Krisztus katonái, ez az, amit Kolbe atya alapított, Franciaországban is ilyen működnek. Na, itt van a Focolare mozgalom férfi és női ága, ott is központok vannak, meg városkák, meg nagy csapatjuk van. A SZEP mozgalom, a hivatásokat ápolni, Szent Egyet közösség, ez ugye Rómából indul, de hát ezek a nagy világmozgalmak szerte a világban jelen vannak. Úgyhogy ebben a csoportban, a hatodik csoportban, kedves Mária Rádió hallgatók, 10 közösséget hallottunk, hát a Focolare mozgalomról sokat beszéltem, Mária Légióról is, és hát itt mennyi mindenről lehetne beszélni, mennyi szép dolog van, mindéket a Szentlélek indítja, és érezteti a Isten közelségét, szeretetét. Na, az egészség, igen, van egy ilyen csoportosulás is, kedves Mária Rádió hallgatók, mert be kell vallanunk, hogy nem törődünk eléggé az egészségünkkel. Barátság reménye, francia katolikus gyógyszerészek, egészségügyi dolgozó keresztények csapatja, a Bárka közösséggel, a hátrányos helyzetű beteg gyermekekkel foglalkozó Hit és Fény, Keresztelő Szent János testvériség, a Lourde, a rák reménye közösség, igen, tudjuk, hogy Lourdesban mennyi minden történik, keresztény fogyatékkal élők irodája, a hajunk oda, kedves testvérem, Fény és Remény felé, a beteg és fogyaték élő keresztény testvérségének szövetségi uniója, hú, de szép dolgok ezek, együtt látni, vakok és gyengén látó keresztény mozgalma. Na, halljunk oda, kedves már rádió, hogy mi minden van, 12 volt ebben a hetedik csoportban. Azt jön a karizmatikus mozgalom, hát itt rengeteg minden van, ugye sokat beszéltem pünköst körül is, karizmatikus megújulás, úrvacsora esete, imacsoportok, karizmatikus közösségek, dicsőséges keresztközössége, Emmanuel közösség, ugye ez hatalmas nagy karizmatikus mozgalom, a boldogság közössége, ez is, ugye, ott vannak Medjugorjében is, szerte a világban, a Semen Öv közössége is, nagy-nagy mozgalom, nagyon szeretem őket, ők is hatalmas nagy akcióban vannak, Jákob Kutya közösség, Örül közösség, a Betániai közösség, Szent József családja, ó, kedves Máriádra voltunk, mi minden van itt. Fondáció közösség, tehát itt 10 közösségről volt szó, csak 9. utolsó közösség, egyik mozgalmak és egyesületek, papok szerzetes, szerzetes nők szüleinek egyesülete, na halljunk oda, evangelizációs képzés egyesület, nemzetközi katolikus gyermekiroda, nemzetközi katolikus együttműködés központ, vallástudományi központ, összesen a 9 csoportba felsoroltam 97 közösséget, mozgalmat, kedves Mária Rádió hallgatók. Mindegyik a Szentlélek műve, mindegyikben a Szentlélek kész megérinteni mindenkit, aki kitárja a szívét, és közösen haladnak Isten felé. Hát, kedves Mária Rádió hallgatók, azért szerettem volna ezt úgy érzékeltetni, mert még szeretnék beszélni, hogy mi van Franciaországban. Egyrészt fele ateista, vallástalan, nem foglalkozik ezzel, mások pedig nagyon komolyan megengedik a Szentlélek megérintse őket, és akkor indulnak, hogy ezzel az érintése másokat is megérintsenek. Erről szólnak a lelkiségi mozgalmak. Kedves Mária Rádió hallgatók, akkor ne feledkezzünk meg a Szentatyáról, imádkozzunk érte, műsor végez érkeztünk. Jó Isten adjon mindenki egész szép estét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Pro Vita Hominis, az emberi élet védelmét műsor 823. adásával, tanúságtétel sorozat folytatásával, Habó Márta összeállításából. A következő résznek a címe: Isten megsegít. 7 éve volt egy abortuszom. Akkor 2 éve voltam együtt a párommal. Se veled, se nélküled kapcsolatban. Mindig megcsalt. Amikor elmondtam neki, hogy terhes vagyok, nagyon megalázott, és ez sokkal jobban fájt, mint bármi, amit azelőtt tett. Megkeményítettem a szívemet, és végigcsináltam az abortuszt. Azt hittem, ezzel örökre elfelejtem, és megszabadulok tőle. Életem legnagyobb hibáját követtem el. A legrosszabb az volt, hogy mindennek ellenére még mindig szerettem őt. Mély depresszióba zuhantam, a földi poklot éltem át. Az egyik barátnőm azt mondta, a pocakomban növekvő kis életre, hogy az nem is gyerek. Gondoljak arra, hogy ez egy betegség, ami a műtét után elmúlik. Volt a családunkban egy nő, akinek volt abortusza. Ő is azt mondta, hogy az nem volt még gyerek, csak egy picike pont. Akkor értettem meg, hogy ezzel vigasztalja magát, mivel én is ezt tettem. Valójában mi is csak egy pont voltunk. Az élet a fogantatással kezdődik. Bárki mondhatja az ellenkezőjét, és el is hiheted neki, de a szíved tudja az igazat, és háborogni fog, ha az abortuszt választod. Az a sok idézőjeles jó tanács tönkretette az életemet. Sok magyarázatot hallottam, de ha az abortusz nem rossz dolog, akkor valaki mondja már el nekem, miért vádol a bűntudat egyfolytában, miért fáj a szívem folyton. Ezerszer végig pörgettem magamban, miket csinált velem a párom, mit mondott nekem, amivel annyira megbántott. Meg akartam nyugtatni magam, hogy miért volt észszerű és jó döntés, amit tettem, de hiába. Évekig depressziós voltam. Sokszor az öngyilkosság is eszembe jutott. Mindenfélével próbálkoztam, hogy a lelkem megszabaduljon. Ugráltam a vallások között, de semmi nem adott nyugalmat. Aztán beszéltek nekem Jézusról, megtértem. Elismertem, hogy bűnt követtem el, és kértem, hogy bocsássa meg nekem, amit tettem. Bűn. Ezt előtte senki nem mondta. Meggyógyultam testileg és lelkileg is. Isten olyan féltő szeretettel vont magához, amilyen szeretetet itt, a földön senki nem adhat. Hidd el, ez valóság. Régen mindig gyomoridegen volt, olyan volt, mintha 100 kilót cipelnék a hátamon és a nyakamon. Mindig támadtak a gondolatok, hogy mit tettem. Magamnak is meg kellett, hogy bocsássak. Ez volt a legnehezebb, de Isten ebben is segített. Miután megbocsátottam magamnak, pár hónappal később feltűnt a régi párom az életemben. Udvarolt nekem, és azt mondta, hogy gyermeket szeretne tőlem. Adtam neki egy új esélyt, és nagyon gyorsan ismét terhes lettem. Soha életemben nem voltam ilyen boldog. Sajnos nem tartott sokáig.
Miután elmondtam neki, hogy terhes vagyok, egy hétig nem keresett. Aztán azt mondta, hogy vetessem el. Azt hittem, hogy megnyílik alattam a föld. Forgott velem a világ. Sokkot kaptam. Megharagudtam Istenre. Nem értettem, miért engedte meg ezt. Aznap délután, ahogy sírva meséltem a barátnőmnek a történteket, gyönyörű szivárványt láttam. A szivárvány mindig arra emlékeztetett, hogy Isten velem van, az ígéreteire, amit tett a Bibliában. Egy pillanatra megörültem, aztán megint dacoltam vele. Nem volt pénzem, nem volt biztos lakhatásom, és az egész család ellenem volt. Az apámmal és a feleségével nem volt jó a kapcsolatom. Nem számíthattam rájuk. A mostohám gyűlölt engem. Amikor elmondtam az apámnak, hogy mi történt, megkérdezte, hogy mit akarok, hogy megtartom-e. A következő beszélgetésnél már nem kérdezett, azt mondta, el kell, hogy vetessem. Ő engem zsarolt, a felesége pedig őt. Nagyon megfélemlített minden nap, és folyamatosan kérdezgette, hogy voltam-e orvosnál, és intézem-e az abortuszt. Azt mondta az apám, hogy eszem ágába se legyen megtartani. A rengeteg rossz dolog ellenére mégis a terhes gondozásra mentem, és nem intéztem az abortuszt. 7 hetes volt, amikor először hallottam a szívét. A következő héten már az abortuszt végző orvost kellett felkeresnem. Nem akartam elhinni, hogy újra arra az orvosra várok, akit úgy meggyűlöltem. Szörnyű volt. Zokogva mentem be a rendelőbe, és mondtam neki, hogy én nem szeretném az abortuszt, de nincs más választásom. Kértem, hogy ne halljam a szívdobogását. Nem hallottam, de láttam őt. Egy hete még alaktalan volt, most láttam a kis fejét, a testét. Olyan volt, mintha hátat fordított volna nekem. Megszakadt a szívem a fájdalomtól. Vajon kinek érezzük magunkat, hogy az abortuszt probléma megoldásnak gondoljuk? Vajon milyen probléma érhet többet egy emberi életnél? De jó, hogy az én anyukám annak idején nem problémaként gondolt rám. Ebben a nehéz időszakban kerestem az olyan emberek társaságát, akik azt mondták, hogy ne tegyem. Egy barátnőm, 2 unokahúgom volt mellettem, és a kozmetikusom, aki azt mondta, ahová Isten bárányt ad, oda legelőt is. Erősítette a hitemet, hogy minden rendben lesz, és azt tanácsolta, hogy ne vetessem el a gyermekemet. Minden vendéget megkérdezett, hogy van-e felesleges babaholmiuk számomra. Nagyon nagy segítség volt, annyira örültem neki. Persze jön az ész, ami azt mondja, ez kevés ahhoz, hogy egyedül neveld fel a gyermekedet ilyen körülmények között, ami igaz is volt. Istenhez kiáltottam. És nem csak azért, hogy segítsen, hanem azért is, mert hiányzott. Egyik nap találkoztam egy barátnőmmel. Szükségem volt a szavakra, hogy ne tegyem meg, de most nem ezt hallottam. Sorolták a lányával együtt, hogy miért ne tartsam meg. Én meg mondtam nekik, ha esetleg mindenem meg lenne, férj, pénz, ház, és megszülöm a babát,
majd a férjem elhagy, vagy esetleg meghal, és pénz sincs már sok, akkor meg kellene ölnöm a gyermekem, mert így egy gyerek vállalhatatlan? Az életben semmi sem biztos, és mindig fordulhat a kocka. Az én helyzetem is jobbra fordulhat. Hazafelé eszembe jutott egy volt osztálytársam anyukája, akit akkor láttam meg véletlenül a kocsiból, amikor ehhez a barátnőmhöz mentem. Tudtam, hogy keresztény, és késztetést éreztem rá, hogy felkeressem. A férjével együtt meghallgattak, és a férje azt mondta, amikor sarokba szorítanak, és nincs más út, akkor az egyetlen út felfelé van, Istenhez. Erre volt szükségem. Imádkoztak értem minden nap, és segítettek, hogy helyre álljon a hitem. Ők voltak Isten első válasza az imáimra. Nagy segítséget kaptam általuk. Mindig hálás leszek értük. A félelem, a támadások minden napomat végig kísérték. Ennek ellenére Istenbe és magamba vetettem a hitem. Harcoltam a gyermekemért. Nem tudtam, hogyan lesz tovább, de biztos voltam benne, hogy ha még egyszer az abortuszt választom, abba belehalok. Döntöttem. Ha van valami, amiért érdemes harcolni az életben, az a gyermek. Minden más múlandó. Nagyon nehéz volt, de annyira megérte. Kislányom született, Kata, egy igazi kis hercegnő. Miután betoltak a kórházi szobába, kértem, hogy hozzák be a picúrt is, csendesen feküdt a hasán, majd amint meghallotta a hangomat, elkezdett nyögdécselni úgy, mintha panaszkodott volna. Ott volt a húgom is, nem akarta elhinni. Elsírta magát. Amikor a kezembe vettem, látszott rajta, hogy nagyon örült nekem, és folytatta az idézőjeles beszélgetést. Ő az életem értelme. Hatalmas boldogság számomra, és egy kis csoda, mert ha ránézek, mindig Isten jósága jut róla eszembe. Minden nap hálás vagyok érte, és minden nehéz perc megérte. Nagyon sok minden rendeződött az életemben azóta. Az apám imádja a kislányt, a felesége is szereti. Nekem is jobb a kapcsolatom velük. Van pénzem és otthonom is. Semmim sem volt, most mindenem megvan. Annak ellenére, hogy mennyi rossz dolgon mentem keresztül, Isten végig velem volt, és éreztem is. Nem lehet szavakkal leírni azt a békességet, nyugalmat és szeretetet. Sokszor Isten szeretete más emberek által is megnyilvánul, segítséget küld. A keresztény barátaimra mindig számíthattam, családtagként kezeltek. A várva várt alapítványt is felhívtam a terhesség során, és ők is ígértek, hogy amibe csak tudnak, segítenek. Végül nem volt szükségem rá, de jó esett, hogy van, akire számíthatok. Ők elsősorban rászoruló családokat és édesanyákat támogatnak. De ha valaki nem akarja, vagy nem tudja a babáját felnevelni, akkor segítenek az örökbeadásban. Ha az abortuszon gondolkozol, biztosan nehéz lehet neked, vagy esetleg megijedtél, de hidd el, Isten látja a szenvedésed, és tudnod kell, hogy ő sosem mond le rólad. Fontos és drága vagy neki, annyira,
hogy az egyetlen fiát adta oda érted, Jézust. Bármit tettél, most, vagy akár a múltban, ő nagyon szeret téged, a gyermeke vagy, és fontos vagy neki. Csak kiálts hozzá, kérd, hogy segítsen. Egyszer minden vihar véget ér, ahova Isten bárányt ad, oda legelőt is. Sok embertől hallottam, akik félhettek volna a gyermekvállalástól, hogy minden gyermekkel jött egy újabb anyagi áldás. Ne add fel! A legnagyobb áldásokért sokszor meg kell harcolnunk. Biztos vagyok benne, hogy Isten megáldja azt, aki által egy új élet jön a földre. De ha semmiképpen nem akarod vállalni a babát, örökbe is adhatod. Rengeteg pár vár kisbabára. Később elmondta a keresztény barátnőm, hogy egyszer úgy imádkozott, hogyha Isten szeretné, hogy szolgáljon neki valaki felé, akkor küldje őt házhoz. Az ő imájára pedig én voltam a válasz. Isten már akkor tudta, hogy mi vár rám. Istennek nem volt meglepetés, ami történt. Ő mindent tud, és nálam minden problémára van megoldás. Ki kell tartanunk, bíznunk kell, akkor is, ha nehéz. És mindig jön a megoldás. Nekem elhiheted. És záró akkordként, mielőtt megformáltalak az anyamében, ismertelek, és mielőtt kijöttél anyád méhéből, megszenteltelek. Jeremiás 1:5. Ebből a történetből azt lehet megjegyezni, hogy már eleve egy összetört családból, szeretetlenségből került ki ez a lány. A mostohája gyűlölte, és menekült egy kapcsolatba, mely a férfi részéről csupa érdek volt. Kihasználta a szerencsétlent. Abortuszra küldte, utána elhagyta, majd másodszor meg hazudott, hogy akarja tőle a gyermeket. És akkor is abortuszra küldte, akkor is eltűnt az életéből. És mégis Isten irgalma, aki megmentette, Isten irgalma végtelen, és az új élet fordított sok mindenen. És ezt ő fel is ismerte. Egy döbbenetes dolgot is megfogalmazott. Bűn. Hát erről soha senki nem beszélt neki. Milyen fájdalmas, de végül is egy szétesett családból elvált szülők, apa újra házasodott, hát ott hol volt Isten a családban? Soha nem volt. Tehát a bűnről szó se esett. És ő így folyamatosan benne élt, és érezte a szívében, hogy ez nem jó. De Isten útjai kifürkészhetetlenek, és küldött neki olyan keresztény embereket, vagy őt vitte olyan helyre, ahol megvilágosodott, hogy Jézus nagyon szereti, és mindent megbocsát, ha kéri, ha megbánja, kéri, és megváltoztatja életét. És nagyon szép kimenetellel, de elismerve azt, hogy nagyon sok fájdalommal is. Egy következő történetnek a címe: ez a gyermek nagyon akart élni. Egy kivizsgálás során fedezték fel, hogy van egy daganat a hipofízisemben. Az orvosok szerint az agyalapi mirigy ilyen jellegű zavara megszakította volna minden várandóságomat, és ezért nem szülhettem soha saját gyermeket. A férjemnek már volt 2 felnőtt gyermeke, őt nem is igazán rázta meg ez a hír. Nekem volt kicsit nehezebb ezt elfogadnom. Teltek az évek együtt, boldogságban, de egy idő után éreztük mindketten, hogy valami hiányzik.
Úgy gondoltuk, hogy van hely, van szeretet, van kapacitás a szívünkben, és a mi kapcsolatunkban igenis helye van a gyermeknek. Megérett a szívünkben, hogy készítsünk olyan gyermeknek helyet, akinek nincsen otthona. Ekkor kezdtünk el érdeklődni a nevelőszülőségről. El is végeztük a tanfolyamot, ami nagyon hasznos volt, és végigcsináltuk a szükséges procedurát. Beszereztük a papírokat. Mégsem ezt az utat választottuk végül, hanem örökbefogadó szülők lettünk. Eddig 3 gyermeket fogadtunk örökbe. A legnagyobb leánykánk 3 évesen érkezett a családunkba. Nyílt örökbefogadással. Vörös hajú, hófehér bőrű, szeplős kis fergetekként. Teljesen elvarázsolt minket, és lenyűgöző folyamat volt, ahogy alakult a kapcsolatunk. Nem is gondoltam volna korábban, hogy a gyermekeim többet tanítanak majd nekem, mint én nekik. A középső fiacskánkat már 30 perces korában a kezemben tartottam. Az életem egyik leggyönyörűbb pillanata volt. A biológiai anyukája kétségbe esett, amikor megtudta, hogy terhes. Korábban felnevelt egy szívbeteg gyermeket, és reálisan átgondolva, több tényezőt figyelembe véve meghozta a döntést, hogy szeretné örökbe adni a gyermekét. Abortuszra nem volt lehetősége, mert már betöltötte a 12. terhességi hetet, de kemény fizikai munkát végzett majdnem egészen a szülésig. 5 hónapos terhes volt a kismama, amikor megismerkedtünk. Már a várandóság alatt összebarátkoztunk. Azt kérte, hogy amikor megszületik a baba, akkor nem szeretné látni, de később szeretne tudni róla, hogy miként alakul az élete. Nyílt örökbefogadás során az örökbefogadó család megismerkedik a gyermekéről lemondó édesanyával, és együtt mennek el a gyámhivatalba, legelőször közvetlenül a gyermek születése után. Majd 6 héttel később ismét meg kell erősíteniük a döntésüket. Én mindkét alkalommal magammal vittem a hivatalba álmos fiamat. A hivatalnok nagyon lekelezelően és gorombán beszélt velünk, de mi nagyon összetartottunk a biológiai anyukával. A kötődést álmossal tudatosan építettük. Hordozóban vittem magammal mindenhová, és egy speciális szerkezet segítségével még szoptatni is tudtam. Mióta álmos, a kicsi fiam a karomba került, szüntelenül mosolyog. Nagyon okos. Már 1,5 évesen olvasott. Rendőr, szuperhős vagy orvos szeretne lenni. Szeret élni. Két kézzel öleli az életet, és mindenkit az ujja köré csavar. Bárhová megyünk, akár csak bevásárolni is, ha ott van álmos fiam, tudom, hogy abból kaland lesz. Hatalmas szíve van. Azt mondta róla a biológiai szülője, hogy ez a gyermek nagyon akart élni. Nagyon jó szívű, rengeteg ajándékot, virágot kapok tőle, és van egy ninja kardja, amivel azt ígérte, mindig megvéd engem. Fontos tudni örökbefogadó szülőként, hogy ha a baba újszülöttként is érkezik a családban, akkor is van egy idézőjeles csomagja, mert már a 9 hónapos várandóság alatt is nagyon sok hatás éri a pocakban. Ahogy cseperedik, bele kell szőni az életébe, hogy őt örökbefogadták. Amikor a fiamat a karomba tették 30 perccel a születése után, én már akkor elmondtam neki, hogy ki vagyok, és hogy mától kezdve ő az én fiam. Majd ahogy cseperedett,
és terhes kismamát látott, elmeséltem, hogy mennyire vártuk őt, és hogy milyen izgatottan mentünk érte a kórházba. A harmadik kisfiam másfél évesen érkezett a családunkba. Titkos örökbefogadással, ami azt jelenti, hogy az örökbefogadó szülők és a vér szerinti anya, illetve szülők nem ismerik egymást, nem is találkoznak. A gyermek 16 évesen az örökbefogadó szülők támogatásával, 18 évesen pedig saját maga keresheti a vér szerinti családját a gyámhivatalon keresztül. A családunkban fontos a könyv, a művészet és a nyelv. Nagyon szeretjük mindhárom gyermekünket, és nyitott a szívünk további gyermekek örökbefogadására. Magyarországon hihetetlenül nehéz a helyzet, mert az örökbeadás és az örökbefogadás még nem elfogadott dolog. Nehéz, hogy a társadalom sok esetben úgy ítéli meg az örökbeadó édesanyákat, hogy eldobják maguktól a gyermeküket, pedig ilyen esetben sokkal inkább arról van szó, hogy szeretik és gondoskodnak a gyermekükről. Nekik ilyen, olyan, amolyan okok miatt nincs lehetőségük felnevelni a kisbabájukat, de ahelyett, hogy megölnék a kis megfogant életet, inkább keresnek neki egy olyan családot, akik szeretettel gondoskodnak róla. Ez szerintem a szeretet legcsodálatosabb megnyilvánulása. Minden megfogant élet megérdemli az esélyt, hogy éljen, hiszen dolguk van ezen a világon. És befejezőként egy szentírási idézet, második törvénykönyv 30.19.20. Válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjanak, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára, és ragaszkodj hozzá, mert ez jelenti számodra az életet, s napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön. Ezekkel a nagyon szép tanúságtételekkel búcsúzok mindenkitől, egy áldott új hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmár Németi stúdióból. Arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzunk a nemzetünkért, a mai estén Turturiano Róbert atya vezetésével imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek. Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangéliumban egy farizeus vendégül látja Jézust, de megbotránkozik azon, hogy étkezés előtt nem végzi el a szokásos rituális kézmosást. Jézus válaszában arra figyelmezteti, hogy Isten számára nem a külső tisztaság és az előírások pontos betartása a legfontosabb, hanem az ember szívének tisztasága. A farizeusok vallásos, buzgó emberek voltak, akik igyekeztek megtartani Isten törvényeit. Hibájuk azonban abban állt, hogy túlságosan saját erejükre és jó cselekedeteikre támaszkodtak, miközben megfeledkeztek az irgalmasságról és a szeretetről. Ez a veszély bennünket, népünket is fenyegeti. Könnyen megelégedhetünk azzal, hogy néha imádkozunk, eleljárunk templomba, és megtartjuk a vallási előírásokat. Mindez fontos, de önmagában nem elengedő. Isten nem csupán külső vallásosságot vár tőlünk, hanem őszinte, szerető és tiszta szívet. Jézus arra tanít, hogy az igazi jóság nem pusztán emberi erőfeszítés eredménye, hanem Isten kegyelmének gyümölcse. A valódi megtérés akkor kezdődik, amikor engedjük, hogy Krisztus belülről alakítsa át életünket. Amikor befogadjuk Jézust, előfordulhat, hogy nem megdícsér bennünket, hanem rámutat hibáinkra és gyengeségeinkre. Ezt azonban szeretetből teszi, mert meg akar tisztítani és új emberré akar formálni bennünket. A keresztény élet lényege tehát nem az, hogy csupán kívülről tűnjünk jónak, hanem hogy Isten kegyelméből valóban jóvá is váljunk. És ennek legszebb gyümölcse az irgalmasság, a szeretet és az önzetlen segítségnyújtás. A mai estén kérjük az Urat, hogy ne csak cselekedeteinket, hanem szívünket is tisztítsa meg. Imádkozzunk magyar népünkért az 51. Zsoltár szavaival: teremts bennem tiszta szívet, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a tégét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel felettünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehettünk ezen a mai estén is. Jó Isten áldását kérjük mindannyiukra. További szép estét kívánva búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
11: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Irgalmasság, Atya, aki fiadat adtad a mi üdvösségünkért, és mindig támogatsz minket szent lelked ajándékaival. Adj nekünk élő, buzgó, örömteli keresztény közösségeket, amelyekben testvéri élet fakad, és amelyek képesek felkelteni a fiatalokban a vágyat, hogy neked és az evangélium hirdetésének szenteljék magukat. Támogasd a közösségeket törekvésükben, hogy megfelelő módon táplálják a hivatásokat, és képesek legyenek felmutatni a megszentelt élet különféle útjait. Adj bölcsességet a hivatások megkülönböztetéséhez, hogy mindenben fényeskedjék a te irgalmas szereteted nagysága. Mária, Jézus édesanyja és nevelője, járj közben minden keresztény közösségért, hogy a Szentlélek adta termékenységet befogadva képes legyen hiteles hivatásokat adni Isten szent népének szolgálatára. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét, melyben folytatjuk a múlt héten az előző műsorban elkezdett témánkat. Egy picit a csalódásról beszélgettünk, ebben a témában fogunk tovább menni. Mustó Péter, Megszereted, ami a tied könyve alapján haladunk tovább ezekben a témákban. A mostani műsorra is azt hiszem, hogy nagyon kemény témával készültünk, és erről fogunk beszélgetni, de pontosan mi is lesz a mai műsorunk témája?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és ahogy mondtad, Mustó Péter jezsuita atya könyvében ez a fejezet, amelyikről most beszélünk, azt a címet viseli, hogy amikor csalódsz. És Péter atya eléggé részletesen veszi azt, hogy a csalódás is lehet oka annak, hogy az ima életünk nem tud fejlődni, illetve megreked. Az előző fejezetekben a megbékéletlenségről, az ítélkezésről beszéltünk, ezek is mind olyan élethelyzetek, amelyek akadályai lehetnek az Istennel való kapcsolatunkban, és most pedig a csalódásról beszélünk. A múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy hogyan csalódunk az embertársainkban, elsősorban azokban, akik közel állnak hozzánk, és ez nagyon is természetes és előfordul, hogy csalódunk azokban, akik igazán közel állnak hozzánk. Csalódhatunk házastársakban, csalódhatunk testvérekben, csalódhatunk olyanokban, akiket nagyon közel érzünk magunkhoz, úgymond barátainkban, de hogy ezek az emberi kapcsolatok mind feltételezik azt is, hogy igenis lehet egy csalódás ezekben a kapcsolatokban, és ez negatív érzésként kihat az ima életünkre is. És próbáljuk az imában Isten elé vinni ezeket a csalódásokat, és próbálunk esetleg választ keresni, megoldást keresni ezekre a csalódásokra, vagy egyáltalán azt, hogy hogyan nézzünk ezzel szembe, hogyan dolgozzuk fel. A múlt alkalommal egészen részletesen beszéltünk arról, hogy a házastársak hogyan élik meg ezt a csalódást, külön a feleségekről, külön a férjekről, illetve beszéltünk Ábrahámról is, hogy Ábrahám is nagyon bízott Istenben, és Istentől kapott egy nagyon szép ígéretet, hogy utóda lesz, de mégis várnia kell hosszú éveken keresztül, ahol is nyugodtan előfordulhat az, hogy ő is csalódik az Istenben, hogy na hát megígért nekem valamit, és még mindig nem adja meg, és hogy el kell jutnia ahhoz a ponthoz, hogy emberileg mondjuk feladhatná, mert emberileg teljesen lehetetlen, hogy ilyen idős korára ő és felesége gyermeket kapjon, de aztán végül mégis beteljesedik az isteni ígéret. És beszéltünk Jeremiásról is, aki úgymond az Istenben csalódott, mert azt mondta, hogy rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Illetve, hogy Péter apostol is kérdezte Jézustól, hogy ők mindenüket elhagyták, hogy mi lesz a jutalmuk, hogy valamiképpen valami kárpótlást várnának azért, hogy valamilyen áldozatot hoznak, valamit Jézus követésében valamilyen nagyot áldoznak fel, és akkor mi lesz az ajándék, mi lesz a jutalom, vagy csalódnak majd ők is. És ha folytatjuk a sort, akkor lehet csalódni a gyermekekben is. A szülők csalódhatnak a gyermekeikben is. Ez is egy nagyon gyakori helyzet. Azt mondja Péter atya erről, hogy hasonlóan dönthet minden szülő, aki fájdalmasan megtanulta önzetlenül szeretni a gyerekét, és hagyja önállóvá válni. Az a szülő, amelyik elfogadja, hogy gyerekének más az ízlése, hogy bizonyos kortól jobban érzi magát a barátainál, mint otthon, amelyik szülő megérti, hogy a gyermekeinek már nem útmutatásokra van szüksége, hanem az áldására, az a szülő letisztultan szeret, nem keseredik bele csalódottságába, nem válik közömbössé, hanem teret tud adni annak, hogy gyermeke a saját módján, a saját döntései szerint alakítsa az életét. Tehát nem olyan egyszerű ezeket a csalódásokat is földolgozni, ezeket a csalódásokat is felismerni, és Isten elé vinni. Aztán beszéltünk arról is, hogy lehet csalódni abban is, hogy valaki elköteleződik teljesen Istennek, akár papként, akár szerzetesként, és nagy lelkesedéssel kezdi a szerzetesi vagy a papi hivatást, és aztán, ahogy telnek az évek, akkor csalódik a szerzetesi életben, csalódik a közösségben, abban, ahova ő jelentkezett. Ő nagyon idealizálta lehet ezeket a fogadalmakat, azt gondolta, hogy na akkor, ha belép a szerzetesi rend épületének kapuján, akkor már a minimum a mennyország előszobájába érkezett, és lehet, hogy évek után keservesen kell csalódni, hogy gyarló emberekkel van körülvéve, akik ugyanúgy próbálnak és küzdködnek azon, hogy az Isten felé közeledjenek, és előjönnek a gyengeségek. Péter atya erről így ír: a fiatal azzal a komoly szándékkal keresi a szerzetesi életet, a papi szolgálatot, hogy mindent odaadjon Istennek, hogy Isten számára kiüresedjék. Nagy szavaknak tűnhetnek a fogadalmak ígéretei, mégis őszinte szándék van abban, aki kimondja ezeket. Mindent oda szeretne adni, teret adni önmagában Istennek, de nagyon hamar észreveszi, hogy nem képes ígéretét szándékához híven teljesíteni. Istenhez fűzött reményeiben is csalódik. Isten sem segíti elhatározásaiban, és úgy látja, hogy közössége, az egyház megvalósíthatatlan ideált hirdet, amelyet maga sem képes élni. E ponton kezdi sejteni, hogy tudatosított szándéka mellett mennyi motivációja tisztázatlan maradt, amikor belépett, és azzal sem számolt, hogy milyen tapasztalatok várnak rá. Ezért örök fogadalom ide vagy oda, újra és újra döntenie kell. És azt hiszem, hogy ugyanígy van a házasságban is, tehát akár papként, akár szerzetesként, akár házasként, ha a fogadalmunkat Isten előtt letettük, ez nem jelenti azt, hogy akkor onnan kezdve már minden nyílegyenesen, örömmel halad tovább, hanem ezt a döntést újból és újból szükséges meghoznunk, mert újból és újból szembesülünk azzal, hogy nem feltétlenül legtisztábbak a szándékaink, lehet, hogy csalódunk, lehet, hogy ezt a csalódást teljesen a másikra vetítjük ki, lehet, hogy magunkban csalódunk, de mindenképpen fontos, hogy újból és újból döntést hozzunk.
0: Így, hogy olvastad ezeket a részleteket, meg mikor én is így olvasgattam ezt a könyvet, ezt a részletet, amiről szeretnénk beszélgetni, tényleg nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor csalódások érhetnek bennünket. De hogyan Péter atya is írja, mindig újból is újból döntést kell hoznunk amellett az élethelyzet mellett, amellett a cél mellett, amely felé szeretnénk haladni. Mert lehet, hogy pont végzünk valamit, amelyben csalódás ér minket, és akkor ez arra ösztönöz, hogy na hát akkor feladjuk és hagyjuk, nem is érdekel, hogy mi van, menjünk tovább. De mégis, hogyha újból és újból meghozom azt a döntést, hogy igen, most hibáztam, igen, ez most nem sikerült, de akkor is megfogadtam, hogy én ezt végigcsinálom, akkor újból és újból neki fogok állni annak a dolognak, és addig fogom csinálni, ameddig ez sikerülni fog. Még akkor is, hogyha csalódások érnek. Persze ez nem mindig könnyű, ezt nem mindig könnyű megvalósítani, mert ugye, ha egy nagy csalódás ér, akkor az ember el szokott csüggedni, és én is pont ilyen vagyok, hogyha valamiben csalódok, akkor pár napig tényleg nem érdekel semmi, de utána mindig eszembe jut az, hogy de én megfogadtam, hogy igenis végig akarom ezt csinálni, és hogyha ilyen könnyen feladom egy aprócska csalódás miatt, vagy egy nagyobb csalódás miatt, akkor én azt érzem, hogy úgy megrekedünk. Tehát, hogy akkor tényleg nem akarunk tovább lépni, mert ért minket a csalódás, akkor mi ezt már nem akarjuk tovább csinálni. Mégis az imában, hogyha ezt le tudjuk tenni a Jóisten elé, akkor ő segít abban, hogy tovább tudjunk menni, segít abban, hogy újra neki tudjunk vágni ezeknek a helyzeteknek. És én biztos vagyok benne, hogy mindenki találkozik ilyen helyzettel az életében, hogy akkor én valamit csinálok, lelkesen csinálok, mégis csalódok abban, amit teszek, vagy mások csalódnak bennem. És akkor igenis meg kell mutassuk azt, hogy képesek vagyunk rá, hogy meg tudjuk csinálni, de ez tényleg az szükséges, hogy döntést hozzunk minden nap amellett, hogy mi ezt folytatni akarjuk.
1: Így van, ahogy mondod, hogy a döntést meghozom, hogy most mire fordítom a figyelmemet, a veszteségre, és folyamatosan azt látom, hogy a negatív érzés, a csalódás érzése van bennem, vagy a nagyobb célt látom magam előtt, és újból akkor fölkelek. Péter atya erről így ír: minden hosszú távú kapcsolatban kerülhetsz olyan állapotba, amelyben csak a veszteségedet látod. A veszteségtől való félelem egyre több figyelmedet magára vonja, szorításába kerít, és beszűkíti a látókörödet. Arra kényszerít, hogy rámeredj, mintha ebben állna a teljes valóság, mintha csak innen jönne a megoldás. Pedig a figyelmed irányát meghatározhatod. Dönthetsz arról, hogy minek adsz teret. Félelmednek, vagy annak a lehetőségnek, amelyet most éppen nem látsz. Dönthetsz úgy is, hogy nem engedelmeskedsz, nem engedsz a kényszernek, hanem a veszély és a félelmed ellenére is azt keresed, hol megy az élet tovább. És hoz most egy konkrét példát is, ha egy repülő le akar szállni egy rétre, egy mezőre, ahol egyetlen egy fa áll, akkor természetesen megtörténhet, hogy beleszalad épp abba a fába. Minél inkább az akadályra mered a pilóta tekintete, minél inkább az összeütközés félelme keríti hatalmába, annál valószínűbb, hogy tényleg baleset lesz a leszállásból. A sikeres leszállás csak az garantálja, hogy ha tudomást vesz a veszélyről, de teljes figyelmével arra a feladatra összpontosít, amely rajta múlik. Tehát nem mindegy, hogy hova irányul a figyelmünk. Ha mindig csak a pilóta és csak azt az egyetlen fát nézi a nagy mezőn, akkor óhatatlanul lehet, hogy beleszalad abba a fába. De hogyha a figyelmét egy kicsit arrébb fordítja, és próbálja a repülőt irányítani a mező másik részére, akkor sikerülhet neki elkerülni ezt. Még egy nagyon mosolyogni való példát is hozott. Egy több évtizede házas asszony, miután egy kiadós veszekedés indulatától lecsendesült, a férjéről töprengve félhangosan az dünnyögte maga elé: rosszabbat már láttam, jobbat még nem. Igen, lehet ez is egyfajta megnyugtató dolog, hogy rosszabbat már láttam, de jobbat még nem. Tehát ja, ez is okozhat számunkra egy megelégedettséget, de ahogy Péter atya is mondta, érdemes a figyelmünket arra irányítani, ami előre visz, ami az életet adja, ami abban segít, hogy újra felálljak, és ne azon sopánkodjak, hogy ennyi veszteségem meg annyi veszteségem van, és folyamatosan csak a csalódást lássam magam előtt. És ha még visszatérünk egy kicsit a csalódásra, akkor azt hiszem, hogy napjainkban az egyik nagyon-nagyon érzékeny csalódás az, amikor csalódunk az egyházban. Hogy amikor azt mondjuk a Hiszek Egyben, hogy hiszem az egy szent egyetemes és apostol anya szent egyházat, hát sajnos pont, hogy nem a szentségét tapasztaljuk meg nagyon sokszor, hanem inkább a bűnös voltát. És most, amikor azt mondom, hogy egyház, akkor nyilván egy olyan közösségről beszélek, amelyiknek én is a tagja vagyok ugyanúgy, mint azok a személyek, akikben csalódok. És nagyon-nagyon nehéz lehet azzal szembenézni, hogy az egyház bűnös is, és bűnösek lehetnek a vezetők is, és nagyon nehéz lehet ezzel így élni, vagy ezt legalábbis így felismerni. De lehet, hogy emögött az is van, hogy nagyon idealizáltunk valamit, hogy nagyon-nagyon tökéletesnek gondoltunk, és valahogy Jézus mégis az egyházat nagyon akarta, hogy legyen egy közösség a bűnösségével együtt, a gyengeségeivel együtt, és ha arra gondolunk, hogy az első apostolok is mennyire gyengék voltak adott helyzetben, most Péter apostol jut eszembe, aki ugye háromszor is megtagadta Jézust, és Jézus többször is rászólt, hogy nem úgy gondolkozol, Péter, ahogy én gondolkozom, és mégis őt választotta meg az egyház vezetőjének. Tehát az, hogy az egyházban is tapasztalok gyengeséget, tapasztalok hiányosságot, csalódom az egyházban, csalódom az egyház vezetőiben, csalódom azokban a személyekben, akik úgymond az egyházat képviselik, akiknek pont az lenne a feladatuk, a küldetésük, hogy az evangélium örömhírét, az értékét felmutassák, és pont ők bizonyulnak gyengéknek ezekben a helyzetekben. Ez is okozhat nekem csalódást, és még ez is megrekesztheti az ima életemet, és feltehetem a kérdést, hogy ha ők ilyenek, akkor te hogyan is imádkozzál, vagy hogyan is higgyél az Istenben, hogyha ilyen negatív dolgot tapasztal az ember, akkor igenis kihatással lehet az ima életére. De talán érdemes lenne újból és újból a figyelmünket elfordítani, illetve nem azt jelenti, hogy most ezt nem veszem tudomásul, vagy nem kell ezen változtatni, de hogy a bűnös egyházon túl lássam meg ennek az egyháznak a fejét, láthatatlan vezetőjét, Jézus Krisztust, akinek igenis van hatalma arra, hogy ezeket a gyarló embereket is megváltoztassa. Én nem tudom ezt megtenni, de imádkozhatom ezekért a személyekért, akikben csalódok, akik különösen az egyház értékeit kellene képviseljék, és imádkozhatom értük, hogy Isten az életüket változtassa meg, áldja meg őket valamiképpen, beismerésre jussanak, és talán már ez is segíthet minket abban, hogy a figyelmünket ne annyira a csalódásra fordítsuk, hanem inkább Jézusra, illetve a közben járó imára.
0: Most, hogy így mesélsz így a csalódásról, és hogy tényleg mindenféle emberben lehet csalódni, talán az jutott eszembe, hogy akkor, amikor valaki olyat tesz, ami arra vezeti a másik embert, hogy csalódjon benne, akár a viselkedésével, akár azzal, hogy talán azt akarja kimutatni, hogy hát ő most egy vezető, és akkor ő jobban tud mindenkinél mindent. És akkor eszembe jutnak erre mindig Jézusnak a szavai, hogy lehet, hogy kívülről jó embereknek tűnünk, meg olyan tiszta embereknek tűnünk, de belülről nem vagyunk tiszták. Tehát ilyenkor valahol belül nem érezzük azt a mély tisztaságot, amelyen minket a Jóisten megajándékozott. Talán Jézus nagyon sokszor emlegette ugye a képmutatást, hogy ne legyünk képmutatóak, hanem tudjunk lealacsonyodni az emberekhez, és egyformának lenni velük. Tudjuk elfogadni a bizonyos helyzeteket, és mindig az jutott eszembe, hogy ugye Jézus korában is a farizeusok nem fogadták el, hogy ő a messiás, és hogy ő lehet egy olyan proféta, aki egy jobb világot hozhat, hanem ugye minden áron megtettek mindent azért, hogy eltüntessék, mert hogy ő alásta a tekintélyüket. És valahogy ezt érzem sokszor a mai világban is, hogy sok olyan vezetőnk van, legyen ez akár egyházi vezető, vagy bármilyen világi, aki egy munkahelyen, vagy egy bármilyen helyen dolgozik, hogy olyan nagynak akarja tartani magát, és hogy tényleg néha olyan tettei vannak, ami olyan csalódásra sarkaltja az embereket. És ahogyan te is mondtad, ilyenkor kell az a pont eljöjjön a mi életünkben, amikor meglátjuk azt, hogy ezért az emberért nagyon sokat kell imádkoznunk. Tehát, hogy ne az ítélkezés legyen az első, hogy akkor én most elítélem, és hogy akkor ne is lássam többét, hát én be nem teszem többet a lábamat a templomban, mert ez a pap ezt tette és azt tette. És ilyenkor gondolkozzak el azon, hogy én a papért megyek a templomba, vagy a Jóistenért megyek oda. Persze nem könnyű, amikor egy olyan emberrel kell találkozzál, akiben csalódtál, de mégis talán ezen kéne elgondolkozzunk, ahogy te is mondtad, hogy közben járni ezekért az emberekért, imádkozni ezekért az emberekért, és talán ilyenkor imádkozni saját magunkért is, hogy könnyebben el tudjuk viselni ezeket a nehézségeket.
1: És nem véletlenül hagytam utoljára azt, amikor Istenben csalódunk, mert hogy ez is nagyon gyakran előfordul, hogy nagyon mély személyes Isten kapcsolatunk van, és aztán mégis eljön egy pont, amikor Istenben csalódok, és nem úgy alakul az életem, ahogy szerettem volna, és úgy érzem, hogy Isten magamra hagyott. Egy szóval, hogy csalódok az Istenben. Tehát, hogy igen, ez is teljesen reális emberi tapasztalat, ez is előfordulhat az életemben, és ilyenkor lehet, hogy annak a képnek kell összetörnie és átalakulnia, amit eddig az Istenről képzeltem. Tehát, hogy élem az életemet, kialakul egy kép bennem Istenről, és akkor azt gondolom, hogy ő mindig ilyen. És akkor keserűen tapasztalom, hogy most nem olyan. Tehát, hogy azt gondolom, hogy Isten mindig velem van, hogy érzem mindig az ő szeretetét, az ő irgalmát, az ő megbocsátását, az ő erejét, és bizony lehet, hogy jönnek olyan szakaszok az életemben, amikor nem érzem ezt. Tehát pontosan azt érzem, hogy Isten magamra hagyott, hogy tehetetlen vagyok, hogy messze van tőlem, hogy nem hallgatja meg az imáimat. Tehát pont az ellenkezőjét tapasztalom, és csalódok az Istenben. És igenis, ez a lelki életünknek is a velejárója, és lehet, hogy az, ahogy eddig tapasztaltam meg az Istent, lehet, hogy Isten egy újabb módon akar megmutatkozni, és én mindig ragaszkodom ahhoz, ami eddig volt, és azt gondolom, hogy az a jó, az a biztos, ahogy gyerekként Istent elképzeltem, ahogy gyerekként Istenhez ragaszkodtam, és akkor közben felnövök, és nem veszem észre, hogy Isten valami új módon, valamilyen más módon szeretne megmutatkozni nekem, de én még mindig ragaszkodom az addigi Isten képemhez. És nem baj, hogyha ilyen csalódásokon megyünk Istennel való kapcsolatunkon keresztül, mert ezek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valamiképpen mélyüljön az Istennel való kapcsolatom. És nyugodtan imádkozhatok Istenhez úgy, hogy Istenem, én most csalódtam benned, most én nem erre számítottam, hol vagy, nem talállak. Tehát nyugodtan lehet őszintén megmutatni Istennek az érzéseimet, a fájdalmamat, a negatív tapasztalataimat megosztani vele, mert hogy neki ez is nagyon-nagyon fontos. Ő életem minden tapasztalatával ismerni akar engem, és szívesen fogadja, ha én ezt megosztom vele. És engedjem azt, hogy valami átalakuljon bennem Istennel kapcsolatosan. Engedjem azt, hogy ő valami újat mutasson meg nekem, valami más módon lehet, hogy akar számomra megmutatkozni. Ne ragaszkodjak csak ahhoz, amiben eddig olyan nagyon biztonságban éreztem magam, hanem lehet, hogy valamilyen új utat akar nekem mutatni, és lehet, hogy ezt csak így tudja nekem megmutatni, hogy bizonyos szempontból még benne is csalódok. Sőt, mi a Szentírásban is olvashatunk ilyen csalódásról, amikor Jézus felteszi a kérdést az apostolainak, hogy ti is el akartok menni? Mert egy adott pillanatban, amikor az eukarisztiával kapcsolatosan a mennyből alászállott élő kenyérről beszél Jézus, hogy ez az én testem, amely a mennyből alászállt, és sokan nem értik ezt az eukarisztikus beszédet, és ettől kezdve azt írja a Szentírás, hogy sokan visszahúzódtak, és többé már nem jártak Jézussal. És akkor Jézus megkérdezi az apostolokat, hogy ti is el akartok menni? Ti is csalódtatok bennem? Ti nektek is már nagyon meredek ez, amit én mondok? Mert hogy Jézus pontosan ezt akarta nekik megmutatni, hogy ő az oltári szentségben akar velünk lenni, és velünk maradni, és nekik ez egy új volt, és ez idegen volt, ők eddig nem itt tapasztalták meg Jézust, és számukra ez olyan lehetetlennek tűnt, vagy a nagyon-nagyon ismeretlennek. És aztán Péter mondja, hogy kihez mehetnénk, Uram, az örök élet igéi nálad vannak. Tehát ezzel Péter megadta az esélyt Jézusnak, hogy igen, Jézus, mi egyféleképpen ismertünk meg téged, most nem értjük, hogy mi van, nem értjük pontosan a szavaidat, de bízunk abban, hogy amit te teszel, amit te most mondasz, az valamiképpen a javunkat fogja szolgálni.
0: Én úgy gondolom, hogy a mai műsorban is egy picit sikerült ezekről a csalódásokról beszélgetnünk, hogy hogyan is tudjuk ezt talán közelebb hozni önmagunkhoz, hogyan is tudunk ezeken a nehezebb csalódásokon átlépni, és ahogyan te is mondtad, továbbra is csak ki tudom emelni azt, hogy nagyon fontos az, hogy az imában mindig a Jóisten elé hozzuk ezeket a csalódásokat. Akár más emberekben csalódtunk, akár Istenben csalódtunk, mert ahogy te is mondtad, biztos, hogy mindenkinek az életében ilyen is volt, de ezeket mindig imában kell a Jóisten elé elvigyük, még akkor is, hogy haragszunk, mert ő az, aki segíthet abban, hogy sikerüljön tovább lépni, sikerüljön kiengesztelődni, és megnézni, hogy mi is az, amit elrontottunk, mert lehet, hogy a mi tetteink is oda vezettek, hogy csalódtunk valakiben. de az időnk az nagyon szalad a mai műsorban is, és ahogyan megszokhatták, a mai este is egy kedves történettel búcsúzunk.
1: Anthony de Mello a Csend szava című könyvéből olvasom. Egy újságíró kérte a mestert, hogy nevezze meg azt, ami a legjobban jellemzi a mai világot. A mester habozás nélkül válaszolt. Az emberek napról napra többet tudnak a világról, és egyre kevesebbet magukról. Később meg egy csillagásznak, akit elbűvöltek a modern csillagászat eredményei, hirtelen azt mondta a mester. A világegyetem milliónyi furcsasága, a fekete lyukak, a kvazárok és a pulzárok közül is a legérdekesebb kétség kívül az emberi személy. Mi is kívánjuk a kedves hallgatóknak, hogy nem csak a világ kutatásával és megismerésével érdemes foglalkozni, hanem önmagunk megismerésével, és amikor így szembesülünk negatív érzéseinkkel, csalódásainkkal, akkor talán lehet, hogy ezek is egy olyan lehetőséget is rejtenek magukban, hogy önmagunkat is egy kicsit jobban megismerjük.
0: Legyen ez így, gondolkozzunk el ezen a mai estén. Mi nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, és a mai műsorban is együtt lehettünk. További áldott szép estét kívánva mindenkinek, búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
1: Trepszker Erika
0: és Szűcs Tímea, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Immár a nap leáldozott, teremtünk, kérünk tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel is veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem, és a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.

0: már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
1: Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáit, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
0: Amen.
1: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
0: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
1: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige Szűz méhednek szűz gyümölcse.
0: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
1: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szent Léleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

0: hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

0: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Nagy Viktor kardiológussal Borsovszky Tibor beszélget.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, dr. Nagy Viktor kardiológust, belgyógyászfőorvost, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati hematológiai klinika hipertónia központjának vezetőjét. Isten hozott nálunk a Mária Rádióban, kedves főorvos úr, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásomat.
2: Kedves Tibor, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
1: Mint minden kedves vendégünktől szoktunk kérni egy szentírási idézetet. Kérlek, hogyha mondanál a hallgatók számára egyet, ami a szívedhez közel áll. Parancsolj!
2: Szerénytelenség lenne azt mondani, állítani, hogy napra kész vagyok a Bibliából. De kapaszkodjanak meg, amikor anatómiából levizsgáztam, akkor megfogadtam, hogy elolvasom a Bibliát, és el is olvastam. Két idézetet hoztam, hiszen beszéltünk erről, hogy szeretnél, hogy meséljek magamról is, és hozzak idézeteket. Az egyik idézet az a fejemhez áll közelebb, és ez meghatározza a filozófiámat. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet. Ez ugyanis meghatározza az embernek a világhoz való álláspontját. Tudjuk, utána elválasztotta Isten a sötétségtől a világosságot, aztán jött a víz, az este, a reggel, a megpihenések, jött az emberpár, a bűnbeesés és a többi. De az első sor az állásfoglalás a világról. A szívemhez egy picikét más idézet áll közel. Amikor erre rátaláltam, akkor nagyon megörültem. Így szól, bíztam az Úrban, bizakodtam, s ő lehajolt hozzám, és meghallgatta kiáltásomat. Sziklára állította lábamat, és megszilárdította léptemet.
1: Köszönöm, főorvos, ez nagyon szép volt, azt hiszem, hogy mindenki számára tetszetős volt. De hogy menjünk tovább a riportba, kérlek, mesélj hallgatóinknak, családodról, iskoláidról, hogy honnan indultál el.
2: Akárhogy is nézzük, én és a nemzedékem itt Magyarországon egy nagy közép-európai kohónak a szülöttei. A nagyszüleim közül hármójukat fogalmazunk úgy, hogy elcsatoltak Magyarországról. Csalóközből, Erdélyből és Rákospalotáról származom, és én egész életemben Újpesten éltem. Ez Újpest, ez alapvetően meghatározza az életemet is, világhoz való hozzáállásomat is, ugyanis amikor kisgyerek voltam, akkor az iskolába mentem, hazamentem, tanultam, eljártunk focizni, de akkor, hogyha valamit vásárolni akartunk, akkor bementünk Újpestre. Tehát ez egy olyan városka volt, ami ugyan már Budapest része volt, de mi mégis egy kicsikét a perem részen laktunk. Azután ez egy olyan lokálpatriotizmust okozott nekem, vagy váltott ki belőlem, ami azt jelentette, hogy Újpesten kezdtem el dolgozni először, ugye az összes iskolámat Újpesten jártam. Voltak olyan gyerekek, akikkel óvodában együtt kezdtük, és a gimnáziumban az érettségivel együtt fejeztük be életünk első részét. A iskola, az általános iskola, ahova jártam, az abban az évben készült el, amikor születtem. Köré építettek egy kis lakótelepet, munkás emberek költöztek be, mi a külső körben laktunk, és ez azt jelentette, hogy az általános iskolás osztályban egy olyan, megint csak egy ilyen közép-európai keveredés jött létre, ami azt jelentette, hogy mondjuk úgy, hogy a tehetségesebbek, azok fölkarolták a szerényebb képességgel rendelkezőket, és akárhogy is nézzük, amikor elkezdtek minket olvastatni, számoltatni alsó tagozatban, az osztály egyenletesen egy magas színvonalat hozott. Tehát nem dadogtak, szépen írtak. A legegyszerűbb emberek, akik oda jártak a osztályba, ugye nekem volt egy olyan szerencsém, hogy édesanyám tanárnő volt, és ezért próbált fegyelmezni, próbált megtanítani, hogy szebben írjak, jobban számoljak, és a többi, és a többi. Tehát nekem ebből a szempontból nyilvánvalóan lépés előnyöm volt, de ez az osztály, ez általános iskolás osztály kitermelt magából egy-két egyetemi tanárt, tehát professzort, kitermelt írót, akit jegyeznek ma az országban, és kitermelt egy csomó csodálatos embert, aki itt Magyarországon találta meg a számítását, gyerekeket nevelt, építette a jövőt. Na most a családomat, hogyha így végignézem, nekem a szüleim elváltak, és kisgyerekkoromtól édesanyám nevelt, édesapámnak el kellett mennie 56-ban az országból, és nagyon sokára találkoztam vele először, már harmadéves egyetemista voltam, amikor megjöttek, újra fölvettük a kapcsolatot egymásra, hát leveleztünk, de hát ez a személyes kapcsolatokat hát nem képes felettetni, tehát kellett a személyes kontaktus. Nos, én a általános iskolában, gimnáziumban, őszintén megvalva, leültem a könyvek mögé, tanultam, nagyon szerettem olvasni, azon belül egy külön világot szerettem meg, és azután, amikor fölvettek az egyetemre, akkor egy picit elkezdtem lazítani, akkor mondjuk úgy, hogy könnyedebbre vettem az életemet. Jól tanultam, de nem voltam a legjobb. Első osztályú állásom lett, de nem. Egyetemi klinikán elfekvőben kezdtem el dolgozni, és ott volt az a pillanat, amikor megtanultam tisztelni az életet, ugyanis az idős embereket ugyanúgy kell gyógyítani, ugyanúgy kell velük bánni, mint a fiatalokkal, és speciális ellátást igényelnek nyilvánvalóan. Néha a szememre vetették azt, hogy a frissen jött gyerek újraéleszti az öregeket. Hát nekem több sikerélményben volt részem, és ott tanultam meg közöttük a betegekkel együtt élni, a betegekkel kontaktust teremteni. Hát azután ott alakultak a barátságaim Újpesten nyilvánvalóan. A feleségemet az egyetemen ismertem meg, amikor bementünk a fizikai előadást meghallgatni a szünetben, valahogy néhányan elkezdtünk beszélgetni egymással. Négy ember beszélgetett, és ez a négy ember csoportás lett teljesen véletlenül. Az egyik azóta is az egyik legjobb barátom, a másik a feleségem lett, a harmadik egy lány, aki magasra tört, kiváló orvos lett belőle, de ez az érdekesség, hogy 350 emberből ott elkezdtünk beszélgetni, és négyen egy csoportba kerültünk, és nem azért, mert egy csoportba akartunk menni, már eleve úgy osztottak be minket. Hát ennyit gondolok így nagy vonalakban az életemről elmesélni, tehát Újpest meghatározta, ahogy felnőttem, a civilizálódásomat, és meghatározta azt, hogy hogyan léptem utána tovább a iskolában is, és az egészségügyben is.
1: Ha megengedett főorvos, egy köztes kérdést hagyd tegyek föl neked. Én úgy tudom, hogy nagypapa vagy.
2: Hogyne.
1: Hány gyermeked van, és hány unokád?
2: Két gyermekem van, és négy unokám. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a gyerekeim itthon maradtak, bár volt csábítás szépen, de úgy döntöttek, hogy Magyarországon maradnak, Magyarországon élnek. Remélem, hogy az unokáim is majd ezt követik.
1: Ők orvosok egyébként? A két lányod van? Ugye?
2: Két lányom van, igen. Az egyik lányom orvos, pszichiáter, a másik lányom jogot végzett egy cégnek a gazdasági jogásza.
1: Értem. Egy picit menjünk tovább a riportban. Úgy tudom, hogy az orvosi pályádat 1978-ban kezdted el az újpesti Károlyi, jól mondom, Károlyi kórházban. No, ezzel kapcsolatban szeretném még megkérdezni, hogy mint fiatal orvost, milyen tapasztalatokat szereztél ott a gyógyítás terén? Hogyha erről néhány mondatot mondaná a hallgatóinknak.
2: Érdekes volt, ugye, mondtam, hogy jó tanultam, de elfekvőbe vettek föl, belgyógyász akartam lenni. Én valahogy a pályám úgy indult, hogy mivel édesapám orvos volt, ezért valamikor az általános iskola alsó tagozatában, és mivel ő messze volt ugye az én világomtól, úgy döntöttem, hogy orvos leszek én is. Ezt a döntésemet, ez a saját döntés volt, az édesanyám nagyban támogatta, ezt aztán persze nagyon kevesen hitték el, hogy majd ott Újpesten egy kisiskolából valakiből egy osztályban orvos lesz, de mondtam, hogy a példa, hogy nagyon-nagyon-nagyon kedves osztálytársaim voltak, és tényleg előre jutottak, mesterei lettek a foglalkozásuknak. Na most a elfekvőben, amikor dolgoztam, fél időben bevittek katonának, egészségügyben természetesen folytattam ott is a munkámat. Ez egy nagyon jó kis tréning volt, ugyanis egyedül voltam sok beteggel vagy sok emberrel, és nem voltam fölkészülve még a pályára. Tudtam egy csomó mindent, tudtam, hogy a betegségeket hogy kell gyógyítani, voltak tankönyvi tapasztalataim, de amikor szembesültem egy beteggel, akkor néha a klasszikus trükkhöz folyamodtam, megvizsgáltam, aztán elmentem kezet mosni a másik szobába, és lázasan lapozgattam a könyvet, hogy próbáljam meg rá fabrikálni a betegségre a tennivalókat.
1: Ehhez kapcsolódóan hadd szabadjon kérdezni, ugye tudjuk, hogy az ember testből és lélekből áll. Neked, mint orvosnak, nem csak a testet kell gyógyítani, én úgy gondolom, hanem a pszichológián keresztül a lelket is valamilyen úton, módon. Ezt tudod gyakorolni jelenleg is? Hisz minden ember más és más, és minden ember más kontaktusban van egy orvossal.
2: Fogalmazunk úgy, hogy az elején maximálisan belevetettem ebbe a lelki segélynyújtásba. Ez később, amikor rájöttem, hogy ez egy külön szakma, egy picikét elgondolkodtatott, hogy mennyire szabad nekem lelki támaszt nyújtani a betegeknek, és aztán rájöttem, hogy kötelező. Kötelező, mert egy egyszerű magas vérnyomás beteg, akkor, hogyha percenként úgy érzi, hogy ugrál fölfele a vérnyomása, akkor el kell magyarázni, meg kell nyugtatni, segíteni kell, hogy ez inkább az ő idegrendszeri állapotából származik, nem annyira a betegségéből. És hogyha ezt sikerül tudatosítani a betegekben, akkor győztünk. A másik pedig a nagyon-nagyon nehéz dolog, a emberi élet vége felé. Hát a betegeket, ők tudják, hogy végét járják már. Megpróbáltam mindig azt a támaszt nyújtani, hogy lehet, hogy tényleg közelít az élet a végéhez, de próbáljon meg mosolyogni a családra, üljön fel az ágyban, próbálja meg elfoglalni magát, és akkor sokkal könnyebb lesz majd a vége.
1: Igen, visszatérve a Károlyi Kórházhoz, hogy látod, hogy kitől tanultál ott a legtöbbet? Volt ott valami professzor vagy főorvos, aki példaképed volt, hogy így mondjam? A másik pedig, amit meg szerettem volna kérdezni, egy orvostól meg kell, nagyon sok ügyeletet kellett csinálni a kórházban abban az időben?
2: Károlyi Kórház egy külön történet, hiszen Újpestnek a kórháza. A Károlyi grófok alapították, Károlyi Sándor nevéről van elnevezve, és ápolástan gyakorlatomat ott csináltam. Bementem, egy idős öreg úr volt a osztályvezető, hozzá lettem beosztva, azt mondta, hogy újpesti vagy? Mondtam, újpesti. Édesanyád pedagógus, édesapád orvos. Orvos? Hol? Hát nem Magyarországon. Mikor végzett? Mondtam, hogy 1944-ben. Neve? Mondtam, hogy Nagy László. Te, figyelj csak, ilyen magas, ilyen kis bajusza van, ugye? Kiderült, hogy nála könyvezett ő is. Azután voltam a kórházban nyáron betegszállító. Ugye lenyugodtunk, akkor bementem a könyvtárba egy kicsit olvasgatni, mert nem jutottam még ilyen magas szintű orvosi dolgokhoz, orvosi hetilapot lehetett olvasgatni, és a tévé alatt volt egy kis ilyen regiszteres füzet. És a regiszteres füzetben végiglapoztam, és hát N betűnél megtaláltam, hogy édesapám neve szerint itt dolgozott ettől eddig. Tehát ezt azért mondom, hogy a Károlyi Kórház megint egy ilyen lelkem közepe, szívem közepe. Letudtam a katonaságot, még néhány hónap elfeküdt, és utána átkerültem a Károly Kórház aktív belgyógyászatára. Kardiológiai profilja volt az osztálynak, és a főnököm néhány évvel azelőtt a egyes belklinikáról jött ki, kardiológus főorvos volt. Akkor, amikor aznap, amikor beléptem megint csak a kórházba, aznap nyitották meg az osztályon a koronária őrzőt. Tehát azt a magas szintű szívbeteg ellátást nyújtó kis kórtermet, ahol minden ágyon lehetett a betegek szívét monitorozni, ahol külön nővér vigyázott rájuk, ahol az újraélesztés speciális műszerei adottak voltak. Nos, a főorvosnak tényleg nagyon sokat köszönhetek, nagyon szigorú ember volt, nagyon nagy tudású. Hát ugye egy ilyen fiatal, loboncos hajú sráccal mindig egy kicsikét olyan, hát a mi gyerekünk, de hát azért egy kicsit jobban, keményebben kellene fogni, valahogy így állt hozzám. Néha nem is nagyon figyelt oda, amiről beszéltünk. Aztán egy alkalommal, és ezt a Mária Rádió hallgatóinak üzenem, egy alkalommal szervezett a birtokán, ugye birtok idézőjelben, a Csepeli szigetnek Ráckevei ágban volt egy kis nyaralója, minden évben nyáron meghívta az egész osztályt. És akkor valahogy úgy jött ki a lépés, hogy én nem fértem be más kocsiba, és engem ő vitt el, és elkezdett beszélgetni, hát ugye a klasszikus főnöki kérdések, hogy milyen a hangulat az osztályon, mennyire jövök ki ezekkel jól, ez gyorsan abba is hagyta, mert ezekre nem válaszoltam, és akkor valahogy elkezdtünk beszélgetni a világról, és eljutottunk odáig, hogy csak kell valamilyen gondoskodás a világ hátterében, csak kell valami vezérlő értelem a háttérben, és láttam, hogy ő is erre gondol, amire én, és ő is ezt látja, ez a világnézet, és attól onnantól kezdve vett komolyan. Ez néhány év után lett akárhogy is nézzük. Én akkor, amikor átkerültem a klinikára, gyorsan osztályvezető lettem, és esküszöm, hogy minden egyes alkalommal, amikor elakadtam, referált a gyakornokom, meghallgattam, ott volt a beteg, megvizsgáltam, és nem jutottam első pillanatra dűlőre, hogy milyen irányba kellene menni. És akkor leültem a beteg ágya mellé, ismét megvizsgáltam, és arra gondoltam, hogy a Károlyi Kórházban a volt főnököm, Iskun Miklós tanár úr, mit mondana ilyenkor, és ez mindig segített. Tényleg mindig segített. Ez lehet, hogy jó volt a mester.
1: Menjünk tovább a riportban, ugye hát ma már tudjuk, hogy Magyarországon hát a kardiológia igen vezető gyógyászati ág, és nagyon jól tudják gyógyítani a szívbetegeket. Mi a véleményed erről a dologról, hogy a szív átültetéssel kapcsolatban hogy áll jelenleg Magyarország?
2: Szívátültetés nagyon-nagyon-nagyon fontos. Azt mondjuk technikai kérdés. Technikai, de nem technikai azért, mert a szívét adnia kell valakinek, és kevesen vannak, akiknek a szíve felhasználható átültetésre, pedig a várólista az nem rövid. Azt gondolom, hogy volt egy pillanat, amikor egy olyan 20 körüli éves átültetés után beléptünk az Eurotransplantba, és akkor ugrásszerűen megnőtt a szívátültetések száma Magyarországon. Ugye a szívsebészeknek nagyon-nagyon jó a keze. A legmagasabb szinten operálók azok, akik közül kikerül az átültető szívsebész. Tehát a technika megvan. Helyek közel még a kapacitás is megvan, most már egyre inkább, vagy megvolt, és most már egyre inkább megvan. Sokkal többet lehetne, beteget lehetne átültetni, akkor, hogyha lenne elég szív.
1: Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni tőled, úgy eszembe jutott, hogy ma már úgy tudom, hogy hát egyrészt ugye használnak műszíveket, de én úgy tudom, hogy tudnak különböző eljárásokkal szívet létrehozni, sőt, úgy tudom, hogy sertésszívet is beültettek emberekbe. Tehát hogy látod, hogy ez egy jó irány végül is? vagy csak az a jó irány, hogyha találunk egy megfelelő donort, és annak a szívét ültetjük be egy emberbe.
2: Azt gondolom, hogy a végleges megoldást ma a donor szív jelenti. Az áthidalást, tehát a bridge, a híd, amíg eljut odáig a beteg, nagyon gyakran a mechanikus műszív, ami összezsugorodott akár egy kis tenyérnyi készülékké, megfelelő áramszolgáltatással természetesen, fel van szerelve a betegre, mondjuk úgy, hogy csövek lógnak ki belőle, de hosszú ideig, egy évig akár lehet élni vele, és eljut, megéli a szívtranszplantációt. A sertés szívvel kapcsolatban én úgy tudom, hogy ezek a kezdeti kísérletek nem igazán azért voltak kudarcosak, mert ne fogadta volna be a szervezet, tehát egy rejekciós reakció, egy kilökődési reakció lett volna, hanem azért, mert teljesen véletlen módon valamilyen fertőzés áldozata lett a beteg. Ugye egy szívtranszplantált és szervtranszplantált embernek az immunrendszerét gyengíteni kell azért, hogy befogadja a beültetett szervet. És hát ezek az emberek ki vannak téve a hónakfagynak, de vissza kell gondolni arra, hogy az első magyar szívát ültetett fiatalember évtizedekig élt. Évtizedekig.
0: Dr. Nagy Viktor kardiológussal Borsovszky Tibor beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok élete című műsorunk. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Írja Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, 6. fejezet, 9. vers. Kedves Mári Rádió hallgatók! Világunkban annyi rosszat lehet hallani. Családok hullanak szét, emberi sorsok mennek tönkre, és igen, nem valami biztató a helyzet. Mintha Isten nem lenne jelen a világban. Sokan hiszik ezt, sokan mondják ezt. Szent Pál apostol arra bátorít, ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Minden nehézség, minden megpróbáltatás, kereszthordozás, élet tragédia ellenére is van egy érett megfogalmazás, egy érett mondat, egy igazán mély bölcsesség, amely talán ránk is igaz lehet. Minden vihar, minden nehézség, minden megpróbáltatás, minden akadály ellenére én úgy is teszem a jót. Talán ez a fajta szemlélet segíthet bennünket, hogy Isten országát építsük. És talán ezt nem könnyű kimondani, nem könnyű megélni, de a szívünk mégis odahúz Isten felé. Én úgy is teszem a jót. Nem azért, mert megköszönik, nem azért, mert viszonozzák, nem azért, mert megháláják, hanem azért, mert a jó nem attól függ, hogy a másik ember mit mond, mit tesz, hogyan viszonozza, hanem a mi szívünktől, amelyet az isteni szeretet ölel körül. És talán a világ sokszor azt mondja, miért legyek jó, ha mások nem azok? Miért bocsássak meg? Miért segítsek annak, aki nem érdemli meg? Miért legyek jó, ha úgyis elgáncsolnak? Úgyis belénk rúgnak? Úgyis hálátlanok maradnak? De jusson csak eszünkbe, mit mond az Úr Jézus? Szeressétek ellenségeiteket is. Mert a jóság, a szeretet az nem cserekkereskedelem, nem üzlet. A jó ember nem azért jó, mert mindenki megérdemli. Isten nem azért jó, mert minden egyes ember megérdemli azt. Hanem mert az ő szívében, Isten szívében és Isten szívéből jön a szeretet. A jó ember pedig azért tud jó maradni egy nehéz világban, egy rossz világban, egy nehéz helyzetben, mert az ő szívében ott él az Isten. És talán érezhetjük azt, hogy a jóságunkkal néha magányosak vagyunk, egyedül maradunk. Néha úgy érezzük, belefáradunk, elég volt a küzdelem, elég volt a harc. Hiszen csak mi próbálunk békét teremteni, mi próbálunk kiengesztelődni, mi próbálunk türelmesek maradni, mi próbálunk bocsánatot kérni, megbocsátani, talán csak mi figyelünk oda. De mégis hinnünk kell azt, hogy a jóság, mint ahogyan a kereszt áldozat, Isten üdvösség története nem hiába való. És talán a jóságnak nem mindig látjuk olyan hamar a gyümölcsét. Nem olyan gyorsan születeljük le azt. De higgyünk abban, hogy a kegyelem az mindig működik. És talán Isten, aki mindenhol és mindenben jelen van, mindent lát. És minden jó tettet feljegyez. Egy történet szerint egy idős néni minden reggel sepregetett a háza előtt. Ott a járdát, amely piszkos volt, amelyet sokszor falevelek borítottak. De ő mindig sepregetett, télen, nyáron, tavasszal vagy éppen ősszel. Sokan látták ezt, és egyszer csak megkérdezték. Tessék mondani, miért csinálja ezt? Hát úgysem veszi észre senki sem. Úgysem köszöni meg senki sem. Ez az idős néni elmosolyodott, és azt mondta, lehet.
De én azt szeretném, hogy ahol elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. És kedves Mári Rádió hallgatók, értjük már a jóságnak a szemléletét, a mondandóját. Ez a keresztény embernek a lelkülete kell legyen. Ahol én elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. Ott egy kicsit több béke legyen, több jóság, több remény, több hit, több irgalom, több megbocsátás. Nem azért teszem a jót, mert mindenki megváltozik holnaptól. Lehet, hogy nem fog. De az én szívemben ott él az isteni szeretet. Nem tehetek másként. A jó ember, aki törekszik jó maradni ebben a világban, a jóságot akarja éltetni és élni, Istenhez hasonló. Mit mond az Úr Jézus? Isten minden nap felhozza a napot a jókra és a gonoszakra. Isten mindig ad esőt annak is, aki hálás, és annak is, aki hálátlan, Isten gyalázó. Miért? Mert Isten maga a jóság. Az ő szíve ilyen. És amikor mi ki tudunk tartani a jóban, amikor egy kicsit ki tudunk tartani, akkor ő hozzá hasonlítunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, és kedves Mári Rádió hallgató, ne engedd, hogy a világ keményé tegye a te szívedet. A sok nehézség, a megpróbáltatás, a kereszthordozás ellenére sem. Lehet, hogy nem mindig kapsz vissza abból a jóból, abból a szeretetből, abból a megbocsátásból, amit te adsz. És lehet, hogy nem is értékelik mindig azt, aki te vagy. A te jóságodat, a te szeretetedet. De akkor is jusson eszedbe. Én úgy is teszem a jót. A jóság nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy Isten ott él bennünk. A jóság annak a jele, hogy Isten ott él bennünk, még ott él bennünk. És lehet, hogy valaki éppen a te csendes jóságodból fogja újra elhinni, hogy a világban van még fény, a világban még van remény, érdemes élni. A mai napon törekedjünk arra, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahová megyünk, ott a világ mindig egy kicsit szebb legyen utánunk, általunk. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

vagy pedig október 8-án, azaz ma, Szűz Mária, a magyarok nagyasszonyának ünnepe. Ugyanis Szent István halála előtt, 1038-ban, Nagy Boldogasszony napján Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták tovább. A Mária tiszteletnek a nemzeti jellegét a Szentszék is elismerte. A magyarok nagyasszonya ünnepét 13. Leó pápa rendelte el 1896-ban, majd 10. Szent Pius az ünnepet október 8-ára tette. 1980-ban II. János Pál pápa ezen a napon a Szent Péter Bazilika altemplomában a magyarok nagyasszonya tiszteletére kápolnát szentelt. Azóta évente magyar püspökök és Rómában tartózkodó magyar papok ünnepi szentmisét mutatnak be a kápolnában. Ezen ünnepek aranyozzák be hétköznapjainkat, teszik kivételessé október első hetét. Ezek között az ünnepek között a Máriához fűződő két ünnep az, amely nemzetünk Szűz Máriás lelkületét tükrözi leginkább. Magyarország Mária országa, mint ahogy ezt Knapp Éva és Tüskés Gábor, az egy történelmi toposz a 18. századi egyházi irodalomban című tanulmányában elmondja, mely tanulmány a Vigiliában jelent meg nyomtatásban. A Mária tisztelet történetének egyik meghatározó vonulatát alkotja az elképzelés Mária országokat és népeket védő szerepéről, mondják a szerzők, majd így folytatják. A késő középkorban és kora újkorban Franciaországot, Bajorországot, Ausztriát, Csehországot, Lengyelországot és Magyarországot egyaránt Mária országainak tekintették. S Mária ország patronátusa fontos szerepet töltött be a nemzeti azonosságtudat, a Mária kultusz, az egyházi irodalom alakulásában. Az irodalom történet számára Magyarország Mária országa. Regnum Marianum egy több nemzetnél különböző formában élő nemzetközi toposz együttes helyi változata. Eddig az idézet. Az elmondottak és leírtak fényében Máriára, mint Patrona Hungáriára vonatkozó irodalmat sorakoztathatunk fel. Rosti Kálmán katolikus papköltő és főgimnáziumi tanár a kalocsai érsekségi hatóság és a rendi elöljáróság jóváhagyásával adta ki a Magyarok nagyasszonya című kötetét. Szűz Mária tiszteletére és dicsőségére 1903-ban. Ebből a gyűjteményből olvasnék fel néhány verset, melyeknek szerzői olyan jeles irodalmi nagyságok voltak, mint például Pázmány Péter, a magyar barokk képviselője, vagy mint maga a kötet szerzője, Rosti Kálmán. Rosti Kálmán Ó Gloriosa Mária ének Pázmány latin himnusza nyomán.

ó dicsőséges, ó ékességes, mint a csillag fényes. Úrnőnk s anyánk vagy, drága, szép, erényes. Angyali szózat, látnoki jóslat, ős királyi magzat, bölcs Salamonnál zeng neked a hangzat. Menj, királynője, baj enyhítője, égi sark erője, tavaszi színben rózsa aranytője. Hajnal nyílása, életünk világa, nap dicsősugára, új fényt fakasztál üdvünk borujára. Regnum Marianum, Mária országa, mert világos kert vala, hajdan Pannonia, mondja a glossa, keresztények segítsége ünnepén. Mint új Jeremiás ülök Sion kövén, mely porba dőlt oltárirul, hol sok Makábeus vérén a harc fövény szent rózsakert gyaránt pirul. Ráhul könnyűm, melyet a búki csalt zokogva zengem el a régi dalt. Virágos kert vala híres Pannonia, mert tüsketermő zord avar, anyjára szór tövis káromkodó fia, a háládatlan korcs magyar. A puszta kerten dúl száz szörnyeteg, hazánk virágát bűnnel ölte meg. Mely kertet öntözi a szép szűz Mária, ah, most könnyűket öntene, jobb volna szép szemét álomra zárnia, mint látni, hogy vesz édene. Csak sírj az őszi dísz ravatalán, e könnyesőtől felvidult talán?

mert sok viszontagságon kellett átmennie nemzetünknek, sok vészt s vihart kellett kiállnia, s mégsem veszett el, mert az égiek pártfogolták. Zrínyi Miklós szigetvári hőst és társait az angyalok és szentek emelték a mennyországba, s bár testileg elpusztították őket, a lelkük örökre ott lakozhat a mennyországban. Arany János Toldi estéje című alkotásában megelevenedik az a Szent László legenda, amely arról tudósít, hogy nem csak a nagy és dicső lovak király kélki sírjából, hogy a megszorult székelyeknek segítsen, de a szűz, a boldogságos is ott lebeg a fejük fölött égi glóriában, láttára a pogány tatár is megtér, keresztényi lesz. Mint látjuk, az említett toposz mélyen gyökerezett a 17. századtól a 19. századig Magyarország kultúrájában és történelmi valóságában. Mint arany elbeszélő költeménye is mutatja, a gondolat létrejöttéhez és megszilárdulásához jelentősen hozzájárult a Mohács utáni nemzeti tudat másik meghatározó összetevője. Előbb a tatár, majd a török hódítás, a tömeges, sőt kollektív elhagyatottság, a fenyegetettség érzet. Ehhez az elhagyatottsághoz és fenyegetettséghez járul a védő, az óvó patrónus esetükben patróna gondolata, hiszen országunk védője hatalmasabb mindenkinél, valóságos, égi patróna. Sajnos a fenyegetettség érzés a török veszedelemmel nem múlt el. Hiszen ezután következtek az idegen uralkodók, s ezek hozták meg az abszolutista kormányzást, az elnyomó politikát, az ország területének szétdarabolását, s nemhogy enyhült volna a népünkre, nemzetünkre gyakorolt nyomás, inkább súlyosabbá vált. Ezért aztán a magyar nép, aki nem szereti és nem tiszteli a királyt, szívesebben látja Máriát az ország trónján. Második Rákóczi Ferenctől kezdve nem egy katolikus szerző örökíti meg a korona felajánlás motivumát műveiben. Ezért aztán, amikor olyan nagyszabású vereséget szenved a magyar nemzet, mint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukása, amikor az önkényuralom erősebbé és kegyetlenebbé válik, mint valaha, a magyarok ismét Mária felé fordítják könnyáztatta arcukat. Rosti Kálmán Mária kertje című költeményéből ezt a fájdalmat érezzük ki. Hol vannak az ősök? Mária szentei, akik imapajzsal vívtak a nemzetért, s azt annyi ezernyi vészből kibírták menteni, hogyha Istenétől vak dühe messze tért. Ah, mely őket égi pálmákká nevelte, lelki sivataglőn Pannónia kertje. Hol vannak az ősök? Mária vitézi, István, Deli László, hol vagytok nagyok ti? Míg nevetek ott fent Szent Babér tetézi, lent a közöny éjén már alig ragyog ki. Karotok e szép hont oltárra emelte. Lelki rom puszta most Pannónia kertje. Hol vannak az ősök? Mária füzére, Imre, Margit, Erzse, liliomok, gyöngyök. Megvert íj erénydiszt korcs korunk űzére, szebb nekik a késár, por s arany göröngyök. Bűn s gyönyör a hitnek gyöngyeit leverte. Puszta sivataglőn Pannónia kertje.

1849. augusztus 13-án világosnál a magyarok az orosz csapatok előtt letették a fegyvert. A tábornokok úgy hitték, hogy az oroszok megvédelmezik őket a vérszomjas Hajnautól, de sajnos csalódniuk kellett. Hajnau, a brescsiai hiéna október 6-ára tűzi ki a szabadságharc tábornokainak kivégzését. Október 6-án hajnali 2 és 3 között a papok felkeresik a halálra ítélteket. 17:30 először a golyó általi halálra ítélteket, Schweidel Józsefet, Kis Ernőt, Dezsőfi Arisztidet és Lázár Vilmost vezették el a kivégző osztag elé. Ezután következett az akasztófára ítélt tábornokok kivégzése ebben a sorrendben. Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanics János és Vécsei Károly. Ez utóbbi vértanú büntetését saját apja közbenjárására súlyosbították. Végig kellett néznie társai kivégzését. A kivégzést követően az elítélteket közszemlére tették ki, majd este az agyonlőtteket a sáncárokban, a felakasztottakat a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottakat levetkőztetve helyezték el, hol a bitófa elé, hol mögé, majd melléjük döntötték az akasztófa oszlopokat is. Csak elképzelni tudjuk, mi zajlott a vértanúk szívében, lelkében. Egy biztos. Méltósággal haltak meg, éppen olyan méltósággal, mint ahogy éltek, s mint ahogy küzdöttek a szabadságért. Egy másik, igen tehetséges, de elfeledett papköltő, Lázár Miklóstól lából született, az imadal a Boldogságos szűzanyához című költemény, melynek megzenésített változatát jól ismerjük. Hozzád fohászkodunk, áldott védasszonyunk, boldogságos szent szűz, kegyes anyánk. Enyhítni gyermekit, fájó keserveit, üdvet honából, ó, tekints le ránk. Szemedből egy sugár, ha fájdalmunkra száll, megszűnnek dult szívünk gyötrelmei. Anyánk, siess értünk könyörgeni. Anyául tégedet, ki értünk szenvedett, megváltunk, szent fiad adott nekünk, hogy éltünk útjain, ha ránk rohan a kín, öledben a vésztől mentek legyünk. S nekünk így, akikért keresztfán ont a vért, üdvet teremjenek gyötrelmei. Anyánk, siess értünk könyörgeni. S a népet, e hazát, neked ő adta át, kit trónra önmaga az Úr emelt. Hogy lennél gyámola, viszont, mint ő vala, legyen híved minden magyar kebel, s a szívben így veled, egyesült hon felett, ne győzzenek soha vad elleni. Anyánk, siess értünk könyörgeni. S neked, amíg anyánk, hív gyermekid valánk, dicsfény ragyoga-e haza felett, mihelyt elpártolánk tőled gyász szállalánk. Sorsunk török bilincs rabiga lett. S ha fel nem emeled imáddal népedet, elnyelték volna őt keservei. Anyánk, siess értünk könyörgeni. Szent szűz, ki-e hazád elveszni nem hagyád. Ó, nyert ki még csak e kegyet nekünk, legyen egünk alatt egy hit, egy akarat, s te hozzád lángoló szeretetünk, s így, bírva kedvedet, mit csak imád tehet, beteljenek szívünk reményei. Anyánk,
siess értünk könyörgeni. Ha a nagy pillanat jön, s éltünk megszakad, s hívő lelkünk mennyben keres hazát, ó, tárd ki azt nekünk, s add, boldogok legyünk, fajunknak e földit adhatni át, hogy itt len, s odafenn, örök hazánk legyen, s nem hervadók néped örömei, anyánk, siess értünk könyörgeni. Reméljük, hogy mindazon magyar és nem magyar, mindazon igaz ember, ki tiszta szívből élt hazájának, s ha kellett halt megérte mára, már révbe ért a mennyek országában, ahol nagyasszonyunk szeretete várta, és övezi őket mindörökké. Áldott, kegyelemben gazdag ünnepet kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Zalder Éva Máriát hallották az angyalok citeráján.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

sikeresen befejeződött 14. Leó pápa tüdőműtétje. Szeretettel és tapsal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. Október 20-áig, jövő keddig, minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Leó pápa a levélben köszönte meg Giovanni Battista Re bíboros hűséges szolgálatát. Világszerte imádkoznak 14. Leó pápáért.

0: Sikeresen befejeződött 14. Leó pápa tüdőműtétje. Sikeresen befejeződött 14. Leó műtéti beavatkozása a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban, közölte október 13-án kedden este a Szentszéki sajtóiroda. A Szentatya tüdejéből egy jól körülhatárolható gócot távolítottak el. A műtét a terveknek megfelelően zajlott, a pápa már visszatért kórházi szobájába. A beavatkozás sikeresen befejeződött a tervezett időben és módon, tájékoztatott a Szentszéki sajtóiroda Telegram csatornáján a 14. Leó pápán október 13-án délután végrehajtott műtétről. A Szentatyát a római Gemelli Kórház mellkassebészeti orvoscsoportja operálta meg, Stefano Margaritora professzor vezetésével, hogy eltávolítsák a tüdejében felfedezett, jól körülhatárolható gócot. A Szentatya visszatért a szobájába, erősítette meg a Szentszéki sajtóiroda, hozzátéve, hogy további tájékoztatást adnak majd az állapotáról. A korábbi bejelentésnek megfelelően 14. Leó pápa kedden befeküdt a római Gemelli kórházba. Szeretettel és tapssal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. A Szentatyát több száz ember várta tapssal, biztató szavakkal és imádsággal. A pápa mosolyogva üdvözölte a jelenlévőket, köztük a kórház betegeit. A tervek szerint közel egy hétig marad a kórházban. Itt van, megérkezett, kiáltották a Gemelli kórház előtt várakozó emberek, amikor 14. Leó pápa autója behajtott az intézmény kapuján. A Szentatya érkezését már kora reggel óta több százan várták a kórház előtt és annak épületében. Bátorság, imádkozunk érted, éljen a pápa, kiáltották az emberek, miközben a kórház ablakaiból és erkélyeiről is sokan integettek. Megnyered ezt a csatát, kiáltotta Francesca Romana, aki kerekes székben, gyapjú takaróba burkolózva várta a Szentatyát. Aurora, a Szent Szív Katolikus Egyetem hallgatója, elmondta, hogy mindenképpen személyesen szeretett volna eljönni, hogy üdvözölje a pápát. Éppen videóhívásban beszélt családjával, amikor 14. Leó elhaladt előtte. Leó pápa mosolyogva tekintett az őt köszöntő emberekre, és láthatóan meghatódott a szeretet megnyilvánulásaitól, mint megválasztásakor a Szent Péter Bazilika központi erkélyén állva. A kórház vezetői fogadták a pápát az intézmény előtt. 14. Leó röviden üdvözölte a jelenlévőket, köztük több gyermeket és kerekesszékes beteget is. A kórház épületében is sokan igyekeztek kezet fogni a pápával, vagy néhány biztató szót intézni hozzá. A Szentatya a 10. emeletre ment, ahol korábban II. János Pál és Ferenc pápa is többször részesült kórházi kezelésben. A pápák számára fenntartott részleget, ezért a köznyelv 3. Vatikánnak is nevezi. A jelenlévők közül néhány szerzetesnő a kórház Szent II. János Pál kápolnájában imádkozott a pápáért. Itt kedden este 6 órakor Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke vezet rózsafüzér imádságot, amelyhez lélekben az egész római egyházmegye csatlakozik. Elena Beccali, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektora, az intézmény egész közössége nevében fejezte ki szeretetét és lelki közelségét 14. Leó pápa iránt. Közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem imádsággal kíséri a Szentatyát, és mély hálával tekint tanítására, amely arra buzdít, hogy minden ember méltóságát helyezzük a középpontba, valamint építsük a párbeszédet és a békét.
1: Matteo Bruni szentszéki szóvivő hétfőn délután tájékoztatást adott 14. Leó pápa kórházi kezelésének időpontjáról. Az új helyzet miatt a Szentatya programja és a vatikáni Amoris Laetitia csúcs találkozóra vonatkozó összes terv megváltozott. A Szentatya a világ 5 kontinense szinte minden országának egyházi és politikai vezetőitől jó kívánságokat és bátorító üzeneteket kapott. Leó pápa október 12-én hétfőn délelőtt az összes tervezett audienciáját megtartotta, azonban délután nem vett részt a 6. pál teremben az Amoris Laetitia témájában tartott találkozón. Általánosában elmondható, hogy a műtét és az azt követő kórházi tartózkodás változásokat jelent a találkozónk alakulásának menetében. Nyilatkozta a Szentség sajtó irodájában tartott hétfői tájékoztatón Giacomo Costa jezsuita atya, az amorisztetícia találkozó módszertani felelőse, a színódusi főtitkárság tanácsadója. Az egyházban tovább folytatják a hívek az imádságot Péter utódjának egészségéért, miközben jelentős változások történnek a már korábban tervbevett vatikáni események tekintetében. Ezen változások egyike a szerdán, október 14-én a Szent Péter téren tervezett szentmisét illeti, amelyen az esemény összes résztvevője, a keleti egyházak vezetői, a püspöki konferenciák elnökei, a delegált házaspárok és család szakértők vesznek részt. Immár nyilvánvaló, hogy nem Leó pápa celebrálja a szentmisét, aki úgy döntött, hogy Luis Antonio Tagde bíborosa, a bíborosi kollégium nemrégiben megválasztott dékányára bízza a szentmise bemutatását, amelynek során különösen is a szentatya egészségéért, valamint a családokért fogunk imádkozni, közölte Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse. Egy másik új fejlemény a csúcs találkozó végén elkészítendő szintézissel összefoglaló jelentéssel kapcsolatos. Costa atya arról tájékoztatott, hogy Leó pápa szeretné megismerni a szintézist és el akarja mondani róla véleményét. Ezért azt kérte, hogy a jelentést a tervezettel ellentétben ne tegyék közzé. A pápa igényt tart arra, hogy átvegye a dokumentumot, és miután kijön a kezelésről, majd elmondja a saját véleményét. Nagyon szép Leó pápa szándéka, tolmácsolta Giacomo Costa atya, hogy meghallgassa a tanácskozás eredményét, és nem hagyja, hogy az csak úgy elmúljon anélkül, hogy elmondaná saját tanítását, hogy ezzel támogassa az egész egyház erőfeszítéseit a családok érdekében. Október 20-áig jövő keddig minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. A pápai ház prefektúrájának hétfő este nyilatkozata. A Szentatya kórházi ápolása miatt október 20-áig, jövő keddig minden pápai audienciát lemondtak. A közlemény azt jelenti, hogy mind a Szentatya magán kiallgatásai, mind a csoportos fogadásai szünetelnek egy héten át. Ennek megfelelően szerdán délelőtt nem Leó pápa tartja a mostani rendkívüli programot a szokásos általános kiallgatás helyett, hanem a Szentatya Luis Antonio Tagde bíborost, a bíborosi kollégium új dékányát bízta meg az ünnepi szentmise bemutatásával, amely az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenése 10. évfordulója alkalmából tartott találkozó eukarisztikus záró eseménye. Ugyancsak szerdán délután 4 órakor tartják a 6. pál aulában az Amoris Laetitia találkozó befejező gyűlését, amelyen terv szerint szintén részt vonna Leó pápa. Elmaradt továbbá az október 18-i vasárnapi úrangyala ima is.
0: Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Pietro Parolin bíboros államtitkár újságíróknak válaszolva elmondta, hogy hétfő délután beszélt 14. Leó pápával, akit október 13-án kedden megoperálnak a római Gemelli kórházban. A bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentatya nagy lelki nyugalommal fogadta a váratlan egészségügyi problémát. Reményét fejezte ki, hogy a korai felismerésnek köszönhetően a beavatkozás sikeres lesz. Pietro Parolin bíboros a Pápai Gergely Egyetemen október 13-án délelőtt tartott konferencia alkalmával nyilatkozott az újságíróknak 14. Leó pápa egészségi állapotáról. A rendezvényt a vatikáni Első János Pál alapítvány szervezte. Első János Pál, Justitia et Pax, a béke megőrzése és előmozdítása ebben a nyugtalan világban címmel. Mindannyiunkat mélyen megérintett a nyugalma, mondta a bíboros, felidézve, hogy a pápa a vasárnap az urangyalai imádság alkalmával milyen higgadtan jelentette be közelgő műtétjét. Reméljük, ahogyan ő maga is mondta, hogy még a nehézség legelején járunk, és ezért a probléma mielőbb megoldható. Bizakodunk, és természetesen mindannyian imáinkkal és szeretetünkkel kísérjük őt. A vatikáni államtitkár elmondta, hogy hétfő délután személyesen beszélt a Szentatyával. Nagy nyugalommal beszélgettünk. A Szentatya valóban nagyszerű példát mutat ebben a tekintetben. Parolin bíboros ugyanakkor elismerte, hogy aggodalommal fogadta a hírt. Aggódom, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy ilyesmi történhet, fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy hála Istennek az elváltozást időben felfedezték, így mielőbb kezelni lehet. Általában, ha ezeket a dolgokat időben felismerik, meg lehet oldani a problémát, hangsúlyozta. A bíboros a világ minden részéről érkező szeretett nyilvánításokról is beszélt. Ez megmutatja, mennyire szeretik, becsülik és követik 14. Leó pápát, mondta, arra buzdítva a híveket, hogy a műtét idején is fejezzék ki lelki közelségüket. Egy újságíró megkérdezte, hogy derült égből villámcsapásként érte-e őket a hír. Igen, természetesen, mert senki sem számított rá, de ezek, ahogyan a pápa mondta, Isten meglepetései, válaszolt a Parolin bíboros. Kikuchi Iseo bíboros, tokiói érsek, hétfőn a közösségi médiában számolt be arról, hogy magán kihallgatáson találkozott a Szentatyával, majd a Caritas Internationalis főtitkárával együtt is fogadta őket a pápa. Kikuchi bíboros elmondta, hogy 14. Leó pápa kisebb beavatkozásként beszélt a műtétről, és biztosította őt arról, hogy semmilyen testi panaszt nem érez. A Szentatya azért döntött a mielőbbi műtét mellett, hogy lehetőség szerint ne kelljen megváltoztatni a tervezett latin-amerikai apostoli látogatásának programját. Imádkoznunk kell a Szentatyáért, zárta a beszámolóját a tokiói érsek.
2: Leó pápa megköszönte Giovanni Battista re bíboros szolgálatát. 14. Leó pápa október 11-én személyes hangvételű levélben köszöntötte re bíborost, aki 6 évnyi elnökség után 92 évesen mondott le a bíborosi kollégium vezetéséről. A pápa szívhez szóló szavakkal emlékezett meg a bíboros szentszéknél végzett évtizedekre visszatekintő munkásságáról. A Szentatya hangsúlyozta, a bíboros kiváló munkája az egyház és a pápa iránti szeretetének őszinte tanúságtétele volt, egyúttal köszönetet mondott odaadó szolgálatáért. Felidézte, hogy erre bíborost már fiatal áldozópapként a Szentszék szolgálatába hívták, majd az évek során a római kúriában betöltött felelősségteljes tisztségei révén a pápák egyik legmegbízhatóbb munkatársává vált. Szent II. János Pál kezdetben az államtitkárságra nevezte ki, később a püspöki kongregáció titkárává, majd az államtitkárság helyettesévé tette. A 2000-es jubileumi évben a Szentatya oldalán elkötelezetten irányította a tanítóhivatal és a pásztori küldetés intézményeit, és elkísérte őt emlékezetes olaszországi, valamint nemzetközi apostoli útjaira. Az új évezred kezdetén a Szent Pápa a püspöki kongregáció élére állította és bíborosi méltóságra emelte. A Szentatya levelében elismerően szólt re bíboros hosszú és gazdag életútjáról, amely során megismerhette az egyetemes egyházat és sok személyes kapcsolattal gazdagodott. Úgy fogalmazott, talán nem téved, ha úgy gondolja, hogy a Szentszék egyik legismertebb és legmegbecsültebb szolgálója. Ehhez nagymértékben hozzájárult nyitott, szívélyes és őszinte egyénisége, illetve az, hogy mindig bölcsességgel és gyakorlatiassággal oldotta meg a problémákat. Mindig hű volt az egyház tanításához, és szeretettel szolgálta Péter utódát. Alakja még jelentősebbé vált a későbbiekben, amikor a bíborosi kollégium dékányának választották. A hívek és az egyházi közösség tagjai egyaránt nagyra értékelték az általa bemutatott szentmiséken elhangzott hiteles papi tanúságtételeit és a Ferenc pápa gyászmiséjén elhangzott homiliáját. Kedves és tisztelt testvérem! Mindannyian mindig csodáltuk önben a hit erejét és a szolgálat iránti buzgóságot, amely oly szépen kiegészül családi gyökerekből merített munkásságával és szorgalmával, írta elismerő szavakkal a pápa. püspöki szentelésekor az erő a magasságból jelmondatot választotta. Ez azt tanúsítja, hogy mindig az Úrtól kért és kapott erőt, az ő kegyelmében bízott. Ez még jobban növeli azok megbecsülését és háláját, akik ismerik őt. Levele végén a pápa imádságairól biztosította a bíborost, a szűzanya és keresztelő Szent János védelmébe ajánlotta, majd szívből jövő atyai áldását adta rá, családtagjaira és szeretteire.
0: A Szent Atya egészségéért világszerte imádságokat és szentmiséket ajánlanak fel. A pápa Ágoston rendi szerzetes társai arra hívták a híveket, hogy imádkozzanak 14. Leó pápa egészségéért és az őt kezelő orvosokért. Hétfő este a Róma közelében fekvő Genazzanóban a Jó Tanács anyja Mária kegyhelyen gyűltek össze imádságra a Szent Atya műtétjének sikeréért és mielőbbi felépüléséért. A kegyhely különösen kedves 14. Leó pápa számára, aki megválasztása óta már kétszer is felkereste. Perúban Carlos Castillo limai bíboros érsek a Las Nazarenas kegyhelyen mutatott be szentmisét a pápa egészségéért, röviddel a műtét bejelentése után. Csiklájóban 14. Leó pápa korábbi egyházmegyéjében hétfő este Edinson Farfán Cordova püspök vezetésével tartottak szentmisét a székesegyházban. A Fülöp-szigeteken Gilbert Garcera érsek, a püspöki konferencia elnöke arra kérte a főpásztorokat és papokat, hogy ajánljanak fel szentmiséket a műtét sikeréért és a Szent Atya felépüléséért. A családokat és szerzetes közösségeket rózsafűzér imádságra, mindennapi áldozatvállalásra és szeretett cselekedetekre buzdította. Afrikában Fridolin Ambongo kinshasai bíboros érsek, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke arra hívta a püspököket, papokat, szerzeteseket és világi híveket, hogy egyesüljenek imádságban a pápáért. Reményét fejezte ki, hogy a szentmisék és a személyes imádságok az egész kontinens lelki közelségét közvetítik a Szentatyának. 14. Leó pápa szülővárosában, Chicagóban, október 12-én hétfőn este az Angyalok Királynője Szűz Mária templomban imádkoztak érte a hívek. Az Egyesült Államok középnyugati részén élő Ágoston rendi közösségek szintén imádkoznak szerzetes társukért, és másokat is arra hívnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját. A Nagyveledi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynökatya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő

0: életed. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűnöknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
0: Az

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Az

0: szolgáljon. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vére verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok, nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited, a sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszony.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Marian, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Az

0: száján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: atyáján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szült egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen hátára mért meg annyi ostor csapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostor csapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostor csapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap.

0: Szól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: napjáján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszál jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtöv is égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Anamen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk,

Ráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merről tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdez, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehest. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, szűz

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Asszony.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Isten, üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Istenem, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: aján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Mariana, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a búna bajnak, eloszlatni van hatalmat,

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. János evangéliuma 21. fejezet 17-es vers. Ezt a mondatot választottam 2 évvel ezelőtt papságra, papszentelésre készülve papi újmisési elmondatomnak. Mai napig nagyon sokat ad nekem, és már előtte is. Megtapasztalni azt, hogy az Úr jobban szeret, mint én azt el tudnám képzelni, én pedig talán néha egy kicsinyke, mécsesnyi szeretettel próbálom ezt a hatalmas lángot követni. Ő látja az én lángomat, én igyekszem az ő felé, de a kettőnek egy a forrása. Talán néha papként ezt éljük meg, és papságra készületben, hogy Uram, én igyekszem a magam módján, ez a legtöbb, amit ma reggel vagy ma estig meg tudtam tenni. Benne érzem azt, hogy többet is tehettem volna. Ezt a kicsit, amit ma tudtam, ezt kérlek fogadd el, és adjál erőt ahhoz, hogy ez a kicsi láng napról napra növekedhessen. Ahogy a ciszterci rend mondja, árd elejet, lúdszere, lángulj és világíts, a Szentlélek vezetése kell ahhoz, hogy ez a láng mekkora legyen. Azt szeretném kérni így az Úrtól papként, hogy azt a szeretetet, amit ő meggyújtott a szívemben, ahogy az újmisés áldásokban is imádkoztuk az ő szeretetének tüzét, ezt napról napra legalább egy teamécsesnyi lánggal égesse bennem, hogy életem végén az ő lángjával egyesülhessek.

Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a mennyei atya iránti határtalan szeretetemből és a belévetett teljes bizalmam által volt testem az Isten ember kelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek. Hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és fiam iránti szeretetből terjesszétek az ő igéit, az üdvösség igéit. Hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazoknak, akik még nem ismerték meg fiamat és az ő szeretetét. Erőt az Eukarisztiában fogtok találni, fiamban, aki testével táplál és vérével erősít titeket. Gyermekeim, kulcsoljátok össze kezeteket, és csendben nézzétek a keresztet. Így módon hitet merítetek ahhoz, hogy tovább tudjátok adni, igazságot merítetek, hogy tudjatok megkülönböztetni, szeretetet merítetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. február 2-ai üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunkban tovább megyünk. Isten a mindent tudó, itt hagytuk abba ennél a témánál, vagyis Isten mindent tud, a múltat, a jelent és a jövőt, még a legtitkosabb gondolatainkat is. Onnan indulnék ki, hogy Krisztus előre tudta Péter tagadását, Jeruzsálem elpusztulását és sok egyebet. Látta Simon farizeusnak a gondolatait, aki haragudott amiatt, hogy házában a bűnös asszonyt kegyesen fogadta. Az Istenség megmérhetetlen nagyságú és tisztaságú tükörhöz hasonlít, amelyben minden cselekvésünk visszatükröződik. A mennyből letekint az Úr és látja mind az emberek fiait. Isten szemei sokkal fényesebbek a napnál, olvashatjuk Sirák könyvében, vagy a 93. Zsoltárban, aki a füvet plantálta, nem hall-e, vagy aki a szemet alkotta, nem lát-e. A Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk, egyetlen teremtmény sincs elrejtve előtte. Máté evangéliumában Isten lát a rejtőt.

dolog, mint amikor mi a távolba tekintünk, és látjuk, miként tesz öngyilkos valaki. Mi látjuk, amit ő tesz. De ő nem azért cselekszik, mert mi látjuk. Szent Ágoston mondja, amint a múlt, amely emlékezetemben van, nem azért történt meg, mert emlékezetemben van, éppen úgy annak is, amit Isten, mint a jövendőt előre lát, nem azért kell szükségképpen megtörténnie, mert ő azt előre látja. Tehát, ha Isten az ember elkárhozását előre látja is, nem oka a vesztének. Isten azt is látja, ami bizonyos körülmények között megtörténne. Azért bocsát ránk néha szenvedéseket, hogy így a fenyegető nagyobb bajoktól megóvjon. Krisztus Urunk látta például, hogy Tirusz és Szidon lakói szigorú vezeklést tartottak volna, ha náluk oly csodákat művelt volna, mint Korozain és Betszaida városában. Isten előre látja, hogy egyik másik igazat a romlott világ elcsábítaná, azért veszi őt el korán a világból. Isten előre látta, hogy őrszüleinkre a paradicsomban való maradás nagy kárt hozna, azért kellett onnan távoznia. Isten előre látja, hogy némely ember a gazdagsággal bűnös módon élne vissza, azért bocsát rá szegénységet. Isten előre látja, hogy a nyugodt és gondtalan élet egyik másik embernek romlására szolgálna, azért engedi meg, hogy a rossz emberek üldözzék, mondja Nazianzi Szent Gergely. Tehát sok csapást jóságból bocsát Isten az emberekre. Aki mindezeket megszívleli, készségesebben fogadja a szenvedéseket. A minden tudó Isten egykor minden rejtett dolgot napvilágra hoz. Krisztus szerint semmi sincs elrejtve, ami ki ne nyilatkoztatna, sem eltitkolva, amit meg ne tudatna és ki ne jelentene, mondja Lukács evangélista. Isten különösen halálunk óráján és az utolsó ítélet napján fogja egész életünket feltárni és nyilvánvalóvá tenni. Amint a reggeli nap mindent megvilágít, s a dolgokat igaz valóságukban mutatja meg, úgy fog egykor bennünket Krisztus az igazság napja, az ő minden tudásának világosságával megvilágítani, vagyis megítélni. Fel van jegyezve minden imádságunk, fel van jegyezve minden alamizsnánk, minden bőjtünk, fel van jegyezve az önmegtartóztatás, amelyet Istenért gyakornunk. Semmi sincs annyira elrejtve, hogy napvilágra ne derülne. Gondoljunk gyakran Isten minden tudására, különösen kísértés idején is, amikor ártatlanul szenvedünk. A gondolat, hogy Isten mindent tud, visszatart kísértés idején a bűntől. Aki tudja, hogy környezete élesen figyeli, becsületesen jár el, aki arra gondol, hogy Isten szeme kíséri, megőrzi lelkét a bűntől. Élj úgy, mint a senki sem volna a földön, csak Isten és te egyedül, mondja Szent Alfonsz. Aki ártatlanul szenved, vigasztalást merít Isten minden tudásának gondolatából. Jobb, mikor a felesége kinevette, három barátja pedig elhagyta, Isten mindent tudásával vigasztalta magát. Zsuzsanna is így járt el, olvashatjuk Dániel könyvében. Isten világosságra hozza igazságodat, és déli napfényre ítéletedet. Isten végtelenül bölcs, ez a következő tézisünk, vagyis mindent a legcélszerűbben rendezel. Erről egy rövid dal után. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatókat. Isten végtelenül bölcs, itt hagytuk abba, folytatjuk a mai katekézisünket, vagyis mindent a legcélszerűbben rendezel. Isten célja a teremtett világgal, hogy saját dicsőségének és teremtményei jólétét előmozdítsa. Hogy milyen bölcsességgel szolgálja Isten ezt a célt, mutatja egyes embereknek, például egyiptomi Józsefnek, Mózesnek, Szent Pálnak az élete, valamint sok népnek és birodalomnak a története. Isten bölcsessége főképpen abban mutatkozik, hogy a rosszat is jóra fordítja. Az egyiptomi József élettörténete mutatja, hogy hogyan fordítja Isten a rosszat jóra. Ami előttünk néha nagy szerencsétlenségnek látszik, az Isten végzése szerint sokszor éppen nagy hasznunkra válik. Azért mondja az Isten, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és sem utaim nem a ti utaitok. Olvashatjuk Izaiás könyve 55. fejezet 8. versében. Ember tervez, Isten végez. Aki nem szakértő, az a művész termében némely műszert haszontalannak és feleslegesnek tart. A mester azonban mosolyogva halad tovább munkájában. Az ember is oktalanságában a világ legbölcsebb alkotójának dolgait, melyek rejtett terveihez szükségesek, sokszor haszontalanoknak tartja, sőt, talán károsoknak minősíti. Többet akar tudni, mint a bölcs, Isten odafenn az égben, mondja Szent Ágoston. A teremtésben is egyik-másik dolog első tekintetre rossznak látszik. Alaposabb utánjárás után azonban rájövünk, hogy ezek a látszólagos rossz dolgok is javára vannak Isten teremtményeinek. Isten bölcsessége abban is mutatkozik, hogy éppen a legegyszerűbb dolgokat használja fel nevének dicsőítésére. Szent Pál szerint a világ erőtleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Az égi testek közül Isten a kis földgömböt választotta nyilatkoztatásainak színteréül, a kis tartományt, Palesztinát tette a kereszténység bölcsőjévé, szegény szűzet választott ki a Messiás anyjának és szegény ácsot nevelő atyának, egyszerű halászokat választott az evangélium hirdetőjévé, alacsony rangú embereket, Józsefet, Mózes, Dávidot, Dánielt, a legmagasabb tisztségre emelt mindezeket, és azon felül Isten gyakran a legegyszerűbb eszközöket használja fel, hogy szükségünkben segítsen rajtunk. Nólai Szent Félixet, aki 310-ben halt meg, aki üldözői elől szétomlott kőfal hasadékba menekült, a jó Isten egy pók által mentette meg, amely a kőfal hasadék elé hálót font. Az üldözők ugyanis a pókháló láttára lehetetlennek tartották, hogy valaki ott lehessen elrejtve, és tovább mentek. Tehát ha Isten velünk van, akkor a pókháló is olyan, mint a fal. Ha pedig nincs velünk, akkor a fal is olyan, mint a pókháló, mondja Szent Paulin. Isten bölcsessége végül a világ célszerű berendezésében is mutatkozik. Igaz a mondás, bölcsességgel és megfontoltsággal rendezte be Isten a világot. Valamennyi teremtmény szoros összefüggésben van egymással. Kölcsönösen egymásra vannak utalva. Amint az óra azonnal megáll, ha belőle egyetlen kereket is elvesztünk, vagy elveszünk, vagy más helyre teszünk, úgy a világban is azonnal zavar támadna, ha belőle egyetlen teremtmény is hiányzana, vagy megváltozna, mondja aranyszájú Szent János. Ha például a madarak megsemmisülnének, a rovarok nagyon elszaporodnának, és az egyensúly a természetben nagyon-nagyon meg volna zavarva. Azt látjuk továbbá, hogy például a többi teremtményeknek élelmű szolgáló állatok rendkívül erősen szaporodnak, a kártékonyak pedig, mint például az oroszlán,
nagy a sas, a csekély ivadékúak, tehát összhangban van minden a természettel, mondja Szent Pazul. A földön semmi sincs cél és haszon nélkül. Ha első pillanatra a hasznot nem tudjuk is felfedezni, még a legkisebb állatka sem céltalan, ha még annyira undok vagy kellemetlen is. Így például a megszámlálhatatlan és kellemetlennek látszó rovar megtisztítja a levegőt az ártalmas gázaktól. A seskesejű felfalja az elhullott állatokat, amelyek különben enyészetükben, főképpen a forró égő alatt a levegőt rontanák. Hát még a sokakra nézve tényleg romlást hozó dolgokat, mint a villámcsapást, a jégesőt, áradásokat, földrengéseket, dökhalált, ezeket sem tarthatjuk igazán károsoknak, mert ezek is sokkal nagyobb hasznot hajtanak az embereknek, mint amennyi kárt okoznak. A szelek és zivatarok nagyon sok növényt messze vidékre hordanak és ültetnek el. Azt gondoljuk, hogy a természet pusztít, pedig nem. Az alkot és jót tesz. És milyen nagyszerűek az égi testek mozgása és a pályafutások. Gondoljuk meg, hogy a hold mozgása a föld körül, a föld forgása a saját tengelye körül, és a föld keringése a nap körül. Mind járul mindez hozzá ahhoz, hogy a föld valóban kellemes tartózkodási helyünk legyen. Mennyire hasznos, hogy a föld tengelye ferdén áll a föld pályájának a síkján? Ennélkül a földön kevés változatosság volna, továbbá a földnek csak némely részét lehetne lakni. És aki megütközik azon, hogy a sarkokon 6 hónapig nem látszik a nap, gondoljon az északi fényre. Az északi és a déli fényre, a déli jeges tengeren. Tehát aki a citerának a hangjait és csodálatos összhangját hallja, az kénytelen bevallani, hogy ügyes mester játszik rajta. Éppen úgy kell annak is, aki a mindenségben uralkodó szép rendet szemléli, megengednie, hogy végtelenül bölcs és ügyes művész kormányozza azt, mondja Nazianzi Szent Gergely. Mely igen fölségesek a te műveid, mindeneket bölcsességgel cselekedtél, olvashatjuk a 103. Zsoltárban. A következő tézisünk, hogy Isten mindenható. Vagyis Isten mindent megtehet, amit akar, és pedig puszta akaratával. Isten mindent megtehet, még azt is, ami az emberek előtt lehetetlennek látszik. Gondoljunk például a 3 ifjú csodálatos megszabadítására a tüzes kemencéből. Hasonló esetek történtek a nagy keresztény üldözések korszakában. Azért mondja Jézus, hogy Istennél minden lehetséges. Gabriel arkangyal pedig így szólt Szűz Máriához, Istennél semmi sem lehetetlen. Isten nem volna Isten, ha nem tudná megtenni mindazt, amit akar. Tehát Isten mindent megtehet ugyan, de nem akar mindent megtenni, amit megtehet. Például Isten nem akarhat az ő végtelen tökéletességével ellentétben álló dolgokat, így például hazugságot vagy csalást. Nem is akarta Isten mindazt megtenni, amit megtehetett volna, hanem csak annyit, amennyit elengedőnek vélt megtenni. Teremthetett volna tehát Isten szebb világot, vagy több világot és több teremtményt is. Ha a teremtmények valamit akarnak csinálni, csak a teremtőtől származott törvények szerint cselekedhetnek, továbbá csak bizonyos határokon belül, Isten azonban semmihez sincs kötve. Csak akarnia kell, és azonnal megtörténik, amit akar. Ő szólt, és lettek. Parancsolt, és meglettek teremtve. Tehát Isten mindenhatósága főképpen a világ teremtésében mutatkozik meg. A Szentírás mondja, az égboltozat hirdeti kezeinek erejét. A föld gömb területe 5400 mérföld hosszú, tehát óriási test. Még nagyobb a nap, mert átmérője körülbelül 113-szor nagyobb a földénél. Azonban még jelentékenyen nagyobb égitestek is vannak a világ mindenségben. Néhány közülük akkora, hogyha a napunk helyén volna,
és reggel 6 órakor kelne föl, este 6 órakor még nem volna egész nagyságában látható. Tehát milyen óriási nagy világtestek ezek. Tehát a mi földünk 21 millió mérföldnyi távolságban van a naptól, egy egyenlő gyorsasággal repülő ágyugójónak 25 évre volna szüksége, hogy ezt az utat megtegye. A Neptunusz, amely szintén a nap körül kering, ettől 624 millió mérföldnyi távolságra van. Tehát az ágyugójónak 800 évre volna szüksége, hogy ezt az utat befussa. Vannak azonban olyan csillagok is, amelyek nem a mi naprendszerünkhöz tartoznak, és ezerszer, sőt milliószor nagyobb távolságban vannak tőlünk. A fénynek, amely másodpercenként 42 ezer mérföldet halad, sok billió évre van szüksége, hogy ezektől a csillagoktól hozzánk eljuthasson. Tehát milyen nagy távolságok ezek a mindenségben? A mi napunk körül 8 nagyobb és 280 kisebb bolygó kering. A naphoz legközelebb fekvő bolygó a Merkur 8 millió mérföldnyi távolságra van. A legtávolabb lévő a Neptunusz 600 millió mérföldnyire. Az égboltozaton körülbelül 30 millió álló csillag ragyog, és mind meg annyi napok és többnyire sokkal nagyobbak a mi napunknál. És ezek körül ismét sok más égi test kerül. Tehát milyen nagy kiterjedésű a világegyetem, és mindezt Isten a semmiből hozta létre. Milyen végtelenül nagynak kell akkor lennie az ő hatalmának. Figyeljük meg az állat és a növényvilág mérhetetlen sokféleségét. 400 ezernél több növény és állatfajt ismer a természettudomány, és ez a sokféleség egyúttal Istennek a minden hatóságát tanúsítja. Krisztus Urunk csodái is, továbbá azok a csodák, amelyeket Isten Krisztus előtt és után művelt az igaz vallás megerősítésére, mutatják Isten minden hatóságát. Ki beszéli el az Úr nagy tetteit, ki hirdeti mind az ő dicséretét. Mint hogy Isten mindenható, a legnagyobb szükségben is várhatunk tőle segítséget. Istennek ezerféle módja van arra, hogy rajtunk segítsen. Angyalt küldhet segítségünkre, mint Péternek a fogságban, csodát művelhet, mint a Genezáret tavánál, mint azonáltal Isten rendesen kevésbé feltűnő eszközöket használ, hogy rajtunk segítsen. Éppen ezzel mutatja meg az ő nagy fölségét. Egyiptomi József megmentésére álmot használt. Betúlia megszabadítására az ostrom alól Judit asszonyt. Neki nem nehéz akár sokak által megmenteni, akár kevesek által. Tehát olyan nagy és nehéz semmi sem lehet, ami Isten hatalmának lehetetlen. Tehát, hogy Isten mindenható, emberek nem semmisíthetik meg az ő műveit, és meg se híjusíthatják az ő terveit. Ezért mondta helyesen Gamáliel a zsidó főtanácsos előtt az egyház eredetére vonatkoztatva, az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, idézem, ha emberektől van-e dolog, el fog bomlani, ha pedig Istentől van, nem ronthatjátok azt le. És ezért jövendülhette meg Krisztus az egyházról, hogy a pokol kapuj ne vesznek erőt rajta. Tehát amit emberi értelem gondol ki Isten tervei ellen, az csak siettetheti a tervek megvalósulását. A zsidók őröket állítottak Krisztus sírjához, hogy feltámadását meghíjusítsák, és íme ez csak arra szolgált, hogy végeredményben a feltámadás tényét megerősítse. Kedves Márő Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kérjük, fedjétek meg mind, akik nem nyughatnak. Ügyeljetek gonddal, nehogy rosszért rosszal fizessetek gonosznak.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Szent Zsuzsanna, Szuszanik, vértanú. Zsuzsanna örmény fejedelmi nemzetségből származott. Életéről és vértanúságáról a grúz irodalom legrégi műveiben Szent Szuszanik vértanúsága címmel maradt ránk tudósítás a gyóntató atya Csurtavi Jakab tollából. Zsuzsanna az örmény főnemességből származott. Beceneve Szuszanik, azaz kisliliom, azaz Zsuzsanna volt. Három fiúnak és egy leánygyermeknek adott életet. A perzsák, akik 429-ben meghódították Örményországot, a Zaratusztra vallást is rá akarták kényszeríteni az örményekre. Több fejedelem meghajlott e kényszer előtt, mert úgy vélte, hogy kíméletet és bizonyos előnyöket biztosíthat népe számára. Ehhez a megalkuvó irányzathoz tartozott Zsuzsanna férje, a grúziai Várszken fejedelem is, aki a perzsa király katonái parancsnokaként a Tibilisztől délre fekvő Csurtaviban rendezte be székhelyét. Várszken, aki Arsusza fejedelem keresztény családjából származott, kijelentette, hogy elfogadja Zaratusztra tanítását, és megígérte, hogy feleségét és gyermekeit is megnyeri a perzsák vallásának. Amikor Zsuzsanna értesült férje bukásáról, elhagyta Csurtavi palotáját, gyermekeivel együtt a templomba ment, és könnyek között imádkozott férjéért, a maga számára pedig erőért könyörgött, hogy az előre nem látott nehézségeket el tudja viselni. Három nap múlva hazaérkezett a férje, és elküldött Zsuzsannáért, hogy vigyék vissza a palotába. Különösen Zsuzsik, Várszken fivére, a felesége is Abhot udvari püspök kísérelt meg mindent, hogy Zsuzsannát rábeszélje a visszatérésre. Ő hosszú ellenállás után engedett. Magával vitte az evangéliumos könyvet és a vértanúk könyveit, de nem a saját lakrészébe indult, hanem a palota egyik kis kamrájába. Két nappal ezután Várszken a testvérével és annak feleségével együtt lakomát tartva ünnepelte meg hazatérését, és Zsuzsannát is odavárta. Amikor ő megtagadta, hogy helyet foglaljon az ünnepi asztalnál, és a sógornőjének is szemrehányást tett, amiért a férfiakkal együtt étkezik, Várszken önuralmát vesztve úgy megütötte a feleségét, hogy az összeesett, majd megkötözve bezáratta a kamrájába. A perzsa király ekkor Várszkent meglepetésszerűen a hunok ellen küldte. A következő böjti időt Zsuzsanna egy kunyhóban töltötte imádsággal és szigorú böjtöléssel. Húsvét hétfőjén Várszken visszatért a huncsatározásból, és még egyszer megkísérelte, hogy feleségét visszavigye a palotába. Amikor ezt Zsuzsanna álhatatosan megtagadta, 300 ostorcsapást méretett rá, és megkötözve a palota egy mély pincéjébe vetette. Nem sokára végleges fogságba vitték. Várszken lovon kísérte a szomorú menetet, elzavarta az együttérző nézőket, és hitvesének szemébe mondta, hogy ezt a fogságát nem hagyja el többé élve. Egy erődítmény föld alatti helyiségében tartották Zsuzsannát, megkötözve, szigorú fogságban. Néha sikerült a gyóntató atyának, Jakabnak titokban fölkeresnie őt. 6 évet töltött börtönben. Eközben volt még ereje vallási gyakorlatokra. Tartós böjtölésre, éjszakai virrasztásra, fáradhatatlan imádkozásra és a Szentírás ismételt elolvasására. Szent életének híre elterjedt egész Grúziában és Örményországban, és sok hívő zarándokolt börtönéhez, hogy ügyeiket imádságba ajánlják. Ekkor egy új, súlyos csapás érte. Gyermekei, akik mindaddig hozzátartoztak, engedtek apjuk késztetésének és a perzsák vallására tértek. Férje még egyszer megkísérelte, hogy őt is áttérítse, de Zsuzsanna most is, amikor minden hozzátartozója elhagyta, álhatatos maradt. Időközben már 6 börtönév volt mögötte. A fogság nélkülözései és önkéntes vezetési gyakorlatai lassanként összetörték elgyengült testét. Súgura, aki többször védelmébe vette Várszkennel szemben, a családjával együtt meglátogatta még utoljára, megvallotta a bűneit és kérte a pártfogását. Sámuel érsek és János püspök is felkereste még egyszer. Amikor Zsuzsanna érezte, hogy közeledik a halála, magához hívatta Apot udvari püspököt és gyóntatóatyát Jakabot, és közölte velük, hol akarja, hogy Csúrtaviban eltemessék. A jelenlétükben halt meg, 475. október 17-én. Nyughelyét kívánságának megfelelően Csúrtavi templomában találta meg, Grúzvidéken, ahol a szent misét még hosszú évekig örmény nyelven mondták, s ahol grúzok és örmények közös szentjükként tisztelték. Később átvitték testét a tbiliszi Neteki templomba.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Az ember megteremtésével Isten kockáztatott. Azt kell mondanunk, Isten az emberért kockáztatott az emberrel. Isten és az ember együttesen be van vonva ugyanabba a kockázatos történésbe, és ez az az isteni elköteleződtség. Mondta Harry Bullard Essier.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Most következzen egy kis összefoglaló az eddig elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője maga Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, a stílusuk ugyanaz. Ezt a két művet Krisztus után körülbelül 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már mindkettőt idézik. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányokból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban eljutottunk egészen a 4. fejezetig, ma pedig az 5. fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk. Az 5. fejezetet, ahogy olvastam, nagyon cselekményes és több megdöbbentő vagy izgalmas történetet is olvashatunk benne. Először is vegyük a házaspár Ananiás és Szafira történetét, hiszen ezzel kezdődik. Ők ketten elhatározzák, hogy keresztények lesznek, ezért eladják mindenüket, ahogy akkoriban ez szokás volt, hogy csatlakozhassanak a helyi közösséghez. De úgy gondolták, hogy nem a teljes vagyonárát adják oda nekik, hanem megtartanak belőle maguknak, és ezt maguk között beszélték meg. Előbb Ananiás, a férj, majd pedig Szafira a feleség mennek Péter apostolhoz, és kérdésére mondják hazudva azt, hogy mindenüket odaadják. A történet itt váratlan fordulatot vesz mindkét esetben, mert Péter apostol rávilágít erre a hazugságra, és előbb a férj, majd pedig a feleség mindketten meghalnak. Itt nagyon megdöbbentem. Püspök atya, ez valóban megtörténhetett, és két ember meghalt egyetlen hazugságért, ha pedig inkább egy jel, akkor mi a történet tanulsága, mondani valója számunkra?
1: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Eljutottunk tehát az apostolok cselekedeteinek az 5. fejezetéhez, ami az ősegyház életébe enged betekintést. És hallunk arról, hogy szokás volt, hogy egyes keresztények teljesen szabadon, tehát ez nem volt kötelező. De aki így érezte, az minden vagyonát, földjét, házát eladta. És oda tette, így mondták, az apostolok lábai elé. Milyen céllal? Hogy ebből segítsék a szegényeket, és nyilván őt magát is, akinek már saját vagyona megélhetése nem volt. Tudjuk ezt például Rómából, hogy a 3. század közepén, tehát Krisztus után 250 táján, minden nap az ősegyház kb. 1500 embernek enni adott. Árváknak, özvegyeknek, és sok ilyen embernek is, aki minden

0: Tenit odaadta erre a célra. Egyébként valahogyan így keletkezett a pápai állam, az eredetileg örökségekből. Tehát sok-sok idős keresztény, akinek nem volt rokona hozzátartozója, a földjét, házát az egyházra hagyta. Így hívták ezt, hogy Péter öröksége, Patrimonium Petri, és lassanként ebből áll össze egy kicsike földterület, amit az egyház használ. Vagyis fontos ezt tudni, hogy aki odaadta a vagyonát szabadon, nem kötelező módon, az elvárhatta, hogy a haláláig őróla szépen gondoskodnak, és minden nap neki enni adnak. Tehát ez egy kétoldalú, úgymond megállapodás volt, egy nagy lelkű cselekedet, de az egyház részéről is egy kötelezettségvállalás. Hadd tegyem azt hozzá, hogy nagyon hasonló gyakorlatot látunk a kumráni közösségnél, vagyis az esszénusoknál. Ott is volt egy ilyen szokás, hogy aki a közösség belső tagja lesz, az a vagyonát odaadja a közösségnek. Azonban a nagy különbség az volt, hogy a kumrániaknál ez mindig kötelező volt. Tehát aki belépett, az az egész vagyonát odaadta a közösségnek, a keresztényeknél soha. Hanem mindenki szabadon, aki úgy érezte, erre indítást érzett, azt tette meg ezt a lépést. Ennek a házaspárnak az esetében, tehát az történik, hogy ők eladják a vagyonukat, házukat, földjüket, és annak egy részét odaadják az apostoloknak, cserébe megkapják ezt a jogot, hogy egy életen át őket eltartsák, de közben titokban a vagyonuk egy részét megőrzik, és azt élvezni, használni is akarják. A történet egy nagyon ősi hagyományra alapul, tehát egy jeruzsálemi közösségben megmaradt eseménysornak az emléke, az, ami ott van a történet mögött, hogy volt valaha két házas ember, Ananiás és Szafíra, akik ezt a hazugságot megtették, és titokban akarták élvezni a vagyonukat, miközben elvárták az ő eltartásukat, és ahogy ez lassan kiderült, és őket az egyházi közösségből kizárták, akkor nem sokkal később, döbbenetes módon mind a kettő meghalt. Nem tudjuk pontosan, hogy miért, hogyan alakult ez a két gyors haláleset, de az őskeresztény közösség így érezte, hogy ebben Isten keze van. És a történet inteni akarja az olvasót, a későbbi keresztény közösségek tagjait is, a teljes becsületességre, őszinteségre, egyenességre. Aki anyagi dolgokban becstelen, annak az egész vallásossága hiteltelenné válik.
1: A következő részben olvassuk azt, hogy a közösséghez nagyon sokan csatlakoztak. Az apostolok számtalan csodát tettek. Ezt persze nem nézte jó szemmel az akkori főpap és a szaduceusok, ezért elfogadták őket és börtönbe vetették. A történet szerint éjszaka angyalok szabadították ki őket, és arra hívták, hogy a templomba menjenek újra tanítani. Másnap reggel ezt a csodát megdöbbenéssel fogadták a farizeusok, illetve a szaduceusok, és utánuk mentek a templomba. Ott meg akarták őket ölni, végül csak vesszőt kaptak, amiért, azt írja a történet, hálásak voltak az apostolok, mert hogy Jézusért sanyargatták őket. Püspök atya, ma is találhatunk olyan elszánt apostolokat, akik hálásak a jelenkor sanyargatásaiért, és az életüket is adják a hitért. Illetve még egy ponton tisztázzuk, hogy kik is pontosan a szadduceusok, akik követik az apostolokat, megfigyelve őket.
0: A történészek kutatásai szerint a 20.-21. század az az évszázad, az a korszak az emberi történelemnek eddig, ahol a legtöbb keresztény vértanú van. Talán erre nem gondolnánk. De a 20. század a keresztények vértanúságának a nagy korszaka volt, és a 21. is így indul. Hadd idézek föl egy-két döbbenetes esetet. Libanon. Egy nagyon jámbor hívő asszonynak a házát fölgyújtják, fanatikus muszlimok. Ő hála Istennek nincs otthon, éppen templomban van. Amikor jön haza, akkor látja, hogy lángokban áll a ház. Pusztán azért kellett ezt a házat fölgyújtani, mert keresztény ember lakik benne. És következő vasárnapon összejön a család, mint általában mindig, a nagy család közös ebédre. És az idős néninek a fiai azon töprengenek, hogy ki lehetett, hogyan lehetne bosszút állni. Nagyon feszült a hangulat, nagyon keserű. És idős néni, úgy, ahogyan mindig szokta, imádságra hívja a családtagokat az ebéd előtt. És hirtelen nem egyszerűen az étkezés előtti imát mondja, hanem elkezd énekelni. Talán tudjuk azt, hogy a keleti keresztényeknél az evangéliumot mindig éneklik. És ezt annyira megtanulják a hívek is, hogy gyakran otthon is éneklik az evangélium szövegeit. A néni elkezdi ezt énekelni, amit egyébként gyerekkorban sokszor a kisgyerekeinek, ahogy ő bevette őket, énekelgetett. Méghozzá ezt az evangéliumot kezdi énekelni, hogy szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok üldözőitekért. Ha megütik az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Aki átkoz titeket, arra mondjatok áldást. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, ki fölkelti napját jókra és gonoszokra. Esőt ad igaznak és bűnösnek. És aztán, hogy befejezi az evangélium éneklését, az idős néni még hozzáteszi. Gyűlölet ne legyen a szívetekben. Gyűlölet soha. A fiai megdöbbenve hallgatják, és néhány perc alatt visszatér a családba a régi, szokásos keresztény hangulat. A bosszúvágy eltűnik. Egy másik döbbenetes eset 2014 ninivei fensíkról. A keresztényeknek menekülnie kell, mert az iszlám államnak a fanatikusai elfoglalják ezeket a falvakat. Többek között egy Karakos nevű falut, ami döbbenetesen eleven keresztény közösséget tartalmaz. Nagyon sok pap származott ebből a nagyméretű iraki faluból. Menekülnek az emberek. Házaikat elpusztítják, lerombolják. És nem sokkal később készítettek egy videós interjút egy kislánnyal, akit Miriamnak hívnak, és egyébként az interneten meg is lehet találni az ő megrendítő, gyönyörű tanúságtételét. És a végén, mert hogy látják ezt a ragyogó szemű, mosolygós kislányt, megkérdezi a riporter, hogy hát mit érez? Mi van a lelkében? Hogyan gondol azokra, akik ezt elkövették? És kislánya világ legtermészetesebb módján azt mondja, hogy minden nap imádkozom értük, hogy belássák, megtérjenek, hogy ők is a mennybe jussanak. Vagy valami nagyon hasonló történik. 2015 Líbia partjainál fanatikus muszlimok megölnek 21 kopt keresztény vendégmunkást, lefejezik őket. Ezt az alternatívát állítják elő, hogy vagy megtagadják a hitüket, muszlimmá válnak, vagy pedig elveszik tőlük az életüket. A tengerparton történik a döbbenetes lefejezés, amit ők maguk vettek filmre, ez is sajnos borzalmas módon ott van az interneten, megtekinthető ez a szörnyű kivégzés. És nem sokkal később az egyik fiatalembernek az édesanyjával készült interjú, hogy mit érez, mit gondol. És ugyanezt a keresztény választ halljuk tőle, hogy Jézus erre tanít, hogy ne gyűlöljünk. És imádkozom azokért is, akik ezt a szörnyűséget elkövették. Vagy gondolhatunk Nigériára, ahol igen gyakran a Boko Haramnak a fanatikus katonái betörnek egy-egy templomba, és megölnek egy csomó embert, hogy bombát dobnak be. Nem ritka az olyan eset, hogy 10-20-50-en meghalnak egy ilyen támadásban. Következő vasárnap ugyanaz a templom zsúfolásig tele van. Senki nem védi őket. Ottani keresztények tudják, hogy kereszténynek lenni ezt is jelenti, mint késznek lenni a vértanúságra. szintén nem olyan régen történt Mószulban. Egy keresztény házat fölgyújtottak. Utolsó pillanatban tudott az édesanyja és egy 12 éves kislány kimenekülni. De a kislánynak az égési sebei annyira súlyosak voltak, hogy nem sokkal később a kórházban az édesanyja karjai között meghalt. És utolsó szavai ezek voltak, hogy Uram, bocsáss meg nekik. Döbbenetes. Második János Pál pápa a merénylet után, hogy kicsit jobban lesz, első útja a börtön. És Aliak Csát a merénylőjét átöleli, megbocsát. De gondolhatunk Olafson Placid atyára. Szovjetunió rettenetes táborok éhhalál szélén, megfagyás szélén ütik, verik, gyalázzák őket. És kitalálja az öröm olimpiát. Minden nap hálát adni, minél több jó dologért. Vannak hősei, vannak vértanúi a mikorunknak is. Talán többen, mint valaha. Adjunk hálát értük, és tanuljunk az ő bátorságukból, elszántságukból. Tanuljunk tőlük odaadást, megbocsátást, a szenvedéseknél is erősebb hitet és szeretetet. És a szadduceusok. A maga a név, hogy szadduceus, onnan származik, hogy cádokita. A C-ből lett S, és ilyesfajta módon alakul ez a magyar megnevezése. A Jézus korabeli zsidóság egyik fő vallási csoportjának. Cádok főpap volt Dávid király idejében, és az ő leszármazottait hívták cádokitáknak, vagyis szadduceusoknak. Ők voltak a főpapi családok, és elsősorban a főpapi családok fejei. A vallási irányzat, amit képviseltek, azt tanította, hogy a Bibliából leginkább Mózes öt könyvét, a Tórát kell komolyan venni. A többieket mellékesen kezelték, és emiatt a szadduceusok általában nem hittek az örök életben. Nem hittek angyalokban. Nem hittek a lélekben. A föltámadásban. És úgy tartották, hogy a világ eseményeit mindenek előtt az emberi szabad akarat irányítja. Nem annyira az isteni gondviselés vagy Isten akarata. Vagyis vallásilag egy mai szemmel talán így mondanánk liberális típusú teológiát képviseltek, ami sok mindenben kételkedik, és alapvetően az emberi szabad akaratot helyezi a gondolkodás középpontjába. Érdekességként hadd jegyezzem meg, hogy a szadduceusok bibliai értelmezése nagyon hasonlít a kumráni közösségnek, az eszénusoknak a bibliai értelmezésére. És ennek az oka az, hogy amikor Krisztus előtt 152-ben a Hasmoneus dinasztia, Makabeus családnak a leszármazottai a főpapságot magukhoz ragadják. És Jonatán, Júdás Makabeusnak a testvére nem csak király akar lenni, hanem főpap is. Akkor ezt a régi főpapi család, a cádokita család, vagyis a szadduceusok, egy szörnyű vétségnek tekintik. Egy olyan ember, aki nem a főpapi családból való, elragadja a főpapi tisztséget. És tulajdonképpen ekkor hagyják el. Nagyon sokan a főpapok közül Jeruzsálemet. És döbbenetes módon kimennek a pusztába. Koldus szegénységbe. És ott, mint egy szerzetes közösség, várják a messiást. Belőlük születik a kumráni közösség. Ez az oka annak, hogy a szadduceusok törvénymagyarázata és a kumrániaké között nagyon sok a hasonlóság. Hadd mondjak erre egy különleges példát, ami elsőre talán alig érthető. Sokat vitáztak Jézus korában a farizeusok, írástudók, szadduceusok azon, hogy ha egy tiszta edényből, egy tiszta folyadékot öntök egy szennyezett helyre, mondjuk egy edényben már szennyezett ennivaló vagy folyadék van, akkor a folyás irányjal ellentétesen tisztátalanná válik-e az a tiszta edényben levő tiszta folyadék is, mivel hogy érintkezett a kettő, hogy öntötte valaki kapcsolat volt a tisztátalan felület és az edény között, ahonnan öntötték a folyadékot. És a farizeusok általában logikusan azt mondták, hogy nem. Ők egy kicsit emberbarátibb, a nagy néptömegek számára is elfogadható törvénymagyarázatot képviseltek. A szadduceusok azonban kőkeményen, szigorúan azt mondták, hogy igen, itt kontaktus volt a tisztátalan felület és az edény között, ahonnan öntötték a folyadékot, az edény is, az edényben levő folyadék is tisztátalanná lett. Ezt találjuk tehát a szadduceus törvény magyarázatban, és ugyanezt Qumránban. Tehát látszik, hogy a két mentalitás kapcsolatban van egymással. A szadduceusok egyébként, mivel hogy a főpapi tisztséget később újra, elsősorban ők töltik be, ezért kénytelenek voltak a római hatóságokkal valamilyen módon együttműködni, és kompromisszumokat kötni. Erre is hadd mondjak egy döbbenetes példát, ami számunkra talán alig-alig elképzelhető. A főpapnak a ruhája, amit viselnie kellett nagy ünnepeken, húsvétkor, pünköstkor, sátoros ünnepen, engesztelés napján, ez nem a zsidók kezében volt, hanem a római helytartó kezében. És ő nagykegyesen átadta a főpapnak, akkor el tudta végezni az ünnepi szertartást. De ha nem adta át, akkor nem tudta. Tehát döbbenetes, megalázó módon elvették a főpaptól még a liturgikus ruhát is, amiben egyedül lehetséges volt érvényes módon elvégezni az ünnepi szertartásokat. A szadduceusok tehát ilyesfajta kompromisszumokba kényszerültek, és a római helytartóval nagyon is együtt kellett működni. Egyébként később a rómaiak ezt belátják, hogy ez a fajta sakkbantartás a zsidó vallási életnek túlzás, és Pilátusnak a száműzetése után, amikor nagy zavargás támad Palesztinában, pontosan azért, hogy megnyugtassák a zsidókat, a szíriai helytartó, aki ott rendet csinál, egy-két intézkedést hoz, és többek között ezt is megteszi, hogy visszaadja a főpap ruháit a zsidóság kezébe, hogy az ünnepeket szabadon ünnepelhessék. Ezt látjuk tehát a szadduceusoknál, hogy vallásilag inkább liberális, szabad gondolkodó, szkeptikus emberek, politikailag pedig kompromisszumkeresőek. Tehát ők az államhatalommal, az akkori római birodalommal együttműködtek, valamilyen értelemben behódoltak. Ugyanakkor nagyon-nagyon befolyásos emberek voltak, mert a főpap általában ő közülük került ki. És a főpap volt a főtanácsnak a feje, vagyis a zsidó kicsi önkormányzatnak, ma így mondanánk talán, hogy parlamentnek, az elnöke a főpap volt. Tehát ilyen értelemben, annak ellenére, hogy ez egy kisebb csoport volt, a zsidóság nagy része nem is úgy gondolkodott, mint ők, de mégis a befolyásuk hatalmas volt.
1: Ott tartunk tehát az 5. fejezetben, hogy éjszaka angyalok szabadítják ki az apostolokat a börtönből, és kérik őket arra, hogy a templomba menjenek tanítani. Másnap itt talál rájuk a szadduceusok, illetve a főpapoknak a serege, aki folyamatosan követi őket, illetve értetlenül állnak az esemény előtt. Kérdőre vonják Péteréket ezzel kapcsolatban, hogy miért gyógyítanak, amikor ők azt kérték, hogy ezt Jézus nevébe ne tegyék. Péterék pedig ugye azt válaszolják, hogy Istennek engedelmeskednek, és nem az embernek. Ekkor döntik el, hogy meg akarják őket ölni. Ám de volt itt egy Gamáliel nevű farizeus, aki arra inti a farizeusok, illetve a szadduceusok csoportját, hogy ne ezt tegyék, hanem egy majdnem azt mondhatjuk védőbeszédet mond mellettük. Ő létező személy volt, akinek a beszéde miatt enyhül meg a zsidóság, és ezért kapnak enyhébb büntetést, Péter apostolék?
0: Gamáliel, ez itt teljesen létező, abszolút hiteles történelmi személy, sok helyen olvasunk ő róla. Többek között Pál apostol említi, hogy ő Gamáliel lábainál tanulta a zsidó vallásnak az alap elemeit, ott tanult Jeruzsálemben, Gamáliel iskolájában. De nem csak innen, hanem A zsidó forrásokból is számtalan helyen találkozunk Gamáliel nevével. Gamáliel a híres Hillél rabbinak volt, vagy a fia, vagy az unokája, és az ő iskoláját vitte tovább. Krisztus után 25 és 50 tájékán volt ennek az iskolának a vezető rabbia, és hát ebben az időben tanultott többek között Pál apostol, az akkori Saul is. Egy nagyon jámbor ember. Többek között a Talmudban ezt olvassuk, hogy Gamáliel halálával eltűnt a törvény igazi tisztelete. Eltűnt a tisztaság és az önmegtagadás. Tehát látszik, hogy egy szent életű rabbiról van szó. Milyen volt ez a Hillél féle iskola, amelynek Gamáliel az örököse lett? Talán emlékezünk arra, hogy Hillél az egyik legnyitottabb szívű és szimpatikus rabbinikus irányzatnak volt az alapítója. Ő a fogságból, illetőleg Babilonból érkezik, itt tanulja Jeruzsálemben a törvénynek a mélyebb ismeretét, méghozzá nagy hősiességgel, igen gyakran nincs pénze, hogy a tanterembe beengedjék, és az ablaknál fekszik, van olyan eset, amikor ráhull a hó, de ezzel sem törődik, hanem hallgatja tovább a bölcsrabbik tanítását. Őróla maradt fönn ez a nagyon szép kis legenda, ami szerint egyszer egy római katona azt mondta neki, hogy hát annyira bonyolult, annyira hosszú a zsidóságnak a sokféle tanítása, hogy ezt ő nem győzi végighallgatni, de ha amíg ő fél lábra áll, elmondja a lényegét, akkor szívesen meghallgatja. Hillél rabbi bólintott, mondta, hogy álljon fél lábra, és Hillél rabbi csak ennyit mondott, hogy amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, te se tedd másnak. Ez az egész törvény, a többi csak magyarázat. Látta tehát Hillél rabbi az egész tórának a lényegét, ami a fele barát és szeretet. Mint hogyha Jézus szavait hallanánk, a legfőbb parancs, szeresd uradat Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Vagy az aranyszabály, amit szeretnétek, hogy nektek tegyenek. Ti is tegyétek meg másnak. Ez a törvény és a proféták tanítása. Hillél rabbinak egy másik híres rendelkezése is nagyon gyakran szerepel a zsidó forrásokban. Egy nagy gondot jelentett, hogy minden hetedik, illetőleg 50. évben az adósságokat el kellett engedni. Ugyanis, ahogy közeledett ez a 7. és 50. év, már senki nem adott kölcsönt. Mert tudta, hogy ezt nem fogják soha visszafizetni. És ez tulajdonképpen a kölcsönkérőknek sem volt jó. És ezért Hillél rabbi kitalált egy ilyen érdekes cselet, hogy ezt a kölcsönt úgy tekintik, mint a templomnak adott kölcsön, korbán, Istennek szentelt ajándék. Akkor már nem kell ezt a adósság elengedést alkalmazni. A templom felé való adósság az mindig megmarad. Ezt a fajta kiskerülőt, amit egyébként Jézus kritizál, nem úgy általánosságban, hanem akkor, amikor ezt olyan céllal is alkalmazták, hogy valakinek a saját szüleiről ne kelljen gondoskodni. És a vagyonát így tekintette, de ez nem egy valóságos adományozás volt, úgy tekintette, hogy a templom vagyona szent, korbán. És emiatt nem kell a szüleiről gondoskodni. Jézus ezen háborodik föl, hogy megkerülik a törvénynek a legelemibb előírását, hogy tiszteld apádat és anyádat a saját hagyományaik érdekében. Visszatérve tehát Hillélnek az iskolája egy ilyen humánus és nagyon nyitott zsidó mentalitást képviselt. Ennek lett a vezetője ennek az irányzatnak vagy iskolának Gamáliel, aki Hillélnek fia vagy pedig unokája volt. Egy gyönyörű beszédet mond el Gamáliel rabbi a főtanács előtt. Két példát hoz föl. Két mozgalmat, ahol a vezetőt megölték, és utána a mozgalom szétesett. És ez mutatja, hogy csak emberi mozgalom volt. Az első galileai Júdás. Krisztus után 6-ban egy nagy népszámlálás van. ugyanis ekkor veszi át Róma Júdeának és Szamariának a területét, mint római provinciát. Ekkor van helytartó, illetőleg kezdetben prefektus, később helytartó ezeknek a tartományoknak az élén. És ahogyan ez az átvétel történik, ekkor van a nagy népszámlálás Quirinius, Szíria helytartójának a vezetésével, segítségével. Ugyanis számba akarják venni az adózókat. Innentől az egész terület Rómának adózik. És ekkor egy hatalmas fölkelés robban ki, amelyet a galileai Júdás vezet. A felkelést vérbe folytják, és a mozgalom gyakorlatilag szétesik. A másik példa, amit Gamáliel fölhoz, ez egy jóval későbbi. Krisztus után 44-46 tájékán egy Teudás nevű, magát prófétának tekintő valaki gyűjt maga köré sok száz embert. Így mondja, Gamáliel 400 követője volt, azt állította ez a Teudás, ezt Josephus Flaviustól tudjuk, hogy ő még a Jordán folyót is ketté tudja választani, azon fogja átvezetni a követőit, és így állítja helyre Izrael országát, a szabad zsidó államot. Azonban római katonák lerohanják a követőit, egy nagy lovas csapat, rengeteg embert megölnek, többiek elmenekülnek, Teudást is elfogják, lefejezik, és a mozgalom gyakorlatilag megszűnik. És Gamáliel azt mondja, hogy a kereszténység ugyanígy. Ha csak emberi mű, Jézust megölték, akkor szét fog esni. Azonban, ha nem emberi mű, akkor meg fog maradni, és egyébként az apostolok cselekedeteiben pontosan ezt látjuk, hogy pünköstkor 3000 ember megtér, aztán hamarosan 5000-en vannak, aztán terjednek szét Galileában, és később Antiókiában, Damaszkuszban és sokfelé másutt. Futó tűzként terjed, hatalmas erővel. Hogyha nem szűnik meg, mondja Gamáliel, ha nem tűnik el a történelemből, akkor mégiscsak isteni. Nem pusztán emberi mozgalom. A vezetőjét látszólagosan megölték, elpusztították, de valami titokzatos erő van mögötte, van benne. És vigyázzatok, mondja Gamáliel, hogyha ellene tusakodtok, ha az apostolokat elítélitek, megvesszőzitek, kivégzitek, akkor nehogy Isten ellen kezdjetek el harcolni. Nehogy ez tűnjön ki, hogy valójában magának, Istennek az akaratával fordultok szembe. Egy zseniális beszéd, megdöbbentek a hallgatók, elgondolkodtak rajta a főtanács tagjai, és végül is szabadon engedték az apostolokat.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, és az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban is folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Addig is maradjanak velünk, hallgassanak minket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Balzsóka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, megkondultak a harangok és imára hívnak bennünket. Mi is hívjuk Önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzuk el Leó pápával a déli úrangyala imát, felajánlva minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttért, megpróbáltatottakért. Imádkozzunk a békéért, és mindazokért, akik kérik és várják az imáinkat. Majd az ima után Pál Zsóka tolmácsolja Önöknek a Szent Atya szavait.
2: Angelus Domini nunciavit Marie. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
3: ut ineficiam progressivus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et dux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Et sunt et sunt in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Et cicerum et terra.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Kedves hallgatók, augusztus 30-án, az évközi idő 22. vasárnapján Leó pápa a Castel Gandolfoi Piazza della Libertà nevű téren az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el a déli úrangyalaimát, és szokásához híven beszélt a nap evangéliumáról is. A következő percekben a Szent Atya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
2: Cari fratelli sorelle, buongiorno e buona domenica!
1: Kedves üvéreim és nővéreim, jó napot és szép vasárnapot kívánok! A mai evangélium azt mondja el nekünk, hogy Jézus feltárja tanítványai előtt közelgő húsvétjának misztériumát. A messiásnak mondja, Jeruzsálemben kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Amit mond, nagyon távol áll attól, amit ők egy győzedelmes és nagyhatalmú messiástól várnak, akinek segítségével legyőzhetik és lábbal tiporhatják ellenségeiket. A vele töltött idő alatt már sokszor rácsodálkozhattak tetteire és szavaira. Ez az utóbbi kijelentése azonban valóban minden elképzelésüket felülmúlja. Péter pedig kifejezi egyet nemértését és szemrehányást tesz Jézusnak. Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled. Nem sokkal korábban még felismerte benne Krisztust, az élő Isten fiát. Most viszont meglepődve és talán csalódottan a hallottakon, a korábban tett gyönyörű hitvallásának, mint egy ellentmondva, szemrehányást tesz Jézusnak. Mintha azt mondaná neki, igen, hiszem, hogy te vagy a Messiás, de nem így kell megmenteni a világot. Reakciója buzgóságból fakad, melyet kétségtelenül őszinte szeretet táplál, mégis elgondolkodtad bennünket. Nekünk sem mindig könnyű ugyanis megértenünk és elfogadnunk Isten útjait, különösen akkor, amikor nagyon eltérnek a miéinktől. Ilyenkor megkísért bennünket, hogy a hit minden logikájával ellentétben azt gondoljuk, az Úr téved, vagy ami még rosszabb, nem hallgat meg bennünket, vagy nem törődik velünk. Amikor ilyen bizonytalan helyzetbe kerülünk, Péter minden lobbanékonysága ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első, hogy soha, még ilyen helyzetben se szakítsuk meg a párbeszédet az Úrral, sőt, bizalommal tárjuk elé azt is, hogy nehezen értjük, mit kér tőlünk. A második pedig az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekvését, hanem inkább alázattal figyeljünk az imádságban arra, amit cselekvése által feltár előttünk. Még akkor is, ha az nem felel meg várakozásainknak. Az apostol fejedelem nagysága ebben is megmutatkozik. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán. Majd elmagyarázza neki és a többi tanítványnak, hogy ha az ő nyomdokaiba akarnak lépni, meg kell tagadniuk önmagukat, fel kell venniük keresztjüket és követniük kell őt. Péter meg is teszi. Miután meghallgatta Jézust, elfogadja a kihívást, és egész életében, egészen a vértanúságig hű maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójaként ismert fel. Kérjük hát az Urat, hogy hitünk megélésében és imádságunkban bennünk is meglegyen Péter őszintesége. Alázattal mondjuk el az Úrnak, mit érzünk valójában, akkor is, amikor zavar van a szívünkben. Ugyanakkor tanuljuk meg Péter készségességével elfogadni azt is, amit a várakozásainkon túl kér tőlünk. Segítsen bennünket Mária, aki engedelmesen átadta magát Isten terveinek, egészen fiának, Jézusnak a keresztjéig.
0: Mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúznak a mai adás szerkesztői
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te